G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Időjárás. Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű. Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
1: I hope it blesses you.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Ez a Manna FM.

0: Pax Televízió jóvoltából.
1: 12. rész, 4. verstől. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test tagjai vagyunk Krisztusban. Egyenként pedig egymásnak tagjai, kölcsönösen függve egymástól. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink, képességeink, talentumaink, tulajdonságaink vannak, eszerint szolgálunk is. Még ha ugyanarról az ajándékról is van szó, különböző módon adatott a kegyelem az embereknek. Vannak, akik jobb énekesek, mint mások, vannak, akik jobb szónokok. Mindig van valaki, aki egy kicsit jobb abban, amit te csinálsz. Nem számít, te mennyire vagy jó valamiben, valószínűleg van olyan, akinek abban egy kicsit több kegyelem adatot, és nem szabad féltékenynek lennünk rájuk, vagy azt gondolnunk, hogy utánozzuk őket. Meg kell találnunk, miben vagyunk erősek. Gyerünk! És tudjátok, mi van? Hagyjunk fel azzal, hogy embereket próbálunk lenyűgözni. Azt mondtam, hagyjunk fel azzal, hogy embereket próbáljunk lenyűgözni. Versenyezzünk velük, és mindenkivel megpróbáljunk lépést tartani. Istent nem érdeklik ezek a dolgok. A Biblia azt mondja, hogy őt nem nyűgözik le az emberi méltóságok. Nem nyűgözik le a titulusaink. Mindenki azt hiszi, hogy neki valami titulusra van szüksége. Tudjátok, én Joyce-ként indultam, és még mindig az vagyok. Az emberek azt mondják, hívjunk dr. Mayernek, vagy szólítsunk Mayer tiszteletesnek, és tudjátok, ez nagyszerű. Van doktori címem. Nem jártam érte iskolába. Jobb módon szereztem. Úgy 3 vagy 4 tiszteletbeli diplomám van. Mármint ebből is doktori címem van, és abból is, és még valami másnak is a doktora vagyok. Azt hiszem, ez elég vicces, nem gondoljátok? Mintha igen, ledoktorálok kegyelemből. Most már hivatalosan dr. Mayernek hívhatom magam. Lehetek tiszteletes, püspök, apostol, tudjátok, bármi. Nem tudom, de tudjátok, én csak Joyce vagyok. Ne tartsd magad többre a kelleténél. És tudjátok, én nem lekicsinylem ezeket a címeket, ezek a tisztelet titulusai, de ne értsétek félre. Arra próbálok rámutatni, hogy túlságosan rabul ejtenek minket ezek a dolgok. Mindenki főnök akar lenni. Nos, mi van, ha nincs meg a kegyelmed arra, hogy főnök legyél? Tudod, ha próbálsz vezetni, és csak a követésre vagy felkenve, akkor ki fogod nyírni magad? Beszéljünk most rólam és Dave-ről egy percet, mert a mi esetünk különleges, de meg is van ehhez a különleges kegyelmünk. Mármint tényleg lenyűgöző, mert nem gyakran látni ilyen szituációt. Én vagyok az arc, a név. Állandóan előtérben vagyok. Dave onnan a sarokról integet nektek, és nem azért, mert fél ide feljönni. Péntek délelőttönként beszél Amerika iránt érzett szenvedélyéről, de nem ez az elhívása. Érzi, hogy nem erre van felkenve. Néha próbálom őt ide kicsalogatni, ami azt illeti, ma délelőtt is megpróbáltam felhozni ide, hogy ő ossza meg, amivel készültem, és azt mondta, nem, te jobb vagy ebben, mint én. Tudod, mi van? Kell egy kis alázat ahhoz, hogy ránéz valakire, és azt mond, csináld te, jobb vagy ebben, mint én. Amen. Kezdetben azonban a gonosz mindenáron megpróbálta ezt tönkretenni. És emlékszem, amikor egy pásztor odajött hozzánk, én bibliaórát tartottam az otthonunkban, és ránézett Dave-re, és azt mondta, testvérem, neked kellene tanítanod a bibliaórán, nem a feleségednek. Hazamentünk, és megpróbáltuk. És itt a lényeg. Dave-nek nem adatott hozzá a kegyelem, nekem meg ahhoz nem adatott, hogy csendben maradjak. Tudom, hogy nehéz elhinni, de így volt. És Dave-nek kezdetben egy kicsit nehéz volt. Tudjátok, ez nem szokványos. Tudjátok, amikor valami nem szokványos, akkor nehezünkre esik elfogadni. De nem telt el sok idő, és azt mondta, tudod mit? Tudom, hogy téged Isten erre kent fel, és azt akarom, hogy tudd, én itt vagyok neked. Most Dave-nek is adatott kegyelem, ahogy nekem is, hogy megtegyem az én részem. Dave-nek is adatott kegyelem, hogy megtegye az ő részét. És csak néhány esetre emlékszem, amióta 37 éve elkezdtem tanítani. Figyeljetek, hogy Dave ne állt volna ott, ahol most áll. És mondom neki, nem tudom, hogy bírod ki. Mert nekem nem adatott ehhez kegyelem. És ilyen lennék. Ó, Istenem, ne már, megint ugyanaz a történet. Már ezerszer hallottam. Léci, nem tudnál valami újat mondani? De látjátok, ő egyáltalán nem ilyen. Ugyanazt elmondom, és minden alkalommal nevet. És ma elmondta nekem, és azt mondta, nekem ez nem nehéz. Tényleg érdekel. Tényleg viccesnek találom. Azt mondta, ott ülök, és érzékelem, mit fognak fel ebből az emberek. Tehát Dave nem nekem rendeli alá magát, hanem annak az ajándéknak, amit Isten belém helyezett, én pedig alárendelem magam neki, mert ő a férjem. Mert tudjátok, mi van? Isten dolga, hogy hová, milyen ajándékot tesz. És hány ilyen csodálatos helyzet lehetne a világban? Nem szükségszerűen olyan, mint ez, de hány csodálatos együttműködés valósulhatna meg, ha egyszerűen mindenki megtalálná az erősségeit, és nem versenyezne többé másokkal. Mármint együtt utazunk olyan emberekkel, akik takarítanak. Vannak velünk olyanok, akik jönnek és elrendezik ezeket a vezetékeket. Van egy adminisztratív asszisztensem. Mike Shepherd, aki itt a pulpituson segít nekem, ő már 25-30 éve pásztor, és ide tudna jönni, és beprédikálná ezt a helyet, de van egy ajándéka. Azt mondja erről, az én ajándékom az, hogy teljes erőbedobással én legyek a legjobb második ember. Hát nem nagyszerű ez? Lenyűgöző. Ha azt akarom, hogy ide jöjjön és mondjon valamit, megteszi. Ha megkérem, hogy menjen oda hátra és söpörje fel a padlót, boldogan megteszi. Dave-nek ki kellett mennie a reptére hétfő reggel nagyon korán, és megkértük Mike-ot, nem tudná 6:15-re idejönni és kivinni Dave-et. Ó, persze, nem probléma, ott leszek. Mondok valamit, az ilyen emberek annyira értékesek, és vannak olyanok, akik lebecsülik magukat mondván, hát én csak egy otthon lévő anyuka vagyok, én csak embereknek takarítok, én csak... Nem, te Isten gyermeke vagy, és amíg megteszed, amit Isten rád bíz, nagyon értékes vagy. El tudom képzelni, hogy ma délelőtt ülnek itt olyanok, akik azt gondolják. Tudod mit? Most jöttem rá, hogy olyasmivel próbálkozom, amihez nem kaptam kegyelmet Istentől. Valaki? Hetedik vers. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, és így tovább. Folytatódik a felsorolás. Fel kell ismernünk, életünk milyen szakaszban van. Van, hogy Isten felkent valamire, aztán eljön az idő, amikor azt mondja, most állj félre az útból, és add át valaki másnak. Ez nem valami kellemes, igaz? Tudod, van olyan időszak az életedben, amikor fel vagy kenve arra, hogy állandóan megmond a gyermekeidnek, mit csináljanak, de eljön az az idő is, amikor el kell engedned őket, és nem szabad többé állandóan beleszólnod az életükbe. Csak azért, mert szülő vagy, az nem azt jelenti, hogy egész életében irányítanod kell a gyermeked. Valakinek ezt most hallania kellett. János 3:23. Ó, miattatok olyan dolgokra is kitértem, amiket nem terveztem. Tudjátok, hogy a hitetekkel ki tudtok húzni dolgokat a tanítóból? Ezért van, hogy sokszor egy csomó olyasmiről beszélek, amit nem is terveztem, és amit mondani akartam, azt meg el sem mondtam a jegyzeteimből. Rendben, akkor gyorsan. Keresztelő János Isten nagy embere volt. Nagy hírnévvel rendelkezett. Folyamatosan merítette be az embereket, akik megbánták bűneiket. És a János 3.23-tól azt olvassuk, János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. Jézusról beszéltek, mintha azt mondták volna: figyelj, barátom, elveszíted a tömeget. Van egy kis verseny itt, a város másik oldalán. Gondolod, ez az őrültség nem megy a prédikátorok között? Dehogy nem. Mekkora volt az összejövetel? Hányan voltak ott? Kik? Tudjátok, évekkel ezelőtt Isten megparancsolta nekem, hogy hagyjak fel azzal, hogy megszámolom a dolgokat. Mármint emlékszem évekre, amikor, ahogy kijöttünk az alkalomról, már is. Hányan voltak itt? Többé már nem kérdezem ezt. Ez nem a mi dolgunk. Ugyanazzal a szívvel kell kiállnunk, nem számít, hány ember jött el, nem kell állandóan versengenünk. Nem azt mondom, hogy rossz dolog számon tartani a dolgokat, csak azt, hogy nekem nem kell ezt csinálnom. Tehát János válaszolt, és azt akarom, hogy lássátok, mert ez a javatokra lesz. 27. vers. János így válaszolt: semmit sem szerezhet, nem követelhet magának, nem vehet el magának semmit az ember, ha nem a mennyből adatot meg neki. Az embernek meg kell elégedni azzal az ajándékkal, ami a mennyből adatott neki, nincs más forrás. Mondhatok valamit? Igazán jó Biblia tanító vagyok, és jó vezető, de pocsék pásztor lennék. Azt mondod, pedig valahogy úgy érzem, mintha a pásztorom lennél. Hát tudod mit? Talán a tanítod vagyok, de nem szeretnéd, hogy én lelki gondozzalak. Ha csak nem akarod, hogy a problémád nagyon gyorsan megoldódjon. Ez vicces. Tudjátok, mikor először elkezdtem a szolgálatot, állandóan embereket lelki gondoztam, és szerettem ezt csinálni. Maga a gondolat időről időre előjön, valaki mindig megkér, hogy foglalkozzak vele baráti szívességből, és én így vagyok vele. Jobban teszed, ha inkább keresel valaki mást. Valaha kaptam ehhez kegyelmet, de ez már nincs így. És látjátok, eléggé csönd lett, amikor azt mondtam, pocsék pásztor lennék. Képesnek kell lennünk kimondani, miben vagyunk jók, és miben nem. Nincs abban semmi szégyen, ha azt mondod, ebben nem vagyok jó. Mindenki azt akarja hinni, hogy nagyszerű vezető lenne, de nem mindenki jó vezető. Nem mindenki jó szervező. Nem mindenki tud embereket motiválni. Meg kell találnunk az erősségeinket, és azokat kell használnunk. Valaki jó vezetője 5 embernek, valaki 10-nek, valaki 50-nek, valaki 100-nak. Van, aki el tud vezetni egy helyi gyülekezetet. Van, aki megyei szinten tud szolgálni. Valaki egy nemzet felé. Vannak, akik az egész világ felé vannak elhívva. Nem mindenki képes ugyanarra a dologra, és nem szabad másokat figyelnünk, és őket utánoznunk. Végre bele kell állnunk abba, amire kegyelmet kaptunk, és ott kell maradnunk. Tudjátok, csak egyszer megyünk át ezen az életen, és élveznünk kellene. Ha elolvasod, mit mondott János Jézusról, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Húha! Tudjátok, régen állandóan felforgattam mindent, és ez elképesztő. Tudjátok, fogták az egyik tanításomat, és megváltoztatták a címét, mert úgy gondolták. Én meg soha nem tanítottam erről. Ó, de igen, de én nem ezt a címet adtam neki. Mi azt gondoltuk, hogy így jobb lenne, és az elején én kardoskodtam egy kicsit. Ne hibázzatok, ha a tanításomról van szó. Minek kereskedelmi osztály, ha nem hagyod őket kereskedni? Hello, minek a média különítmény, ha nem hagyod őket dolgozni? Nem kell bemennem, és mindenhol bedobni magam, azt követelve, hogy minden pontosan úgy legyen, ahogy én akarom, csak azért, mert megtehetném, ha akarnám. Különbség van a főnök és a vezetők között. Sokan igazából nem akarnak vezetők lenni, főnökösködni akarnak. Kétfajta módon élhetsz. Élhetsz a saját erődből, vagy Isten erejéből. Galatta 4:22. Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Lehet, hogy jól ismered a Bibliát, és ma talán van itt olyan néhány ember, aki nem, és ez rendben van. Szóval Ábrahámnak nem volt gyermeke. Ábrahám és Sára. Igazából a nevük Ábrám és Szárai volt. Isten változtatta meg a nevüket Ábrahámra és Sárára, mert akkoriban a nevek jelentése sokkal jelentőségteljesebb volt, mint manapság. És Ábrahámnak nem volt gyermeke, és akarta, hogy legyen saját utóda. Azt mondta, nincs örökösöm. És Isten megígérte, hogy ad neki vérszerinti gyermeket. Igen ám, de volt ezzel egy probléma. Ábrahám úgy 100 éves volt, és Sára is 90 körül járhatott, hogy nagyon világosan fogadott. Sárát már elérte a változókor, Ábrahám pedig impotens volt. Természetes úton nem lehetett gyermekük, és Isten azt mondta, lesz saját testedből származó gyermeked. Hát, sok év eltelt, és ez nem történt meg. És számunkra is itt kezdődnek a problémák, nem de? Isten ad nekünk egy ígéretet, aztán eltelnek az évek, és semmi sem történik. Tehát kitalálunk egy saját tervet. Tudom, hogyan akarja Isten ezt elvégezni. Bárcsak lenne időm, hogy végigvegyük ezeket a fázisokat. Megnézheted az 1 Mózes 15-öt, ami azt illeti, menjünk is most oda egy percre. Van időm. 1 Mózes 15:1. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban. Ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod. Jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta, ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. És ez volt Ábrám válasza. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. Az egyetlen reakció, amit Isten akar tőlünk látni az ígéreteivel kapcsolatban, az ez. Elhiszem, elhiszem. És ne hagyd az elmédet elbátortalanodni, mikor elkezdesz a lehetetlen körülményeidre nézni. Természetes módon lehetetlen volt, hogy nekik gyermekük szülessen. Nem volt lehetséges, de ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Ezt mindnyájan tudjuk különböző módokon, én minden alkalommal tudom ezt, amikor itt állok. Úgy értem, ott ültem és körülnéztem ezen a délelőttön, itt van ez a rengeteg csodálatos ember, és azt gondoltam, ez egyszerűen nem lehetséges. Miért jönnek ide ezek az emberek, hogy meghallgassanak? Tudjátok miért? Mert Istennel minden lehetséges. Mert Istennel minden lehetséges. Tehát Ábrahám egyszerűen hitt Istennek. Tudjátok, ahelyett, hogy azt mondanád, miért Istenem miért, mikor Istenem mikor, Istenem hogy fogod csinálni? Csak kezd elmondani, hiszek. 1 Mózes 16:1. Szárai Ábrahám felesége nem szült neki. Eltelt egy csomó év, még mindig sehol a gyermekáldás. Szárainak pedig támadt egy remek ötlete. De volt Szárainak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Szárai ezt mondta Ábrámnak: íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Szárai szavára. Ekkor nem volt jó a feleségedre hallgatni. Hányan tudjátok, hogy még egy féleszű asszony sem adja oda a férjét egy másik nőnek? Mármint ez elképesztő történet, ha végigolvasod. Tehát Ábrahám bement hozzá, és a szolgáló terhes lett, és ott volt a baba. És ekkor a szolgáló elkezdte gúnyolni Sárát. Ha-ha, én terhes vagyok, te meg nem. Vagy bárhogy is volt ez. Negyedik vers. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többi becsülete előtte. Ezért Szárai ezt mondta Ábrámnak, és ez nagyon tetszik. Miattad ért engem sérelem? Gyerünk, volt már, hogy zűrt csináltál azzal, hogy test szerint cselekedtél, és nagy bajba keveredtél, aztán meg mást okoltál miatta? Rövidre fogva a történetet, a szolgáló megszülte Izmaelt. A név jelentése a háború embere. Gyerünk, itt begyorsítunk. Mikor saját erődre hagyatkozol, ott mindig háborúság lesz. Háború, háború. Végül azonban Isten betöltötte az ígéretét. Azt hiszem, ez valószínűleg hamarabb bekövetkezett volna, ha távol maradtak volna Izmaeltől. De Sára világra hozta az ígéret gyermekét. Az ő neve Izsák, és Izsák neve azt jelenti nevetés. Ha élvezni akarod az utazást, akkor meg kell várnod Isten ígéreteit. Maradj távol a test cselekedeteitől, mert ha nevetni és örülni akarsz, akkor meg kell tanulnod hátradőlni és figyelni, ahogy Isten dolgozik az életedben kegyelmén keresztül. Ha állandó háborúságot akarsz, akkor csak menj és oldd meg magad. Amen. Annyira élvezem, amit csinálok. Úgy értem, szeretem. Mármint lehet, hogy testileg elfáradok, de mikor azt teszem, amit most is, az elememben vagyok. Ez az én erősségem az életben, és ma igazán sikeresek vagyunk. És bár a testem fáradt, már ezerszer megcsináltam ezt. Tudom, mit kell tennem, hogy regenerálódjak és feltöltődjek. Volt két napom, hogy felkészüljek a keddi és a szerdai televíziós adásra, szóval tudom, mit kell tennem, hogy felépüljek. De a bensőmben most annyira élettelinek érzem magam. Tele vagyok tűzzel. Annyira tele vagyok szenvedéllyel. Tudjátok miért? Mert ma elértem a célom. Emberek megszabadultak, a láncok megtörtek. Jobban fogjátok élvezni Isten jelenlétét, mint valaha, és képesek lesztek még arra is, hogy élvezzétek az életeteket. Csak annyit kell tennetek, hogy félreálltok az útból, és hagyjátok Istennek, hogy Isten legyen. Lehetne, hogy valaki egyszerűen félreáll, és hagyja Istennek, hogy Isten legyen? Amen. Nem erővel. Nem hatalommal, hanem az én szellemem által. Ezt mondja a seregek ura.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna hír.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi, és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Sziasztok, hello! Ez itt a Kapocsa Podcast, ahol mennyei és emberi kapcsolatokról beszélgetünk. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma a Kapocs húsvéti különkiadására készülünk. Vendégeink Háló Helena esküvőszervező, a Golgota Budapest dicsőítés vezetője, dalszerző, és férje Háló Balázs, IT projektmenedzser, zenész, a Golgota Budapest zenei vezetője. Sziasztok!
2: Szia, Szidi!
3: Hello!
2: És üdvözöljük a hallgatókat is!
3: Igen, igen.
1: Nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok, és ahogy már említettem is, egy húsvéti külön kiadásra készülünk. A mai beszélgetéssel kapcsolatban azt beszéltük meg előzetesen, hogy azt a munkacímet adjuk neki, ha úgy tetszik, hogy az elhívásban rejlő erő Krisztus elhívása, és hogy a húsvét apropóján fogunk erről a témáról beszélgetni. Nagyon örülünk neki, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy ebben az ünnepi adásban beszélgethetünk erről a témáról. De hogyha valaki úgy hallgat minket, hogy esetleg maga a fogalom is, hogy elhívás, az elhívásban rejlő erő, kicsit furcsán vagy idegenül hangzik neki, és esetleg most hall róla először, vagy nem tudja pontosan, hogy számunkra, keresztények számára mit is jelent pontosan az elhívás, akkor szerintem kezdjük azzal ma a beszélgetésünket, hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit is jelent számunkra ez a szó, hogy elhívás. Mit értünk ez alatt?
2: Hogyha az elhívásra gondolok, akkor az első szó, ami még így picit szinonimaként így megjelenik mellette számomra, az a hivatás. És vannak olyan élethelyzetek, amikor ez úgy érzem, hogy teljesen össze tud mosódni, amikor valakinek van egy olyan munkahelye, egy olyan hivatása, ami teljes mértékben az elhívása is. Viszont sok esetben látom azt, hogy keresztény embereknek megvan a polgári 8 órás állása, amit adott esetben szeretnek is, van, hogy kevésbé, de emellett van egy olyan elhívásuk Istentől, amit önkéntes alapon tudnak végezni, akár a gyülekezetben, akár bármilyen missziós területen. Úgyhogy nekem valamilyen szempontból így kapcsolódik a hivatáshoz, de azt látom, hogy nagyon sok esetben azért nem teljesen ugyanarról beszélünk.
1: Hát a szótő, hogyha nagyon nyelvészkedni szeretnénk, akkor nagyon érdekes szerintem a magyar nyelv, mert hogy a hivatás szóban és az elhívásban is ugyanúgy a hív, a valamire való hívás szerepel. Tehát azért ez közös benne, de ugyanakkor, ahogy mondod, kicsit különbözik is. Tehát lehet átfedés a kettő között.
3: Igen.
1: És lehetnek különbségek is. Balázs, te ezt hogy látod? Mi az, hogy elhívás szerinted?
3: Lehet, hogy azért is, mert házas párok vagyunk. Nekem is először így a hivatás szó jutott eszembe, amivel jól körül lehet írni minden ember számára ennek a szónak a jelentését. És én azzal egészíteném ki Helinek a gondolatait, hogy itt valami olyan dologról beszélünk, ami az életünkben egy nagyobb, magasztosabb célt szolgál, ezt segíti elő valamilyen tevékenységgel, amiben mi hozzátehetjük a mi saját részünket, és ez nem önös érdekből történik, hanem tényleg valami magasztosabb cél érdekében. Tehát még ezt hoznám így be.
2: Abszolút, ez nagyon jó gondolat, teljesen egyetértek vele, és ezt így tapasztalom is, hogy így amikor az elhívásra gondolok, akkor az így nem csak a földi életünkre vonatkozik, hanem valahogy túlmutat azon.
1: Van-e különbség a között szerintetek, amikor valaki egy szakmára kap elhívást, meg ahhoz a kellő talentumot meg, itt a földi viszonyrendszerben, vagy amikor Istentől kap az ember elhívást egy valami földi életen túlmutató dologra akár?
2: Érdekes kérdés, és ha többet tudnék rajta gondolkozni, akkor biztos nagyon jó gondolataim lennének rá.
3: És teológiailag nagyon pontos.
2: Igen. Most így hirtelennyébe az az igevers jutott eszembe, ahol így arról ír a Biblia, hogy úgy végezzük a munkánkat, a hétköznapi egyszerű munkánkat, mintha Istennek végeznénk. És emiatt egyébként mondanám azt is, hogy nincs különbség, más perspektívából egyébként szerintem van, de mégis nekem tetszik ez a gondolat, és nagyon egyet tudok vele érteni, hogyha nekem éppen az az elhívásom egy vasárnap, hogy kirakjak 50 széket, mert azzal tudom segíteni azt, hogy valami megvalósuljon, akkor nekem éppen abban kell engedelmesnek lennem, és alázatosnak, és ugyanolyan fontos munkát tudok végezni. Tehát még az jutott eszembe, hogy van az a hasonlat is így az igében, hogy olyan vagyunk az egyház, mint a test, és hogy különböző testrészeink vannak, és mindegyiknek megvan a maga funkciója, de nem mondhatjuk azt, hogy a szívünk fontosabb, mint a tüdőnk, tehát hogy igazából mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata, úgyhogy lehet, hogy picit most ezt más irányba vittem el, de azt gondolom, hogy bármi is a feladatunk, legyen az egy pici, vagy egy nagyobbnak tűnő, igazából nehéz különbséget tenni, és talán nem is kell.
3: Szerintem is egyébként jó esetben nincs különbség a kettő között, és ezt szerintem mindenki tapasztalhatja így a saját életében is. Bármilyen szakmával találkozunk, legyen az egy pedagógus, oktató, legyen az egy bolti eladó, legyen az egy orvos, egyértelműen látjuk azt, hogy az az ember az hivatástudatból végzi el azt a munkát, vagy igazából csak azért, mert hogy ez dobta a gép, és igazából nem látja benne, és tényleg legyen ez bármilyen szakma, nem látja benne azt a plusz hozzáadott olyan értéket, amiért szerinte is érdemes ezt csinálni, és szerinte is érdemes ezt jól csinálni. Úgyhogy szerintem nem elválasztható a kettő.
1: Arról nem is beszélve, hogy ha jól értem a Bibliának az átfogó üzenetét, akkor minden munkára szükség van. Tehát nincs különbség Isten szemszögéből a takarítónő és a politikus, vagy a tanár, vagy a nem tudom, vagy a NASA űrkutató között. Tehát egyszerűen minden feladatot el kell végezni. És akkor most itt visszakapcsolok arra, amit Heli mondtál az előbb, hogy ha a pék nem süti meg nekem a kenyeret, akkor nem lesz mit ennem. Ha az utcaseprő nem végzi a dolgát, akkor nem fogok tudni haladni, közlekedni, eljutni A-ból B-be. Tehát itt emberi viszonyrendszerben is meg kell adni minden munkának szerintem magunkban a kellő méltóságot vagy tisztességet, és azt kell tudnunk mondani, hogy ugyanúgy szükség van mindenféle szakmájú emberre, vagy mindenféle hivatású és elhívású emberre.
2: Így van, és szerintem azzal tudjuk ezt elősegíteni, és valahogy egy olyan kultúrát kiépíteni, ahol mindenki érzi is ennek a fontosságát, hogyha úgy odafigyelünk egymásra, hogy valóban akár a gyülekezetben, a közösségben, ahol vagyunk, éreztetjünk minden emberrel, hogy fontos a munkája, és szerintem ez nagyon fontos, hogy azok a szolgálati területek, amik nincsenek annyira előtérbe, és ezt azért merem mondani, mert tudom, hogy nekem nagyon sok szolgálati terület, amin vagyok, az előtérben van, és látom azt, hogy holott milyen sok munka és befektetés van azok mögött is, amik nem annyira látszódnak. Ezért külön feladatomnak érzem, hogy én még inkább megbecsüljem azokat a szolgálótársaimat a kivetítő mögött, a hangtechnikában. Erre szerintem nagyon fontos, hogy odafigyeljünk.
1: Arról nem is beszélve, hogy vannak azok a területek, amiket ráadásul automatizmusnak veszünk, hogy bemegyünk, és egy kitakarított helyiségbe megyünk be. Mert mondjuk a templomtér vagy a gyülekezeti helyiségek azok tiszták, pedig ahhoz sokaknak a takarító munkája kell. És nem szeretünk erről beszélni, meg gondolkodni, de hát valakinek például a gyülekezetben is kell a WC-t pucolni. Szóval mennyire meg kell becsülni, vagy meg kellene becsülni ezeket az embereket is, akiknek végképp láthatatlan a munkája, de mennyire fontos, hogy ott is a mellékhelyiségek is ki legyenek például pucolva. Szóval nagyon egyet tudok érteni azzal, amit most mondtatok tulajdonképpen mind a ketten. És akkor, ahogy mondtuk is a felvezetőben, mind a kettőtöknek van polgári foglalkozása is. Balázs, most egy kicsit hozzád fordulok, mert azt mondtad, hogy te egy IT projektmenedzser vagy és zenész.
3: Hogy fér meg a kettő egymás mellett?
1: Erről is mesélj nekünk egy kicsit, meg hogy a témánál maradjunk, az elhívásodról. Tehát a te személyes elhívásod az hogy jött? Mikor kezdted el így érezni azt, hogy neked ezeken a területeken van dolgod, vagy itt kaptál talentumot? Mikor dobbantotta rá Isten a szívedet arra, hogy ezeken a területeken kell tevékenykedned?
3: A talentum az egy nagyon jó szó volt, mert szerintem ez sokszor összefügg egyébként az elhívással, vagy a hivatással, hogy milyen talentumokat, vagy milyen területekre kapunk olyan tehetséget, amit érdemes valahogy kibontakoztatni. Most, tehát, hogyha a civil hivatásomat nézzük, ott egyértelműen az, hogy jól bántam a számokkal már kisiskolásként is. Aztán egyetemre mentem, műszaki egyetemre, informatikus képzés, stb. És ezzel így jól el voltam, és azt éreztem, hogy nagyon a helyemen vagyok. Nagyon sokszor én küzdöttem a különféle humán megnyilvánulásokkal. Irodalom borzasztó volt végig, gimiben, meg soha nem értettem ezt, amire gondolt a költő és verselemzés, és bemagoltam az összes életrajzot, meg minden, de hogy valahogy éreztem, hogy én egy reálos vagyok, ezeket a dolgokat kellene nekem jobban kibontakoztatni valószínű az életemben, és erre kaptam valószínű olyan talentumot, vagy olyan tehetséget, ami meg tud ágyazni a további karrieremnek. Emellett pedig valószínű volt bennem egy ilyen művészi hajlam is, gondolkozós hajlam is. Egyébként szüleim is mindketten zenélnek valamilyen szinten, édesapám költő, szóval alapvetően így a művészet, így a családunkat is szerintem elég rendesen így körüllengte. És ebben is természetesen voltak ilyen nehezebb pontok, amikor nem akartam nagyon elmenni azért zeneiskolába, meg eljátszani, nem tudom, hanyadik Bartók etüdöt, meg stb. De aztán ez is kialakult, és volt egy olyan pont, ez konkrétan miután abba hagytam az intézményesített zenetanulást, és talán 2 évig nem is nyúltam semmilyen hangszerhez. És utána lett egy ilyen igény a gyülekezetbe, ahova akkor jártam, hogy tök jó lenne, hogyha én játszanék mondjuk, és elkísérnék 1-2 dalt. És akkor visszaültem a zongorához, és onnantól kezdve igazából elég rendesen behúzott ez újra, tehát ilyen 16-17 éves lehettem, és akkor ott elindult egy új világa a könnyű zenével, a keresztény könnyű zenével, több zenekarban is elkezdtem részt venni, aztán Helivel is igazából így találkoztunk, hogy a zenekarjában játszottam.
1: Tényleg?
3: Igen,
1: igen. Igen. Így ismerkedtetek meg?
3: Igen, tehát hogy az igazából a zene kapcsán alakult ki. És hogy ez is szerintem egy ilyen fontos része ezeknek vagy elhívott területeknek, hogy lesznek olyan pontjai ezeknek a munkáknak, amikor valami olyat tartogat nekünk ez az elhívás, amire nem is számítottunk. Tehát így végül is kaptam egy házaspárt.
1: De jó! Hát ez nagyon, nagyon klassz történet. És akkor, ha jól értelek, akkor a kiinduló pont a zenész karrieredben vagy utadon, az tulajdonképpen úgy jött, hogy a szüleid vittek vagy küldtek zeneiskolába?
3: Igen, de pont az volt, hogy az valószínű, az még nem az én elhívásom volt, az a szüleim elhívása volt, meg a szüleim döntése volt, hogy én elmenjek zeneiskolába. Az már az én döntésem volt, amikor utána azt abba hagytam, és nem csináltam semmit a zenével, hogy én azt újra kezdjem, és azt úgy kezdjem újra, ahogy én azt megkaptam.
1: És ez hogy történt? Tehát hány éves korodban kezdtél el zenét tanulni, mikor hagytad abba, és mennyi idő telt el nagyjából addig, amíg erről beszélsz nekünk, hogy újra kezdted és érezted ezt az elhívást ebbe az irányba?
3: Másodikos voltam, tehát olyan 8 éves koromban kezdtem el a zeneiskolába tanulni zongorát, és körülbelül 13-14 éves lehettem, amikor ezt abba hagytam, és akkor ez a 16-17 körül most már így nem teljesen van meg pontosan, de ott kezdtem újra ez a gyülekezeti, ifjúsági szolgálatba zenélni, és onnantól tényleg jöttek a különféle, akár egyházi, akár világi olyan zenei projektek, amikbe így részt tudtam venni, éreztem is, hogy melyik az, amiben nekem részt kéne venni a jövőben, melyik az, amit abba kellene hagyni, mi az, ami engem épített, mi az, ami nem annyira épített, és hát itt vagyok most.
1: De érdekes nekem, amit mondasz több szempontból is, és erre majd, ha lehet, akkor térjünk vissza egy picit később, hogy van-e különbség e között, hogy keresztény fronton, meg akár egy világi közegben zenélni, vagy zenészként részt venni a számodra. De talán most egy picit, akkor kérdezzük meg Helit is, hogy nála hogy történt az elhívás, mert hogy rólad meg azt tudjuk, hogy esküvőszervező vagy, a Golgota Budapestnek a dicsőítés vezetője és dalszerző. Hogy jött nálad az elhívás?
2: Ahogy így Balázs már pedzegette, én is így elkezdtem gondolkozni, és egy könyvet kiemelnék, ami rám nagyon nagy hatással volt 10 évesen, ennek az a címe, hogy a céltudatos élet.
1: Rick Warrennek a könyvéről van szó, amerikai szerző, ha esetleg valaki még nem hallott erről a könyvről.
2: Igen, nagyon ajánlom egyébként, főleg így ebben a korosztályban, így 17-18 évesen szerintem tényleg nagyon sokat tud adni, és nekem az ott nagyon letisztázta azt a fejemben, a szívemben, hogy bármilyen irányba is megyek, munkaterületén, szolgálat, egyházi, önkéntes munka, igazából mi a cél? Tulajdonképpen miért is vagyok a Földön? Mi az a hosszú távú elhívás tulajdonképpen, ami túlmutat a földi életemen is, és nekem ez a mai napig nagyon sokszor így eszembe jut, és most már nálam fiatalabb lányokkal olvasom együtt ezt a könyvet, és igyekszem átadni azt a tudást, meg azt a szívet, amit én is így tulajdonképpen ezen keresztül kaptam. Ez adott nekem tulajdonképpen egy olyan löketet az életemnek, úgy érzem akkor, velem is foglalkoztak, én is egy ilyen mentorprogramban részt vettem, és nagyon-nagyon sokat adott abban, hogy hogyan látom önmagamat, és nagyon jó példa van benne, hogy kicsit olyanok vagyunk itt a Földön hívőként, mint a diplomaták, hogy nem ez a mi végső otthonunk, van egy küldetésünk, egy elhívásunk, és tulajdonképpen így Istent, az ő országát próbáljuk képviselni, és sok és világosságok vagyunk a világban. Bármilyen módon nekem ez volt, hogy tényleg a zene volt a központ, aztán volt, hogy az esküvőszervezés nagyobb szerepet kapott, és minden élethelyzetünkben úgy gondolom, hogy Isten így mozgat minket, és én is látom, hogy évről évre újabb területekre világít rá, hogy figyelj, Heli, most erre kell jobban koncentrálnod, most

0: szinten is, mint hogy csak így hobbinak ott maradjon. Mellette írtam a dalokat, úgy éreztem, hogy még több van bennem, hogy azt is szeretném csinálni, és tényleg egy ilyen nagyon érdekes időszak volt. Úgy éreztem, hogy most így bármi lehet, bármilyen ajtó, amit Isten kinyit, abba így bemennék, és emlékszem erre a beszélgetésünkre, hogy így mondtam Balázsnak, hogy ezt is szeretném csinálni, meg azt is, meg de jó lenne valamilyen missziós területen is dolgozni, és így visszanézve tényleg csak így mosolygok, hogy Isten hogyan nyitotta ki ezeket az ajtókat, hogy tulajdonképpen mindaz, ami vágy volt a szívembe, ő megteremtette a másik oldalon a szükséget is rá, és valahogy így ez a kereslet-kínálat így találkozott, és az esküvőszervezés az egy ilyen nagyon bátor kilépés volt. Csináltunk egy honlapot, és kiírtam, hogy én esküvőszervező vagyok. Egyébként volt valamennyi tapasztalatom, mert nagyon nagy a családunk, baráti társaság, rengeteg esküvőn voltam, megzenéltem is, tehát nem vakon indultam azért bele, de valahol mégis nagyon érdekesek voltak az első ilyen megbeszéléseim párokkal, hogy hát igen, már pár esküvőn voltam, de hát még amúgy nem szerveztem, de nagyon szívesen megszervezem a tiéteket, és az első pár ilyen referencia munka az tényleg így visszagondolva nagyon bátor volt, de megérte, mert néhány referencia után már nyilván sokkal egyszerűbb volt felépíteni a vállalkozást. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ott egy ilyen bátorító társra volt szükségem, aki azt mondja, hogy figyelj, meg tudod csinálni. És
1: ez volt Balázs.
0: Igen, ez volt ő, és itt ki is emelném, hogy ennek egyébként mekkora jelentősége van, hogy van-e a környezetünkben támogatás, hogy figyelj, meg tudod csinálni. Akár a szülőnk, a testvérünk, a közeli barátaink, a társunk, tehát hogy nagyon sokszor úgy látom, hogy emberek életébe az elhívásukban az a gát, hogy nem kapnak bátorítást, hogy figyelj, meg tudod csinálni, mert valahogy kívülről sokkal könnyebb mást bátorítani, mint önmagunkat. Ezt magamon is tapasztalom, hogy a hitben is sokszor így van, hogy ezért van egymásra szükségünk, hogy nekem sokkal nagyobb hitem van másnak a gyógyulására, mondjuk, mint az én sajátomra. Viszont így vagyunk egy ilyen közösség, egység, így segítjük egymást.
2: Igen, meg itt az elhívásnál szerintem sokszor bejön az, hogy ezek általában ilyen high risk, high reward jellegű dolgok, hogy ki kell belelépni, és nagy kockázat van, és nagyot lehet esni is, és bármi történhet, de hogyha megmerjük tenni azt a kilépést, és belerakjuk magunkat, akkor kapunk érte nagy jutalmat, akár földi, akár mennyei vonatkozásban nézzük ezt az egészet.
0: Itt behoznám azt, hogy ami nekem egy ilyen hasonló ilyen high risk volt, amikor a Golgotába kerültem munkatársként, ahol konkrétan egy vasárnap éreztem a tanítás közben, hogy hallottam belül egy hangot, hogy neked itt a helyed, ide kell tenned még több időt, energiát. És tudtam, hogy ezt csak akkor tudom megtenni, olyan élethelyzetben voltam, hogyha itt valamilyen munkát fogok vállalni, de tulajdonképpen nem tudtam még, hogy miért, és akkor leültem a Hellinger Andrissal, mint dicsőítés vezetővel, dicsőítő pásztorral, aki ott dolgozott már akkor, hogy figyelj, Andris, én ezt kaptam a szívembe, és nem tudom, hogy mi van a másik oldalon, de én azt érzem, hogy nekem itt valamit csinálnom kell, akkor még azt se tudtam igazából, hogy mit. És így visszatekintve, ez is egy ilyen nagy kilépés volt, és nagyon jó beszélgetésünk volt, kiderült, hogy ők hónapok óta azon imádkoztak, hogy legyen valaki, aki a dicsőítésben tud segítkezni az Andris mellett. Így kerültem oda, azóta már bővítettük is ezt a csapatot, tehát hogy ezek valahol olyan bizonyságok így visszatekintve, hogy Isten annyira elkészíti nekünk az utakat, és nekünk tulajdonképpen be kell menni, amihez kell bátorság. Néha ki kell nyitni nekünk azt az ajtót, de annyira jó, ahogy így visszatekintek, hogy Isten mindig gondoskodott, és először egy vágyat adott a szívünkbe. Egy vágyat valamire, amire még nem láttunk realitást, és ez nekem nagyon bátorító, hogy Isten soha nem egy ilyen reflektorral világítja meg előttünk az utat, hanem ad egy ilyen kis mécsest, hogy a következő lépést lássuk.
1: Fú, nagyon tetszik ez, amit mondasz, hogy Isten nem azt akarja, hogy végig szenvedjük az életet valahol, hogy valamilyen munkába csak beálljak, csak hogy legyen valami, hanem hogy olyan jó, és annyira szeret minket, hogy még azt is megadja, hogy

0: rádobbantja a szívedet, hogy amit szeretnél csinálni, és még fogalmad sincs, hogy az hogy fog megvalósulni, de hogy elmerjél indulni, legyen lehetőség, amit látsz magad előtt, hogy igen, ezt szívesen csinálnám.
1: Igen, és adja ezt a szolgálat örömét. Hát hányszor volt, Balázs, hogy így hajnalba keltünk, vittük a hangszereket, a cuccokat, mentünk ide-oda szolgálni, alig fértünk be az autóba, annyi cuccunk volt, és tényleg így visszagondolva, sokszor tényleg időt, energiát nem sajnálva mentünk, és emlékszem, hogy mennyi alkalommal mentünk úgy haza, hogy hullafáradtan, de olyan boldogsággal, amikor így egy ilyen öröm tölt be, hogy pontosan azt csináltam ma, amit csinálnom kellett, pont ott voltam, ahol lennem kellett, és valahol ez az öröm, úgy érzem, hogy így mindent megér, hogy ebbe az elhívásba élni, és olyan jó, hogy ezt együtt is így meg tudjuk élni.
0: Hogy adta meg Isten nektek a közös elhívást, vagy mire adott közösen hívást nektek?
2: Szerintem egyértelműen a legfőbb közös elhívásunk az az, hogy mi egy család legyünk. Tehát, hogy férj és feleség vagyunk, és ebbe a kapcsolati rendszerbe vagy helyezett bele Isten minket, vagy mi választottuk. Ez ugye világnézeti kérdés, hogy tyúk vagy tojás. Erről szoktunk mi is nagyon sokat beszélgetni, hogy is van ez, hogy mi most választottuk egymást, vagy megkaptuk egymást, mennyire szabad akarat volt ebbe, várt-e még ránk valaki, de nem azt választottuk, hanem egymást. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés. Tehát szerintem ez az elsődleges elhívásunk, hogy házas párként mi hogy legyünk ott egymásnak, hogyan támogassuk egymást, hogy segítsük a másikat.
1: Igen, és akkor erre jönnek az ilyen egyéb időszakos dolgok, azt gondolom, hogy Isten éppen minket hogyan tud használni párként. Legyen ez az, hogy áthívunk vendégségbe másokat, vagy fiatalok felé szolgálunk, vagy zenélünk, vagy majd szülők leszünk. Tehát, hogy minden élethelyzetben azt gondolom, hogy Isten így ránk bíz ilyen közös feladatokat is. Az egy szerencsés helyzet a mi életünkben, hogy nagyon sok ilyen közös pontunk van. Tehát, hogy látjuk azt, hogy ez egy ilyen különleges dolog, hogy mi házas párként nagyon sokat tudunk együtt tevékenykedni Isten országáért, és ez valahol tényleg így erősíti is a kapcsolatunkat, meg hozzáad a házasságunkhoz is egy olyan fűszert, ami azt gondolom, hogy tényleg különleges másokhoz képest.
2: Igen, de hát ez azért is volt az, mert hogy egy valamilyen közös tevékenység alapján vezetett minket Isten egymáshoz, és így ismertük meg egymást. Aztán persze ott is voltak olyan kilépések, akár egyik, akár másik oldalról, ami high risk, high reward volt, hogy akkor most a jól működő zenekart, azt összetörjük el, meg a barátságunkat azzal, hogy elmegyünk-e randizni. Tehát, hogy Heli egy fél napot sírt ezen, amikor elhívtam randizni.
0: Tényleg?
1: Igen, jól indult.
0: De
1: innen
0: miért?
1: Szép nyerni.
0: Mi? Féltél valamitől, hogy akkor, hogy ez elronthatja a szakmai kapcsolatot?
1: Igen. Ettől tartottál?
2: Persze, ott van egy jó zongorista, aki ingyen elmegy játszani.
1: Igen, ahogy nagyon jóba voltunk, jó barátok voltunk, és jól ment a zenekar, és hát behoztunk egy olyan vonalat, ami vagy a legkirályabb dolog lesz, vagy szétrombolhatja az egészet, és nekem ez egy félelem volt. Végül a legkirályabb dolog lett.
2: Igen.
0: De jó. Na, meséljetek nekünk akkor erről kicsit többet, hogy lássuk ezt, hogy fonódott össze akkor a ti életetek, a szálatok. Balázs, azt már említetted nekünk, hogy eleve a zene szeretete miatt találkoztatok, és hogy ez valamilyen gyülekezeti, vagy keresztény berkeken belül történt akkor, ha jól értem.
2: Is igazából, mert mindketten hívő keresztény embernek valljuk magunkat, de egyébként tökre nem így együtt nőttünk fel, meg tökre nem ugyanabban az egyházban nőttünk fel. Én baptista gyülekezetekbe jártam, azért mondom, hogy gyülekezetekbe, mert édesapám baptista lelkipásztor, és hát különféle megbízatásai voltak először Csetényben, Dunaharasztiban, aztán Pesszentimrén, 18. kerületben volt lelkipásztor, aztán onnan ment nyugdíjba, most pár éve. Tehát én igazából addig, amíg kisgyerekként és ilyen kis fiatal felnőttként picit külön mozogtam, már külön éltem mondjuk albérletbe, de azért hazajártam még hétvégén a családhoz. Én nem kerestem magamnak egy új gyülekezetet, hanem el voltam ott édesapám mellett, És igazából én egy ilyen baptista környezetből származok. És akkor Henny, meséld el, hogy te honnan származol, hogy ne én meséljem el.
1: Én pedig a pünkösdi háttérből jöttem, úgyhogy egyébként ez így a kapcsolatunk elején egy ilyen nagyon izgalmas szál is volt, hogy nagyon sok közös pontjaink voltak, de hogy mégis voltak különbségek, amikről nagyon jókat beszélgettünk egyébként, és elég hamar láttuk azt, hogy ezek olyan kulturális különbözőségek, amik egyébként a hitéletünkre se voltak tulajdonképpen úgy kardinális hatással, illetve így az egységünkre se. Úgyhogy ez nagyon jó volt megélni, és azóta is én nagyon híve vagyok az ökumenikus megnyilvánulásoknak, legyen ez egy házasság, vagy bármilyen rendezvény, esemény, konferencia, mert látom, hogy ebben nagyobb erő van ennek az egységében, mint ami a különbsége lenne.
2: Igen, meg ami ilyen teológiai különbségek mentén egyházak szétszakadtak, két ember meg összeházasodhat ugyanazok mentén, a különbségek mentén, igen. És hogy ezek mennyire nem számítanak igazából.
0: Hát Isten országában semmiképpen, tehát amikor majd megállunk Jézus előtt, nem azt fogja kérdezgetni, hogy háló Balázs, te baptista voltál, háló Heléna, te meg eredetileg pünkösdi, és akkor mit kerestetek utána közösen egy másik gyülekezetben, tehát ezek nyilván nem lesznek már fontosak, vagy akár már most se fontosak, egyetértek veled Balázs, szóval minden olyan viszonylagos, de hát Isten, aki a szívek vizsgálója, igazából csak azt nézi, hogy ott van-e a szeretet a szívünkben felé, meg az embertársaink felé.
1: Igen, és ezt egyértelműen éreztük egymásnál, hogy olyan közös huron pendülünk minden szempontból, ami mellett nem nagyon lehetett elmenni szó nélkül.
2: Igen, és hogy az eredeti kérdéseit visszautalva, hogy ez akkor milyen környezetben történt, ott pont egy ilyen érdekes dolog volt, mert Heli építette fel ezt a zenekart, alapvetően a saját dalait játszottuk.
0: Ezek dicsőítő dalok voltak, vagy ezek egyáltalán nem is keresztény dalok voltak, hanem egy világi zene volt, szóval milyen bandáról beszélünk itt most?
1: Én szeretem ezt nem teljesen elkülöníteni, mert úgy gondolom, hogyha van egy hívő keresztény ember, aki elkezdi kinyitni a szívét, abban bármilyen témához is nyúl, benne lesz Isten, kvázi. Igazából akkor is dicsőítek, amikor reggelizek, vagy éppen sétálok. Tehát, hogy ami ilyen klasszikus gondolkodás sokszor, hogy az a dicsőítés, ami vasárnap a színpadon történik 9-től 10-ig, abszolút nem ezt gondolom. A dicsőítés az életünk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezen gondolatiságon alapulva tulajdonképpen mindegyik dalom dicsőítő dal, de nem direkt mindegyik az Istennel való kapcsolatomról szólt.
2: Igen, van olyan dala is, ami rólam szól például.
1: Így van.
0: A szerelemről, úgy érted? Vagy...
2: Remélem.
1: Igen, ahogy megismerkedtünk, igen, akkor az például egy ilyen dalként kifakadt belőlem, és ha visszagondolok, a megismerkedésünk előtti időszakban is sok ilyen dalom volt, ami viszont pont a bizonytalanságról, a nehézségekről szól. Egyébként, ha megnézzük a Dávidnak a zsoltárait, pontosan ezt látjuk, hogy nem mindegyik arról szól, hogy ó, Istenem, csodálatos és hatalmas vagy, hanem Dávid kiakad éppen az egész életére, és valahogy így tudom én is így megfogalmazni, hogy nekem is ilyenek a dalaim, hogy épp amiben vagyok.
0: Azt már említetted, Balázs, hogy az alapvető közös elhívásotok az, hogy egymás házastársai legyetek. De mi még a közös elhívásotok? Mert Heli, te meg azt mondtad, hogy nagyon sok közös pont van a ti utatokban és életetekben, meg talentum kupacban is, amit ti kaptatok egyen-egyenként. Mire van még elhívásotok így együtt? Ennek mekkora részét képezi például a zene?
2: Szerintem nagy részét képezi a zene, de egyre jobban tapasztaljuk meg azt is, hogy nem feltétlene csak ez az egy olyan terület, amiben így a közös elhívásunk akár a jelenben, akár a jövőben majd kibontakozhat. Tehát, hogy most nagyon érdekes helyzetben vagyunk, itt a beszélgetés előtt így meséltem is, hogy pár hete volt egy balesetem, nagyon bagatell dolog, sogorom lányával, 3 éves, fogócskáztunk, elestem, úgy kiugrott a vállam, hogy most hetekre vagy hónapokra igazából semmi zene nem lesz részemről.
1: Igen, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy akkor ő most nem tudja az elhívását élni, mert hogy nem tud zongorázni, vagy nem tud zenélni, és
2: igen.
1: Szerintem ez egy nagyon jó ilyen tanító lecke nekünk is, hogy miben van az identitásunk, mert szerintem nem szabad, hogy lekorlátozzuk ilyen dolgokra, mint csak a zene például.
2: Igen, és hogy most pont benne vagyunk egy ilyenben, hogy lehetséges, hogy a következő időszakban nem ez lesz a fő olyan terület, amit közös elhívásnak mondhatunk. Nem biztos, hogy közösen színpadon tudunk állni, de ettől függetlenül tényleg én hiszem azt, hogy így alapvetően a házasság, és az alatt bármilyen olyan szolgálatban támogathatjuk egymást, és így közös elhívás is lehet, amit így Isten elénk rak, hogy itt van, ebbe bele kellene ugrani, és kérdés lesz majd, hogy merünk-e beleugrani, ugye erről beszéltünk korábban, hogy néha kellő bátorság kell arra, hogy az ember kilépjen, utána meg bízunk a legjobbakban.
0: Ti hogy érzitek, élitek meg Istennek a hangját, vagy hogy győződtök meg róla, hogy amilyen irányba el szeretnétek mozdulni, az az Úrtól van-e? Mert nagyon sokszor kívülállók, akik lehet, hogy nem ismernek túlzottan, vagy nem mozognak keresztény berkekben, azzal a, hát ha úgy tetszik, váddal élnek velünk szemben, hogy jaj, mert ti keresztények, ti mindenre ráhúzzátok ezt, és kvázi így belemagyarázzátok, hogy azért csináltok valamit, mert az Isten útja, az az Isten elhívása számotokra, és hogy valójában meg ti szeretnétek azt csinálni. Szóval, hogy Ti hogyan érzitek, meg hogy tesztek különbségetek között, hogy most ti akartok abba az irányba menni, vagy Isten az, aki abba az irányba vezérel titeket?
2: Nagyon nehéz kérdés egyébként, vagy nem is azt mondom, hogy nehéz, hanem egy nagyon összetett kérdés, mert, mert lehet azt mondani, hogy hát, hogyha kapunk egy szabad teret, és persze kellenek kilépések, de mi folyamatosan azt látjuk, hogy semmi akadály nincs meg csak úgy jönnek a lehetőségek, amikbe bele kell ugrani. Attól az még nem biztos, hogy Isten vezetése, az lehet, hogy csak én vagyok teljesen vakon és háttal a moziban, és nem látom azt, hogy mi történik körülöttem. Valahogy én úgy tudnám megfogalmazni legjobban, amit én szoktam érezni, hogy mindig azt vizsgálom, hogy ezt most magamért teszem, és azért, hogy nekem jobb legyen, vagy tényleg azt nézem, hogy ennek mi a mögöttes, magasztosabb célja, és hogy azért én tettem-e valamit. És ez most az ego, amit én szeretnék, hogy ez legyen az elhívásom, vagy szeretném, hogy ez legyen a következő lépés, amit Isten mondott nekem, vagy egyértelműen látom, hogy akár az egóm sérült ebben, de mégis örömmel tölt el az eredmény, amit utána kapok.
1: Egyetértek veled, és még azzal egészíteném ki, hogy amit az elején mondtál, hogy kapunk talentumokat, és mondtad, hogy ezeket elkezdjük használni, és az jött fel akkor bennem, hogy jó esetben egyébként felismerjük, hogy mik a talentumaink, és azokat kezdjük el használni, mert sok esetben látom azt, hogy emberek erőltetnek olyan dolgokat, amihez még tehetségük sincs tulajdonképpen, és nyilván emiatt meg jó gyümölcsei sincsenek annak, amit csinálnak, és az egy ilyen nagyon szomorú energiabefektetés tud lenni. Én azt gondolom, hogy amikor Isten vezet bennünket, akkor abban békességünk van, annak jó gyümölcsei vannak, az nem csak bennünket épít, hanem másokat is, és egyébként próbák alatt is kitartónak kell benne lennünk. Tehát, hogy nem egy ilyen sima út, hanem egy felfele vezető út, de rögös. Tehát sokszor eszembe jut az igevers is, hogy ugye keskeny az a kapu, amin, és az az út, amin mi megyünk, és az elhívásunkban is egyébként annak ellenére, hogy vannak jó gyümölcsök, én nagyon sokszor tapasztalom, hogy így folyamatosan edz, hogy a jellememet edzi, hogy növekszem, mint ember, mint vezető, tehát hogy nem egy olyan út, amiben olyan maradok, ahogy ráléptem, hanem folyamatosan egyre jobb és jobb emberré válhatok Krisztus miatt, mert megedz.
2: Igen, és ez a békességen van kérdés, ez is egy nagyon összetett dolog, mert ezt is hajlamosak vagyunk, főleg a egyházi vallási gondolkozásban egy ilyen konfliktus kerülő és ilyen megalkuvó, belenyugvó, ilyen kicsit ilyen langyos.
1: Igen, ilyen komfortzónán belüli állapot.
2: Igen, egy ilyen teljesen súlytalan állapotra visszavezetni, igen. És azt mondani, hogy az a békesség, amikor így csak így el vagyok testpedve, punnyadva, akkor persze békessége van az embernek, de az biztos nem az elhívása, hanem igen, ott vannak rögös utak, meg vannak kihívások, és szerintem ebben kell megtalálni a békességet, hogy ott az a rögös út, meg ott az a kihívás, de mégis békességet érzek. Nem az a békesség, hogy nem csinálok semmit.
0: Ráadásul nagyon sokszor én például azt tapasztalom, hogy vagy az is egyfajta megerősítés, hogy Isten útján vagyok ebben, amit csinálok, hogy tudhatjuk azt a Bibliából, hogy Sátán be fog kóstolni. Tehát, hogyha Istenért én beálltam a munkába, és nagyon neki tetsző dolgot végzek, időkérdése csak, de meg fog jelenni, hogy eltántorítson, és megnehezítse a dolgomat. Ne érjek be a rádióba, ne tudjak elmenni gyülekezetbe, vagy valamiféle akadályoztatás lesz egy idő után. De arra is ígéretünk van, hogy aki elkezdte bennünk a jó munkát, az véghez is viszi a Krisztus Jézus napjára. Tehát, hogy tényleg ez van, amit ti is mondotok, hogy én is ugyanezt tapasztalom a saját utamon, hogy amikor Isten akarja, hogy valamit csináljak, akkor meg kell benne állni, akkor is, ha nehéz, és Isten meg fog erősíteni, vagy kvázi akkor békességet ad, hogy igen, ez az én utam is, és ne hagyd, hogy Sátán így jöjjön a kísértéseivel, vagy inkább arra használd, hogy edzd meg azáltal is a hitedet.
1: Igen, ez az edzés egyébként szerintem egy nagyon jó hasonlat. Én sokszor gondolok erre, hogy egyébként egy élsportoló is, hogy megy el minden nap edzeni hajnalba, odafigyel a diétára, stb., de hogy előtte van egy cél, hogy miért teszi ezt, és hogy nekünk is nagyon fontos, hogy amikor jönnek ezek a próbák, nehézség, én is annyiszor tapasztaltam, hogy amikor mentünk dicsőítést vezetni, az autónkba belénk jöttek, a minden lelki békességem menjen el, ez az ember lebetegszik, akkor én azon bestresszelek, tehát hogy tényleg annyiszor volt, hogy amikor a leginkább toppon kéne lenni, akkor jönnek a legkomolyabb megpróbáltatások, és ezek között így ott lenni békességben, nyugalomban, akkor lehetséges, ha ott van előttünk a cél.
0: Azzal a címmel indítottuk el a mai beszélgetést, hogy az elhívásban rejlő erő, Krisztus elhívása, hogy erről fogunk beszélgetni ma. Térjünk egy kicsit ki arra a szóra is, amiről ebben a kifejezésben még nem ejtettünk szót ma, az erőre. Van erő az elhívásban, szerintetek? Vagy mekkora erő van az elhívásban?
2: Szerintem a célben van erő. Tehát, hogy ami az elhívásnak egy része, így az elhívásban is van erő, mert ahogy Heli is mondta az előbb, hogyha nem látjuk azt, hogy ez miért van, akkor sokkal nehezebb. És persze Isten hozhat nekünk olyan helyzeteket, ahol nem látjuk a végét. Van ilyen, hogy nincs egy exakt olyan cél, amit el kell érnünk, vagy tudjuk azt, hogy mi az a exakt cél, amit el kell érnünk, és ilyenkor sokkal nehezebb. Ilyenkor másból kell azt az erőt venni, ilyenkor lehet, hogy a múltból kell azt az erőt venni, hogy ahogy Isten már megtette, most is meg fogja tenni. Vagy tényleg ezt is már behoztuk, hogy akár egy társ, legyen az tényleg egy házastárs, legyen az egy barát, legyen az egy kolléga, aki tud olyan erőt adni, vagy legalább a következő lökést megadni, amiben nem tántorodunk el attól az elhívástól.
1: Eszembe jutott az a, ahogy így mondtad, az erő, az az igevers, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és hogy Jézus mondta azt, hogy jobb nektek, hogy nem én maradok itt, hanem hogy elküldöm a Szent Szellemet, és hogy tulajdonképpen Isten bennetek fog élni, és én valahogy ezt tapasztalom így az életünkbe, hogy van bennünk egy olyan természetfeletti erő, ami akkor is erős, amikor mi gyengék vagyunk, és nekem, ami nagyon sok erőt tud adni a hétköznapokban, amikor ilyen nehézségek vannak, hogy vannak olyan igeversek kiírva, amik erről szólnak, hogy amikor én gyenge vagyok, ő erős. Amikor mi nehézségekben vagyunk, akkor ő hogyan van mellettünk, és tulajdonképpen amikor ezeket így elolvasom, kimondom hangosan, annyira látom és tapasztalom, hogy valami megmozdul a szellemvilágban, és valami a láthatatlanban történik, amit én még most nem tudok, majd a mennyben megtudjuk, hogy működnek ezek a dolgok, de azt tapasztalom első kézből, hogy az igének van óriási ereje az életünkbe.
0: A húsvéti különkiadást készítjük most. Szerintetek hogy van összefüggésben az elhívás, az elhívásunk, vagy Krisztus elhívása, az elhívásban rejlő erő a húsvéttal?
2: Hát szerintem a legnagyobb példát állítja elénk Jézus azzal, hogy a világ legnehezebb elhívását beteljesítette. Ez volt ugye nagy pénteken.
1: Igen, ott könyörgött, hogy ha lehet, ne így legyen.
2: Igen, és előjött az emberi természete neki is, hogy hát ússzuk már meg. Tehát, hogy nem lehet ezt valahogy más, nem lehet kinyitni azt a kis kaput, vagy nem lehet valahogy ezt úgy megoldani, hogy én azért ne sérüljek bele annyira, hanem nem. Tehát, hogy ott volt egy nagyon egyértelmű elhívás, amit ő tudott legjobban, ott voltak a proféciák, stb. Tehát, hogy ezt mindenki sejtette szerintem körülötte, volt, aki jobban elhitte már akkor is, volt, aki kevésbé hitte abban az időben, de hogy egyértelmű volt az, hogy mi a cél, és hogy mit kell megtennie, és húsvétkor pedig rárakta a koronát.
1: Igen, sokszor eszembe jut az, hogy mennyire durva az, hogy az a Szentlélek, aki feltámasztotta, az az erő, aki Jézust visszahozta a halálból, tulajdonképpen ugyanaz van bennünk hívőkben. Ez a mi hitünk, és ehhez képest egyébként sokszor tapasztalom, hogy milyen kis hitetlenül állok úgy a kis hitvilágomhoz, meg úgy önmagamhoz, meg így az élet problémáimhoz.
2: Igen, és ügyes bajos.
1: Igen, és valahogy amikor így ez eszembe jut, annyira más perspektívába helyezi az egész életünket, hogy fú, azért Jézus nagyot ment ezzel, ha mondhatom így.
0: Mit jelent számotokra a húsvét? Ti hogyan készültök a húsvétre, vagy hogy szoktátok ünnepelni például a húsvétot? Vannak rituálitok, vagy idén például hogy készültök a húsvétre?
2: Mondom, a legbagatelebb szokásunkkal, amit még így családból hoztam, hogy húsvét hétfőn elmegyünk valahova, meg bezárkózunk, hogy nehogy jöjjön locsoló. Ez így a...
0: Tényleg?
2: Anyukám és a lánytestvéreim nagyon nem szerették.
1: Hogy ússzátok meg.
2: Igen.
1: Nagyon tetszik nekem az, hogy már többedik éve a Golgotában ilyenkor van bemerítés húsvét vasárnap, és valahogy úgy érzem mindig, amikor így látok egy ilyen örömünnepet, ahol így emberek bemerítkeznek, és megvallják a hitüket, és tényleg olyan örömöt látok rajtuk, hogy nem is tudom mihez hasonlítani, mintha egy ilyen kis szeretet kapnánk a mennyből. És most már így tényleg több éve ez egy ilyen hagyomány, és nekem ez egy nagyon nagy öröm így húsvétkor, különösen, hogy így látom azt, hogy milyen valóság ez nem csak az én életemben, hanem mások életében is a feltámadás.
2: Igen. Érdekes egyébként nekem, ahogy most így gondolkoztam, a kevésbé bagatel sztoriaimmal, hogy így a húsvétre való készülés, hogy meg mind. Én azt figyeltem meg magamban, hogy az elmúlt években egyre mélyebben érint a nagy péntek, és annak az üzenete, és persze nagyon könnyű nekünk a nagy pénteket úgy nézni, hogy tudja mindenki, hogy ott van a húsvét, de hogy...
1: Spoiler.
2: Igen, de hogy néha érdemes szerintem úgy is tekinteni arra a nagy péntekre, hogy amikor ott voltak akár a tanítványok, akár Jézusnak további követői, ők nem tudták, hogy lesz húsvét, vagy lehet, hogy ugye volt erről szó, hogy lesz húsvét, de hogy ott szerintem senki nem hitte el. És ugye erről olvasunk is történeteket, hogy kik hányszor, hogy nem hitték el, hogy tényleg feltámad Jézus. Ja, tehát, hogy nekem így a nagypéntek az így az elmúlt években egyre jobban mélyre ütött mindig.
0: Képzeld el, Balázs, hogy nekem a nyelvész voltam segített a nagypéntek és a húsvét megértésében, vagy inkább azt mondanám, hogy egy mélyebb megértésében. Mert hogy angolul a nagypéntek úgy van, hogy Good Friday, tehát hogy jó péntek. És egy csomó ideig így fönn voltam ezen akadva, hogy hát mi a baj jó?
1: Amúgy
0: hogy Jézus meghal. Jézus meghal ott. Tehát, hogy szerintem az akkori tanítványoknak ugyanolyan értetlenség lehetett, hogy az egész világokat hirtelen összedőlni látott, hogy 3 éve ott vannak mellette, napi szinten követik, csüngnek a szavain, próbálják magukba szippantani azt, aki Jézus meg, hogy ebben a kiváltságban lehet részük, hogy ők tényleg a földi élete során testileg is ott lehettek Jézus mellett, és akkor egyszer csak elvétetik tőlük ez az egész, és ott vannak értetlenül kvázi, hogy most akkor mi van? Akkor hova lett Jézus? És mi történik? Szóval a halál, amikor Jézusnak a halála becsapott náluk így fejben, hogy most akkor mire volt jó ez az egész eddigi dolog? És még húsvét előtt, tehát nekünk már könnyű ugye a feltámadásnak a tudatában tekinteni az egész nagy hétre, az események sorára, és ilyen szemmel nézni a nagy pénteket és aztán a húsvétot, de hát nekik még nem volt meg ez a tudás, meg ez a látás, hogy mi lesz majd, meg hogy Isten munkája hogy van, hogy ez egy hosszú távfutás, és miből mi lesz. És nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mi a nagy péntekben a jó? Miért jó péntek ez? És nagyon sokára esett le nekem is ez igazából, hogy nem tudok a húsvétnak örülni nagy péntek nélkül, ha nem ér el annak a drámája, hogy mi az, hogy meghalt Jézus. Tehát, hogy egyszer csak volt, és aztán nincs. Istennek hála csak 3 napig volt itt ez a tudat az akkori tanítványokban, hogy Jézus nincs, mert amúgy van, és örökre van.
2: Igen.
1: Ami nekem még így a nagypéntekhez kapcsolódik, és mindig úgy megdöbbent, hogy csak elég egy napnak a rossz híreit elolvasnom bármilyen portálon, és az is úgy össze tudja törni a szívemet, hogy mennyi gonoszság van, mennyi rossz a világban, és belegondolok abba, hogy Jézus a kereszten a világ összes terhét, ilyen bűnét ott hordozta a lelkébe. Tehát, hogy ez annyira isteni, ez annyira természetfeletti, el se tudom képzelni egyszerűen. Tényleg így úgy érzem, hogy az agyam leblokkol, hogy ő milyen terheket cipelt ott, milyen fájdalmat élt át, hogy ő ott lepergett előtte a világ összes bűne, és azt mondta, hogy én kifizetem a váltságdíjat. Tehát, hogy ez annyira erős, hogy ez minden évben nagyon elkap engem, hogy tulajdonképpen mi is lett ott kifizetve.
0: Mit kívánhatunk mi nektek, vagy ti mit kívántok magatoknak idén nagy péntekre, húsvétra, és mit kívánhatunk a hallgatóknak idén húsvétra? Különösen a mai témánknak, az elhívásnak és az elhívásban rejlő erőnek a fényében.
1: Én azt mondanám, hogy ahogy a tanítványok végignézték a nagy pénteket, Jézusnak a halálát, a feltámadását, utána betöltekeztek Szent Szellemmel, és egy olyan időszak indult el a világtörténelembe, ahol egyébként csodálatos lehetett átélni nekik az egyház születését, ahol, ahogy így emberek térnek meg Jézushoz, és megváltozik az életük, és annyira komolyan vették, hogy egyébként a tanítványok az életüket adták ezért. Tehát, hogyha Jézus nem támadt volna föl, ha ez nem lenne egy történelmi tény, akkor biztos vagyok benne, hogy ez a sok ember nem adta volna utána az életét egy hazugságért. És ez annyira erős üzenet, azt gondolom, hogy nekünk is, hogy tulajdonképpen nekünk is minden adott. Mi is olvashatunk Jézusról, a meghalásról, a feltámadásról, ugyanúgy elérhető számunkra a Szent Szellem, és tulajdonképpen mi is átélhetjük ezt a feléledést, ahogy elhívást kapunk az életünkbe, ahogy Jézus olyan célt ad, amit ember nem tud nekünk adni ezen a földön, és szerintem ennél klasszabb dolog, mint hogy mi is Jézus tanítványai lehetünk itt 2025-ben, nincsen.
2: Én is azt mondanám, hogy magából a szenvedés történetből és a feltámadásból, és utána igen, a tanítványok elhívásából merítsünk olyan inspirációt, ami tud nekünk adni olyan elhívást, amiben megéri beleállni, és megéri, hogyha nem is az életünket feláldozva, de akár pénzünket, akár időnket, akár a kényelmünket feláldozva kilépjünk azokba a helyzetekbe, amiket Isten elénk rak, és adjunk másnak, szolgáljunk mások felé, kicsit mondjunk le az egónkról, és keressük azt, hogy milyen talentumokat kaptunk, mire kaptunk tehetséget, és ezekbe fektessünk időt, pénzt, nem sajnálva. Talán ez.
0: És figyeljünk arra, hogy mire dobbantja rá Isten a szívünket, mert nem véletlenül dobbantja rá bizonyos dolgokra, emellett, hogy talentumot is ad, vagy így erősít meg Isten az elhívásunkban, hogy milyen irányba mozdítja a szívünket.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 7-es lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. Szombaton a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg.

Három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordul. Időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli. Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a Fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festőalkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krul című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megkezdődött a romos épületek bontása a Rákos rendezőn. Ismét megnyitják a Rákos-Szentmihályi víztárolót a látogatók előtt, de nevérlesen figyelték meg a budai erdők éjszakai lakóit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása a Rákos rendezőn. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, ezt követően pedig a budapesti közművek feladata lesz a keletkező törmelék és a romok elszállítása. A 13. kerület polgármestere szerint a környéken élők régóta sürgették a helyzet rendezését. Tóth József júliusban több mint 1000 helyi lakos aláírását is eljuttatta a főváros és az illetékes hatóságok képviselőinek. A lakók elsősorban az elhagyott épületekben megjelenő illegális lakásfoglalók, valamint az ezekkel összefüggő közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt kértek intézkedést. Bár az érintett terület sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem tartozik a 13. kerületi önkormányzathoz, a kerület vállalta, hogy saját költségén elvégzi a bontás egyik szakaszát. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás lezárult, így hétfőn megkezdődhetett a romos épületek felszámolása. A munkálatok azonban ezzel nem érnek véget. A terület tulajdonosa, a budapesti közművek vállalta, hogy a bontást követően elszállítja a hátramaradó romokat. A 13. kerület vezetése szerint erre mielőbb szükség lesz, hogy a terület ne váljon illegális hulladéklerakóvá. Rákos rendező fejlesztésre alkalmas, mintegy 86 hektáros része 2025 márciusában került az államtól a fővárosi tulajdonú budapesti közművekhez. A főváros tervei szerint hosszabb távon egy új városnegyed jöhet létre a területen, támogatott lakhatási formákkal és mintegy 10 000 új lakással. A nagyszabású átalakulás ugyanakkor hosszú folyamat lesz. A főváros korábbi tájékoztatása szerint még kedvező esetben is 5-10 évre lehet szükség ahhoz, hogy a fejlesztés első látványos eredményei megjelenjenek Rákos rendezőn, a teljes beruházás pedig legalább 15-20 évet vehet igénybe. Addig a terület jelenlegi állapotának rendezése és a romos épületek felszámolása jelenti az egyik legfontosabb feladatot. Ismét megnyitja egyik különleges budapesti létesítményét a nagy közönség előtt a fővárosi vízművek. A vízvezetés programsorozat keretében szeptember 18-a és 20-a között a Rákos-Szentmihályi víztárolót járhatják be az érdeklődők, amelyet második alkalommal tesznek látogathatóvá. A program egy rövid, mintegy 10 perces előadással kezdődik, amelyen a résztvevők Budapest ivóvíz ellátásáról tudhatnak meg részleteket. Ezt követően le lehet sétálni a víztároló medence terébe, és közelről is meg lehet nézni a létesítmény jellegzetes oszlopsorait és különleges szerkezetét. A Rákos-Szentmihályi tároló az 1970-es évek elején épült, és egyfajta előtanulmánya volt a jóval nagyobb Gellért-hegyi Gruber József víztárolónak. Itt alkalmazták először a Gruber József által kidolgozott úgynevezett zongora alakú medenceformát, amely folyamatos áramlásban tartja a vizet, és ezzel megakadályozza annak pangását. A két budapesti létesítmény mérete ugyanakkor jelentősen eltér. A Rákos-Szentmihályi víztároló kapacitása 10 000 köbméter, míg a Gellért-hegyi létesítmény két egyenként 40 000 köbméteres medencével rendelkezik. A vízművek arra is felhívja a látogatók figyelmét, hogy a Rákos-Szentmihályi víztároló működő üzemi terület és nem akadálymentesített. A medencetérhez meredek, az átlagosnál szűkebb lépcső vezet, az épületben pedig helyenként alacsony a mennyezet. Emiatt kerekes székkel közlekedőket és mozgásukban korlátozott látogatókat biztonsági okokból nem tudnak fogadni. A programra belépő jegyet kell váltani, a 14 éves és annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára a részvétel ingyenes, de nekik is díjmentes diákjegyet kell váltaniuk, és csak felnőtt kíséretében látogathatják meg a víztárolót. Soron kívüli patkányírtást végeznek Budakeszi egyes területein, miután lakossági bejelentések érkeztek a rákcsálók megjelenéséről. A városban egyébként évente 2 alkalommal végeznek rendszeres írtást, most azonban a jelzések miatt újabb beavatkozás vált szükségessé. Az írtószert elsősorban a csatornahálózatban helyezték el, a felszínen pedig zárt etetőládákat használnak. A játszóterek közelében különösen ügyelnek arra, hogy ezek távolabb elsősorban a bokros területekre kerüljenek. Az önkormányzat arra is felhívja a figyelmet, hogy a kezelés eredménye nem azonnal jelentkezik. A használt véralvadásgátló szer csak bizonyos idő elteltével fejti ki hatását, az újonnan kihelyezett etetőládákat pedig a patkányok eleinte akár több napig is elkerülhetik. A megfelelő mennyiségű írtószer elfogyasztását követően általában 4-10 nap alatt következik be az állatok elhullása. A tartós eredményhez ugyanakkor a közterületi írtás mellett a magán ingatlanok tulajdonosainak közreműködésére is szükség van. Ha a rákcsálók a környező kertekben és udvarokban továbbra is könnyen találnak élelmet, vizet vagy búvóhelyet, akkor ismét elszaporodhatnak. Ezért azt kérik a budakesziektől, hogy éjszakára ne hagyjanak kint háziállat eledelt és vizet, rendszeresen szedjék össze a lehullott gyümölcsöt, a hulladékot pedig zárt edényekben tárolják. Érdemes ellenőrizni a komposztálókat, valamint megszüntetni azokat a réseket és búvóhelyeket is, amelyeken keresztül a rákcsálók bejuthatnak az épületekbe. Az önkormányzat a közterületeken végzi a védekezést, a magántulajdonú ingatlanokon azonban a tulajdonosok feladata a szükséges intézkedések megtétele. A város szerint a patkányok tartós visszaszorításához a 2 területen végzett védekezésnek egyszerre kell működnie. Különleges éjszakai programon figyelhették meg a denevéreket a Budai hegységben. A Dunai-Poly Nemzeti Park által szervezett denevérlesen nem csak közelről mutatták be az állatokat, hanem azt is, hogyan vizsgálják a szakemberek a helyi állományt. A program sikerére tekintettel a Nemzeti Park további hasonló alkalmakat is tervez. A kutatók alkonyat után a denevérek nappali búvóhelyei elé kifeszített vékony hálók segítségével befogják rövid időre az állatokat. A vizsgálatok során meghatározzák a korukat, megmérik a testtömegüket és az alkarjuk hosszát, valamint az esetleges sérüléseket és rendellenességeket is feljegyzik. Az összegyűjtött adatokból következtetni lehet arra, hogy milyen fajok élnek a környéken, milyen állapotban van az állomány, és hogyan változnak a helyi kolóniák. A már megvizsgált denevérek egy apró fehér jelölést is kapnak, hogy ugyanazon az estén ne fogják be és mérjék meg őket még egyszer. A Budai hegység vizsgált részén egy 4-500 példányból álló kolónia él, a hálóba pedig fiatal és idősebb állatok egyaránt kerülnek. Nyár végén ráadásul megkezdődött a denevérek nász időszaka, így az egymást kergető állatok is könnyebben beleakadhatnak a hálókba. Magyarországon 28 denevérfaj él, amelyek többsége meglepően apró termetű. A legkisebbek mindössze néhány grammot nyomnak, míg a legnagyobb hazai faj az óriás korai denevér testtömege, legfeljebb néhány 10 gramm. A denevérek a közhiedelemmel ellentétben jól látnak, éjszakai tájékozódásukban azonban elsősorban az ultrahangos hely meghatározás segíti őket. Az általuk kibocsátott hang visszaverődik a rovarokról és a környező tárgyakról, a kutatók pedig speciális detektorral ezeket a jeleket is vizsgálni tudják. A denevérekkel Budapesten nem csak az erdőkben lehet találkozni, egyes fajok jól alkalmazkodtak a városi környezethez, ezért pincékben, padlásokon, templomtornyokban, hidaknál, sőt panelházak réseiben és szigetelésében is kialakíthatnak búvóhelyeket. Épület felújításkor ezért különösen fontos figyelni a jelenlétükre, szükség esetén pedig szakember segítségét kérni. A hazai denevérek védett állatok és fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Magyarországon valamennyi faj rovarokkal táplálkozik, egy-egy példány pedig egyetlen éjszaka alatt akár több száz tunyogot is elfogyaszthat. Állományukat ugyanakkor az élőhelyek átalakulása, az erős éjszakai díszkivilágítás, a nyári hőség és a klímaváltozás is veszélyeztetheti. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakétavédelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos. A 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV azt végül nem mondta fel, mert annyira károsnak gondolta a döntést. A szerződés így jelenleg is érvényes. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek közt az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról a mai napon. Például újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A közlemény szerint a fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalogos átkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. A bevásárlóközpont bejáratánál található átkelőnél is kényelmesebben és biztonságosabban lehet közlekedni. Neki kezdtek közben az elhagyatott épületek bontásának Rákos rendezőn, az angyalföldi kerületvezető bejelentése alapján. A romok elszállítását azonban még meg kell oldania a BKM-nek. A feladat ezzel még nem ér véget, az egy hónapig tartó munkálatokat követően a budapesti közművek, mint a terület tulajdonosa, vállalta a romok elszállítását. Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladék lerakóként kezdene funkcionálni, zárta a Facebook posztját Tóth József polgármester, aki több képet is közzétett a most zajló munkafolyamatokról. Sajnos újabb kolotkó szobrot loptak el a fővárosban, már több alkotásnak is nyoma veszett. A Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizmapárt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett Budapesten. 2026 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű, a Sárkány és Bőrében, valamint a Magyar Sárga, vagyis Liza Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került még elő. Szeptemberben két újabb fővárosi kerületben kerül elő a pince és a padlás mélyén őrzött régi bútor, matrac vagy nagymama szőnyege. A budapesti lomtalanítás 2026-os következő szakasza már elkezdődött a 13. kerületben, majd szeptember 20-ától a 3. kerületben folytatódik. Van azonban egy fontos szabály, nem lehet a teljes kerületi időszak alatt bármikor kipakolni. A hegyvidéken egészen szeptember 14-ig tart a lomkikészítés, a kerület 7 körzetre oszlik más-más dátumokkal. A lomot mindig csak a saját címhez tartozó napon 18 óra után szabad az utcára tenni. A pontos időpontot a MOHU tájékoztatójában kell ellenőrizni. Szeptember 20-ától aztán Óbuda jön, a budapesti lomtalanítás a 3. kerületben folytatódik, ahol október 5-ig tart a kerületi lomkikészítési időszak. Óbudát 12 körzetre osztották, ezért itt is minden címnek meghatározott napja lesz. A szabály ugyanaz, a lomokat csak a címhez tartozó napon este 6 óra után lehet kitenni. Lomtalanításkor olyan nagy a háztartásban fereslegessé vált tárgyak kerülhetnek az utcára, amelyek méretük miatt nem férnek a kukába. Ilyen lehet például a régi bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, síléc vagy egy nagyobb használati tárgy. Nem lehet viszont a lomok közé tenni kommunális szemetet, papír, műanyag vagy fémcsomagolást, sittet és más építési törmeléket, földet, hamut, gumiabroncsot, síküveget, zöld hulladékot, textilt, valamint elektromos és elektronikai hulladékot. Veszélyes hulladékot szintén tilos kihelyezni. A MOHU azt is kéri tőlünk, hogy a megfelelő fahulladékot a többi lomtól elkülönítve rakjuk ki. A kupacot a lakóház előtt a gyűjtőjárművel jól megközelíthető helyre kell tenni, úgyhogy ne akadályozza a gyalogos és autóforgalmat. Úttestre, kerékpárútra vagy zöld területre lom nem kerülhet. A budapesti lomtalanítás 2026 áprilisa óta egy másik változtatást is behozott. A MOHU már nem külön szórólapon küldi a részletes értesítést, hanem a havi számlához csatolt mellékletben, postai vagy elektronikus úton. Ebben szerepel a címhez tartozó pontos időpont és

fontos kihelyezési szabály is. Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben esett vissza a legnagyobb mértékben a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben. A legfrissebb adatok szerint a 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. A 7 vizsgált kerület közül egyedül a 2. kerületben nem történt érdemi elmozdulás, az érdeklődés így gyakorlatilag a tavalyi szinten áll. Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A 2. kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másút, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásokat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. Az első lakásokat vásárlók árérzékenyebb, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább népszerű kerületeket, tette hozzá Szegő Péter. Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább városrészek visszaeső érdeklődési mutatói. A legnagyobb visszaesés a 14. kerületben történt, ott az érdeklődés több mint 5% ponttal esett, miközben a piac egészen a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A 6 érintett kerületben átlagosan 3,6% ponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb mértékben vesztettek vonzerejükből. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban jövőre január 8-a és 17-e között, és 3 teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó Munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadvánnyal is jelentkezik a tervek szerint. 6 évtizedes munkám során sokaknak írattam zsoktalt, sokfélét. Egy szerző előadó pályájának ezen a szakaszán egy 2 órás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni, innen a sorozat ötlete. 2 év a megvalósítás közelében voltam, de nem tudtam összehozni, most úgy néz ki sikerül. 3 műsorral, 70-75 dallal, 8 koncertet adok 10 nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás, mondta Presser Gábor. Mint kifejtette, az első 3 este címe Hódolat a női hangnak. Ez a műsor nem csak női hangok által inspirált dalaiból áll, csak nem 6 évtized munkáiból merítve, a színpadon általam szeretett és csodált énekesnőkkel, mint mondta. Biztosan ott lesz közöttük Falusi Marian, Olái Bolya, Ruzsa Magdi és Szena. Nagy egyéniségek, különleges énekesnők ők, mindeközben szakmai életükben így úgy akarva akaratlanul fontos a rivalizálás. Erre a 3 estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak, fogalmazott a zenész. Január 12-én és 13-án pedig egy zong korás estet ad Presser Gábor a BKK-ban, Dalok a szívről címmel. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megkezdődött a romos épületek bontása a Rákos rendezőn. Ismét megnyitják a Rákos-Szent Mihályi víztárolót a látogatók előtt, de nevérlesen figyelték meg a budai erdők éjszakai lakóit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött az elhagyatott, leromlott állapotú épületek bontása a Rákos rendezőn. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak, ezt követően pedig a budapesti közművek feladata lesz a keletkező törmelék és a romok elszállítása. A 13. kerület polgármestere szerint a környéken élők régóta sürgették a helyzet rendezését. Tóth József júliusban több mint 1000 helyi lakos aláírását is eljuttatta a főváros és az illetékes hatóságok képviselőinek. A lakók elsősorban az elhagyott épületekben megjelenő illegális lakásfoglalók, valamint az ezekkel összefüggő közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt kértek intézkedést. Bár az érintett terület sem közigazgatásilag, sem tulajdonjogilag nem tartozik a 13. kerületi önkormányzathoz, a kerület vállalta, hogy saját költségén elvégzi a bontás egyik szakaszát. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás lezárult, így hétfőn megkezdődhetett a romos épületek felszámolása. A munkálatok azonban ezzel nem érnek véget. A terület tulajdonosa, a budapesti közművek vállalta, hogy a bontást követően elszállítja a hátramaradó romokat. A 13. kerület vezetése szerint erre mielőbb szükség lesz, hogy a terület ne váljon illegális hulladéklerakóvá. Rákos rendező fejlesztésre alkalmas, mintegy 86 hektáros része 2025 márciusában került az államtól a fővárosi tulajdonú budapesti közművekhez. A főváros tervei szerint hosszabb távon egy új városnegyed jöhet létre a területen, támogatott lakhatási formákkal és mintegy 10 000 új lakással. A nagyszabású átalakulás ugyanakkor hosszú folyamat lesz. A főváros korábbi tájékoztatása szerint még kedvező esetben is 5-10 évre lehet szükség ahhoz, hogy a fejlesztés első látványos eredményei megjelenjenek Rákos rendezőn, a teljes beruházás pedig legalább 15-20 évet vehet igénybe. Addig a terület jelenlegi állapotának rendezése és a romos épületek felszámolása jelenti az egyik legfontosabb feladatot. Ismét megnyitja egyik különleges budapesti létesítményét a nagyközönség előtt a fővárosi vízművek. A vízvezetés programsorozat keretében szeptember 18-a és 20-a között a Rákos-Szent Mihályi víztárolót járhatják be az érdeklődők, amelyet második alkalommal tesznek látogathatóvá. A program egy rövid, mintegy 10 perces előadással kezdődik, amelyen a résztvevők Budapest ivóvíz ellátásáról tudhatnak meg részleteket. Ezt követően le lehet sétálni a víztároló medence terébe, és közelről is meg lehet nézni a létesítmény jellegzetes oszlopsorait és különleges szerkezetét. A Rákos-Szent Mihályi tároló az 1970-es évek elején épült, és egyfajta előtanulmánya volt a jóval nagyobb Gellért-hegyi Gruber József víztárolónak. Itt alkalmazták először a Gruber József által kidolgozott úgynevezett zongora alakú medence formát, amely folyamatos áramlásban tartja a vizet, és ezzel megakadályozza annak pangását. A két budapesti létesítmény mérete ugyanakkor jelentősen eltér. A Rákos-Szent Mihályi víztároló kapacitása 10 000 köbméter, míg a Gellért-hegyi létesítmény két egyenként 40 000 köbméteres medencével rendelkezik. A vízművek arra is felhívja a látogatók figyelmét, hogy a Rákos-Szent Mihályi víztároló működő üzemi terület, és nem akadálymentesített. A medencetérhez meredek, az átlagosnál szűkebb lépcső vezet, az épületben pedig helyenként alacsony a mennyezet. Emiatt kerekes székkel közlekedőket és mozgásukban korlátozott látogatókat biztonsági okokból nem tudnak fogadni. A programra belépő jegyet kell váltani, a 14 éves és annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára a részvétel ingyenes, de nekik is díjmentes diákjegyet kell váltaniuk, és csak felnőtt kíséretében látogathatják meg a víztárolót. Soron kívüli patkányírtást végeznek Budakeszi egyes területein, miután lakossági bejelentések érkeztek a rákcsálók megjelenéséről. A városban egyébként évente 2 alkalommal végeznek rendszeres írtást, most azonban a jelzések miatt újabb beavatkozás vált szükségessé. Az írtószert elsősorban a csatornahálózatban helyezték el, a felszínen pedig zárt etetőládákat használnak. A játszóterek közelében különösen ügyelnek arra, hogy ezek távolabb, elsősorban a bokros területekre kerüljenek. Az önkormányzat arra is felhívja a figyelmet, hogy a kezelés eredménye nem azonnal jelentkezik. A használt víralvadásgátlószer csak bizonyos idő elteltével fejti ki hatását, az újonnan kihelyezett etetőládákat pedig a patkányok eleinte akár több napig is elkerülhetik. A megfelelő mennyiségű irtószer elfogyasztását követően általában 4-10 nap alatt következik be az állatok elhullása. A tartós eredményhez ugyanakkor a közterületi irtás mellett a magán ingatlanok tulajdonosainak közreműködésére is szükség van. Ha a rákcsálók a környező kertekben és udvarokban továbbra is könnyen találnak élelmet, vizet vagy búvóhelyet, akkor ismét elszaporodhatnak. Ezért azt kérik a budakesziektől, hogy éjszakára ne hagyjanak kint házi állateledelt és vizet, rendszeresen szedjék össze a lehullott gyümölcsöt, a hulladékot pedig zárt edényekben tárolják. Érdemes ellenőrizni a komposztálókat, valamint megszüntetni azokat a réseket és búvóhelyeket is, amelyeken keresztül a rákcsálók bejuthatnak az épületekbe. Az önkormányzat a közterületeken végzi a védekezést, a magántulajdonú ingatlanokon azonban a tulajdonosok feladata a szükséges intézkedések megtétele. A város szerint a patkányok tartós visszaszorításához a két területen végzett védekezésnek egyszerre kell működnie. Különleges éjszakai programon figyelhették meg a denevéreket a Budai-hegységben. A Dunai Poly Nemzeti Park által szervezett denevér lesen nem csak közelről mutatták be az állatokat, hanem azt is, hogyan vizsgálják a szakemberek a helyi állományt. A program sikerére tekintettel a Nemzeti Park további hasonló alkalmakat is tervez. A kutatók alkonyat után a denevérek nappali búvóhelyei elé kifeszített vékony hálók segítségével befogják rövid időre az állatokat. A vizsgálatok során meghatározzák a korukat, megmérik a testtömegüket és az alkarjuk hosszát, valamint az esetleges sérüléseket és rendellenességeket is feljegyzik. Az összegyűjtött adatokból következtetni lehet arra, hogy milyen fajok élnek a környéken, milyen állapotban van az állomány, és hogyan változnak a helyi kolóniák. A már megvizsgált denevérek egy apró fehér jelölést is kapnak, hogy ugyanazon az estén ne fogják be és mérjék meg őket még egyszer. A Budai hegység vizsgált részén egy 4-500 példányból álló kolónia él, a hálóba pedig fiatal és idősebb állatok egyaránt kerülnek. Nyár végén ráadásul megkezdődött a denevérek nász időszaka, így az egymást kergető állatok is könnyebben beleakadhatnak a hálókba. Magyarországon 28 denevérfaj él, amelyek többsége meglepően apró termetű. A legkisebbek mindössze néhány grammot nyomnak, míg a legnagyobb hazai faj az óriás korai denevér testtömege, legfeljebb néhány 10 gramm. A denevérek a közhiedelemmel ellentétben jól látnak, éjszakai tájékozódásukban azonban elsősorban az ultrahangos helymeghatározás segíti őket. Az általuk kibocsátott hang visszaverődik a rovarokról és a környező tárgyakról, a kutatók pedig speciális detektorral ezeket a jeleket is vizsgálni tudják. A denevérekkel Budapesten nem csak az erdőkben lehet találkozni, egyes fajok jól alkalmazkodtak a városi környezethez, ezért pincékben, padlásokon, templomtornyokban, hidaknál, sőt panelházak réseiben és szigetelésében is kialakíthatnak búvóhelyeket. Épület felújításkor ezért különösen fontos figyelni a jelenlétükre, szükség esetén pedig szakember segítségét kérni. A hazai denevérek védett állatok és fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában. Magyarországon valamennyi faj rovarokkal táplálkozik, egy-egy példány pedig egyetlen éjszaka alatt akár több száz tunyogot is elfogyaszthat. Állományukat ugyanakkor az élőhelyek átalakulása, az erős éjszakai díszkivilágítás, a nyári hőség és a klímaváltozás is veszélyeztetheti. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Változatos és értékes tartalom.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Esleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás-futással telt, időnként nem ártott javít javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Virág Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögár időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a Szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Megvan már az őszi szetted?
8: Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20.000 forint vásárlás felett akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200.000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
4: Arkad.
10: Reklám hangzott el.
11: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terror támadásokra. Az egykori Iker-tornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20.000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
0: Időjárás.
11: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna FM.
12: Ez a
3: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
11: Csodaszép reggel kívánunk Önöknek. Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel, aki már itt van a stúdióban. És ha ő van itt, akkor nem más a témánk, mint a párkapcsolat. Mai napon a távkapcsolatok lesz a téma. Vajon hogyan működhet a szerelem? Működhet-e egyáltalán egy esti cset, vagy egy jó étpuszival, azaz távkapcsolatban? No, ezt próbáljuk. Ennek próbálunk pontosabban utána járni. Tartsanak velünk, a zene után már is kezdünk.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: A stúdióban vendégem Király Eszter, mentálhigiénés szakember. Hát hiszen a hónap utolsó szombatja van, és 9 órakor Eszter van itt, témánk pedig párkapcsolat, mai napon a távkapcsolatokról fogunk beszélgetni. Szervusz Eszter, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
2: Hihetetlen gyorsan megy az idő, azt gondolom, tehát hogy most voltál itt, és már megint egy hónap eltelt, és mindjárt itt van karácsony is, szóval követni se bírom már így az eseményeket. No, távkapcsolat. Én onnan

0: értelemben a távkapcsolatokat is a halogató viszonyok közé soroljuk. A prolongált halogató viszonyokról már korábban beszélgettünk.
1: Igen.
0: Ugye ez tulajdonképpen arról szól, amikor valójában önmagunkat helyezzük olyan szituációkba, olyan helyzetekbe, amikor a teljes elköteleződést és a teljes önátadást el lehet kerülni. És egy távkapcsolat, most kérdésedre válaszolva, különbség van azért távkapcsolat és távkapcsolat között. Tehát vannak, akik kifejezetten és tudattalanul, ahogy az előbb fogalmaztam, választják ezt a verziót, ezt a kapcsolati kötődést. Majd a kötődési stílusokról kell itt szintén beszélnünk, mert nagyon szoros összefüggésben van azért tehát kapcsolati választásaink és kapcsolati működésünk a kötődési stílusunkkal. És vannak, akik tulajdonképpen belekényszerülnek egy ilyen állapotba, mert gondoljunk csak egy külföldi munkára, egy külföldi tanulmányok, amikor ideiglenesen, tartósan vagy rövidebb ideig valaki arra kényszerül, hogy elhagyja a családját, elhagyja a kedvesét, másik városba költözik, például egyetemi tanulmányok miatt, tehát ezek is azért a távkapcsolat kategóriába tartoznak, de összességében egy távkapcsolatot úgy, ahogyan már beszéltünk a szeretői kapcsolatokról, az extrákkal fűszerezett barátságokról, a barátság extrákkal kapcsolatokról, ahogy az előbb mondtam. Tehát igazából ezek a szeretői kapcsolatok is, illetve a távkapcsolatok is ebbe a kategóriába tartoznak, a prolongált halogató viszonyok közé. Különbség van, még egyszer mondom, tehát azok között, a választások között, amikor gyakorlatilag
1: feladat hívja valahova
0: feladat
1: az egyik
0: hívja,
1: felet.
0: És azt érzi, hogy önfeladás lenne gyakorlatilag, tehát egy önfeladással párosulna az, hogyha ő azzal a lehetőséggel nem élne.
1: Na de ilyenkor azért egy nagyon kemény alapnak kell lenni, azt gondolom, egy kapcsolatban, ahhoz, hogy valaki erre azt mondja, hogy rendben szívem, akkor menjél el most 2 évre, mert neked ez fontos. Itt feltétel nélküli szeretetet is mondhatunk, hogy az is fontos, ugye, hogy legyen egy ilyen helyzetben. Illetve nagyon nagy elfogadás, bizalom, és folytathatnám.
0: Igen, egyszer valaki úgy fogalmazott egy csoportban, egy önismereti csoportban, hogy mielőtt távkapcsolatra készülünk, vagy legalábbis ő a saját távkapcsolatára gondolt, hogy mielőtt rákészült, vagy mielőtt belehelyezte volna magát ebbe a kapcsolati formába, jól tele kellett volna szívnia magát önbizalommal, hogy ez az önbizalom, az kitartson mindvégig, tehát mindvégig egészen addig kitartson, amíg ez a távkapcsolat verzió tart az életükben, hogy hinni tudjon önmagában, hogy hinni tudjanak egymásban, hogy bízni tudjanak.
1: Itt mind a két félre igaz ez, ugye?
0: Így tehát, van. A bizalom tulajdonképpen az alapjait mindennek, tehát a bizalom segít abban, hogy kontrollálni tudjuk majd a mindennapokat. Ugye ezt a megváltozott, váltakozó életet összetudjuk hangolni az utazásoknak az ünnepnapjait, mert igazából az utazás az egy ünnepnapként jelentkezik itt egy ilyen tűzijátékérzésként szinte a távkapcsolatban. Tehát, hogy összetudjuk hangolni az ünnepnapokat a hétköznapokkal, és most az ünnepnapok azok eleinte ünnepnapoknak tűnnek, de aztán tulajdonképpen ez a váltakozó élet, ez a hányódó életmód, ugye, ami eleinte egy hányódó életmódnak tűnik, később rutinná is válhat, és akkor ehhez erőt ad a szerelem, a ragaszkodás, a bizalom, és aztán majd utána kitérünk arra, hogy tulajdonképpen nem is annyira katasztrofális és ördögtől való azért egy távkapcsolat, hogyha arra vigyázunk.
1: Találkoztál már ilyennel, most így a zene előtt egy mondatban, ami nagyon jól működő távkapcsolat? Szünet.
0: A saját életemben? Ugye nekem nagyon nehéz itt ilyenkor a szerepemből kilépni. Láttam már ideiglenesen jól működő távkapcsolatokat, de nagyon-nagyon fontos, hogy megbeszéljék azt a felek, hogy ez meddig fog tartani. Tehát nem lehet úgy egy távkapcsolatba belépni, hogy nem tudom, hogy meddig leszek benne. És aztán miért? Azért, mert egy kapcsolatnak is, tehát ha ez nem távkapcsolat, akkor is mérföldköveket kell annak meglépni. Tehát egy kapcsolat alapja a fejlődés és az útonlevés, az, hogy ez mérföldköveket tudjon meglépni. Egy távkapcsolatban nagyon egyszerű mérföldkövek vannak, ugye ez a tulajdonképpen az elvállás, a külön

0: lét és a találkozás öröme, és akkor ez váltakozik ciklikusan. Ebbe azért ki lehet fáradni mentálisan és fizikailag is.
1: Egyet értek. Most életörömzenét hozunk, jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára Király Eszterrel.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Rádi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Valamint Király Eszter író, mentálhigiénés szakember, a vendégem ebben az órában. Párkapcsolat a témánk, ezen kívül belül pedig a távkapcsolatokról beszélgetünk. Szó volt ugye itt arról a zene előtt, hogy mi minősül távkapcsolatnak. Hát itt is azért elég széles utat járhatunk be, azt gondolom. Mert elsősorban én azt úgy definiáltam volna, hogy a távkapcsolat az, amikor valaki bármilyen felületen, legyen ez internetes ismerkedés, megismerkedik mondjuk valakivel, aki világ másik végén él, és akkor belemennek egy ilyen kapcsolatba, ahol tehát ő 1000 kilométerrel odébb, én itt, és akkor ez így megy a csetelgetés, meg a beszélgetés, meg a különböző videóhívások, de ennél több nem történik.
2: Igen, azt hittem, azt mondod, hogy belemennek videóhívásokba, és aztán ez megy a végtelenségig. Azt hittem,
1: akartam egyébként befejezni, úgyhogy köszönöm.
2: Pont arról beszéltünk, ugye, hogy nem mehet a végtelenségig. Igen. Tehát azért azok, akik elkezdenek csetelni 1000 kilométer távolságból, azért nekik is lesz egy igényük a személyes találkozásra. Tehát ez egy nagyon
1: kell
2: fontos,
1: is legyen,
2: és kell is legyen,
1: az a normális,
2: hogy ez meg
1: igen.
2: tudjon történni.
1: Igen, ez a közelség távolság egyensúlya, ugye erről beszélgettünk a zene előtt is, illetve ezt kezdtük el így boncolgatni, hogy ez hogyan lehet egyébként egészségesen, tehát hogy itt az, hogy van egy igényem arra, hogy egyszer majd találkozunk, vagy nem egyszer, hanem kitűzünk egy dátumot, hogy 2024, mit tudom, márciusában ide utazol már pedig, vagy én oda utazom, vagy hogy, de ez nyilván, hogyha ez egyszer megtörténik, és ez működik tovább is ez a kapcsolat, akkor ennek meg kell újra, meg újra, meg újra történnie egészen addig, amíg előbb vagy utóbb, azért minden távkapcsolatból kell legyen egy normális kapcsolat.
2: Igen, tehát úgy fogalmaznék, hogy együttlét, tehát tulajdonképpen együttlét, elválás, aztán újra a találkozás öröme. És akkor ez folytatódik ciklikusan egészen addig, amíg egy döntés meg nem születik a kapcsolatról. És ez a döntés, ez lehet az, hogy elköteleződnek egymás felé, tehát akkor meg próbálják, vagy legalábbis elkezdik ugye azt a létet, amiben több a találkozás, kevesebb a különlét, aztán utána egy összeköltözés is elkezdődik, de a döntés az is lehet, hogy feladják egymást, mert egyszerűen elfárad egy távkapcsolat egy idő után. Az előbb úgy fogalmaztam, ugye, hogy ez a ciklikusság változik, váltakozik, elválás, különlét, találkozás öröme, ennyi a mérföldkő benne tulajdonképpen. Lehet még mérföldkő egy kisebb utazás, vagy lehet mérföldkő az, hogy együtt töltik a karácsonyt, de gyakorlatilag egy új a belvállás következik, és ez egy elfáradást okoz, egy mentális, fizikai, szexuális energia elfáradást egy idő után, mert egy kapcsolatnak egész egyszerűen fejlődnie kell, tehát mérföldköveket kell meglépnie, és folyton magasabb szintekre kell emelkedni. Tehát gondoljunk csak azokra a párokra, akik mondjuk 20-25 éve együtt vannak, nekik is szükségük van arra, hogy legyen új cél, tehát fel tudja frissíteni a kapcsolatot az, amikor egy újabb mérföldkő felé haladnak együtt, legyen az a mondjuk az unokájuk megszületése például, mondjuk egy 30 éves házasságban. Tehát tulajdonképpen a kapcsolatok lételeme, eszenciája az, hogy fejlődni tudjon.
1: Uh-huh. Most
2: még egy mondat, uh-huh. hogy a döntés meghozatalára sor kell kerüljön, és legyen az a döntés bármi végül. Uh-huh.
1: Én ismerek olyan családot, akik, hát nem tudom most pontosan hány éve, de hosszú-hosszú évek óta élnek így, hogy a férjő diplomata, tehát ő kint van minden, mindig a világ különböző pontjain, anyuka pedig itt van a gyerekekkel, mert ugye ez egy olyan helyzet, amikor a gyerekeket nem akarják kivenni iskolából, óvodából, stb. Éppen ki hova jár, úgy van, hogy jobb, ha itthon, és akkor itt végzi el, itt befejezi, és majd egyszer, tehát itt is van egy cél, igen, hogy majd, ha befejezik az iskolát, akkor majd megyünk, de azért én azt gondolom, hogy ilyen hosszú időre tervezni, tehát, hogy lehet tervezni, nyilván nem arról van szó, de hogy mi lesz 10 év múlva, vagy 15 év múlva, azért az egy nagyon nagy kérdés. De ez célként azért ott van, hogy akkor majd mi is megyünk ki a világ valamelyik sarkára.
2: Igen, sokszor tapasztalom én is konzultációk során, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt a létet tartósan fenntartani. Megváltozik a családi dinamika, mert gondoljunk csak bele, van egy nem jelenlévő férfi az életemben, nőként családdá válunk, gyerekeink születnek, és kénytelen vagyok egy mindent kézben tartóvá válni, egy mindenért felelősséget vállalóvá válni, tehát nagyon megerősödik ugye ez az egyszemélyes én tudatom, az, hogy nekem kell irányítanom, és a férfi időnként bekapcsolódik abban a rendszerbe, mondjuk gondoljunk csak bele, hétvégén megjelenik, vagy egy hónapban egyszer megjelenik, akkor úgy tűnik, hogy bekapcsolódik, mert ugye van egy találkozás öröme, és örülünk az együttlétnek, de amikor megszűnik például ez az állapot, és mondjuk az a férfi visszatérne ebbe a családi rendszerbe, mert mondjuk megszűnik a külföldi kiküldetés, ott rengeteg kapcsolati problémát tapasztalunk. Egész egyszerűen van egy kívülállóság érzése annak a férfinak. Valójában mindvégig ott volt az a kívülállóság. Csak igen, ugye nem foglalkoztak vele.
1: Az biztos, hogy hosszú-hosszú évek után nagyon-nagyon nehéz lehet. Szinte ez egy újrakezdés, nem szinte, hanem ez egy újrakezdés egy teljesen más minőségű kapcsolatban, hiszen hogyha hirtelen hazaköltözik az a valaki, itthon lesz feladata, és itthon kell folytatni, illetve újrakezdeni, akkor azt hiszem, egy nagyon-nagyon nehéz feladat mindkét fél, sőt, az egész család számára, a gyerekek számára.
2: És nagyon sokszor nem sikerül, hogyha ezt időben nem észlelik.
1: Igen.
2: Mindvégig nem tud kapcsolódási pontot találni az a férfi.
1: Na most hozunk zenét, életöröm zenét, jönnek a legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza Király Eszterrel. Maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Működhet egy távkapcsolat? Ha igen, vajon meddig működhet? Mit értünk egyáltalán távkapcsolat alatt? Többek között ezekre a kérdésekre is keressük a választ vendégemmel, Király Eszter, író mentálhigiénés szakemberrel. Most előbb hozzuk a legfrissebb híreket, jönnek még életörömzenék, de ezt követően jövünk vissza, maradjanak velünk.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a 25 éve történt terror támadásokra. Az egykori Iker-tornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, a korábbi elnökök, valamint a New Yorki polgármester. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. A merényleteknek mintegy 3000 halálos áldozata volt. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 ezer forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot és napokon belül dízel és benzin hiányhoz vezetne. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
1: Időjárás.
2: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Csodaszép szombat reggel kívánunk önöknek, Király Eszter író mentálhigiénés szakember a vendégem, témánk pedig a távkapcsolat. Vajon működhet egy távkapcsolat? Egyáltalán honnantól kezdődik, tehát mikor mondjuk azt egy kapcsolatra, egy távkapcsolat? Hogyha vajon valakik néha találkoznak, de egyébként zömében csak cseten tartják a kapcsolatot, az már távkapcsolat-e, vagy egyáltalán csak az a távkapcsolat, ahol csak és kizárólag mondjuk egy ilyen csetes beszélgetés zajlik. No, többek között erről is szó van, szó lesz még a továbbiakban is, de csak és kizárólag a zene után már is jövünk.
1: Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en Király Eszter író, mentálhigiénis szakemberrel beszélgetünk. Témánk pedig a távkapcsolat. Aki esetleg jelen pillanatban ilyen kapcsolatban van, az nagyon figyeljen, füleljen, mert szerintem hasznos. Hát mondhatjuk azt, hogy tanácsok vagy segítségek is elhangzanak itt a mai beszélgetésben, de természetesen ez az interjú, ez a beszélgetés is felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik majd, vissza lehet hallgatni, akár többször is. No, beszéltünk itt arról, hogy mi számít távkapcsolatnak, meg hogy ennek milyen, hát nem is tudom, járulékos, vagy hogy mondhatnám, miért alakulhat ki az mondjuk valakinél, hogy egy ilyen távkapcsolatban ragad, vagy távkapcsolatba kezd valakivel. És itt ugye a kötődési problémákat hoztuk fel, amiről már, ha jól emlékszem, van egy műsorunk, kötődési, nem problémák, hanem kötődési szokások, vagy ezt hogy neveztük, kötődési stílusokról. De itt ennél a témánál is kell, hogy beszéljünk erről.
2: Igen, nagyon-nagyon szoros összefüggésben van a kötődési stílusunkkal a kapcsolati működésünk, hiszen ugye úgy szeretünk, ahogy gyerekként szerettek minket. Ugye ez az egyik fontos igazság, illetve a másik az, hogy ha valaha elszenvedtünk egy óriási sérülést, egy olyan bizalomvesztést valakiben, amikor nagyon belehelyeztük magunkat, nagyon átengedtük magunkat annak a kapcsolatnak, végre átmertük engedni, így fogalmaznék, és ugye ott volt egy bizalomtörés, egy bizalomvesztés, az alapjaiban rengeti meg gyakorlatilag azt, hogy valaki utána elmerjen köteleződni úgy igazából, hogy önátadóan tudjon viselkedni, működni. Tehát egyrészt ugye egyik alapja ugye a kötődési stílus, az, hogy hogyan kötődünk, és akkor itt most rá is térnék arra, hogy igazából egy távkapcsolatot egy biztonságosan kötődő tűr a legkiegyensúlyozottabban, viszont rövid ideig, mert azért egy biztonságosan kötődőnek szüksége van a közelségre, tehát arra a közelségre, amiben benne van a testi közelség, a testi kontaktus, és itt nem a szexualitásra gondolunk, hanem arra az ölelésre, arra a bújásra, arra a lelki intimitásra, ugye, ami azon,
1: ami nem tud létrejönni valójában interneten keresztül, vagy telefonon.
2: Létre tud jönni, csak verbalizálni, tehát nagyon fontos ugye verbalizálni itt az érzelem kifejezést, és erre majd rátérünk, hogy a kommunikációnak a pontjainál, hogy ez miért fontos, de itt most még a kötődés és stílusunknál maradva egy biztonságosan kötődő viseli el a legkiegyensúlyozottabban, de rövid ideig a közelség igény miatt, mert mondjuk ki, hogy igazából ez alapvető igényünk, hogy meglegyen egy testi kontaktus is azzal, akit szeretünk.
1: Tehát, hogyha jól értem, a kötődési stílus az fontos, hogy hasonló legyen két embernél. Úgy egyébként is a távkapcsolatnál meg aztán még inkább. Ahhoz,
2: igen,
1: hogy fennmaradhasson egy ideig.
2: Az nagyon szerencsés, hogyha úgy indul két ember egy kapcsolatban, hogy azonos a kötődési stílusuk,
1: bár
2: azért két
1: gondolom.
2: Biztonságosan kötődő tud ugye a legegészségesebben kapcsolódni. Nem olyan szerencsés, ugye, hogyha egy biztonságosan kötődő egy elkerülővel kerül kapcsolatba, hiszen egy elkerülő az mindig mindig törekszik a távolságra. És akkor most visszatérve, tehát egy biztonságosan kötődő tűri legjobban, ugye a távkapcsolatot, egy ambivalens, szorongó, kötődő folyamatos figyelmet igényel, tehát ő szorongani fog egy ilyen kapcsolatban, mert nem fogja megkapni azokat a visszacsatolásokat, azokat a megerősítő impulzusokat, amelyek mondjuk egy szemkontaktussal, egy öleléssel, egy valóságos szemkontaktussal tudnak megtörténni, ami után meg is tudjuk érinteni egymást, egymáshoz is tudunk bújni, tehát egy szorongó, ambivalens kötődő nem biztos, hogy egyáltalán ezt elviseli, ugye, ezt az állapotot, és a legjobban mondhatjuk így, hogy az elkerülő kötődők járnak, hiszen egy elkerülő kötődő egyébként is elkerüli az intimitást, tehát a szoros intimitást, sőt, egy elkerülő kötődő, hogyha kapcsolatban él, akkor is törekszik a magányigényre, több napra van szüksége, mondjuk két találkozás között, egyedül szeret töltekezni, többet fordul ugye a kapcsolaton kívüli lét felé, és kevésbé ereszkedik bele, vagy engedi bele magát, hogy teljesen átadással. Sőt, szinte azt mondani, hogy idéglenesen, tartósan nem, de tulajdonképpen hézagosan át tudja adni magát egy intimitásnak, egy szoros közelségnek, de utána azonnal vágyja az elkülönülést. Tehát egy elkerülő kötődő fog a legjobban járni, de ha mondjuk ha az ő társa szorosabb közelségre, intimitásra vágyik, akkor nem lesz szerencsés az a távkapcsolati választás.
1: A középút az nincsen, csak ezek a, mert most ezt én egy kicsit ilyen szélsőségesnek érzem, hogy az elkerülő kötődő és a szorosan kötődő, vagy hogy mondta, hogy fogalmaztál?
2: Szorongó. Szorongó. Uh-huh. Ezek tulajdonképpen...
1: Vagy lehet olyan... ezen változtatni, tud az ember változtatni ezeken, hogyha mondjuk egy elkerülő kötődő, egy szorongó kötődővel kerül össze, akkor nyilván a szerelem, a szeretet azért azt segítheti a dolgot, hogy picit tud változtatni valaki, de úgyis visszafog előbb vagy utóbb ugyanabba az alaphelyzetbe kerülni?
2: Egy elkerülő kötődő és szorongó kötődő kombináció, azt gondolom, hogy nem szerencsés választás. Uh-huh. Gondoljunk csak bele, hogy minél elkerülőbb a fél, annál szorongóbb lesz a másik. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag minél szorongóbb és minél kapaszkodóbb ugye az egyik fél, annál elkerülőbb az elkerülő.
1: Igen, igen.
2: Hát ugye ez annyira nem. Inkább azt mondom, hogy a biztonságos kötődő tudja meggyógyítani a társát. Tehát egy biztonságosan kötődő személy tud egy olyan állapotot teremteni, amiben az elkerülő megtanul hinni, bízni benne. Uh-huh. Tehát, hogyha úgy kommunikál, úgy viselkedik, meghagyja az ő autonómiáját, de ugyanakkor kifejezi a kapcsolódás iránti vágyát is a biztonságosan kötődő, akkor egy elkerülő is újra át tudja engedni magát egy ilyen kapcsolatnak.
1: Na folytatjuk akkor innen, most hozunk életörömzenét, és a távkapcsolattal folytatjuk. Király Eszter, író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Király Eszter író, mentálhigiénis szakemberrel ebben az órában vele beszélgetünk, a távkapcsolata a témánk. Ugye minden hónap utolsó szombatján 9 és 10 óra között beszélgetünk Eszterrel párkapcsolati témában. Ez az interjú, ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Főleg azok, akik távkapcsolatot terveznek, vagy távkapcsolatban élnek, azoknak érdemes figyelni, fülelni, hát ha kapnak egy kis segítséget, impulzusokat ebből a beszélgetésből arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, illetve mik a hátrányai, előnyei egy ilyen távkapcsolatnak, ugye nagyon sok mindenről szó esett. Most így még az utolsó néhány percben a kommunikációról is beszéljünk egy ilyen távkapcsolatban, mert ugye itt azért igencsak erős, azt gondolom, egy távkapcsolatban maga a kommunikáció. Mindaddig, amíg a testi érintés, meg mindenféle más ugye személyes találkozások, azok nincsenek. Itt talán a mérleg a kommunikáció javára billen, hiszen itt szinte mindennapos kommunikáció van, sokkal több mindent beszélnek meg, osztanak meg egymással a felek, mint ugye, ha azt nézzük, sokszor egy-egy olyan kapcsolatban, ahol hosszú évek óta együtt élnek egy-egy pár, konkrétan teljes mértékben szinte mondhatjuk azt, hogy hiányzik a kommunikáció.
2: Igen, egy jó kommunikáció mindig a kapcsolatnak a minőségét jelzi, ez nagyon fontos, és az érzelmi kommunikáció is. Az érzelmi kommunikáció az nem csak az érzelmeink megosztását jelentik, ugye, hanem a napi történések, a szempontjaink, a véleményünk, a megéléseink megosztását is jelentik, és nagyon sok tulajdonképpen nagyon sok tanulmány alátámasztja, hogy egy jól működő távkapcsolatban a felek nem szenvednek hiányt az egymáshoz közel élő párokhoz képest a kommunikáció tekintetében. Ez nagyon érdekes, mert hiszen ha belegondolunk, hogy vannak egy fedél alatt élő párok, akiknél van egy érzelmi távolság, van egy érzelmi távolságtartás, tehát gyakorlatilag két különálló sziget gubbaszt egymás mellett mondjuk esténként, és mind a kettő a saját telefonjában van belebújva. Azért ehhez képest mondjuk egy távkapcsolatban a napi többszöri kommunikáció, amikor érdeklődünk, amikor látjuk is egymást például, mert azért a lehetőségek tárháza végtelen, hogyha belegond, hát vagy legalábbis nem is végtelen, de azért a technikai újításokat tekintve rengeteg dolog áll rendelkezésünkre, hogy fent tudjunk tartani egy kapcsolódást. Tehát igazából
1: de nagyon sok... kompenzáció.
2: Így mondhatjuk. Van, de nagyon sok múlik a kommunikáción, ahogy mondtad te is. A kommunikáció viszont, ugye a feleknek a személyiségén múlik, hogy ők milyen személyiségűek. Tehát nagyon kell, hogy kicsit feljebb lépjünk önmagunknál, és megértsük azt, hogy mennyi minden múlik ezen a napi kapcsolódáson, vagy a napi többszöri kapcsolódáson. Ahogy mondtam, az érzelmek fogják fenntartani, az érzelmek megosztása tartja fenn a kapcsolatunkat, és ebben tehát egy jó kommunikációban, egy jó kommunikáció segítségével fenntartható az elégedettség érzése egy távkapcsolatban is.
1: Amire nyilván később lehet építeni, hogyha már ez a távkapcsolat ugye úgymond véget ér, tehát ha személyessé válik ez a kapcsolódás, akkor erre lehet építeni.
2: Igen, azt lehet akkor egy szilárd alapnak tekinteni, hogy mi már gyakorlatilag egymás világát ismerjük, mi megosztottuk napi szinten a megéléseinket, a szempontjainkat, a véleményünket.
1: Itt nagyon fontos az őszinte kommunikáció, mert ugye ez a messziről jött ember azt mond, amit akar, típusú mondat jutott most eszembe, vagy mondás, hogy itt azért annak is megvan a veszélye, itt a kommunikációnál, hogy valaki álságos, egy teljesen más valamit mutat a másiknak, hiszen nem tudom ellenőrizni.
2: Hát az már egy patológiás állapotot jelent.
1: De hogy ilyen is van, azért is hoztam ezt be. Igen.
2: Ugye nagyon sok ilyen van, de hát az őszinteség az mindig azt jelent, hogy van bátorságom felvállalni önmagam, tehát van bátorságom a világomba beengedni a másikat. Ugye te most egy olyan kapcsolati felállásról beszélsz, ahol nem látták még egymást a felek. Igen, így van. Tehát ott tulajdonképpen könnyű belesni egy olyan csapdába, ahol van egy másik oldalon, ugye egy torzult személyiség, ez szintén azért nagyon meg lehet szenvedni ezt az állapotot, de én inkább azokra a kapcsolatokra utaltam, akik már egyszer megélték
1: a találkozást,
2: az intimitást, akik már jól tudnak kapcsolódni egymáshoz, de nagyon kell, hogy fent tudják ezt tartani egy távolságban is, egy különlétben, és bár nincs a testi érintés jelen, bár nincs ott a fizikai közelsége a másiknak, de mégis egy fokozott érzelem kifejezéssel. Tehát kérhetjük is a társunkat tulajdonképpen ebben a helyzetben, hogy tanulja meg verbalizálni az érzéseit, és mondjuk ne csak emotikonokkal, vagy ne ilyen félszavakkal üzenje azt, hogy fontosak vagyunk számára, hanem igenis biztassuk, hogy érzéseit fejezze ki szavakban, hogy jobban megérthessük egymást, hogy segíteni tudjuk egymást ebben a távolságban, az aktuális élethelyzeteinkben.
1: És akkor így a műsorunk végén egyetlen mondatban még, tehát működhet egy távkapcsolat, hogyha van egy cél, hogy meddig lesz ez a távkapcsolat, de nyilván ez a végtelenségig nem húzható.
2: Így van, és van benne egy folyamatos fenntartás, kommunikációval, érzelemkifejezéssel, érdeklődéssel, kíváncsiság fenntartásával egymás iránt.
1: Mindkét fél részéről.
2: Mindkét fél részéről.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem, és a beszélgetést visszahallgathatják, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik.
0: Családi Manna.

0: kapcsolatokról beszélgettünk Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Következő órában pedig Kovács Lórán segítségével a kibertámadásokat veszük majd górcső alá. Tartsanak velünk. Elérhetőségünk 0677 986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerűen de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan már az őszi szetted?
5: Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
5: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
6: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Reklám hangzott el.
8: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Havi 5000 forinttal támogatja a kormány a dízelautósok tankolását decemberig, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős járművek tulajdonosainak, csak nem 1 millió embernek jár. A pénzt a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. A mezőgazdasági felhasználók az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Közzétette az államfő vagyonnyilatkozatát a Sándor Palota. Baka Andrásnak 4 ingatlana és több mint 130 millió forint megtakarítása van. A köztársasági elnök értékesebb vagyontárgyai között szerepel egy Volkswagen Passat, több Richelieu bútor és 2000 könyv. Védett műalkotás ugyanakkor nincs a nevén. Lemondott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hatala József, derül ki a Magyar Közlönyből. Megbízatása szeptember 1-i hatállyal szűnt meg. Hatala József 2013 óta vezette a testületet, amelynek feladata a bűnmegelőzéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések összehangolása. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója korábban azt mondta, hogy a találkozó zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangó alma őszi barackízű, 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A peniszgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható. Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép reggel, gyönyörű délelőttöt kívánok minden kedves hallgatómnak. Ebben az órában vendégem lesz Kovács Lóránt, akivel a kibertámadásokról fogunk beszélgetni, ugyanis az elmúlt időszakban tapasztalható, hogy mind a cégek, mind a magánszemélyek egyre gyakrabban szembesülnek kibertámadásokkal. Mit tehetünk ilyenkor? Erről is szó lesz többek között, tartsanak velünk!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Elmúlt időszakban tapasztalt, hogy mind a cégek, mind a magánszemélyek egyre gyakrabban szembesülnek ugye kibertámadásokkal. Honlapok feltörése, bankkártya adatok megszerzése, ezt tényleg azt gondolom, főleg a bankkártya adatok megszerzésével a hétköznapi emberek is nagyon sűrűn találkoznak sajnos. Közösségi fiókok ellopása, ezt is tapasztalhatjuk. Ugye, és ezek nem csak bosszúságot, hanem nagyon komoly anyagi károkat is okozhatnak manapság már. Ebben a témában beszélgetünk a 777 honlap 7 év alatt projekt vállalással, ezt aki megálmodta egészen pontosan, nem más, mint Kovács Lóránt, online marketing szakember. Úgyhogy őt hívtuk el, hogy ebben a témában egy picit tisztában lássunk, és hogy mi miért is történhet, illetve erre milyen megoldások vannak. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ugye én itt úgy indítottam, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a különböző kibertámadások. Ez valós adat, amit én most így mondtam, vagy nem lehet ezt így az utóbbi időre ráhúzni, hanem ez már egy sokkal régebb óta létező dolog?
2: Régebb óta jelen van, meg velünk van, de mi is azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban megnövekedtek a támadásoknak a számai. Uh-huh. Ez főleg egy éven belül intenzívebben, tehát ilyen év elején kezdődött el, de nyárnak a második felében

0: ilyen probléma?
1: Hát akkor, amikor a figyelmünk nem ezen van. Mert amikor a tengerparton vagy a Balatonparton pihenünk, igen, akkor nem a weboldallal foglalkozunk.
0: Ez egyébként most engem nagyon meglepett, abszolút tényleg teljesen laikusként ülök itt és kérdezlek téged, hogy egy ilyen dolog, hogy mondjuk egy weboldalt nem frissítek, ezzel veszélyeztetem a saját rendszeremet, úgymond?
1: Igen, mert sok nyílt forráskodó rendszer ilyenkor kitesz, hogy mi volt a probléma, és hogyan javították ki. És a támadók azt szokták figyelni, hogy mi volt a probléma, megnézik, hogy ezt hogy tudják kihasználni, hogy bejussanak a rendszerekbe, és tudják azt, hogy sokan nem ezzel foglalkoznak, vagy nem egyből foglalkoznak vele, és egész egyszer robotokkal végignézik a weboldalakat, és megnézik, hogy melyik az, amelyiknél van támadási felület, vagy ahol még nem javították ki ezt a problémát, amit korábban találtak, és ezen keresztül megpróbálnak bejutni a weboldalakra.
0: Tehát, hogy itt magyarul, ez azért nagyon fontos dolog akkor, hogy akár most nem feltétlenül kell cégnek lennem, hanem mint magánszemélyként is, folyamatosan frissítsem a rendszereimet. Jól értem?
1: Igen, igen, ez fontos.
0: Mert például én sem szoktam ezzel foglalkozni, bocsánat, igen.
1: Ez különös akkor fontos, hogyha van egy weboldalunk, vagy bármilyen olyan más rendszer, amit használunk. Ha nagyon-nagyon magánszemély felhasznál, aki mondjuk használja a telefonját, akkor tényleg arra kell figyelni, hogy a telefonnak a szoftverje rendben legyen. Néha jönnek ilyen felugró értesítések, hogy az alkalmazást frissíteni célszerű, akkor frissítsük be. Lehet, hogy lesznek benne hibek, de legalább ezeket a biztonsági réseket nem hagyjuk nyitva.
0: És elég az, hogyha olyankor frissítjük, amikor kapjuk ezt az értesítést?
1: Elég. Tehát, hogy a többiek is akkor kapják.
0: Aha. Tehát, hogy ezt nem kell most erre ilyen görcsösen rámenni, hogy akkor nem tudom, havonta frissítsük, hanem amikor a rendszer küldi, elég akkor frissíteni.
1: Igen, tehát ne görcsöljünk rajta, csak legyünk éberek.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok egy dolgokra, kik azok a hackerek? Tehát, hogy ez olyan sokszor, hogy hackerek így, és feltörték, és nem tudjuk elképzelni, hogy van ember van mögötte, vagy egy ember, és rengeteg robottal dolgozik, és velük végezteti el ezt a munkát. Ez hogyan történik? Egy picit segíts nekünk belelátni.
1: Ezek emberek, tehát az egész folyamatoknak a végén emberek vannak, de hogy mi a motivációjuk, az eltérő. Ez lehet egy kisiskolás is, aki kitalált valamit, és akkor meg akarja mutatni, hogy ő föltörte az oldalt. Tényleg lehetséges ez, hogyha valaki mélyen utána néz. Ennek lehetnek gazdasági okai is, hogy a másiknak kárt okozzunk, blokkoljuk, ne tudjon eladni, ne tudjon értékesíteni. Lehet marketing oka is, hogy a Google belőlébb lehet kerülni, hogyha más oldalakról linkek mutatnak ránk. És akkor ezt próbálják meg kihasználni, hogy bejutnak különböző oldalakra, elhelyeznek linket, ezeket sokszor észre sem veszik az oldaltulajdonosok, és ezzel egy másik, harmadik oldalt erősítenek. Csak ez akkor problémás, amikor mondjuk kaszinót vagy más szerencsejátékos hirdető oldalt tesznek be, vagy olyan bannereket, és akkor ebből lehetnek kellemetlenségek.
0: Tehát, hogyha egy hacker véletlenül megtámadja, nem véletlenül, tehát az a direkt módon megtámadja mondjuk az én laptopomat, akkor bármilyen személyes adatomhoz hozzáférhet?
1: Ezek általában szerverek és olyan szerverek, amiket weboldalakat tartalmaznak, eszközöket, mint laptopokat, azokat nem annyira szokták. És egyébként ez tényleg lehet véletlen is, mert nem, általában nem specifikus a támadás, tehát hogy nem ellened irányul, hanem lefuttatnak egy algoritmust, és azt nézik meg, hogy hol van olyan sebezhetőségi pont. Tehát sokszor ők se tudják, hogy kit támadnak, csak azt látják, hogy darab-darab. Többféle értékeket látnak.
0: Avval mennyire foglalkozzunk, most tényleg ilyen személyes tapasztalatokból kérdezlek, hogy szoktam kapni olyat, hogy ugye vannak elmentett jelszavaim, hogy az ön jelszava kiszivároghatott egy, nem tudom mi során, most pontosan nem tudom, hogy szól az üzenet, hogy ezt komolyan kell vennem, vagy ez lehet akár hacker is, aki csak úgy kapok egy ilyen üzenetet, és hogyha én erre ráklikkelek, hogy úristen gyorsan, akkor már adtam is neki lehetőséget, hogy beférjen a rendszerembe.
1: Igen, itt két fontos dolog merült föl. Egyrészt, hogy ezt komolyan kell venni, másrészt, hogy ne kattintsunk rá.
0: Aha.
1: Tehát ez fontos, hogy bármit kapunk, ne kattintsunk rá. Először mindig meg kell győződni, hogy tényleg az a feladó, akitől jött, és sokszor vagy hasonló, vagy a cégek is használnak másik e-mail címet, és arról küldik el szerencsétlenül, és akkor nem lehet ebben biztosnak lenni. Ilyenkor én azt szoktam csinálni, hogy megnézem, hogy ki a feladó, annak az oldalára én manuálisan belépek, és akkor úgy végzem el az adott műveleteket. A jelszavaknál tényleg kiszivároghat. Tehát tényleg vannak olyan támadások, hogy valakiktől megszerzik tömegesen a jelszavakat, levelező szolgáltatóktól, nagyon ritka esetben bankoktól, vagy más, ténylegesen más, akár közműszolgáltatóktól is. Ilyenkor azért érdemes változtatni a jelszót.
0: Hát igen, ez egy borzasztóan fontos tanács.

0: Ez a Családi Manna.
1: Kovács Lóránttal beszélgetek ebben az órában a kibertámadásokról, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontos, hogy például, hogyha kapunk egy értesítést, hogy frissítsünk valamit a gépünkön, akkor azt megtegyük, és ugye a tömeges jelszavakat, hogyha lehet, akkor azt cseréljük, tehát mindig próbáljunk újítani valamit. De a valójában tömeges jelszavakat szereznek, meg az egyetlen nem biztos még, hogy az én jelszavammal vissza fognak élni, nem? Vagy ezt is a robot csinálja, és akkor végül is mindenre kiterjed annak a figyelme, idézőjelbe figyelme.
2: Igen, ez nem biztos. Itt annak a kockázatát veszélyeztetjük, hogy vagy abban futunk kockázatot, hogy nagyobb eséllyel törhetik fel a miénket. Mert hogyha mondjuk választunk egy 12 karakterből álló számok, speciális ékezetekkel tartalmazó jelszót, hogyha egy lassabb számítógépről próbálják meg feltörni, az az én 2-3 év, mire végig futhatják az összes verziót. Ezért kell ilyen bonyolultabb jelszót választani. De hogyha csak ezt egy olyan adatbázisra futtatják, ahol mondjuk van 2 millió rekord, mert annyi jelszó szivárogtatott ki, és megnézik, hogy vajon a miénk benne van-e, vagy olyan jelszót használunk, ami azokban benne van, mert vannak kedvenc jelszavai az embereknek, amik több helyen azonosak, akkor ez mondjuk ez a 2 év, ez lerövidül 3 percre. Tehát ennyivel jelentősebb tud lenni, és azért érdemes ilyenkor megváltoztatni, mert nem biztos, hogy össze tudják társítani a mi e-mail címünkkel bármivel, de sokkal egyszerűbb, sokkal kisebb idő alatt le lehet futatni ezt az adatbázist, és végig lehet próbálni, hogy valamelyik jelszó a stimmel-e.
1: Tehát azért nem jó mondjuk ugyanazt a jelszót használni mindenhez, bár könnyebben megjegyezzük, nyilván tudjuk, hogy mindenhova ugyanaz a belépő, de ugyanakkor sokkal nagyobb a veszély is.
2: Adjunk egy tippet a rádióhallgatóknak.
1: Igen.
2: Legyen egy alapjelszó, és utána mindegyik verziónál tegyen valamit a jelszó mögé, mondjuk egy plusz jellel.
1: Aha.
2: Az oldalneve, az akármi születési dátum, vagy valami, akármi specifikus, amit meg tud jegyezni, hogy az ahhoz kapcsolódik. Mert akkor az már nem ugyanaz, de ő, a felhasználó tudja a mintázatot, és ez a legfontosabb, hogy nekünk eszünkbe jusson, hogy éppen hogy van.
1: És viszont, hogyha esetleg kiszivárog a jelszó, akkor nem annyira, nincs olyan könnyű dolga a hackereknek, hogy tudja azonosítani.
2: Uh-huh. Igen, igen.
1: Mik azok a legutóbbi időben, amik a legnagyobb károkat okozták, milyen típusú támadások, hogyha tudunk így néhányat kiemelni?
2: Károkozásba nagyon jelentős az, amikor leterhelik a szervert. És ezt sokszor webshopok ellen használják, tehát azt csinálják, hogy nagyon sok lekérést indítanak, több helyről nem tudja kiszolgálni a szerver, megáll a webshop, nem tud forgalmazni, ez bevételkiesés az adott webshopnak. Meg mire visszaáll, de az sok probléma, fejfájás, tehát ez egy problematikus helyzet. Uh-huh. És ezt előszeretettel használják ki. Pláne, hogyha vannak éles versenytársak, akkor látjuk, hogyha épp valaki meghirdet egy akciót, akkor pont az akció napján jön egy ilyen terhelés. Ez egy nem tisztességes piaci verseny, de látjuk, hogy van, tudjuk, hogy van, és figyelni kell rá, és fel kell rá készülni.
1: Tehát egy adott webshop tulajdonosa megteszi azt, hogy fizet valakinek azért, hogy a versenytársat mondjuk kicsit alább, tehát hogy a versenytársnak egy picit megállítsa a forgalmát ahhoz, hogy ő följebb tudjon lépni.
2: Erre nem tudok egy egyértelmű igent mondani, de azt látjuk, hogy voltak olyanok, amikor a támadások kifejezetten az akciónak a napjára fókuszáltak.
1: Ez egyébként döbbenet. Hát igen, emberekről beszélünk, ugye? Tehát, hogy igen.
2: Igen.
1: Igen. Ha megtörtént a baj, tegyük fel, hogy most egyik hallgatunk azt mondja, hogy te jó ég, most velem pont ez történt. Mi lehet az első lépés? Vagy mit tud tenni a károsult nyilván?
2: Ha már megtörtént a probléma, akkor szerintem az a legfontosabb, hogy merjünk segítséget kérni. Mert nagyon sokan szégyellik ezt, hogy velük ez megtörtént. Miközben nem tudják, hogy ez szinte mindennapos. Tehát ezt nem szabad szégyelni. Itt segítséget kell kérni, és minél hamarabb. Mert hogyha minél hamarabb egy szakemberhez fordulnak, akkor sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tud segíteni, mert sokszor vannak olyan időablakok, amikor ezeket még meg lehet lépni. És ez magánszemélyeknél is igaz. Mert hogyha elveszik a banki adatainkat, akkor nem megy át egyből a pénz, hanem egy darabig ott van, amit a bank bizonyos esetekben, bizonyos módon vissza lehet még fordítani. De ez itt is egy időkeret van. Tehát tényleg az a legfontosabb, hogyha észlelik, akkor egyből kérjenek segítséget, és merjenek segítséget kérni.
1: Mert hiszen hát nyilván önmagától senki nem tudja ezt megoldani. Illetve ilyenkor, hogyha nem tudom, nem egy olyan nagy ívű dologról van szó, akkor avval, hogy törlök valamit, akár egy, nem tudom, egy, most nem tudom, hogy egy honlapot mennyire egyszerű, nagyon gyorsan, vagy az megoldása most? Lehet, hogy ez egy tényleg egy nagyon-nagyon laikus kérdés, de felmerült bennem.
2: Akik ezt csinálják, tehát a hackerek, azért egy lépéssel előrébb járnak. Aha. Valamilyen úton, módon. És nem biztos, hogy elég csak visszaállítani, mert lehet, hogy elrejtenek olyan fájlokat, amiket újra telepítik magukat, és ezt meg kell találni, és nálunk is volt olyan, hogy harmadik, negyedik telepítésre találtunk meg a szerver struktúrában egy olyan fájlt, ami visszaépítette a saját vírust, vagy ezeket a hátsó ajtókat, amin keresztül be tudtak jutni. Tehát nem elég csak visszatenni és megnyugodni, hogy akkor minden rendben, hanem érdemes akkor egy ilyen biztonsági ellenőrzést is, vagy egy biztonsági auditot csinálni. Ez azért is van, mert a későbbiekben ez egy kockázatelemzésnek egy alapja lehet, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy ez ne ismétlődhessen meg. És hogy elkerüljük a jövőben az ilyen eseményeket.
1: Hogyha, most tegyük fel, nem lassul, vagy nem mondjuk most a webshop volt ugye egy példa, nem webshopon van, hanem egyszerűen csak egy sima, egyszerű, nem tudom, internet felhasználó vagyok, de nyilván használok közösségi oldalakat, stb. Honnan tűnhet fel, és mondjuk tegyük fel, nem kapok ilyen üzeneteket. Van-e olyan, amitől mindenképpen feltűnhet az, hogy valami, tehát, hogy megtámadták, hacker van valahol az én rendszerembe. Vagy tudnak-e ők egyáltalán úgy megtámadni, meg tudják-e úgy támadni mondjuk az én rendszeremet, hogy ennek semmi jelét nem látom, és ott vannak hosszú ideig mondjuk mögötte.
2: Igen, meg tudják csinálni. Mondok egy gyakorlati dolgot. Fú. Hogy sokan mondják azt, hogy belépnek a videókamerába, és akkor nézik, hogy mit csinálok a gépen. Egyáltalán csak körbenéznek, és erre sokan mondják azt, hogy de hát akkor fölgyullad az a kis lámpa a laptopon, meg a kameráknál, hogy benéznek. A videónál igaz, de hogyha képet csinálnak, akkor nem, és hogyha csinálnak mondjuk másodpercenként 24 képet, ami mozgóképé tudnak alakítani, akkor már tulajdonképpen helyettesítik a videókamerát úgy, hogy nem veszük észre. És ezzel nem azt szeretném elültetni a hallgatóknak a fülébe, hogy legyenek szkeptikusok, meg hogy féljenek ettől, csak hogy
1: igen, mert láttad, hogy én most egy kicsit ezen így megijedtem, elgondolkodtam, igen.
2: Tehát legyünk tisztában azzal, hogy akik támadnak, azok napra készek a technikai tudással, meg tudnak verni mindenkit. Mi tulajdonképpen utánuk megyünk, és megpróbáljuk azt kitalálni, hogy mit csinálhatnak, és hogy hogyan tudjuk megelőzni, de ebben nem lehetünk sose biztosak. Ez egy kicsit ilyen macska-egér játék.
1: Olyan érdekes, hogy ez konkrétan ijesztő. Na de most, ha hozunk életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Kibertámadások a témánk ebben az órában. Zene és hírek után folytatjuk. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkos iratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani ma este a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára, a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Manna FM.
1: Manna FM.
0: Kovács Lóránttal a kibertámadások megelőzéséről beszélgetek. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Kovács Lóránttal beszélgetek a kibertámadásokról, ugye rengeteg dologról szó esett, nagyon fontos változtatni néha a jelszavakat, figyelni a frissítéseket, azokat mindig megtenni, és hát figyelni a kamerákat, ugye a laptopunkon, vagy akár a webkamerákat, amiről ugye beszéltünk itt a zene előtt, hiszen tehát ez valós, most is itt van előttem egy laptop, ugye, és hogy a kamerán keresztül, tehát hogy be tudnak nézni, meg egyáltalán mi a cél ebben, vagy miért. Ez nem teljesen érthetetlen.
2: Nincs cél, ez ilyen szórakozás sokszor. Vagy hogy megmutassák, hogy meg tudják csinálni. Vagy.
1: Ti mennyire tudtok napra készek lenni? Mert hiszen gondolom, ezek a hackerek is azért, hát ez az életük, feltételezem, és mindig a legújabb dolgokat próbálják ki. Tehát azért itt nektek is folyton napra késznek kell lenni. Arról nem is beszélve, hogy még itt van a mesterséges intelligencia, amit most már ugye, hát én magam is rendesen használok.
2: Igyekszünk napra készek lenni. Hát az egyik az, hogy egy lépést hátrébb lépek, mert a legfontosabb itt a megelőzés.
1: Igen.
2: Előzzük meg ezeket. Mi is azért adunk karbantartást, mert akkor mi megcsináljuk a partnereink helyett a frissítéseket, hogy ott ne tudjanak bejönni. Próbálunk előre gondolkozni, hogy hogyan tudnánk mi saját magunk, a saját rendszereinket feltörni. Sőt, itt vannak baráti cégek, és tulajdonképpen egymást nézzük, hogy mi mit csinálnánk, és ezzel is segítséget nyújtunk a másiknak, hogy kicsit más szemszögből megközelítem az ő rendszerét, hogy hát, ha van olyan dolog, amire ő nem gondolt. És a nehézség az egészben az, hogy az látszódik, amikor baj történt. Amikor nem sikerült betörniük, az nem látszódik. Lehet, hogy sikerült kivédeni egy támadást, de arról nem lesz semmi látható nyom, és az nem is tűnik fel az embereknek. Ez kicsit olyan, mint a repülőgép szerencsétlenség, hogy akkor arról beszélünk, amikor valami probléma történik, miközben minden pillanatban 20-30 ezer repülőgép repül felettünk, nincs semmi probléma, tehát ennek nincs hírértéke. Annak van hírértéke, hogyha probléma történik. Szóval szerintem itt is fontos az, hogy ezeket a problémákat előzzük meg.
1: Igen.
2: És az a leghatékonyabb, meg a legfájdalommentesebb.
1: Vannak ugye ezek a vírus írtó programok, vagy nem is tudom, ilyen pontosan, majd mindjárt elmondott, hogy mik vannak, de hogy ami így, nem is tudom, van ilyen is talán, hogy kém program ellen, vagy hogyha ezeket letöltjük, és ezeket frissítjük, ezek valóban óvnak minket, vagy azért nem lehet 100%-osan ezekben sem megbízni?
2: Valamennyire védnek, de ez az eszközre vonatkozik, de már a mindennapi életben nagyon sokat használjuk a telefonunkat, weboldalakat, alkalmazásokat, tehát már nem annyira az eszközöket támadják, hanem az online funkciók, az alkalmazások, telefonos alkalmazásokon keresztül próbálnak vagy technológiailag támadni, vagy csak aznak a legális dolgain keresztül megszerezni olyan adatokat, amiket később felhasználhatnak. Bankkártya adatok, tehát hogy valószínűleg többen hallottak már arról a csalás sorozatról, amikor apró hirdetési oldalon keresztül megkeresnek, hogy igen, érdekel ez a termék, de hogy adja meg a bankkártya adatokat, mert akkor úgy tudnak fizetni. És itt senki nem adja meg a bankkártya adataikat, mert bankkártya adatokra nem lehet fizetni. Arról csak pénzt levenni lehet. És akkor ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, mert itt sokan voltak, akik ebben kárt szenvedtek, és akkor itt a csalóknak súgnak. Efelől ne legyen kétségünk, mert sokszor ilyen 10-15 ezer forint érték körüli adásvételi tárgyakkal, meghirdetett apró hirdetési tárgyakkal mentek ezek rá. Azért is, mert a bankoknál ez a pénz visszafordítási folyamat, ez olyan 15-20 ezer forint körül van. Tehát, hogy igazából azt kifizetnénk a banknak, amit vissza is kapnánk, tehát, hogy nullánál lennénk, és tudják, hogy akkor az emberek már nem indítják el ezt a folyamatot, mert hogy akkor már nincs megmennük az a motiváció, mert nem tudnak visszaszerezni pénzt, és inkább elengedik, mert hogy kellemetlen erről beszélni az ismerősöknek, barátoknak, nekem még idő, energia, és inkább hagyjuk az egészet.
1: Igen, ez nagyon fontos, nem kellemetlen, tehát hogy ezt meg kéne tanuljuk, hogy nincs ilyen, hogy ha valami ilyen kárt szenvedtem, hogy erről kellemetlen beszélni, igenis kell beszélni. Egyrészt, mert ugye segítséget is könnyebben kap talán az ember, másrészt meg, hogy igenis leleplezni ezeket a csalókat, és segíteni akár másoknak, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
2: Igen. Sőt, itt lehet, hogy lépéssel tovább mennék, mert azt javaslom, hogy tegyenek feljelentést. Most már ott van az e-papír, amin keresztül egyszerűen, gyorsan és kvázi kényelmesen feljelentést lehet tenni. Belépnek a DAP-pal vagy a magyarország.hu-ra, és ott ezt meg tudják tenni. És ez azért kell, mert önmaguk számára is kell egy olyan védelmi pont, hogyha valami probléma történik, akkor igazolni tudják, hogy ezek nem én voltam, hanem valaki más belépett a rendszerbe, és a nevemben járt el, vagy nevemben csinált valamit. Tehát ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen dokumentum a kezünkben, amivel védeni tudjuk magunkat.
1: Tehát magunkat tudjuk védeni, de maga a kártevő, őt nem igazán tudja, tehát tudja büntetni az igazságszolgáltatás egyáltalán, elő lehet-e citálni úgymond valakit, hogy...
2: Lehet, mert ez egy büntető törvénykönyvi tétel, jogállás. De hogy talán az a fontosabb, hogyha többen is feljelentést tesznek, akkor összefutnak a szálak, és könnyebb elkapni ezt a bűncselekmény elkövetőt, meg könnyebb felderíteni, meg hogyha több ügy van, akkor azzal jobban kell foglalkozni a rendőrségnek is, vagy a nyomozóhatóságnak. És akkor már foglalkoznak vele, és hogyha elkapnak egy óperjét, akkor azért ebben a körben nagyon gyorsan terjednek a hírek. Tehát, hogy akik támadnak, akik bűncselekményt követnek el a hackerek körében, azért van egy belső információ áramlás, és hogy ott is elkezdik, hogy hallják, hogy feljelentések jöttek, az már nem egy kellemes hír. Ha hallják azt, hogy elkaptak elkövetőket, az még kellemetlenebb hír, és akkor ezt így tovább tud terjedni, meg tovább tud gyűrűzni. Igen.
1: Egyébként azt, hogy mondtad, hogy a internetes vásárlásnál, hogy bankkártya adatokat kérnek, van olyan, aki elküldi? Tehát mit tudom, hogy 10-ből néhány ember elküldi, mert nyilván kell, hogy legyen erre úgymond nekik olyan gyakorlatuk, hogy elküldik, hogyha ezt csinálják.
2: Igen, van ilyen. Azért lássuk azt is, hogy sokszor profikkal állunk szembe, csak mi ezt nem tudjuk. Tehát annyira tökéletesen csalják ki az adatainkat, hogy teljesen megtévesztőek. Teljesen megtévesztőnek. És aki ebben nem rutinos, az abszolút. Vagy mondok egy másikat. A Facebook fiókok nagyon sokszor úgy törik föl, hogy írnak egy üzenetet, hogy már egy feltört fiókból, hogy van valamilyen szavazás, és hogy elküldtünk oda egy jelentkezést, és hogy majd küldenek egy kódot, és hogy azzal kell hitelesíteni a szavazást, és hogy küld vissza nekünk. Na, ezt a kódot sem szabad visszaküldeni, mert általában ők megpróbálnak belépni a fiókunkba, mondjuk Facebook fiókba, csak ahhoz kell egy hitelesítő kód, hogy őt beengedje, és így akarja tőlünk kicsalni ezt a hitelesítő kódot. És ez azért is volt érdekes, mert múltkor pont utaztam az egyik ismerősömmel, és kapott egy ilyen üzenetet. Ő teljesen elhitte, és ott volt, hogy átküldi akkor ezt a kódot, és ott voltam neki, hogy ne, mert hogy ezt...
1: Milyen szerencséje volt, hogy ott voltál.
2: Ez tényleg szerencse volt, és láttam, hogy mire megy ki az egész, és akkor kicsit elvettem a telefonját, és elkezdtem írogatni teljesen fals számokat. Utána elkezdtem beletenni karaktereket is, ami nem létezik. Akkor már egy kicsit gyanúsan írt vissza, és amikor a végén beletettem a számsorozatba üzeneteket is, akkor már megértette, hogy... És utána el is tűnt, oda már nem is válaszolt, de akkor neki teljesen egyértelművé vált, hogy lebukott, és hogy tudjuk, hogy mire ment ki a játék.
1: Ez egyébként tényleg olyan, én értem, hogy adatokat akarnak megszerezni, például egy Facebook oldal feltörésével, de hogy mit, mert hogyha ezt úgymond olyan célokra használják fel, amit az imént is mondtunk, hogy akár egy webshop, és akkor azt szeretném, hogy inkább tőlem vásároljanak, és ne a másiktól, vagy annak egy picit leállítani úgymond a forgalmát, akkor ezt sem tudom megérteni nyilván, de itt értem a célt, de az, hogy egy magánembernek a... Nyilván gondolom itt is akkor a mindenféle jelszavak, banki adatok, hogyan tudok hozzáférni vagy akár híváslista, üzenet, nem tudom, tehát elképzelésem sincs. De hát nyilván nem mindenki gondolkodik ugyanúgy. Most életöröm zene jön, ezt követően pedig folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem Kovács Lóránt, a kibertámadások megelőzéséről van szó. Ugye itt beszéltünk arról, hogy fontos, hogy frissítsük a gépünket, hogyha kapunk egy ilyen üzenetet, hogy frissíteni kell, akkor mindig tegyük meg. Frissítsük a jelszavainkat is, hiszen ugye ez bármikor kiszivároghat. Illetve ezeknél a közösségi oldalaknál egyszer nem is értem, hogy ott mi a cél annak, azoknak a feltörésénél, mondjuk egy magánszemélynek a Facebook oldalánál akár.
2: A Facebook oldalaknál az a tipikus feltörési ok. Egyrészt, hogy azt remélik, hogy van mögötte hirdetési fiók, és ők tudnak hirdetni valamelyik más oldalukat, amiből nekik bevételük lesz, és akkor tulajdonképpen ez pénzmosás.
1: Igen.
2: De hogy ezért, hogy a másnak a pénzével hirdessenek. Sokaknak nincsen hirdetési fiókjuk, nincsen beállítva bankkártya, ilyenkor ezt nem tudják megtenni, viszont ezekben az esetekben is meg tudják azt csinálni, hogy elindítanak mondjuk egy online streaminget, egy élőadást, amiben megy bármi, tényleg bármi, és közben megmegy az értékesítés, hogy akkor vegyél egy ilyen terméket, vegyél egy olyan terméket. És hogyha ezt több helyen indítják el egyszerre, akkor ez összeadódik, és akkor a Facebook is előrébb hozza ezeket, akkor elterjed az adott embernek, az ismerőseinek, és akkor teljesen szürreális dolgok szoktak lenni, meg nagyon sokszor ez, mert nem Magyarországra céloznak, ez ilyen történik. Mert vagy az indiai térség, vagy az amerikai térségre céloznak, és akkor ott nekünk általában hajnal van, vagy kora este, és akkor futnak ezek a dolgok, és nekik az a céljuk, hogy minél több emberhez eljussanak, és ezekből is kvázi pénzt szerezzenek.
1: Hát van ez a nagyon nagy nevű, nem mondom ki direkt a nevét, webshopnak minősül, igen, ami mint a vírus úgy terjedt el, ugye a legutóbb. Hát na, az például, az folyamatosan, tehát az most nem tudom, ilyet csinál-e, nem is kell erre most válaszolnod, hogy ha tudsz is ilyenről, de hogy az tény, hogy beütsz egy terméket, bármit, teljesen mindegy, a Google-be rákeresel valamire, az első, nem is tudom, 10-ből 8 ez a cég, aki hirdeti olcsón, szinte csúnyát mondtam mennyiért, nagyon-nagyon olcsón a terméket.
2: Szerintem ők nem csinálnak ilyet, mert nincsenek rászorulva.
1: Aha, ők ezzel csinálják, igen.
2: Igen, mert hogy mindenki róluk beszél, ahogy most mi is.
1: Igen.
2: És ezáltal őket előre sorolja a Google.
1: Döbbenet. No, ez a 777 honlap 7 év alatt, ez mit akar pontosan?
2: Itt volt egy olyan gondolatunk, hogy csinálunk 777 weboldalt 7 év alatt, és hogy miért ez a sok hetes, ez a cégnevünkből jön, mert az a telefonnak a hetes gombja. Volt egy ilyen egyezés, és akkor gondoltuk, hogy ez milyen jól hangzik, meg akkor ez egy olyan cél, ami elérhető, nehezen, de elérhető, tehát van benne egy kihívási faktor, és ugyanakkor van benne egy elérhetőség is. Mert egy olyan célt érdemes magunk elé állítani, ami nem könnyen elérhető, hogy azért dolgozunk rajta, ugyanakkor nem is lehetetlen.
1: Ezt mikor kezdtétek el, vagy ezt hogy képzeljük el?
2: Ezt idén július 7-én, 7 órakor kezdtük el.
1: Jó, 7. hó 7-én, 7 órakor.
2: 7 órakor.
1: És akkor miért? Tehát hogy az a cél, hogy 777 honlapot 7 év alatt létrehozzatok, weboldalt.
2: Igen.
1: És akkor itt nyilván gondolom, hogy emögött akkor van, tehát ugyanúgy ezek a óvintézkedések, tehát ez a létrehozott weboldalaknak a felügyelete, a úgymond karbantartása, most idézőjelben, amit eszembe jobb szó, ezt mind vállaljátok, ugye?
2: Igen, ezeket az oldalakat csak úgy adjuk ki, hogy van mögött egy ilyen felügyelet. Pont azért, mert tudjuk, hogy van benne egy veszélyfaktor is, még nem az oldalban, hanem az egész környezetben, csak hogy ettől is mentesüljön.
1: És akkor a felügyeletet 7 évre vállaljátok?
2: Azt vállaljuk végig, a végtelenségig, de ezt évente meg kell újítani.
1: Aha. És ezeket a weboldalakat főként cégeknek, KKV-knak, vagy magánszemélyeknek is, vagy hogyan képzeljük el?
2: Ez nagyon vegyes. Ezek jellemzően ilyen belépő szintű weboldalak. Olyan cégek, akinek kvázi digitális névjegykártyaként kell, vagy hogy rájuk találjanak, mert lefoglaltak egy domain nevet, de még nem volt semmi. Nekik ez tökéletes, de ugyanígy a másik oldalon a magánszemélyeknek is jó, tehát hogy egyéni vállalkozóknak, vagy hogyha valakinek van bármilyen nevéhez fűződött tevékenysége, akkor erre egy tökéletes dolog tud lenni, hogy megtalálják, ott híreket tudja megosztani. Mert ez egy saját tartalom, mert nagyon jók a közösségi média felületek is, csak onnan, hogyha nem tereljük át valahova, akkor az nem a miénk, ami a közösségi médiában van, és hogyha egyik napról a másikra megszűnik, akkor azzal nagyon, nagyon nehéz mit kezdeni, meg problémás, de a weboldalon lévő adatok azok a miénk, azokkal tudunk dolgozni.
1: Igen, ez a egyik napról a másikra megszűnik, ez most egy érdekes, ezen én olyan sokat gondolkodom. Most nyilván gondolom arra gondolsz, hogy feltörik az oldalt és a közösségi oldalt. De mi van, ha ez az egész közösségi média egyszer csak így lehúzzák a WC-n már, bocsánat, vagy kihúzzák a konnektorból? Nem tudom, hogy akkor mi történik például azokkal az influencerekkel, akik mondjuk ott élnek, vagy ott keresnek sok-sok pénzt.
2: Én azt látom, hogy ezek nem egyik napról a másikra menő folyamatok, hanem ilyen tendenciák. Uh-huh. És lehet egy ilyen fölmenő íve, meg lehet egy lemenő íve. A Iviznek is vége lett, tehát az is egy szépen így lecsengett.
1: De az mondjuk elég rövid ideig volt, amúgy, ha azt nézzük, hogy mióta van
2: rövid,
1: már Facebook.
2: Mondjuk. Igen, de nem egyik napról, az sem egyik napról nem. A másikra. Szóval itt inkább tendenciák vannak, itt sokkal veszélyesebb az, amikor oldalakat is támadnak, tehát nem kell feltörni, de hogyha sokan egyszerre jelentik, akkor mondjuk a Facebook vagy a YouTube az elérhetetlenné teheti ezeket az oldalakat. Mm. És ezeket vagy nem lehet visszaszerezni, vagy ha vissza lehet szerezni, akkor nem biztos, hogy úgy kapjuk vissza, vagy újra kell építeni. És itt több nagy nevű oldal is volt, meg nagyobb cégek is, akiknek egyik napra a másikra eltűnt az oldaluk, és ezáltal a céges tevékenységük is veszélybe került.
1: Mm. Na és akkor ti ez a 777 honlap 7 év alatt projektetekkel ezt valahol garantáljátok, vagy biztosítjátok?
2: Vigyázunk a partnereinkre, ügyfeleinkre.
1: Hogyha egy mondatban így a beszélgetésünk végén meg kéne fogalmaznod azt, hogy mi az, amire leginkább figyeljenek a hallgatóink, akkor mit mondanál?
2: Megelőzés. Uh-huh. Hát legyenek kicsit kételkedőek, figyeljenek oda, és a megelőzés az nagyon fontos, mert a közösségi média felületeken is meg lehet szerezni a hitelesítő pipát. Ez egy kettős dolog, mert pénzbe kerül sokszor, és ez kellemetlen, meg nehéz. Másik oldalról úgy pedig egy nagy segítség, mert azok az oldalak, amiket sikerült visszaszerezni, azok túlnyomó többségében rendelkeztek ezzel a kék pipával, amiket nem sikerült, és nem válaszolnak olyan gyorsan az ügyfélszolgálatnál, azok pedig azok, akik nem rendelkeztek ilyennel. Uh-huh. És itt van, akinél már másfél éve húzódik az ügy, teljesen egyértelmű, és nem segítenek. Uh-huh. És akkor még egy dolgot hagyom elmondjak, és ez lehet akár a zárszó is. Van ez a kétfaktoros hitelesítés, ami sokszor felmerül, sokszor ilyen varázsigeként beszélünk róla, meg nem tiszta, hogy ez mi is. Ez nem más, mint mondjuk, hogy egy SMS-t kapunk, amiben egy azonosítószám van, vagy van nekünk egy azonosítónk a telefonon, ami kiad egy másodlagos vagy második jelszót, mint hogy a bankoknál szokták a tokenek kiadni.
1: Igen.
2: És ez azért jó, mert ez egy nálunk lévő azonosító, és ezt nem tudják megszerezni alaphelyzetben a hackerek. Viszont, ha mi nem állítjuk be, és föltörik a fiókunkat, és ők beállítják, na akkor az egy olyan helyzetet remény az, amiből nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni az accountot. Uh-huh. Tehát ne adjunk teret a hackereknek. Ez szintén megelőzés, csak hogy ilyen dolgokra is érdemes figyelni, hogy ezt a másodlagos azonosítót kezdjük el használni. Hasznos, és hogyha nem kezdjük el mi használni, akkor majd a hackerek kezdik el, és az meg fejfájással teli.
1: Hát ez azt gondolom egy nagyon-nagyon jó tanács volt így a végére, meg hát az egész beszélgetés, én is nagyon-nagyon sokat tanultam, és most már sokkal óvatosabb leszek, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: kibertámadások után a TSMT terápia került terítékre. Vendégem lesz Hering Mónika. Tartsanak velünk, megtudhatunk mindent erről a nagyon fura elnevezésű, ám de annál hatékonyabb módszerről. Tartsanak majd velünk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkos iratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani ma este a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Már lehet pályázni a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
1: Időjárás.
2: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Nagyon szép reggelt kívánok minden kedves hallgatómnak. Ebben az órában a TSMT-ről beszélgetünk, a TSMT terápiáról. A témában vendégem lesz Hering Mónika, a TSMT szakmai vezető. Tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Hering Mónika, szakmai vezető, a TSMT-ről fogunk beszélgetni, és ezt most azért mondom egy kicsit ilyen, nem is tudom, milyen furán, mert hogy nekem sincs erről a nagyon sok tudásom, hogy mi is ez, pontosan ez a TSMT, de majd mindjárt be fog minket avatni a részletekben, Mónika, legalábbis bízom benne, ugye egy terápiáról van szó, de hogy milyen fajta terápia, ezt majd mindjárt belecsapunk így a közepébe. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok! Én Hering Mónika vagyok, alapvégzettségemet tekintve gyógypedagógus, és emellett lettem TSMT terapeuta, mert folyamatosan azt kerestem, hogy melyik azok a hatékony módszerek, amelyekkel a ránk bízott gyerekeket a legoptimálisabban lehetne fejleszteni.
1: Tehát akkor ebből már megtudtunk egy kis dolgot, tehát hogy a gyógypedagógusi végzettség az előfeltétel annak, hogy valaki TSMT terapista legyen, vagy terapeuta
2: igen,
1: legyen.
2: Úgy hívjuk magunkat.
1: Nem trapista, hanem terapeuta.
2: Nem, trapista semmiképp, mert a TSMT terápiában alap, hogy nagyon sokat beszélünk a gyerekekhez, és tőlük is várjuk, hogy beszéljenek, mert a beszédmozgás összerendezése az nagyon jól segíti az idegrendszer érési folyamatait. Tehát nálunk ahhoz, hogy valaki TSMT terapeutához válhasson, egy képzési folyamaton kell átmennie, aminek a belépési feltétele az, hogy pedagógus, gyógypedagógus, konduktor, gyógytestnevelő, gyógytornász vagy pszichológus alapvégzettsége legyen. Tehát diplomához kötött mindenképpen a terapeuta képzés elkezdése.
1: No, és akkor itt ugye már itt egy-két dolgot felsoroltál, hogy miben is segít egészen pontosan, de miben különbözik, akkor nézzük meg, hogy miben különbözik ez akár másfajta ilyen fejlesztő módszerektől.
2: Hát a TSMT terápiának az a lényege, hogy a szülők ugye folyamatosan monitorozzák a gyerekeiket, mindig elhangzik ez, hogy jaj, ne hasonlítgassuk a gyerekünket, de ha nem hasonlítgatjuk, akkor honnan tudnánk például egy almáról is, hogy ez már érett, leszedhetem, megehetem, vagy ezzel még várjak egy kicsit.
1: Igen.
2: Gyerkőcénket ugyanígy mindig egy kontextusban az életkorukhoz, a kortársékhoz képest viszonyítva nézzük, és ha egy szülőnek vagy egy pedagógusnak feltűnik, hogy valamelyik gyerekkel valami olyan, mintha nem a legoptimálisabb lenne, rövidebb a figyelme, alacsonyabb a szókincse, vagy ebben az életkorban a többiek már beszélnek, ő még nem beszél, a többiek már szuperül bicikliznek 5 évesen, ő még nagyon fél egy kerékpározást, vagy nem is tudott megtanulni, akkor elindul a gondolkodás, hogy mi lehet ennek a hátterében. És ilyenkor szokott képbe kerülni egy TSMT terapeuta, akit a szülők keresnek meg, abszolút önkéntesen, és elmondják a gyerekeket,

0: És megoldás az a TSMT terápia, ami a tervezett szenzomotoros tréningnek a rövidítése.
1: Mennyi idő egy-egy ilyen vizsgálat, egy ilyen felmérés? Tehát ez napokon keresztül zajlik, heteken, egy állandó megfigyelés a gyereknél, vagy ez egy nevezzük egy tesztnek igazából?
0: Igaziból mondhatjuk rá azt, hogy egy teszt. Tehát úgy indulunk, hogy a szülőktől nagyon sok információt bekérünk előre, ki kell töltenünk egy nagyon részletes anamnézist, egy szenzoros feldolgozásra vonatkozó kérdőívet. Ha van az óvodából, bölcsödéből, bármi közösségből vélemény, előzetesen a pedagógiai szakszolgálatban már vizsgálták a gyereket, akkor a terapeuták ezt a sok-sok információt begyűjtik, ebből felkészülnek a vizsgálatra, és maga a vizsgálat az a gyerek életkorától függ, hogy milyen hosszú. Mi korrigált 3 hónapos kortól vizsgáljuk a babákat, egészen 11 éves korig. Na most egy 3 hónapos baba vizsgálat az körülbelül fél óra, hiszen ő még picike, a figyelme, a terhelhetősége, míg egy 5 évesnél idősebb gyerek vizsgálat az már akár 2 óra is lehet a gyerek tempójának a figyelembe vételével. Tehát ha belegondolunk, hogy egy pedagógiai szakszolgálatban is egy komplex vizsgálat az ilyen hosszú, meg minden területre rá szeretnénk nézni, ez így teljesen érthető.
1: Itt egyébként hány úgymond tünetnek kell egyeznie ahhoz, hogy adott diagnózis megszülessen?
0: Uh-huh. Mi nem adunk diagnózisokat, mert ugye a diagnózisok azok pszichiátriai, pszichológusi, stb. Kompetenciákhoz kötöttek. Mi nem adunk FNO meg BNO kódokat sem, tehát mi nem a pedagógiai szakszolgálat keretén belül működünk, ami megállapíthatja, hogy a gyerek esetleg esenés és az óvodában milyen fejlesztésre jogosult, hanem mi egy külön fogalomrendszerben gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy bármilyen egy darab tünet is, amivel érkezik hozzánk egy szülő, az egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy komplex képet kapjon a gyerekéről. Van, aki csak azért jön el egy longikid vizsgálatra, mert hogy szeretné tudni, hogy minden optimális, mert ő úgy érzi, hogy igen, de nagyon jól esik, hogy egy külső szem ezt megerősíti. És a vizsgálat során több mint 400 változót kezelünk, az izomtónustól, a vizuális figyelemig, tehát az, hogy mennyire tud a szemével követni dolgokat, egészen odáig, hogy mennyire ért meg egyszerű, meg bonyolult utasításokat, hogyan tud mozgásokat utánozni, és ebből születik egy kép, amire pontszámokat, meg százalékokat is kap egy gyerek, és ebből tudjuk utána elmagyarázni a szülőknek, hogy na most itt mi történt, mit tapasztaltunk, és miért ez a javaslatunk.
1: Most megállunk egy zene erejéig, de életörömzene után jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, a TSMT terápiáról van szó éppen. Arra lennék kíváncsi, hogy mióta létezik ez a vizsgálat. Uh-huh. Tehát, hogy itt arra vagyok kíváncsi, hogy én gondolom ezeket régen ilyet nem csináltak, tehát hogy nem nagyon nézték a gyerekeket ilyen szempontból.
2: Hát igazándiból maga a TSMT terápia uh-huh. az már több mint 30 éve létezik. Lakatos Katalin dolgozta ki anno, és ő azonnal kidolgozta az állapot és mozgásvizsgálat nevű vizsgálatot, amivel 5 éves kor fölött vizsgálta a gyerekeket. Előtte a szíd fejlődési skála szempontrendszerét alkalmaztuk kicsit módosítva a TSMT szemszögből. És ez a Longikid vizsgálat az idővel alakult ki, mert előjött az az igény, hogy fiatalabb életkorban is jó lenne nézni ugyanazokat a területeket, amiket az iskola érettség időszakában, persze az életkorának megfelelő szinten. Uh-huh. És magát a Longikid vizsgálatot 2017 óta tanítjuk, azóta képezünk Longikid vizsgálókat, tehát tulajdonképpen most hirtelen belegondolok, már 11 éve oktatjuk lassan ezt a módszert, mert ugye 2017 előtt belső képzések folytak így a TSMT módszertani központban, és több mint 1500 gyereken csináltunk próbavizsgálatokat, miközben ezt a vizsgálatot magát kialakítottuk.
1: Ha kiderül egy adott gyerekről, hogy szüksége van mondjuk ilyen terápiára, TSMT terápiára, de a szülő valamilyen okból kifolyólag úgy dönt, hogy mégsem, tehát hogy ez nem igaz. Vannak ilyen szülők, ugye mindig vannak szkeptikusok, akkor ennek milyen következménye lehet a gyereknél, vagy ne is nevezzük következménynek, hogyha hosszú távon ugyanebben az állapotban él tovább a gyerek, akkor mik jelentkezhetnek?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy szülőnek manapság nagyon nehéz dolga van, mert nagyon erős az a nyomás, hogy ekkor ezt így kéne neked szülőként a gyerekednek, tehát egy nagyon erős elvárás van azzal szemben, hogy tökéletes legyél, és mosolyog bár.
1: És nem csak a gyerekeknél, úgy általában.
2: Úgy általában is. Tehát mi terapeuták azt tanuljuk, azt tanítjuk a képzésen a terapeutáknak, és tőlük azt várjuk el, hogy ha egy szülő azt jelzi, hogy köszöni szépen, ő ezt nem, mert még nem ilyen, nem áll rá készen, nem tudja elfogadni, nem illeszti be azt, nem tudja beilleszteni az életébe, akkor ezzel mi nem minősítünk egy szülőt, hanem azt mondjuk, hogy semmi gond, értjük, hogy ebben az életszakaszban ez most nem megoldható, próbálunk alternatív javaslatokat adni, hogyha nem TSMT, akkor mit lehetne helyette csinálni, vagy próbáljuk úgy segíteni őket a terápia folyamatában, hogy mégiscsak megkaphassa a gyerek azt az optimális, azt a lehetőséget, hogy optimálisan fejlődjön. Mert azt látjuk, hogy a gyerekek jogai, az a jog, hogy az optimális fejlesztéshez szükséges életkörülményei meglegyenek, azok nagyon sok esetben sérülnek így a mai rohanó világban, meg túlterhelt rendszerben. De azt is tudjuk, hogy TSMT-zni nem könnyű otthon. Na most, ha valaki időben nem kapja meg azokat a segítségeket, azokat a támogatásokat, inkább én azt mondanám, akkor elképzelhető, hogy az az állapot, amiben ő tart, amiben a kortársaihoz képest megkésett vagy eltérő a fejlődése, az végig vele marad élete folyamán, vagy még nagyobbá nyílik az az olló, az a lemaradás, amivel ő neki szembe kell nézni ugyanazokkal a kihívásokkal, mint az optimálisan fejlett társainak.
1: Milyen korban lehet elkezdeni legelőször egy ilyen terápiát? Uh-huh.
2: Hát mi azt mondjuk, hogy korrigált 3 hónapos kor, tehát akkor a szülőbabáknál is megvárjuk, amíg legalább a korrigált 3 hónapos kort elérik, mert először az a dolguk, hogy érkezzenek meg a világba. Minden kisbabának ez a dolga először, hogy érkezzen meg a világba, álljanak össze ők, mint család, alakuljanak ki a ritmusok, és ha mondjuk 3 hónapos korra körül azt tapasztalja egy édes, hogy ez a baba, ha hasra teszik, nagyon sír, nem emeli a buksiját, nehéz megnyugtatni, akkor azt mondjuk, hogy ez már lehet egy tünet, érdemes egy TSMT terapeutát felkeresni, aki azt mondja, hogy valóban van ennek oka, vagy meg tudja nyugtatni a szülőket, hogy ez még a természetes fejlődésnek a velejárója. És azért mondjuk, hogy olyan 10-11 éves korig érdemes TSMT terapeutához fordulni, mert utána az idegrendszerben olyan érési folyamatok zajlanak, már meg zárulnak le, ahol maga a TSMT terápia már nem hatékony, viszont más terápiák be tudnak lépni és tudnak segíteni, ha valaki addig nem jutott el odáig, hogy időben segítséget kapjon.
1: Tudunk beszélni egy picit arról, hogy hogyan zajlik egy ilyen TSMT terápia? Nyilván ez is gondolom egyénfüggő, gyerekfüggő, állapotfüggő, de hogy mégis mik azok az alap dolgok, amik jellemzőek a terápiára.
2: Hát ugye a Longikid vizsgálat eredményei alapján tudjuk eldönteni, illetve még plusz a család életkörülményeit mérlegelve, hogy egyéni vagy csoportos TSMT terápiát javaslunk. Az egyéni TSMT terápia az úgy zajlik, hogy a terapeuta lerajzol egy feladatsort, néhány otthonra beszerzendő eszközre adaptálva, és megtanítja a családnak, hogy nézd csak, először ez az egyes, kettes feladat, ideál, így fog meg a gyerkőcödet, közben éneklünk, mondok, és igyekszünk ezt az otthon végzendő terápiát egy ilyen ilyen nagyon kellemes közös rituálévá alakítani, mert azt mondjuk, hogy minimum heti 3-szor ezt a kötött feladatsort 1-estől a 18-osig, 20-osig végig kell otthon csinálni a gyerkőcötökkel. Babáknál ez 15-20 perc, iskolába készülő gyerekeknél akár 30-40 perc is lehet, és azt tudjuk, hogy azértünk az oviból rohanva, még vacsorát kéne főzni, leckét írni a tesóval és a kicsivel is foglak, és még teljesen tíznünk is kell fél órát, úgyhogy mindenki békén hagyja minket. Ez egy nagyon nehéz feladat a szülőknek, tehát a terapeuták...
1: Meg nem is jó gondolom ez, hogyha már ideg, tiszta idegből áll a szülő hozzá. Tehát...
2: Hát, ugye, ha még be kell rohanunk bevásárolni is meg minden, akkor nagyon nem könnyű a mai tempó mellett megteremteni azokat a feltételeket, hogy én is elég türelmes, meg elég nyitott legyek, és úgy nézek a gyerekemre, hogy most nem azért nem csinálja ezt a feladatot, mert direkt bosszant engem, hanem mit is mondtak a vizsgálatkor, hogy neki ez a nehézség, és ha ilyen szemmel nézek a viselkedésére, akkor nem a viselkedés alapján minősítem őt, hanem elkezdem szülőként is mögé látni a tüneteket, és azt tudom mondani, hogy de kaptam egy megoldó kulcsot, kaptam egy kottát, amin ha végigmegyünk, akkor ezen közösen együtt a gyerekem és én fogunk tudni változtatni. És ez az, ami az egyéni terápiának egy nagyon fontos része.
1: Bocsáss meg, egy picit megállítalak, muszáj lesz hoznunk zenét, életörömzene legfrissebb hírek, de ezt követően jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy mindenképpen maradjanak itt velünk a Mannán.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mit is jelent a TSMT, milyen terápiának minősül, erről beszélgetek ebben az órában vendégemmel, Hering Mónika, a TSMT szakmai vezetőjével. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6, hírek, zene is, már is jövünk vissza.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkosiratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani ma este a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több korábbi titkosiratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. A túlárazott informatikai beszerzésekről is beszélt a Partizánnak Vályi Nagy Vilmos, a 2010-14 közötti Orbán kormány volt államtitkára a vele készült interjú második részében. Azt mondta, olyan hibrid rendszer működött, ahol a tényleges tulajdonosaikat is időnként meglopták a NER oligarchák, őket pedig a saját középvezetőik. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni ma este a fővárosban a Hősök tere környékén a budapesti fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Délután 4 órától szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt.
1: Időjárás.
2: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Hering Mónika, TSMT szakmai vezető a vendégem ebben az órában, és erről a terápiáról beszélgetünk. Kiknek érdemes, kinél érdemes alkalmazni, illetve hogyan segíthet. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna.
1: A TSMT terápiáról beszélgetünk ebben az órában. Ugye csoportos és egyéni terápiás lehetőségek is vannak, és az egyéni terápiánál tartottunk. Ugye kérlek folytasd, hogy itt az egyéni terápiában ez hogyan zajlik pontosan.
2: Aki az egyéni TSMT terápiában ügyes lett, együttműködő lett, egy longi kontrollvizsgálaton már azt mutatja, hogy csoport érett, vagy eleve csak kisebb problémával érkezett, és azt mondjuk, hogy csoportos TSMT terápiát javaslunk. Ott pedig másfél éves, két éves kortól tudunk csoportokat ajánlani, szintén ilyen 8-9 éves korig. A picik még a szüleikkel együtt vesznek részt ezen a mozgásfejlesztésen, a nagyok pedig egyedül. Heti két alkalommal a szüleik elhozzák őket, elköszönnek az ajtóban, és a torna néni dolga, hogy azt a TSMT terápiás foglalkozást a lehető leghatékonyabban levezesse ezekkel a gyerkőcökkel. És amit még elé tudunk ajánlani, ez a harmadik lábunk, az a HRG terápia, ami a vízben végzett TSMT. A régi hivatalos neve az volt, hogy hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika. Ma már ezt így nem használjuk, mert ez így nagyon orvosos, meg ijesztő. Ugye sokat változtak az ilyen szakmai nevezéktanok is, tehát már röviden csak HRG-nek hívjuk, ami azt jelenti, hogy egy melegvizes medencében megérkezik a szülő meg a gyerkőc, és csoportban vagy egyéniben egy terapeuta vezetésével a Longikid vizsgálatra épülő feladatokat végzik közösen, énekelve, mondókázva, billegve, kötélbe kapaszkodva, pörögve, forogva, nagyokat fröcskölve.
1: Ezt gondolom, akkor szeretik is nyilván, tehát, hogy a gyerekeknek ez egyfajta játékként élhetik meg.
2: Nálunk ez egy nagyon fontos rész a terápiában, hogy a gyerekek ezt úgy éljék meg, hogy ez egy klassz, kellemes, jó, csinálható közös aktivitást, mert ugye azt mondjuk, hogy mi azt tapasztaltuk a vizsgálatok során, hogy a szülő vagy a pedagógusok által észlelt tünetek mögött egy idegrendszeri éretlenség, egy idegrendszeri eltérés áll. Tehát mit szeretnénk? Hogy az ő idegrendszerét, az ő agyát tanítsuk arra, hogy jobban és hatékonyabban működjön. De ha valaki nagyon feszült, és ez a most nem akarok nyelveket mondani, de régen volt, hogy bizonyos nyelveket kötelező volt tanulni, és úgy utáltuk, hogy akármilyen ügyes is volt ez a pedagógus, nem tanultuk meg, mert eleve blokkoltuk, meg ezt kell csinálni. Na most, ha a terápia így zajlik, hogy azt kell, és én sírok, és utálom, az agyam nem tanul, az agyam azon gondolkodik, hogy menekülni tudjak. Tehát a TSMT terápiában ez nagyon fontos, hogy egy szerethető, meg csinálható terápia legyen, és ez a terapeuták felelőssége, hogy úgy támogassák a szülőket ebben a nem egyszerű folyamatban, hogy hogyan tudják ezt megoldani. A csoportos TSMT meg a HRG-n kicsit könnyebb, hiszen maga a terapeuta vezeti a foglalkozásokat, és ő teremti meg ezt a meleg, biztonságos légkört, ahol a gyerekek optimálisan tudnak fejlődni.
1: És akkor időközönként van ilyen újabb állapotfelmérés, hogy meddig jutott el mondjuk a gyerek, hol tart most, hogyan tovább?
2: Igen, mi azt javasoljuk, hogy körülbelül fél év terápiás időszak után érdemes egy kontrollvizsgálatot elvégezni, de van, amikor a terapeuta és a szülő egyeztetnek, és azt mondják, hogy majd egy egyéves időszak után végzik el ezt a kontrollvizsgálatot, tehát ebben azért van a terapeutáknak egy olyan szabadsága, hogy a fejlődési ütemet követve, a hányszor tudtak eljönni a család a fejlesztésre, ezeket is figyelembe véve tudja megtervezni, hogy mikor legyen a következő kontrollvizsgálat időpontja, hiszen ott látjuk azt, hogy a bemenethez képest wow, számszerűen is mennyit fejlődtünk, nem csak a hétköznapokban érezzük, hogy tényleg most jól érzem, hogy ebben már ügyesebb, hogy szebben beszél, hogy több szót használ. És itt már számokban is meg tudjuk mutatni, hogy nézd, ez a terület ennyi százalékot, itt ennyivel több pontja lett. Az elején még nagyon sok feladatban nem működött együtt, nem tudtuk igazán jól megvizsgálni, de nézd csak, most már minden feladatban együtt működött, és egy még pontosabb képünk van róla, tehát ezek nagyon fontosak, mert ilyenkor zajlik az újra tervezés a terápiás folyamatnak.
1: Egyébként ez, tehát ennek van egyszer csak vége ennek a terápiának? Tehát amikor eljut oda, hogy na ez most már a gyerekbe úgymond már minden helyére került, most így fogalmazva, és akkor innentől kezdve már nincs szükség továbbiakban.
2: Igen, a TSMT terápiának is, mint minden terápiának, többféle vége, kimenete, lezárása lehet. Ez a legoptimálisabb, mikor olyan hosszú ideig bent tudjuk tartani a családot és a gyerkőcöt a fejlesztési folyamatban, hogy azt mondjuk, hogy itt a vége, fuss el vélen, nincs több dolgunk, és semmilyen más terápiára nálatok nincs is szükség, mert elérte azt az optimális fejlettségi szintet, ami az ő életkorában a legjobb, és innentől kezdve a maga természetes ütemében fejlődik, hiszen mindig fejlődünk a rengeteg környezeti ingertől, és ami körülvesz. Lehet olyan kifutás, hogy azt mondjuk, hogy szuper, eddig tartott a TSMT, valamire még szükség van, és javaslunk más terápiákat, akár alapozó terápiát, akár egyéb olyan nagyobb gyerekekre való terápiát, ami hatékonyan folytatja a TSMT-ben megkezdett utat. Olyan is van, hogy azt mondjuk, hogy hú, most idáig jutottunk. Most egy nagy levegőt kell venni, mert itt egy komolyabb diagnózissal állunk szemben, és azt érezzük, hogy ennek a gyerkőcnek nagyon sokféle fejlesztésre van szüksége, komplex gyógypedagógiai fejlesztésre, ilyen-olyan típusú fejlesztésre, és akkor meg kell találnunk az arányt, és hogy most ebben a fejlettségi állapotban, ebben az élethelyzetben mire van leginkább szükség. És azt mondjuk, hogy még a mozgásán is tudnék csiszolni, de mondjuk a figyelemfejlesztés vagy a szociokommunikációs készségfejlesztés fontosabb, ezért a mozgásterapeuta visszalép. Egyelőre pihentetjük a TSMT-t, és egy másik területre fókuszálunk. Vagy előfordul olyan is, hogy egy családon azt látjuk, hogy nagyon-nagyon elfáradt, hogy minden erőtartalékot mozgósítottak, például egy halmozottan fogyatékos gyereket nevelő családnál is tud segíteni egy darabig a TSMT, de azért nagyon érzékenyen próbálunk erre figyelni, hogy ne terheljük túl se a családokat, se a gyerekeket, és tudjuk azt mondani, hogy eddig dolgoztunk együtt, és most valaki más következik.
1: De akkor itt, ha jól értem, akkor az egyik kiegészítheti akár a másikat, ugye? Tehát, hogy attól függetlenül most egyikkel egy, mit tudom én, szünetet tartotok, átmegy a valami másfajta feladatokat végeztek, de hogy mindegyik ugyanúgy hatékony, kiegészítve egymást,
2: igen,
1: ha jól értem.
2: Hogy mi azt tartjuk, hogy egy terápia akkor hatékony, ha van egy bemeneti mérés, van egy állapotfelmérés, hogy honnan indulok. Hiszen annak alapján tudom eldönteni, hogy ebben az adott helyzetben az én általam ismert terápia és alkalmazott terápia hatékony, vagy valami másra van szükség. Tehát enélkül azt mondjuk, hogy csak úgy a levegőbe csinálni valamit, az nagyon-nagyon nagy felelőtlenség, még akár árthat is fel az ember. Tehát az állapotfelmérés nagyon fontos, a terápia folyamán ez a nyomon követés a másik kiemelt fontosságú terület, és a TSMT terapeuták mindig komplexen gondolkodnak. Tehát azt mondják, hogy igen, ezt a részt én meg tudom oldani mozgáson keresztül, de kell mellém egy logopédus, aki a beszédben segít. Kell egy fülorgégész, mert valami nem oké, kell egy személyzeti vizsgálat, kell egy gyógytornász manuálterapeuta, mert fizikailag olyan az izomzata a gyerkőcnek, hogy egy ilyen típusú segítségre van szükség. Vagy a komplex gyógypedagógiai ellátás, hiszen egy TSMT terápiában nem tudok annyi részképességet olyan szinten fejleszteni, mint mondjuk egy papírceruza helyzetben egy fejlesztő pedagógus vagy egy gyógypedagógus meg tudja ezt tenni.
1: Most megállunk újra egy picikét, és zene után jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Ebben az órában Hering Mónikával beszélek, aki TSMT szakmai vezető. Témánk pedig a TMST terápia. Kikre lehet alkalmazni ezt a terápiát egyébként? Tehát, hogy milyen problémával küszködő gyerekeknél?
3: Ugye nagyon sokszor felmerül, hogy például autizmusban érintett gyerekek is járnak TSMT terápiára, és azt mondjuk, hogy igen, hiszen ő is gyerek. Neki is van egy mozgása, igen. Neki is van egy koordináció, amin én a TSMT terápiával tudok segíteni. De azt például egy TSMT terápia kapcsán nem tudom neki megtanítani, hogyan kapcsolódjon ügyesebben a társaihoz, hogyan értelmezze jobban mások jelzéseit. Ezért ő mondjuk egy autizmus-specifikus gyógypedagógushoz jár, aki ebben segít, hogy azon a területen is fejlődjön, miközben én terapeutaként azon segítek, hogy mondjuk a ceruza fogása ügyesebb legyen, és a suliban ne abból legyen gondja, hogy hú, hát nem tudok írni.
2: Egyébként olyan csodálatos, hogy olyan sok lehetőség van már arra, hogy tényleg a gyerekeink, meg akár mi is, tehát hogy nyilván, mert ezek felnőttként is ugye van rengeteg olyan módszer, meg akár terápia, ami segíti az ember, de hogy a lehető legnyilván nem tökéletességre törekszünk, de hogy a lehető legtökéletesebben tudjuk kihasználni akár a lehetőségeinket, a tehetségünket, szóval, hogy ez, én azt gondolom, hogy ha bármilyen kérdés felmerül a szülőkben, hogy akár szükség lehet egy ilyen terápiára, azt nem szabad félresöpörni, hogy majd a gyerek kinövi, és majd megoldódik valahogy, mert még azt gondolom, hogy hiába írunk 2025-öt, még mindig vannak ilyen szülők.
3: Hát én azt gondolom, hogy mindig van tennivalónk, igen, mert én azt gondolom, hogy a szülők a legérzékenyebbek a gyerekeikre, igen. És sokszor szembesülünk azzal, hogy egy édesanyja már érzi, hogy valami nem oké. De hát a másik gyerekem nem így fejlődött, vagy a játszótére látom a többieket, és akkor megkapja azt, hogy ó, ráérsz még, majd kinövi, ő csak lassabb típus, olyan, mint az apja volt már, bocsánat, kedves apukák, vagy mint a nagypapá, mint a nagymama, vagy a nagyi, vagy bárki. Igen. És akkor ugye, mikor ez a vizsgálati eredmények kommunikáció, akkor is elhangzik a szülők részről, hogy de hát, akkor szoktam mondani, hogy oké, és gondoljuk vissza, hogy aki ilyen volt kicsinek, ő hogy érte meg a sulit például? És rámondják, hogy hát igen, az nagyon nyögve, és most is a munkámban. Vagy amikor autót vezetek a balra, meg a jobbra, vagy a tolatást. Tehát ezek mind olyan hétköznapi dolgok, amik felnőtt korunkig el tudnak minket kísérni, megoldjuk, mert iszonyú jól tudunk kompenzálni.
2: Igen.
3: El tudjuk takarni ezeket a megfeszülünk, hogy nagyon jól csináljuk, de ha időben megtámogatnak például egy TSMT terápiával, akkor sokkal kisebb energiabefektetésen, sokkal hatékonyabban fogjuk megoldani ezeket a helyzeteket felnőtt korunkban is.
2: Igen. Hol lehet elérni titeket? Hol találnak meg a hallgatók, hogyha most valaki úgy gondolja, hogy érdeklődne?
3: Hát most ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Van egy weboldalunk, az a címe, hogy tsmtmodel.hu, kéttel elírjuk ezt a modellt, tehát a tsmtmodel.hu weboldalon létrehoztunk egy terapeuta keresőt. Mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek jogai semmilyen szempontból ne sérüljenek, tehát mindig a lehető legoptimálisabb fejlesztést kaphassák, vagy segítséget, vagy támogatást, és ehhez nagyon fontos számunkra, hogy a terapeutáink a lehető legnapra készebb tudással rendelkezzenek. Egy évvel ezelőtt létrehoztuk a TSMT terapeuta hálózatot, amelyben már több mint 600 TSMT terapeuta csatlakozott. Ők vállalták azt, hogy egy általunk meghatározott protokoll szerint végzik a munkájukat, egy számítógépes szoftvert használnak a gyerekek vizsgálati eredményének a kiértékeléséhez, és folyamatosan egy ilyen 5 éves cikluson belül megújítják vizsgálói és terapeuta tudásukat. A szülők számára ezen a weboldalon van egy visszajelzési lehetőség a terapeutákról, illetve ezt a terapeuta keresőt ajánlom mindenkinek nagyon a figyelmébe, mert ha erre rákattintanak, egy Magyarország térképen látják, hogy az ő lakóhelyük közelében ki az a minősített terapeuta, akinek a munkájáért mi, mint képzőhely garanciát vállalunk, mert ő biztos, hogy a legnapra készebb tudással, a szabályokat maximálisan betartva, empatikusan, felkészülten fogja őket fogadni és ellátni.
2: Igen, és ez nyilván nagyon-nagyon fontos, igen.
3: Ez azért
2: valaki
3: nagyon...
2: Valaki garanciát vállal, igen.
3: Igen, ez... tehát hogy azt láttuk, hogy az elmúlt 30 évben zajlott a terapeuta képzés, de egy picit gyengébb volt ez az utánkövetés, és ezt tudjuk, hogy mindenkinek a tudása megkophat, egy kicsit változhat, és találkoztunk olyan esetekkel, amikor a szülők jelezték, hogy ők mondjuk TSMT-znek, de ez nem volt annyira hatékony, és akkor kiderült, hogy egy régebben végzett terapeuta volt. És ezért nagyon fontos számunkra, hogy a szülők figyelmét erre felhívjuk, hogy ezen a weboldalon található terapeuták közül választanak, mert ők biztos, hogy naprakész tudással és olyan szemlélettel és mindennel fogják őket segíteni, hogy biztos, hogy hatékony lesz a közösen végzett munka.
2: Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és azt gondolom, hogy nélkülözhetetlen ez a munka, amit ti csináltok, és ahogyan ti segítettek, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Mi is köszönjük a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Hering Mónika volt a vendégem, aki TSMT szakmai vezető.
0: Családi Manna.
4: Manna FM.

0: TSMT terápia volt a témánk ebben az órában, Hering Mónika volt a vendégem. Következő órában utazunk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével Lisszabonba és Miamiba is ellátogathunk. Szerintem érdemes lesz velünk tartani.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. A CIA titkos iratokat hozott nyilvánosságra a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település címre. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Több korábbi titkos iratot nyilvánosságra hozott a CIA a szeptember 11-i terrortámadások előzményeiről. Az események 25. évfordulóján megjelent dokumentumok szerint a hírszerzés már évekkel korábban arra figyelmeztette a washingtoni vezetést, hogy az Osama Bin Laden vezette Al-Qaida az Egyesült Államok elleni támadásra készül. A jelentéseket az akkori elnökök Bill Clinton és George Bush kapták meg. Tegnap a lerombolt ikertornyoknál kialakított emlékhelyen, valamint szerte a világban megemlékeztek a 2001-es terrortámadás csaknem 3000 áldozatáról. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Már lehet pályázni a Kerékpáros Barát település, munkahely és közintézmény címekre, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. A Fidesz pártalapítványa ma tartja a Köccsei találkozót. A rendezvény zárt körű, így a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatják meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Kisiklott este egy vonat Észak-Franciaországban 44-en megsérültek. Egy fiatal nőt kritikus állapotban vittek kórházba. A baleset körülményeit még vizsgálják. Az első feltételezések szerint a szerelvény valaminek nekiütközött, majd egy vagon felborult, négy másik pedig lecsúszott a sínekről. A vonaton csaknem 190-en utaztak.
1: Időjárás.
2: Ma a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés. Keleten eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Utazási rovatom vendége Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező, a desztináció pedig Miami. Egészen pontosan Lisszabonon keresztül fogunk megérkezni Miami-ban. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép szombatot kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Utazási rovatomat hallják, ahol hát most már visszajáró állandó vendégem itt van velem a stúdióban, Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A mostani témánk ebben az adásban pedig Amerika lesz, ugyanis nem régen volt 10 napot tölthetett Amerikában Szilvi, és akkor erről fogunk beszámolni, hogy milyen is volt ez az amerikai út. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: No, induljunk onnan, hogy a maga kijutásodról, tehát hogy hogyan jött neked ez az amerikai lehetőség, mert itt már maga az utazásban is van olyan információ, amit azt gondolom, hogy fontos a hallgatóknak elmondani, hogy van ilyen lehetőség.
2: Igen, az egyik légitársasággal hoztuk össze ezt az utat, konkrétan a TAP Portugál légitársasággal. Ők most azt próbálják promotálni, hogy minél több napot töltsünk magában Portugáliában, a fővárosban, Lisszabonban, és ezért változatlan jegyáron ott lehet tölteni néhány napot, és nem kell újabb repülőjegyet venni. Tehát gyakorlatilag úgy mentünk ki Miami-ba, hogy Lisszabon stopoverrel. Tehát ez volt az apropója az egész útnak.
1: Tehát, hogy ez akkor úgy értsük, hogy repülsz Lisszabonig, ott töltesz 2 napot.
2: Vagy lehet akár egy hetet, hiszem 2 hétig. És nem kell új jegyet venni, hanem gyakorlatilag annak a folytatása, a jegynek a folytatása, mintha bent lennél a tranzitban, csak kimész közben 1-2 hétre.
1: Ez mondjuk napra. Azért egy nagyon jó lehetőség.
2: Igen.
1: Ez még mindig él, ugye? Tehát, hogy ez most él. Van.
2: Igen, igen, ezt kifejezetten ők promotálják, tehát szeretnék, hogy minél több időt töltsenek az országba az ott átutazó.
1: Na, ennek én is meg fogom nézni akkor ezt a lehetőséget, mert nagyon érdekel egyébként egészen pontosan Lisszabon, úgyhogy valószínű, hogy ezt meg fogom tenni én is, ezt az utat. Lisszabonról meséljünk egy picit, hogy ott mi az, amit érdemes megnézni, ami miatt érdekes az egész.
2: Lisszabon ugye a legnyugatibb tranzit reptér, mondjuk én már ilyen szakmailag fogalmazok, és én olyan apropóból gondolkodtam ebben, hogy minél jobban lerövidítsem egy ilyen transzkontinentális utazásnak a hosszú szakaszát. Tehát én nagyon régóta terveztem ezt, hogy a lehető legnyugatabbról menjek át az amerikai kontinensre, és így ezt úgy sikerült megoldani, hogy ez igazából 8 óra volt csak.
1: Tehát Budapest, vagy
2: nem. A Lisszabon

0: széles már ott a torkolat, hogy tengerhullámok vannak. Az óceánjárók emiatt be tudnak jönni teljesen a város központjában. Nagyon érdekes, tehát ha mondjuk valaki ilyen hajós úton vesz részt, akkor nem kell átszállni kis hajó, nagy hajó, hanem ott megáll a főtéren, és gyakorlatilag be lehet menni az óvárosba. Tehát ez is egy érdekessége volt a városnak. Amit még tudni kell, hát nyilván a látnivalók mellett itt van az úgynevezett klasszikus villamosvonalak, itt a 28-as, ami a leginkább klasszikus körbe megy a városon, ilyen nagyon régi vágású kis villamos, és lehet onnan belőle fényképezni, a legfontosabb helyeket meg lehet nézni. Hét dombra épült a város, tehát fölle, hegyes dombos, emiatt van, hogy annyira keskenyek a kis utcák, hogy sokszor csak egyirányúak, hogy erre lehet menni, arra visszafele már ugyanott nem, szóval én ilyen helyen szeretem azért a helyiekre bízni magam. Bár tény, hogy föl lehet fedezni a várost, vannak kétnapos bérletek például, ha megvesszük az összes tömegközlekedésre érvényes. Mondjuk ezekre a klasszikus járatokra arra külön jegy kell, azért ott is megvannak a maguk vonalai, hogy ez erre megy arra, villamos, busz, de ilyen kis...
1: Tehát ugyanaz a rendszer van, bocsáss meg, a jegyrendszerben, mint itthon, hogy jegyet veszek és lekezelem, vagy valamilyen kártyás rendszer, ami...
0: Lehet venni ezt a kétnapos kártyát, és akkor azzal bármire föl lehet szállni, kivéve ezekre az úgynevezett ilyen történelmi útvonalak, és akkor arra, amit tudom, ilyen 28-asra külön meg kell venni.
1: Ez általában mondjuk egyébként mindenhol így van, szerintem, amilyen különlegesebb, vagy nem tartozik a tömegközlekedési rendszerbe, az külön kell.
0: És ott megvannak ezek a pontok, ahol ezeket a jegyeket árulják. Tehát az, de ugye elérhetők a belvárosba, tehát nem egy olyan különleges dolog megtalálni. Érdemes szétnézni ott is, tehát én is azt mondom, illetve hát, ha több időnk van, akkor nyilván egész Portugália.
1: Igen.
0: Tehát ez egy jó kezdeményezés, tehát szakmailag egy nagyon jó új termék. Úgy mondanám, a turisztikai iparban ez. Tehát utasbarát.
1: Igen. Hát lehet, hogy lesz több ilyen. Tehát, hogyha ez egy beváló módszer, vagy beválik ez a módszer, akkor valószínű, hogy azért itt is lesznek szerintem változások a közeljövőben, jövőben, hiszen kell alkalmazkodni ugye az emberek utazási szokásaihoz, és szerintem egyre inkább ebbe az irányba megyünk, hogy ne csak egy desztinációt látogassunk meg, és hogyha van ilyen lehetőség, hogy útközben megállunk, és ugyanazzal a repjeggyel tudunk tovább menni, ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom.
0: Igen, és hát innen mentünk tovább, ugye Miami-ban. Azt tudni kell a lisszaboni reptérről, hogy nagyon kinőtte már ez a forgalom, ezt a repteret. Tehát ők maguk is tervezik, és ráadásul a város fölött érkezik be az ember, tehát mint hogyha belugnalába vagy templomba, tehát annyira nagyon nem jó helyen van.
1: Központban van.
0: Igen, a központban van, és tervezik, hogy kihelyezik a városból, de ezt érezni is lehet magán a reptéren. Nagyon-nagyon túlterhelt, nem mindenhol jól működnek ezek a leolvasók, tehát mindenféleképp nyomtassuk ki a boarding passunkat feltétlenül, mert a telefonosok ott kínlódtak, nem érzékelték a készülékek, ekkora tömegek halmozódtak fel, és mindenki rohant utána, amikor átjutott végre valamelyik kapun. Véletlen rossz kapuhoz áll be az ember, ez velünk is előfordult, akkor újra végigállni. Tehát feltétlenül egy plusz órát javaslok. Ez a reptér nagyon-nagyon túlterhelt. Nagyon sokan éppen, hogy le nem késik a járatukat, tehát ezt javaslom, nem a nagy tranzitterek közé tartozik. Biztos át fogják építeni majd, de jelen helyzetében én ezt azért javaslom. Plusz egy óra, mindenképpen.
2: Szilvi, most tartunk egy rövid szünetet, de aztán visszajövünk és megnézzük, hogy hogyan is innen aztán ugye mész tovább, folytatjuk az utat Miami-ba. Tartsanak velünk önök is.
3: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ha

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. Nemrégen tért haza ugye Miami-ból, és annak apropóján beszélgetünk. Egyrészt ugye Miami-ról fogunk nem sokára beszélgetni, de ugye egy olyan járattal jutott el, ami Lisszabon, és onnan ment tovább Miami-ba, és van lehetőség arra, hogy külön repjegy vásárlása nélkül Lisszabonba eltölteni egy kis időt, és akár két napot, három napot, négy napot kimennyit szeretne, és aztán úgy ugyanazzal a jeggyel tud tovább utazni Miami-ba. És ugye arról is beszéltünk, hogy ez a lisszaboni reptér kezd kicsi lenni, tehát olyan nagy az átmenő forgalom, hogy valószínű, hogy itt majd ebben lesz változás a jövőben, legalábbis bízunk benne. Na és akkor Miami, tehát hogy hol meddig mentetek, hol szállt le a gép?
2: Hát a Miami nemzetközi repülőtéren. Tudni kell előtte, hogy az ezt a formanyomtatványt ki kell töltenünk.
1: Ja, aha.
2: Ez jogosít.
1: Ezt még itthon Magyarországon?
2: Ezt itthon, aha. Tehát anélkül ki se lehet menni. Tehát már az ember bent van a rendszerben, azonnal nézik, ahogy érkezik. Sőt, már Lisszabonban vannak rutin ellenőrzések, konkrétan minket is leellenőriztek, hogy megvan-e. Mindent leellenőriztek, és ki kell tölteni egy nyomtatványt kifejezetten az USA utazás előtt, ahol majdnem, hogy ilyen ezt a részletességgel, hogy hol fogunk lakni, annak a címe, annak a telefon elérhetősége, tehát mindent kérdeztek, és egy biztonsági szolgálat még külön odajött is. Lecsekkolgatott minket, legalábbis minket mindenféleképpen. Na most ugyanez az érkezéskor megvan, tehát láttam, hogy benne vagyunk a gépben, tehát ott csak is már engedéllyel, különben szerintem föl se engedtek volna szállni a gépre, vagy ha valaki ott át megy, akkor itt azonnal visszafordítják. Tehát annak rendbe kell lenni. Más egyéb nincs, tehát egy sima utazáshoz ez elég. Akár mondjuk tovább megy valaki egy krúzra, tehát egy hajóútra, azt meg is kérdezik ott mindjárt érkezéskor, hogy hajóútra megy tovább, vagy itt fog lakni egy szállodában, és hát mondtam, hogy itt fogunk lakni, illetve hát rokonaink vannak. Úgyhogy, és akkor utána egy viszonylag hamar túl van az ember ezen. Most, hogy az elnök választás volt, szerintem ez lényegesen nehezebb átjutni. Tehát sokkal szigorúbb szerintem az ellenőrzés. Ebben egészen biztos vagyok.
1: Vagy szigorúbb lesz, gondolom. Vagy,
2: hát vagy most volt, hogy ugye, hogy
1: a választás miatt, igen.
2: Ebben az időszakban mindenféleképpen.
1: De mondjuk Amerikába bejutni régen is eléggé nehéz volt. Szóval nagyon-nagyon... tényleg minden papírodat, mindent megkérdeznek, mindent, és amit én észrevettem, amikor voltam én 2013-ban, hogy véletlenül sem mosolyogj rá az ott álló ember, aki az útleveledet nézi, megkérdez, mert hogy, tehát konkrétan én azon voltam meglepődve, hogy tehát ilyen Joker arccal, konkrétan megjed az ember, hogy úristen, mi valami rosszat csináltam, vagy mi, miért? Próbálsz mosolyogni, de semmit nem kapsz vissza ebből, szóval érdekes.
2: Igen. Itt nem. Amennyire az emberek egyébként már az országban kifejezetten sokkal mosolygósabbak, mint én vártam volna, de itt a hivatalos közegek nem.
1: Igen. Ez abszolút feltűnő. No és akkor Miami, mi volt miket jártatok be, vagy merre mentetek?
2: Hát Miami, azt tudjuk, hogy a gazdag dél.
1: Igen.
2: Fővárosa, a latinok fővárosa, nemzetközileg azt tudni kell. Tehát ugye a legtöbb Kubát elhagyó itt telepedett le, és a városnak, a lakosságának 70%-a hispán vagy latin-amerikai eredetű. Ezt is kevesen tudják. Van az úgynevezett Little Havana negyede, ahol csak ők élnek. Tehát a háború, vagyis hát a forradalom után ide menekültek, és rengetegen vannak itt. Talán a harmadik leggazdagabb amerikai város, vagy második, nem tudom, de hát ez látszik is. Tehát az ember ugye jár kell az utcákon, ez látszik, de mondjuk az érkezés nekünk első körben Fort Lauderdale volt, mert ott laktam, ezt akartam is mondani, hogy érdemesebb egy kicsikét szétnézni a városon túl, tehát hogy lényegesen jobb árakon lehet kapni szállodákat. A szezont illetően én tudatosan kérdeztem, hogy mikor van a low season, és az a szeptember.
1: Aha.
2: Tehát már elment mindenki az iskolás gyerekekkel, még nem érkeztek meg a winterbirdek, ugye, akik lejönnek New Yorkból, az északi államokból lejönnek, és ott töltenek 2-3-4 hónapot, azok jönnek olyan november környékén, tehát szeptember az, amikor a létező legjobb árakon tudunk szállást foglalni, ezt csak úgy mondom, és kicsit kijebb kell menni Miami-n, mert már is szintén sokkal olcsóbbak a szállások. Konkrétan, ha szétnézünk, ha mondjuk nem szakembert bíztunk meg vele, akkor érdemes a felkapott beachek, tehát a Fort Lauderdale Beach, a Hollywood Beach, a Pompano Beach-en, nem itt, ezeken a turistás helyeken, hanem köztük vannak ezek a lakónegyedek, szintén a óceánparton, vagy egy-két utcával beljem, és ahol kevesebb a szálloda, és ha kimegyünk a partra, csak mi vagyunk. Tehát nem az, hogy
1: üvölt, turista
2: az,
1: is kevés, igen, meg aha.
2: Igen, tehát azok mind ugye apartman házak, tele vannak lakókkal, ők elmennek dolgozni, de a turistás helyeken ott dübörög a zene, egy perc nyugalma nincs az embernek. Tehát, hogy ki mit szeret? Igen. Ha szeretik a nyüzsgést, akkor Fort Lauderdale Beach, Miami Beach, ha nem, akkor meg kicsikét kijebb, és a lakónegyedekben érdemes ott szállásokat foglalni. Hmm. Különböző típusú szállásokat lehet. A szezont illetően én a szeptembert ajánlom.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor a tengerről, tehát fürödni tudtatok, abszolút, meg mindent, tehát abszolút jó idő volt.
2: Igen, ilyenkor mindig, hogyha a előszezon vagy utó, akkor mindig az utószezont választjuk, mert akkor még meleg a víz. Tehát az előszezonban még jó eséllyel bele lehet fagyni. Itt meg még nagyon jó, isteni jó meleg a víz, tehát abszolút. Tehát egy novemberig bezárólag bőven, bármikor.
1: Tehát akkor most, ha jól gondolom, akkor ez az időszak abszolút kedvező arra, hogy odautazzunk. Most életöröm zenét hozunk. Jönnek a legfrissebb hírek, ezt követően folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilviával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Kessler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel Miami-ba utazunk éppen ebben az órában. Jövünk a hírek és zene után, és folytatjuk utunkat. Tartsanak velünk, önök is, elérhetőségünk 0677 1986. Ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő, a mikrofonnál Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa.
5: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Nincs szennyeződés az iváncsai kutakban. Dróntámadásért egy fontos szaúdi olajvezetéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárca vezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Minden kútvize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Dróntámadás ért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. A több mint 1200 km hosszú vezeték a Hormuzi szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyersolaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 magyar fiatal alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
1: Időjárás.
5: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
0: A desztináció, amit ma meglátogatunk, az nem más, mint Miami. Egészen pontosan Lisszabonon keresztül érkeztünk Miami-ba Szeszler Szilvia utazási szakújságíró segítségével, és zene után folytatjuk utunkat. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Élet, öröm, zene.
6: Manna FM.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező. Nemrégen volt Amerikában, Miami-ba, egészen pontosan Lisszabonon keresztül, tehát van erre lehetőség egyébként most már bárkinek, hogy vesz egy repjegyet úgy, hogy Lisszabon és ott száll át, és Lisszabonba eltölthet akár egy hetet is, és onnan mehet tovább ugyanazzal a jeggyel Miami-ig. Ugye beszéltünk a lisszaboni reptérről, hogy hatalmas forgalom van ott, tehát nagyon észnél kell lenni, hogyha így utaznánk lisszaboni átszállással. És akkor ugye megérkeztünk Miami-ba, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ilyenkor az őszi időszak az egészen jó, lehet fürödni a tengerbe, tehát csodálatos az idő. Alapvetően, hogyha azt nézzük, neked mi a benyomásod, vagy milyen élményeid vannak így Amerikával kapcsolatosan? A helyi, gondolok én itt az emberekre, akár a turistákra nem is annyira, a helyi emberekre gondolva, meg az ottani feelinggel, ami így átlengi a Floridát, nyilván ott voltatok elsősorban.
2: Igen. Nekem nagyon bejött, megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ennyire barátságosak. Uh-huh. Én egész másnak képzeltem el őket. Én nagyon sokat jártam Ázsiában, ahol az emberek nagyon-nagyon barátságosak, és én ehhez hozzászoktam, és nem pont ezt vártam itt. Rendkívül barátságosak, lazák, közvetlenek, tehát nincs meg az a, mint mondjuk az ázsiai embereknél, hogy a három lépés, tehát csak akkor beszél, amikor én kezdeményezek, hanem halálos lelki nyugalommal, I just love your hair, tehát, hogy
1: annyira ja, vörös a hajad.
2: Igen. De bárhol, az ABC-be, a parkolóba, hogy
1: és vadidegen emberek is odaszól.
2: Igen, tehát nagyon barátságos, nagyon közvetlenek voltak, hogy hú, de jó a ruhád, meg mit, ilyen. Tehát ez nekem fura volt, és ugye mosolyogni kötelező, tehát uh-huh. ezt érzi az ember, hogy lényegesen, hát szóval kedvesebbek voltak, mint uh-huh. amit én vártam, és hát lazák.
1: Hát nyilván ez van, akinek mondjuk nem komfortos, hogyha mindenki megdicséri az utcán, csak úgy jön megy, és hogy mindenki odaszól, és szerintem mi magyarok egy picit azért visszafogottabbak vagyunk.
2: Igen, lényegesen. Én magam is, de meg hát a közeg, amiben itt élünk, azért egy sokkal konzervatívabb közeg. Nem tudom, lehet az időjárás, ugye a trópusok, meg eleve az, mondom, az egész mentalitásuk lényegesen közvetlenebb. Nagyon-nagyon tetszett és bejött.
1: Na most ide, hogyha megy az ember, akkor főként a nyaralás a lényeg, vagy azért van ott is, mert hát azért nem tudom, mennyire kulturális, mennyire gazdag mondjuk az a rész, az a régió.
2: Engem természetileg fogott meg. Valamikor ez a mocsaras, erdős terület, ami itt van, ezt úgy meghódították, és hát olyan nagyon amerikás lett, hogy úgy mondjam, Fort Lauderdale például, ami ugye Florida Velencéjének hívnak. Most itt nem lakhat mindenki az óceánparton, de mindenki szeretne. Ugye itt gazdag emberek laknak. Igen. Hatalmas házakkal, és ugye mindenki szeretne a parton lakni, ez nem megoldható. Viszont bevezették ilyen csatornákon az óceán vizét, tehát az óceán elérhetősége a jachtjukkal, ez szinte kötelező. Ebből adódóan van egy utca, és a ház sorok mögött a másik utca, az pedig mindenhol egy csatorna, és a jachtok ott állnak a backstreetben, Igen, tehát ez nagyon-nagyon lenyűgöző, tehát döbbenetesen szépek a házak, hát látszik, hogy rendkívül gazdagok, hatalmas jaktok a hátsó udvarban, és összeköttetéssel az óceánhoz. Tehát ez nagyon szépen meg van tervezve. Megzabolázták a természetet, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon lenyűgöző, és ez is, de ugyanakkor Fort Lauderdale-nek is megvan a maga üzleti központja. Most a kicsit beljebb megyünk, ugye hát ott Miami, a klasszikus Miami, szintén a maga Art Deco épületeivel, amit mi annyira ismerünk, ugye ez gyakorlatilag az Ocean Drive, ami párhuzamosan fut az Atlanti uh-huh. óceán, az első ilyen fő utca. Ezek a 1920-as, 30-as Art Deco épületekkel, gyönyörű pasztelszínekben, eszméletlenül szép, és napközben is dübörög a zene, de hát este, éjjel pedig kivilágítva, hát az valami elképesztő hangulata van. Ugye ott az óceán azonnali közelsége, tehát ezek hát ez rendkívül vonzóvá teszi. Ugyanakkor a filmiparnak a központja, a szórakoztatóiparnak a központja, bárkivel összefuthat az ember az utcán, beülünk egy italra, és akármilyen ismert emberek eljöhetnek ott az ember asztala mellett, tehát ez nagyon-nagyon...
1: Fel kell készülni, mondom. Akkor a fotóapparátokat elő kell venni, mert gyorsan kell fotózni, mielőtt elmegy az illető.
2: Igen. Most ahogy mondod, hogy épület, tehát ezek ugye egyrészt uh-huh. ugye az Art Deco épületek, amiről ismerjük, és tényleg valóban lenyűgözően szépek. Ugyanitt az Ocean Drive-on mindjárt az elején egy nagyon-nagyon híres épület van, a Versace Palota. ami nekem nagyon nehéz már újat mutatni, amitől én megdöbbenek, de ez olyan volt.
1: Tehát és miben volt?
2: Versace, azt hiszem 92-ben vette ezt meg. Uh-huh. Ez egy olyan palota, amit még annak idején Kolumbus Kristóf fia építetett Santo Domingóban, ez annak a kicsinyített mása.
1: Aha.
2: És ő amikor megvette, kiegészítette néhány szárnyal, és az ő ízlésével rendezték be. Hát ez valami pazar. Tehát ugye egy ilyen formátumú divatdíknak az ő ízlésével berendezett épület, a medencét kibővítette ezzel a nagyon-nagyon híres medencével, az azurkék gyönyörű medence, mindenhol görög és római motívumok. Ennek a medencének aranyból vannak lent a lapjai, a lépcsőn, ahogy lemegyünk, aranycsikozás, döbbenetesen szép. Az ember elmegy a mellékhelyiségbe, ki van aranyozva a fal, tehát ez...
1: De az valódi arany, vagy csak...
2: Vannak benne valódi arany, igen, tehát döbbenetes, ugye az ízlése, a gazdagsága, mindez egy trópusi környezetben, minden, ugye eleve az épület maga,
1: igen,
2: egy olyan épületnek a mása, ami már egy ilyen, nem is tudom, abban a stílusban, spanyol stílusban, egy ilyen régi spanyol stílusban épült, és ez felturbozva ezzel egy ilyen ízlésű embernek a, hát szóval döbbenetesen szép volt. Ide nem lesz csak úgy bejutni.
1: Ezt akartam pont kérdezni, mintha meghallottad volna a kérdésemet.
2: Igen, tehát ide nem lehet csak úgy bejutni, hetekkel korábban lehet foglalni, van egy ilyen néhány asztal, ahol le lehet ülni, egy ilyen luxus étterem, és akkor gondolom egy órát ott lehet tölteni, szerintem többet nem, de hetekkel korábban le kell foglalni.
1: Tehát egy órát lehet bent ott a...
2: Hát nem tudom, hogy pontosan mennyi, de nyilván limitálva van, igen. Tehát az, hogy
1: és gondolom sokan látogatják egyébként. Tehát,
2: hát
1: hogy
2: látogatnák, ha be tudnának jönni. Igen. Tehát azért erre, ha ezt bevesszük a programba, Miami-ba feltétlenül így készüljünk, hogy hetekkel előtte.
1: Uh-huh.
2: Ott be kell jelentkezni, úgyhogy azért mondom, és nem olyan nagy, hogy akármilyen tömeget elbírna, és közben ott étkeznek, tehát igen, erre úgy készüljünk fel.
1: Szilvi, most újra tartunk egy rövid szünetet, de jövünk vissza nem sokára, és folytatjuk avval, hogy vajon még mi mindent érdemes megnézni itt Miami-ban. Tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező. Miami-ban volt nem régen, egy lisszaboni átszállással utazott, egyébként ez az utazási lehetőség bárkinek adott, tehát egy lisszaboni átszállással. A részleteket amúgy elmondta a műsor elején, ha valaki nem tudott minket hallgatni, ajánlom, hogy hallgassa vissza ezt az adásunkat, hiszen megtalálja, nem sokára felkerül Spotify-ra, iTunes-ra, az ingyenesen letölthető applikációnkon, illetve a weboldalunkon is visszahallgatható. No, folytatjuk, megyünk tovább. Még mi az, amit itt azt gondolod, hogy érdemes megnézni, vagy amiről így szeretnél mesélni, illetve még majd az árakra is úgy kíváncsi vagyok, ugye ezek mindig kardinális kérdések az embernek, mekkora pénztárcája, menjek oda, megbírom venni, kibírom fizetni, vagy sem. Amerikáról meg ugye az a hír járja mindig, hogy hát megfizethetetlen, főleg a floridai rész.
3: Hát igen, ugye ez a gazdag Amerika, igen. Tehát azért erre készüljünk fel. Azért mondom, hogy a szezont válasszuk meg, mindent előre, mert semmi nincs ingyen. Hát így.
2: A levegőt talán kevénye, most még igen.
3: Fizetni kell. Viszonylag igen. Olcsó egyébként az autóbérlés. Még Miami-ról annyit mondanék, hogy a levegőből is megtekinthető, uh-huh. És az nem olyan vészes, tehát egy ilyen 33-35 ezer forint egy olyan fél óra, 3-4 órás út egy főre, kis repülőgéppel.
2: Azért ez eléggé soknak tűnik, bár maga az élmény gondolom, tehát az élményhez viszonyítva azért ez az összeg.
3: Ez nem olyan vészes, más helyeken ez duplán is tud lenni. Tehát én is meglepődtem, hogy ez uh-huh. nem mondanám drágának. Itt Miami-ban is sok minden van még, ami látnivaló. A kikötő, ahol végig latin zene van, üzletekkel, éttermekkel, feltétlenül be lehet fizetni egy olyan hajóútra, ahol a világsztároknak a villáit látjuk, és mondják, hogy ezért a színész és sportoló, és a többi, Tehát az ő villáik, azt megcsodálhatjuk a vízről, ilyen van. Érdemes úgy foglalni ide egy olyan időpontban a hajóútra, hogy nappal menjünk ki, és este érkezzünk. Tehát akkor már látjuk az esti fényeit Miami-nak, ahogy bejövünk a kikötőbe, mint a filmben.
2: De szép lehet, igen.
3: Ami még érdemes megnézni így Miami környékén, hát Miami-ban is rengeteg dolog az állatkertől kezdve, ami egészen exkluzív. Meg kell nézni a Seminole, a Hard Rock Cafét és hotelt. Uh-huh. Ezt tudni kell, ez egy picikét odébb van, talán egy fél órányira Miami-tól, és a világhírű, hát azt ugye tudjuk.
2: Így van.
3: És ez a klasszikus épület, aztán kafék vannak mindenhol a világon, tehát kávéházak, ugye a Hard Rock, de ez a hotel és a kaszinó. Ez a kaszinó a legnagyobb Floridában, ennél nagyobb már csak Nevadában van, illetve ugye Las Vegasban. Hatalmas, tehát ilyen épület, komplexumok, és ez még csak a kaszinó része. Hát amellett, hogy óriási élmény, tehát mintha az Ocean's 12-be becsöppent volna az ember a forgatásra, ugye szivaroznak, italoznak, viszik oda.
2: Olyan, mint a filmeken.
3: Abszolút, abszolút. A falakon tele van a...
2: De ott nem lehet bent fotózni, ugye? Ezt jól tudom?
3: Vagy? Hát nem lehet.
2: Mert igen.
3: Igen, arra azért csak óvatosan. És a falakon tele van dekorálva különböző rockstárok, énekesek, fellépő ruháival, hogy ezt mikor és hol viselte, ugyanígy együttesek, Elvis Presley ilyen gitárja, nem tudom, tehát ilyen kellékekkel, ami döbbenetes, tehát elképesztően nagy élmény. Maga a hotel világsztárokkal van tele, előadóterem is van, úgyhogy nagyon nagy koncerteket rendeznek, tehát világsztároknak a koncerteket. Az ismert sztárokat pedig ingyen fogadják, természetesen, aha. És limuzinokkal szállítják reptérről, és
2: akkor itt meg lehet, itt mondhatjuk azt, hogy lencse végre kapható esetleg egy világsztár.
3: Abszolút, akár? Bármikor, igen. Tehát simán szembe jön, tehát ezek ilyen helyszínek, igen.
2: És hát minden, akkor ide is el kell menni.
3: Feltétlenül. A Seminole indiánoknak a területén van azért Seminole a neve, és a mai napig az ő bevételeiket segíti, ami egy elég komoly bevétel, mert ők engedélyezték, hogy itt felépítsék ezt a csodálatos hotelt és szórakoztató központot. Ők azok az indiánok egyébként, akik nagyon sokáig megmaradtak, és a fehérre nagyon későn tudták őket elérni, mert ők itt az Everglades-ben el tudtak bújni. És az 1800-as évekig meg se találták őket, tehát ez egy olyan, az Everglades ugye a klasszikus, csodálatos növényi, hogy is mondjam, tehát ilyen erdő, egy dzsungel a vizen, nem lehet bejutni, úgy vágtak bele ilyen utakat, ahol most hajókkal be lehet menni, de egyébként áthatolhatatlan. Ez egy ilyen lassan mozgó víz tömeg, nagyon-nagyon lassan, és állandóan friss így a víz, amíg végül eljut az óceánig. Nagyon érdekes természetileg is, mint képződmény, és egy egész különleges vadvilága van. Aligátorokkal van tele, igen, teknősökkel, különböző vízi állatokkal, úgyhogy hát semmiféleképpen nem megengedett oda csak úgy bemenni, tehát aki oda bemegy, annak
2: annyi, az nem jön ki, nem valószínűleg kijön.
3: Igen, hát csak akartam mondani, hogy a filmekben nem véletlen van, igen, az, hogy gyakran ilyen bűnügyi helyszín, igen, de nem lehet bemenni, tehát nem is lehet csak úgy privát.
2: Mennyi idő szükséges szerinted egy ilyen, ahhoz, hogy az ember mondjuk fürödjön, megnézze akár egy-kettőt, amit megemlítettél ezekből a helyekből, nevezetességekből, hogy... Hát igen, ti nagyjából ennyit. Tehát mi az időintervallum, amit szükséges ott eltölteni? Azt is számoljuk bele, hogy az utazást is, hiszen az sem egy órás út.
3: Igen, hát minimum 10 nap, 2 hét. Uh-huh. És ez szűken csak ez a déli régió. Tehát akkor még nem mentünk fel Orlandóba, uh-huh, vagy Tampába, vagy a West Palm Beach, ami még egészen közel van. Tehát ugye ezek a beach-ek egymás után.
2: Igen.
3: A Miami, a Fort Lauderdale, a Hollywood Beach, a Pompano Beach, a West Palm Beach egymás után, ahogy ezek jönnek.
2: Tehát ha valaki megteheti, még akár 2 hétnél hosszabb útra is, persze, utazhat, vagy ugye ez egy ilyen visszatérésre ad még okot, hogyha az ember kimegy 1 hétre, 2-re, és akkor utána még egyszer kimenni, hát ha megengedheti, ugye, mert akkor az árak tekintetében ez, hogy látod? Hogy
3: nem volt olyan vészes, tehát például vásároltunk sokszor ilyen nálunk ABC
2: szervezetekben,
3: és egészen kedvező árak voltak. Uh-huh. Nem
2: szállás, meg szálloda, meg a ilyen ételek, azok gondolom, azok drágábbak.
3: Azok drágábbak, igen, és ahogy mondtam, a szezon.
2: Uh-huh,
3: ez tehát a nagyon válasszuk meg, ha én ezt mondhatom, mert 2-3 szorosa a hotel, a szolgáltatások, uh-huh, tehát éttermek, így megy föl az ár, tehát uh-huh, onnan, ha egy hónappal később megyünk, tehát ez itt kulcskérdés.
2: Uh-huh.
3: És a közlekedés még, bocsánat, a közlekedésről annyit mondani, hogy csak autó.
2: Tehát autóbérlés kint?
3: Autóbérlés, vagy akkor egy megszervezett program, nem tudom, de programokra, hogy hozzanak, vigyenek, mert az autópályák, hát az egymás alatt, fölött, uh-huh, nem tudom hány sávos, mennek rendkívül gyorsan, tehát csak is GPS-szel, csak is úgy, hogy vagy a sofőr, aki ismeri a helyszínt, vagy aki nagyon tud vezetni, és csak is GPS-szel, uh-huh, tehát.
2: Más lehetőség akkor nem nagyon adott ott azon a részen.
3: Van ott egy vasúti vonal Orlandóba, de hát ennyi.
2: Uh-huh.
3: Egyébként nem jellemző. Tehát van tömegközlekedés, hát ez túlzás, nincsenek összehangolva. Igen. Mondjuk itt van egy buszjárat, de az nem passzol semmi máshoz. Tehát.
2: Akkor tehát nem sok értelme van ezt választani, azt inkább akkor felejtsük is el, maradjon inkább az autó, mert ugye azt megemlítetted az elején, hogy egész megfizethető a bérelt autó.
3: Igen, kezelhető a költség. Mm. És vannak én magyarok is, akik egyébként
2: foglalkoznak
3: az autójukat, vagy hoznak, visznek minket, és az megoldható, így igen, viszonylag jó áron.
2: Hát azt gondolom, hogy Gyuri, egy csodálatos desztinációról beszélhettünk. Hosszú-hosszú évekig elérhetetlen volt egyébként nekünk, magyaroknak ez a rész. Most nagyon jó, hogy végre lehet menni, és igazából, hogy nem csak ide, hanem hogy a világ így most már nyitott, és tényleg bárhova utazhat az ember, szerintem annyira fontos megismerni egy-egy másik kultúrát, más az embereket, hogy adott részen, adott városokban, adott országokban hogy gondolkodnak, mi a fontos nekik, annyira másak vagyunk, ugyanakkor meg mégsem, de hogy tényleg óriási különbségeket, különbözőségeket lehet felfedezni. Szilvi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát majd még visszatérsz hozzám, remélem majd a közeljövőben. Köszönöm neked.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a vendégem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Miami-ba utaztunk ebben az órában, ugye Lisszabonon keresztül, ez egy nagyon jó lehetőség most, mert Lisszabont is meglátogathatják, illetve ugye a végcél ugye az Miami. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező segített nekünk abban, hogy hogyan is lehet egy ilyen utat megszervezni, miért is érdemes ide utazni. Ennyi volt már a Családi Manna, én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet. Holnap újra itt leszek 7 és 11 óra között, remélem velem tartanak. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Kanapé. Manna FM.
2: Argyelen Kriszta vagyok, és szombaton és vasárnap is számítok a figyelmetekre a kanapéban. Szombaton például beszélgetünk majd arról, hogy mi is történik az írás tanulás folyamán, és hogy miért is szűkülnek egyre inkább azok a vonalak, amik közé meg kell tanulniuk a gyerekeknek írni. A vasárnapi adásban pedig a pénzügyi percekben már azt a témát járjuk körül, hogy érdemes-e egy szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe. Számítok rátok tehát szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en, a kanapéban.
1: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
3: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
5: Reklám hangzott el.
6: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Nincs szennyeződés az iváncsai kutakban. Dróntámadásért egy fontos szaúdi olajvezetéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárcavezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Minden kútvize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Dróntámadás ért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. A több mint 1200 kilométer hosszú vezeték a hormuzi szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyersolaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. Egyre több és összetettebb támadást hajtanak végre a terroristák. Az elmúlt években új technológiákat is bevetettek, jelentősen növelve az áldozatok számát, hívta fel a figyelmet az ENSZ biztonsági tanácsa a témában rendezett ülése után. A többi között kiemelték az internet és a pilóta nélküli eszközök növekvő szerepét, valamint azt, hogy a közösségi média, a mesterséges intelligencia növeli az online toborzás hatékonyságát. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 magyar fiatal alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható.
1: Időjárás.
6: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés. Keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, hamarosan indítjuk a bőségkosarát, elugrunk Itáliába, no nem úgy, hanem belépünk egy csöpnyi Itáliába, itt Zugló szívében, a Tazza d'Oro kávézóval lépünk be, arancsésze, ezt jelenti ez a szó összetétel, és külön köszöntöm a Tazza d'Oro éppen ott lévő, ott kávézó kedves vendégeit, akik, ha minden igaz, éppen hallgatják a bőségkosarát. Zene aztán érkezik hozzánk, illetve mi vagyunk ott, Peron Csabánál, aki ezt az egészet megálmodta.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát. Ahogy mondtam, elhagyjuk a stúdiót, és talán már a hangokból is kivehető, hogy valamilyen jó helyen vagyunk. Odakünn boros, kicsit esős idő van, de most egy picikét a napfényes Itáliában érzem magam. A Tazzadoro nevű helyen vagyunk, Zuglóban, nem messze itt a Zugló Miskolci sarkától. Tazzadoro, mit jelentkezem Peron Csabától a tulajdonosa, mit jelent ez a Tazzadoro?
2: Szerbusz, sziasztok! Aranycsészét jelent magyarul Tazzadoro. Ez egy kis olasz kávézó és brancsoló hely. Este borozgatni is lehet, reggelizgetünk, ebédelgetünk és borozgatunk este.
1: Több azért, mint egy brancsoló, meg kis kávézó. Hát azért mostanában éppen állunk, olasz lisztek, olasz tészták. Tehát igazából egy picike ilyen olasz vegyes kereskedés hangulata van, de az egésznek a hangulatára jellemző, az mind berendezésében, mind hangulatában. Nyilván onnan indul, hogy a tulajdonosnak van valami olasz mániája. Honnan jött az olasz mánia, és mikor voltál először Olaszországban, és mi fogott meg akkor téged?
2: Igen, gyerekkorom óta gyárok ki Olaszországba, édesapám még vettek ki, és nagyon tetszett már akkor ez a hangulat, ez a lazaság, ez a millió, és én azt gondoltam, hogy felnőtt koromra ezt mindenféleképpen meg fogom csinálni. Hát így 50 éves koromra sikerült is ezt az egészet megalkotni, és nagyon élvezem minden percét az egésznek.
1: Igazából ez egy csemege voltnak, mondtam én, de mi a leírás itt, aztán mondom, alapanyagtól kezdve, ásvány vissza, tehát szinte minden van kicsiben, jó, egy valami hiányzik, a friss zöldség, de hát az nyilván nem megoldható, mert egy olasz zöldséges, ez nagyon frankó néz ki. Mi a boltnak a jellege? Tehát aki ide mondjuk be akar jön, és igazi olasz alapanyagból akar mondjuk egy jó makaronit, azt meg tudja tenni itt? Meg tudja venni a hozzávalókat?
2: Persze, természetesen. Tehát alapszinten egy reggeliző vagyunk, és hátul egy delikátesz rész szépen megfogalmazva, egy delikátesz rész található, paradicsomszósztól, olívolajtól, házi tésztáktól elkezdve minden megtalálható. Tehát mindenki meg fogja találni magának a megfelelő alapanyagot a főzéshez.
1: Az anyósommal itt voltam, és akkor ittunk remek kávét, arról majd ezek külön beszélünk, mennyire jó remek kávéval fogadtál engem, és vett ebből a sorból ezt a szőlőolajat, és isteníti. Tehát itt igazából nem az az alsópoltos olajok vannak, hanem egy kicsikét odafigyel a tulajdonos arra, hogy igazából az igazi olasz minőség legyen itt. Ami itt van, az mind a te selection, a te választékod, te hozod ezt létre? Te mész ki, te hozod be?
2: Igen, erre nagyon büszke vagyok, főleg a boros részre, az delikátes részre is. A borokból ahány fajta van, mindegyiket megkóstoltam, és a proszekkót is, csak olyanok vannak, ami az én ízvilágámnak megfelel, és tiszta szívből ajánlanám másoknak.
1: Megyünk is a borokhoz, gyere, megnézzük akkor a borokat. Volt már olyan stábuli, ahonnan én innen vettem bort. No, hát miért megkóstoltad, ez egy, hát nyilván nem egy este, de ezek igen. Ha már megnézem, már az üveg elárulja, hogy egyfajta minőségi borról van szó. Szóval melyik régióból származnak ezek a borok, vagy mindenhonnan?
2: Ez általában dél-olasz borok, és Puglia-ból származnak, úgy a fehér, a rozé és a vörös borok, legfőképpen a primitívo, ami nagy kedvenc itt Magyarországon. Abból is egy kimondottan ízes és egy különleges ízvilágú puglia-i primitívo, ez a Lucale primitívo, ami egy külön kis mese van hozzá, történet. Kérlek szépen, két borász összeállt, és augusztusban megvágják a szőlőknek a szárát, és elkezd töppenni, mert nem tud több nedvességet felszívni, és a töppet szőlőt kezdik eljeszteni, és ezáltal egy borzasztó, tömény, ízvilágú primitívot fogsz megtalálni, aminek az íze ízében megjelenik a szilvásság, a nagymama szilvalekvárjának a szilvássága, utána jönnek a pirosbogyós gyümölcsök, és utána végén pedig egy ilyen

0: a Fantininak a Calendar Roséját, az egy roppantásos eljárással készül, aminek az a lényege, hogy rengeteg szőlőt egymásra raknak, és az alsó sor, amikor megroppan és kifolyik a lé, abból lesz a rozé, a többi megy másik borba, és ezáltal van az, hogy amikor nem veszük észre, hogy annyira világos a rozénak a színe, hogy papírlapot kell háta mögé rakni, hogy észrevegyük, hogy rozéborról van itt egyáltalán szó. Tehát ők ez a minőségi rozéborokat roppantásos eljárással készítik.
1: Tehát csak a saját súlya
0: saját
1: alatt.
0: Súlya alatt, ami megroppan, így van, saját súlya alatt, amit megroppan, azt teszik a palacba, tehát azt kezdik el erjeszteni.
1: Kedves hallgatók, hát ilyen is ez a bőségkosár, közben picike szabad egyetemen is részt veszünk, hogy hogyan készülnek az itt látható borok. Most elmegyünk, zenélünk, aztán folytatjuk és beszélünk a kávéról, mert amit én ittam, az tényleg egy picike Olaszország volt, sőt azt is elárjuk, hogy hol pörklöd a kávét, most még nem, zene, aztán folytatjuk Csabával.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, legalább olyan remek zenék, mint a milyen remek helyén vagyunk mi. Hát ezzel, amikor a felvétel készül, hogy mondtam, picikét őszi borongós, de most ránk süt a nap csöpfény, és egy csöpnyi Itáliában vagyunk itt, a Tazza d'Oro arancsésze, ugye jól éreztem meg. Na, beszéljünk a kávéról, hiszen az olaszoknál a kávé nemzeti kérdés. Úgy tudom, de javíts ki, nyilván jobban tudod, hogy most emelték fel 1 euróról 1 euró 10-20-ra a kávét, és ez kisebb fajta botrányt okozott, tehát olcsón lehet kávézni, és ez egy nemzeti ital, ugye? Hogy állnak az olaszok a kávéhoz?
2: Pontosan, ahogy mondod, de teljesen jól mondtad, de úgy állnak a kávéhoz, hogy konkrétan otthon nem is főznek kávét. Tehát az az első, fölkelnek, fölöltöznek, és mindenki egy kávézóba lemegy, és megissza az első presszó kávéját. És így kezdi a napot.
1: Rengeteg kávé, ugye van, ők azt a nagyon kis presszót iszák, ha minden igaz. Nem laikus, a ristretón, azt szeretik ők legyen, csak az első pár csepp igazából, és azt mondják, ez megadja az egész napnak a hangulatát, amit csak egy a szájukba tartanak. Itt hányféle kávéval találkoztat a kedves betérő vendég?
2: Kétfajta kávéval dolgozunk, egy sötét pörkölésű igazi olasz kávéval, egy karakteres ízvilág, egy csokoládé és lecsengéssel, meg egy világos és egy középpörkölés közé mondanám, nem az igazán savanyú, egy ilyen gyümölcsösebb jelleget tudnak megkóstolni még a kedves vendégek, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: És ugye azt beszéltük, hogy ez nem is ott pörkölődnek Itáliában, hanem itt Magyarországon. Miért lett ez a választás, hogy nem pörkölnek jól az olaszok, vagy egyszerűbb esetleg itt, vagy itt tudtál beleszólni a pörkölésbe esetleg?
2: Ez így van, ahogy mondod. Sajnos az olasz kávét, amivel kezdtünk, nagyon szerették, Nápolyba pörkölték, semmi gond nem volt vele, de az nekem egy általános iskolai osztálytársam, Angyalföld Ricsi, hogyha megemlíthetem a nevét neki, eljött és mondta, hogy segít nekem ebbe a pörkölős témába, mert látja, hogy nagyon megy az étterem, és csináljunk valami különlegeset, ami máshol nincsen, és azért mondta, hogy próbáljunk egy olasz és egy sötét pörkölés, és egy világos pörkölésű kávét, és ő megpróbálja, és másfél hónap próbálkozás után, vagyis pörkölés után megszületett a kis gyerekünk, úgyhogy van egy igazi olasz pörkölésünk, ami India Sherry kávéból van, és van egy világos pörkölésünk, az pedig brazil kávéból van.
1: Úgy képzeljük, hogy Angyalföldi Ricsinek van egy üzeme, és hogyha neked kell pörkölni, akkor van egy ilyen titkos füzet, kinyitja, hogy akkor gondolom, milyen paraméterek mellett születi meg ez a kávé. A másfél hónap mit jelent, hogy addig mentél, kóstolgattad, de kóstolgattátok?
2: Hát nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon sok embert be kellett ebben avatni, mert amit lepörkölt, vagy kávét, azt elhozta ide, volt, amikor 10-14 fajta volt, és kóstolgatni kellett, de hát megteltünk egy idő után, úgyhogy az elég egész családot bevontam, meg a kedves vendégeket, és így született meg az eredmény.
1: Mi az, ami Olaszországban, mondjuk az is olyan ilyen bűnnek számít, hogy valaki ketchupot kér a pizzára, vagy mondjuk a ananászt tesz el, ugye a Hawaii pizza, ami a kávézásban az olaszok ki tudnak akadni. Teszem azt, hogy sok cukorral iszom, vagy sok tejjel, van ilyen iratlan szabály az olasz kávézást illetően?
2: Igen, hát délig csak cappuccinót isznak, vagy teljes kávét, és ennek is megvan a megoldása, mert ők azt mondják, hogy akkor délelőtt tudod feldolgozni még a tejet. Akkor croissant belemártogatják, és úgy eszik meg a teljes kávét, cappuccinót, és délután csak ristrettót és presszó kávét isznak már. Tehát ez a megoldás, semmi más. Erre nagyon haragszanak, meg szólnak is, hogyha esetleg te másfajta kávét kérsz.
1: Azt mondják a brit tudósok, bár ez brit tudós kategória, hogy napi 5 kávét kell meginni az Alzheimer-kor ellen. Te magad, aki egy remek kávézót üzemeltet, mennyi kávét iszol egy nap?
2: Én körülbelül 6-ot. 6 ristrettót iszok, én nem iszok teljes kávét egyáltalán, ristrettót iszok, és a sötét pörkölésből természetesen, és nagyon jól érzem magam, és nagyon fit vagyok.
1: Amit én kaptam tőled, az egy presszó kávé, remek krémájú, hogy a kedves hajtok a krém, ami azt mindjárt Csaba elmondja, de remekül nézett ki, és még a szett is, a szerviz is olasz volt.
2: Így van, a pohár is, az alátét is, a maga a pörkölés is, egy iszonyatos nagy krémával rendelkezik, ez nagyon fontos, mert az öregek, az idősebb olasz úri emberek, de a fiatalok is most már általában a krémába tesznek egy nagyon kevés kis grappát, azt összekeverik, és úgy isszák meg, úgy fogyasszák el. Tehát egy igazi kávénak föl kell tapadni a krémnek, a pohárnak a szélére.
1: Én egyszer voltam, hogy kávézból 90 cent volt a kávé, és egy 10 ér volt a másik, mondom, az mi? Na, abban van az a picike grappa, ami ugye szőlő vagy törköpálinka?
2: Így van, szőlőpálinka.
1: Aki ezt akarja megkóstolni, azt lehet nálad ezt is?
2: Azt is meg tudja természetesen, egy prémium szőlőpálinkát meg tud kóstolni nálunk, ami 6 évig érlelt és tölgyfa hordóba. Brutál finom.
1: Mondom, kedves hallgatók, egy csöpnyi Itália, minden van, ami abban a nagy országban. A zene aztán folytatjuk Csabával, megnézzük, hogy mit kínál a csemege pult mellett. Az is egy picike Olaszország, higgyétek el. Zene aztán folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Ez

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók. Nekem van egy kedvenc fényképem a telefonomban. Egy olaszországi kisvárosnak a csemege boltjában a sonkapult. Hát ez valami iszonyatos dolog, hogy mint egy tapétát láttam volna, faltól falig sonkák. Jó, hogy nyilván nincs annyi féle, de remek sonkák vannak. Ami még tetszik, ahogy ők bánnak a sonkával, ahogy szeletelik a sonkát, hogy szépen nem így összepakolva minden, hanem szépen lapjával és úgy csomagják. Ezt is megörökölted? Ezt is elhoztad Olaszországba? Ugyanúgy csomagoltak, mint Olaszországba? Ez fontos kérdés.
2: Igen, ugyanúgy csomagolunk, mint Nápolyba. Egy ilyen kis virágformát alkotunk, amikor meg levágtuk a szalámikat, és beletesszük a papírba. Szerintem nagyon jó pofa. És igen, sokat küzdöttünk vele, hogy olyan hajszálvékonyra tudjam vágni a sonkát, mint Olaszországba. Hála Istennek sikerült, vettünk egy olyan gépet, amivel tulajdonképpen ezt meg tudjuk tökéletesen oldani.
1: Alapszinten kérdezem, hogy miben különbözik mondjuk egy magyar sonkától, egy magyar szalámitól az olasz. Ahogy látom, ők kevesebb paprikát, vagy egyáltalán nem használnak paprikát.
2: Így van, nagyon sok szalámiuk van, amiben nem használnak paprikát. A magyar szalámikkal sincsenek semmi gond, mert nagyon-nagyon finomak, én is nagyon szeretem őket, de itt az ízvilágbeli különbségeket lehet felfedezni, mint például egy szalámiba a friss édeskömény teszek be, ez a Finocchio a szalámínak a neve, ez brutál finom, vagy amit említenék még, az a ungréze szalámi, ami hasonlít a mi téli szalámunkra, csak egy sokkal sejmesebb struktúrája, és bükkfán meg van füstölve még.
1: De ezt a nevet találták, hogy magyar szalám, ungréze, azt mondja, ezt a nevet találták ki, tehát ezt találkozták kint.
2: Így van, ezt a nevet találták ki, mivel hogy hasonlít erre a mi téli szalámunkra.
1: Ez a szortiment, ez a te ízlésedet tükrözi? Hogy látom, az a sötétlen, az marha sonka, de csak nagyon, vagy nem. Van egy sötétebb, tiszta, sovány húsból álló, kötözött sonkaszerű valami, ami...
2: Ami tulajdonképpen a brezaola, egy hosszan érlelt brezaola, tehát itt már sokkal keményebb a struktúrája neki, és maga úgy, hogy nincsen benne semmilyen fűszer, egy ilyen nagyon ízes, fűszeres ízvilágot tapasztalatunk, mert ezt carpaccionak is meg tudjuk csinálni, szendvicsbe is bele tudjuk rakni, de így magába is nagyon finom.
1: Na és adódik a kérdés, hogy kerülnek ide ezek a cuccok? Te magad mész ki, vagy most már olyan világot élünk, hogy megrendez mindent, vagy összekötöd a kellemeset a hasznossal, és akkor hát egyet többször mentek ki Olaszországban, mert ezeket be kell hozni.
2: Az elején mi mentünk ki, most már behozzák nekünk szállítók, de egyre, amire nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, és törekszem rá, hogy soha nem itt semmit nem szállítatok ki, hanem én megyek el, személyesen fogom meg, és én nézem meg az árut, és utána én bepakolom a kocsiba, és én hozom ki.
1: Ez a választék, ami itt van, ez ugye nyilván vannak fizikai határai, ez változik, vagy ez állandó? Például pancettának hívják a szalonnát?
2: Így van, pancettának hívják a szalonnát,
1: és most nem látom, pedig vettem jajt korábban.
2: Most cseréltünk, mert most guancialét hoztunk, a carbonárának a fő alapanyagát, mert váltottunk egy kicsit, mert ezt kérték a vendégek, hogy most legyen egy kicsit ez.
1: Szóval ez a te szortiment, az egy bizonyos időközönként változik, ez nem? Szezonális termék előfordul, mint teszem azt nekünk, mondjuk a kenőmájas meg a hurkakolbász inkább téli. Van nekik is, amit inkább télen csinálnak?
2: Igen, általában én a főtt dolgokat, azokat úgy nagyjából el szoktam hagyni nyáron, tehát a mortadella, főtt sonka, és télre pedig visszaszoktam, sokkal több sonkánk van, sokkal több marha sonkánk van, érlelt, levegőn szárított sonkánk van, és a főtt sonkából is inkább a spekkottót hozom, ami egy érleltebb, füstösebb és tömörebb ízvilágú sonkáról van itt szó. Nagyon-nagyon finom.
1: Már a mortadella a legnagyobb, de ennél van azért sokkal nagyobb mortadella is Olaszországban. Mi ez, ami az benne ott pisztácia, és mi ez a fehér benne? Tehát mi a mortadellának az alaprecete, mit tartalmaz? Olyan, mint ránézésre ilyen kicsit ilyen párzsiszerű valami, de nem az.
2: Igen. Sokan azt hiszik, hogy azt mondják, hogy a olasz párizsi, nem, ők gőzölik a húst több órán keresztül, és amiket látsz benne, azok apró zsírcsomók, és pisztácia van hozzá keverve, naturpisztácia, tehát nincsen megsózva. Nagyon finom neki különben az íze. Tehát egy enyhén sós, enyhén borsos, de meg van hagyva neki a jellege, és tényleg se, az elkészítéshez nincsen semmi köze a párizsihoz.
1: Na, kedves hallgatók, én a húspoltról, ha többet szeretnék megtudni, akkor be kell jönni, meg kell nézni, és meg kell kóstolni, mert azt is lehet. Erről beszélgetünk a következő részben, hogy hogyan és mit lehet kóstolni. Szétnézzünk az üdítőit a fronton is. Zene, aztán folytatjuk Csabával.
3: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Tadzadoro aranycsészebeli kalandozásunkat. De hogyha megnézem a pult másik oldalát, akkor itt mindenféle, nevezük őket kencének vagy krémeknek vannak itt. Ugye ez egy reggeliző, vagy hát akár brancsolni is lehet bele. Tehát itt van azt, hogy gyorsan megmondom, hányféle krém, hát több mint 10-15 krém. Ebből bárki tud kérni, meg tud kóstolni. Mik vannak itt, csak a teljesség igénye nélkül elmondod nekem, milyen krémek?
2: Először is szeretném mondani, hogy egyik krémünkben sincs tartósítószer, hozzáadott adalék és színezék. Ezt persze reggelire is meg tudjátok itt tenni, el tudjátok fogyasztani, meg természetesen kis edénybe is, kis dobozkákba el tudjátok vinni. Rengeteg fajta féle van, felsorolni párat, ami nagy kedvencem. Falutatár az például hátszín szuvidálva, csíkokra vágva, hagymán lepirítva, halapenyóval bekeverve, enyhén csípős, gyerekek is szokták enni, nagyon-nagyon-nagyon finom. A másik a vörösboros rókagomba. Ott azt emelném ki, hogy irgalmatlanul intenzív, mert nagyon magas az illóolaj tartalma. Nagyon-nagyon szeretik. Azon kívül padlizsánkrém, sült kápiás feta, parajos feta, mangalica krém, avokádókrém,
1: tormány. Ez is szokott változni? Tehát ez a paletta is? Mondjuk van egy 30 féle recept, és most ezt a 12-t tetted ki.
2: Így van, így van. Az is szokott változni. Azt nem mondom, hogy minden hónap, de egy 2-3 havonta egy valami újat mindig beteszünk hozzá, és havi szinten egyszer azt én saját kezüleg szoktam csinálni, az egy fekete szarvasgomba pátét. Nagyon-nagyon szeretik a vendégek, irgalmatlanul intenzív az íze neki, ezért keveset szoktak vinni, és akkor pirítósra megkennik, és akkor megeszik. Nagyon-nagyon finom.
1: Kurisztatjátok, kedves hallgatók, a Csaba kérdez, hogy levegye a zenét, nem mondom, legyen egy olasz hangulat, talán halljátok, él a kávézó, tele van vendégekkel, valaki éppen laptoppal dolgozik, kávét iszik, az úriember éppen híreket néz. Törzsközönség már kialakult a 3,5 év alatt?
2: Igen, az első év az nagyon nehéz volt.
1: Itt mindenhol.
2: Igen, de utána szépen lassan alakultunk. És úgy néz ki, hogy megjött az összes törzsközönség.
1: Na, és akkor megnézzük az üdítőket, gyere Csaba, össze-vissza mászkálunk ide. Vannak olyanok, például, ugye nem tudom, van az a híres, most nem mondom ki a nevét, de ehhez a kóla céghez tartozó narancs, ugye, ami még van egy narancsügyi miniszterünk is, aki szóvá tette, hogy Olaszországban több narancs van benne. Úgy tudom, van egy törvény Olaszországban, de javíts ki, hogy a 10 vagy 12%-án kevesebb narancsot nem tartalmazhat az, ami narancs üdítő. De itt vannak olyanok, ami igazából Olaszországban ugye kapható. Ezek is népszerű dolgok, egy ilyen narancsszóda például, vagy lemonszóda, azt például én nem láttam soha, azt a peszkának melyek az őszi barackot?
2: Igen. Igen, peszkának mondják az őszi barackot. Visszatérek az első kérdésedre, a lemonszódára, a lemonszóda mojito, lemonszóda narancsos, és a lemonszóda citromos van, és így van, pontosan, ahogy mondtad, nagyon magas neki a gyümölcs tartalma. Tehát amikor, és egy rostos üdítőről beszélünk, amikor kitöltött pohárba, akkor a pohárba úsznak a rostok, tehát arra nagyon figyelnek, hogy ne egy ilyen műanyag valamit így áll meg, hanem egy nagyon magas gyümölcs tartalmú italról beszélünk. Azon kívül még a 100%-os gyümölcsleveket megemlíteném, például a Cueg vagy a Yoga márkát, különösen kiemelném belőle a gránátalmát és a mangósat, ami nagyon...
1: 100% gránátalma?
2: Így van, 100% gránátalma, nagyon-nagyon-nagyon finom.
1: Melyik a része? Majd Amalfi környékén vannak az emberfej nagyságú citromok, a limoncello hazája, és a limoncello az az ital, ami szerintem megosztó, Olaszországban elfogadja az ember. Itt népszerű dolog a limoncello, egy nagyon édes citrom likőrről beszélünk, ugye nagyon sűrű. Hogy szeretik a magyarok a limoncellót?
2: Limoncellót magában nem igazán szeretik inni itt nálunk a vendégek, de limoncello spicként viszont nagyon-nagyon szeretik. Egy kicsit felhígítva, egy kis proszekkóval, egy kis ásványvízzel, egy kis citromkarikával, egy kis jégkockával, és ez egy nagyon üdítő tud lenni.
1: Na és végül minden munkának van szépsége, hogyha ezt most munkának fogjuk fel. Milyenek az egésznek a szépsége? Szóval olyan karakter vagy, akit a törzs vendégek imádnak, szeretnek, szerintem te szeretsz beszélgetni velük, szóval igazából te nem dolgozni jársz be ide, hanem megélni Olaszországot. Szóval mi a munkád szépsége végül?
2: Nem, igen, jól látod, nekem ez a szerelmem, ez a mindenem. Nekem a hobbik a borok, hogyha kérdezi valaki, hogy foci vagy mi, nekem a hobbim, és mondtam, hogy borok. Imádom kóstolgatni, imádok utána olvasni, és ami itt van, ami az összes termék, azt imádom kóstolgatni, és így fejlesztjük mindig a céget, kérdezzük a véleményeket, és tovább fejlesztjük a céget.
1: Kedves hallgatók, ha mindezt szeretnétek átélni, akkor Tadzadoro itt Zuglóban, nem messze, lehet Csabával beszélgetni, általában mindig, én még nem voltam úgy bent, hogy te nem lettél volna bent.
2: Igen, általában mindig itt vagyok, 7-től este 7 óráig megtalálható vagyok, és nagyon szívesen beszélgetek, és megmutatok mindent, amit...
1: Ha valakit látok a pult mögöttek, úgy néz ki, mint egy szakajtott olasz, akkor az ő lesz, az még szerintem meg a kereted is olasz, az olasz szemüveg kereted. Eltaláltuk?
2: Így van, olasz a szemüveg keretem, és igen, megpróbálom ezt az életérzést visszaadni, tehát tényleg szívből jön, tehát ez nem egy produkció, hanem tényleg szívből jön, amit itt hallanak és látnak.
1: Az elmúlt egy órában 100% Itália volt a Bőség kosarában. Köszönöm szépen, mit kell kívánni? Hát még sokszor 3,5 évet. Jó legyen itt, és kávézunk itt még sokat. Köszönöm, Csaba.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Egy friss jelentés szerint az összeomlás határára sodródott a hazai gyermekvédelmi rendszer. Emelkedett a Dunavíz szintje a fővárosnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárca vezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. Minden kútvize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Dunavíz szintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A 7. lányok és fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
0: Időjárás.
1: Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna
2: 98.6 Manna FM.
3: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.

0: szakértő vendégem, Csai Móni, szociálpedagógus. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na és akkor kezdjük azzal, hogy egy kicsit a korosztályokat átnézzük. Elsős a gyerek, az óvodából ez egy mérföldes csizma az iskolapadban, ahogyan korábban fogalmaztál. Ott vannak a buktatók és a nehézségek az első időszakban, és akkor ott van a szülő, mint lelkitámasz, meg ott van a szorongás, meg a rettegés, és hol van az arany középút, és hogyan tudunk nekik segíteni.
1: Valóban nálunk Magyarországon bár már elkezdik az óvodába az iskola előkészítő foglalkozásokat, aminek nem biztos, hogy annyira örülünk, de még így is hatalmas szakadék van az óvoda és az iskola között. Ha jól sikerültek az óvodás évek, akkor van egy alapszocializációs élménye a gyereknek, egy társas élménye. Már megtanulta, hogy együtt teszünk, együtt játszunk, együtt vagyunk. Az iskolapadban ez teljesen máshogy néz ki. Beülnek, ugye nálunk azért még nagyrészt frontális oktatás van, egymás mellé kettesével a padba, elől áll a tanítónéni, és mostantól csendbe kell ülni és dolgozni. Ez egy nagyon nagy változás, nagyon megterheli az idegrendszert, nagyon félnek ettől a gyerekek, félnek ettől a szülők, és bár vannak kezdeményezések arra, hogy alakítsuk át, tegyük rugalmasabbá, legyenek rövidebbek az órák, de lássuk be, amíg a nemzeti alaptantervben megvan, hogy évvégére mit kell tudnia egy ilyen kisgyereknek, addig azért ezt nem lehet olyan rugalmasan kezelni, mert ha meg kell tanulni évvégére olvasni, akkor bizony el kell kezdeni a betűkkel barátkozni. Igen, hamar, és ez annyira fárasztó, ugye gondoljunk bele felnőttként, mikor egy új munkahelyre megyünk, teljesen új épületbe, teljesen új emberek közé, teljesen új feladatok, vagy ha még ismertük is a feladatokat más közegben, hogy mennyire el tudunk fáradni felnőttként. Biztos sok embernek van tapasztalata, ilyen munkahelyi tapasztalata. Na most ezt szorozzuk meg kettővel egy kisgyerek esetében, pokoli fáradtak. Már csak attól is, hogy új arcok, új közeg, új tanítónéni, úgyhogy teljesen jogos ez a bizonyos félelem. Na de mit tudunk tenni, miben tudunk segíteni? Abban, hogy mi nem görcsölünk erre rá, amennyire csak lehet, pozitívan állunk hozzá, és biztos vagyok benne, hogyha kialussza magát az a gyerek, napi 10 órát kell aludni elsőbe, ez fix. Kipiheni magát, zéró kütyű, erre majd külön kitérek, és el tudja engedni magát, mikor hazamegy, és mi nyitottak vagyunk arra, amit mesél, vagy amit éppen nem is megengedjük neki, akkor egy pár hónap alatt ez az időszak könnyebb lesz.
0: Könnyebb lesz nekünk is? Szülőknek? Felnőtteknek?
1: Attól függ, hogy milyen a hozzáállásunk. Sajnos azt tapasztalom, két irányba mozdult el, szélsőséges irányba. Vannak a helikopter szülőknek nevezett szülők, akik mindent nagyon maximálisan és a gyereket teljesen buborékba rendezve, és ő teljesen kiszolgálva, és mindent tökéletesen akarnak csinálni, és mindenbe bele akarnak szólni, nekik nem lesz könnyű. Tehát nekik pár hónap múlva sem lesz könnyű. Aki bizalommal tud lenni a pedagógus irányába, a többi szülő irányába, és úgy tud erre tekinteni, hogy a pedagógus az ő kinyújtott karja, neki könnyebb lesz pár hónap múlva, mert a gyereknek is könnyebb lesz pár hónap múlva. Tehát ha nem akarok minden gyeplőt, minden szálat szülőként fogni, szorosan fogni, és nagyon nyomon követni minden percet, minden megmozdulást, ha ezt el tudom engedni, és egy picit hátra tudok lépni, hogy ez a gyerek közege, támogatom, ha szükséges, bízom a pedagógusban, akkor könnyebb lesz mindenkinek. Ha belefeszülök, és erőlködöm, és nagyon meg akarok felelni, akkor nehéz lesz két hónap múlva is.
0: Az iskola kezdésről beszélgetünk, Csai Móni szociálpedagógus a vendégem, hamarosan lélekszörfözünk tovább.
2: 98.6 Manna FM, lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Iskolakezdés, ennek minden lelki és mentális vetülete és vonzata már ami a gyerekeket és a szülőket érinti. Alsós évfolyamok, beszéljünk most erről. Emeljük-e a téteket, kell-e ez? Miben önálló már egy alsós, és mennyit segítsünk? Honnan tudjuk, hogy hol van a határ, hogy most jó, ha segítünk, vagy inkább egy kicsit húzódjunk vissza?
3: Én azt tapasztalom, hogy túl sokat segítünk. Nagyon jók akarunk lenni szülőként. Ez annak is köszönhető, én azt látom társadalmunkban elterjedt a pszichológiához való hozzáférés, és mindenki otthon egy picit pszichológus lett, és mindenki nagyon-nagyon jól akarja csinálni. Én azt gondolom, hogy nincs tökéletes szülő, és legyünk megengedőek magunkkal. Egy-két cölöpöt érdemes elhelyezni, egy-két alapirányelvet, és utána már a rugalmasság és a lazasság, ami segít. Én azt gondolom, hogy alsóba arról szól a történet, nem feltétlenül csak a tantárgyakról és a megtanulni valóról, mert az a gyerek és a pedagógus ügye, nem nekem otthon, hogy még beleverjem a fejébe. De mondjuk egy kis együtt olvasgatás, hogyha elmegyünk boltba együtt számolgatás, azzal meg tudom ezt támogatni, erősíteni a gyerekben. Én nem hiszek abba, hogy délután 4-kor el kell ültetni a gyereket, és délután 6-ig még ott ütni a fejét, hogy még ezt gyakoroljuk, mert borzalmasan el van fáradva a gyerek. Tehát én azt gondolom, mostani álláspont szerint, vagy a mostani hozzáállás szerint, hogy évről évre alsóban az a feladatom, hogy megtanuljon önálló lenni. Hogy a tolltartóját elsőben még gondosan hegyezi a tolltartóban lévő ceruzákat a szülő, és pótolja, és csinálja, és odafigyel rá, jó esetben, ha nem egy elhanyagoló szülőről beszélünk, de másodikban már adjam át a lehetőséget, és hogyha nem tökéletes az a tolltartó, fogadjam el, és lépésről lépésre, mire felsőbe kerül a gyerek, az alsó évfolyam az önállósodási folyamatról kéne, hogy szóljon, hogy harmadikban nem rohanok utána a kulaccsal a munkahelyemről, mert nálam maradt a kocsiba, hanem már tudom azt, hogy ő képes magának papírból hajtogatni egy papírpoharat, vagy képes arra, hogy kérjen egy műanyag poharat a pedagógustól vagy a konyhán. Tehát, hogy lépésről lépésre az önállóság irányába megyünk, és itt szeretném azt elmondani, hogy még alsóba is, még harmadikba is 10 óra alvás kell. Le kell feküdni időbe. Ez a kulcsa mindennek. A gyerek idegrendszere akkor dolgozta mindent. Ha nem fekszik le a gyerek, nem tud koncentrálni, kudarc élmény éri, feszült lesz és fáradt, akkor jönnek a problémák.
2: Egyébként az alvással kapcsolatban majd még fogunk egy hosszabbat is beszélgetni, ezt a hallgatók kedvéért mondom, Csajmoni szociálpedagógusa, mert nagyon fontos ez is, de azért tegyük hozzá két mondatban még ennek a blokknak a zárásaképpen, hogy ugyanígy fontos egyébként majd a felsősöknek és a középiskolásoknak, bár nem a 10 óra, de van, akinek annyira is szükség van, de felnőtt korban is. És mi az első, amit elhanyagolunk? Az alvás.
3: Igen, sajnos.
2: Mit tudunk tenni annak érdekében? Csak egy mondatot kérek tőled, vagy kettőt, hogy a gyereket, hogy meg tudjuk szeretetni a gyerekkel az alvást, vagy úgy maradjon a gyerek, hogy szereti az alvást. Van-e erre egyáltalán módszer?
3: Abszolút van. Abszolút van. Itt megint a szülő nyugalma és kitartása a kulcs, hogy óvodáskorban fel tud-e építeni egy olyan esti rutint, ami jól esik nekik. Uh-huh. És ez nem egy rövid rutin, ez hosszú az elején. De ebből lesz a jó alvás. Kizáró ok a kütyű, óvodában amúgy is meg alsóban, hogy most mikor fürdünk, hogy vacsorázunk, mikor van a meseolvasás, az összebújás, a hangulatfény és utána a besötétítés, ennek a sorrendje szinte teljesen mindegy. Egy a kulcs, hogy minden nap ugyanaz történjen, uh-huh. és nem beszekedéssel.
2: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, ilyen és ehhez hasonló fontos dolgok az iskola kezdéssel kapcsolatban, hogy lelkileg és pszichésen, mentálisan és egészségesen induljon el, nem csak a szülők számára, hanem leginkább a gyerek számára. Úgyhogy beszélgetünk az alsó és felső tagozat váltásról, és egy kicsit még a napi rutinról és a külön órákról is hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. I'm so

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Iskola kezdés, erről beszélgetünk. Ma ennek minden lelki és mentális vetületét igyekszünk szétszállazni a hallgatók számára. Szakértő vendégem Csay Moni, szociálpedagógus. Napi rutin, időbeosztása, külön óráknak és az alsóból felsőbe váltás. Mert hogy ez is egy hétmérföldes csizmalépés. Ezekről mesélj, kérlek.
3: Alsóban azt tudjuk, látjuk, hogy ott a tyúkanyó. Ugye egy alsós tanító és az ő váltótársa, most már úgy van, hogy két tanító van egy osztálya a minimum, és ők különböző féle felosztásban váltják egymást, de lényeg az, hogy egész nap együtt vannak a gyerekekkel. Tehát van egy osztályterem, és ott ki meg bemegy a pedő, de még szünetben is ott vannak velük, mert kicsik, mert szükség van rá, egész nap együtt vannak. És negyedik után van egy nyári szünet, és úgy jön be össze ötödikbe a gyerek, hogy nincs vele. Nincs vele senki. Az osztályfőnökével, ha szaktanár tanít neki egy-két tantárgyat, egyébként heti egyszer találkozik. Nincs tyúkanyó, önállóság van. Kap egy órarendet, egy terembeosztást, vándorol egyik teremből a másikba. Egy hatalmas önállósodási ugrás van, amire, ha nagyon ügyes volt a negyedikes tanítónéni, már elkezdte felkészíteni, vagy tanítóbácsi, ha nem, akkor legalább otthon beszélgetünk vele, hogy innentől kezdve senki nem fogja neked a tesi cuccodat megkeresni, a kulacsodat utánad vinni, és egyébként meg kirakni a szalvétát, hogy töröld meg a szádat, hanem innentől kezdve ez teljesen önállóan kell. És itt érik be a 4 év munkája, a szülőké és a pedagógusé, hogy ezt meg tudja ugrani egy ötödikes, vagy nem. Uh-huh. Tehát ez egy közösségi lét, ahol már szinte inkább egymásra vannak utalva a kortársak, mint a felnőttekre.
2: Egyébként ez a váltás előtti nyár fel tudja már készíteni a gyerekeket erre? Szóval, hogy ott azért már a kis kortársaikkal is másképp kapcsolódnak, és talán egy kicsit könnyebb nekik a váltás, mert most visszagondolok arra, hogy gyerekkorunkban nekünk milyen volt, hát azért mi magunkra voltunk idézőjelben, és nem rosszallóan mondva, hagyva ezzel az egésszel.
3: Mi már elsőtől. ha úgy nézzük, de azért az igaz volt, hogy velünk volt a tanítónéni, de hát a szülő az nem volt ott ilyen intenzitással, mint most. Én azt gondolom, és én abban nagyon hiszek, és én azt gondolom, hogy a társadalmunk nagyon nagy kihívása, hogy otthon mennyire tanítják önállóságra a gyereket. Én azt gondolom, hogy nagyon kivettük a kezükből ezt a dolgot, pontosan azért, mert túlkompenzáljuk a saját gyerekkori élményeinket, hogy néha nagyon magunkra hagyatva érezhettük magunkat. És én azt gondolom, hogy amíg a tányért kiviszem utána a szobájából, amíg megcsinálom a fürdővizét egy negyedikesnek, amíg én pakolom be a cuccát, ha megy a strandra, amíg én csinálok mindent körülötte, mert jól esik róla gondoskodni, mert szeretem ezt csinálni, mert megszoktam, mert azt hiszem, hogy jót teszek vele, addig konkrétan mondjuk kifeketén-fehéren életképtelenné teszem a saját gyerekemet. Nincs megküzdés, nincs sikerélmény, nincs semmi, nincs kudarc, ami utána tovább vinni, hanem van egy puha, egy ilyen nagy gömb, egy puha gömb, amiben én benne tartom a gyereket, és ha ne adj Isten kórházba kerülök, akkor is telefonon egy héten keresztül utasítgatom a nagyszülőket, nagybácsikat, nagynéniket, hogy ezt nekik akkor hogy kell pótolni engem, uh-huh. és hogy kell megcsinálni a reggeli kakaót. És én azt gondolom, hogy ezt egy kicsit újra kéne tanulnunk. A társadalmunk érdeke az, a közösségeink érdeke az, hogy életképes, jó probléma megoldó képessége rendelkező fiatalokat neveljünk, és ez, ha tetszik, hanem már alsóba kezdődik, és felsőbe már nagyon ott kéne lenni az önállóságnak.
2: Az önállóság, mint olyan, amúgy is egy nagyon fontos dolog az iskola kezdésnél, mert az iskola kezdés persze nem csak a 6 éves kort és az első osztályt jelenti, hanem mondjuk akár a gimit is, mert hogy ugye alsóból felsőbe, felsőből gimibe megyünk, hogyha 8 osztályos iskoláról beszélünk, úgyhogy ezzel folytatjuk majd ott is új tanárok, új társak, új helyszín, egy új ritmus, egy új élet, és tulajdonképpen a nagybetűs életbe való átlépés előszobája kezdődik, meg itt ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Millák szörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Csajmoni szociálpedagógussal az iskola kezdésről, annak minden lelki és mentális vetületéről beszélgettünk, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy ahogy megbeszéltük alsóból felsőbe, a felsőből a gimi belépést fogjuk most megpróbálni szétszálazni, mert ugye ez is nagyon sűrű téma, és rengeteget lehetne beszélni róla, de azért mégis vannak nagyon lényeges sarokpontjai ennek is.
2: Van egy olyan dolog, amit nem szívesen mondok ki, de tény, kutatási tény, a lányoknak ez jobban megy. Tehát valamiért van egy ilyen női gondolkodásmód, nem szeretem így szétszedni. Aha. Tehát ember-ember, nem szeretem szétszedni, de nem tudunk elmenni a tény mellett.
1: Van, ahol muszáj.
2: Van, ahol muszáj, nem tudom, mert nagyon szeretném, ha megerősítenénk a fiainkat, annyira szükségünk lenne az erős és önálló és a családjáért felelősséget vállaló férfiakra, hogy ez elmondhatatlan. És ezért bíztatnék minden fiús anyukát, hogy hátrébb az agarakkal, kérem szépen, amikor középiskolába megy az a gyerek, akkor már kell, hogy tudjon magának megcsinálni egy meleg reggelit, egy meleg vacsorát egy fiúnak. Kell tudjon csomagolni magának ételt, kell tudjon elintézni dolgokat. A gimnáziumban még annyira se segítenek neki, ott aztán tényleg önállóan kell mindent tenni. És már ciki is a kortársak előtt, ha ő eszetposzáskodik. Tehát fiús anyukát kérem szépen, hogy az általános iskola felső osztályaiba önállósítsák a gyermekeiket mindannyiunk érdekében. Egyrészt tehermentesíti magát anyuka, hogyha egy tojásrántottát össze tud dobni a gyerek, vagy egy spagettit meg tud főzni, meg ha el tudja intézni magának a menzát, és az órarendet is átlátja, és még be is tudja pakolni a könyveit, akkor már nagyon jók vagyunk. Tehát a gimnázium az már annyira a kortársakról és az önállóságról szól, és a kihívásokról valóban, és az időbeosztásról, hogy hát azért, ha belegondolunk, gondolj bele, 14 évesen régen a szakmunkásba mentek, már dolgoztak. Tehát már dolgoztak az emberek, képesek elvégezni 14 évesen egy munkát, vagy még a fejlődésben lévő országokban egy 14 éves, az már felnőttnek számító dolgozó ember. És a nyugati kényelmi világban, a fogyasztói társadalomban kényeztetjük úgy el őket, hogy még 18 évesen is tálcán kapja a kaját. Ne csináljuk, nem teszi jót se nekünk, se a gyereknek, se a társadalmunknak. Nagyon rosszat teszünk vele. Tehát a gimnázium az már nagyon arról kéne, hogy szóljon, hogy már van valami elképzelése arról, hogy mi érdekli, mivel akar foglalkozni, el tudja magának intézni a dolgokat. Tehát, hogyha én elmennék egy hétre a Bahamákra, akkor is túlélni. Ez erről kéne, hogy szóljon.
1: És amikor arra gondolunk, hogy ez erről kéne, hogy szóljon, akkor van olyan példa, amit megtehetünk azért, vagy van olyan gyakorlat, amit elkezdhetünk tenni azért, hogy így is legyen?
2: Önismeret. Mint mindig oda jutunk. Vannak a kulcsszavak. Önismeret, zéró, kütyű és fejlődés. Tehát ezeket nem tudjuk kihagyni soha. Én azt gondolom, hogyha néha önreflexiót gyakorlok, magamra nézek, vagy a párom, vagy a családom tud szólni, hogy ahó, engedd, hadd botoljon el, majd beragasztja magának a bibi tapasszal. Nem kell egyből odaugrani, szabad elesni, szabad megbotlani.
1: Ez nehéz.
2: Így van.
1: Ez nehéz. Ezért is szükséges beszélni rendre ezekről a dolgokról, az iskola kezdésnek a lelki vetületeiről és a mentális fontosságáról, annak a vetületeiről is beszélgetünk. Mai szakértő vendégem Csajmoni szociálpedagógus, a következő órát azzal kezdjük majd, hogy 8. és középiskola, mert az előzőt, bocsánat, ezt rosszul mondtam, alsóból a gimibe, amikor ugye 8 osztályos a történet. Ott van a félelmek, a kamaszkor és a kihívások, amikor azt mondjuk, hogy hát én nem ilyen lovat akartam, és emlékszünk, hogy ez milyen érzés. Hamarosan léleksportolunk tovább, tehát Csajmóni szociálpedagógus szakértő vendégemmel.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Kanapé. Manna FM.
1: Argyelen Kriszta vagyok, és szombaton és vasárnap is számítok a figyelmetekre a kanapéban. Szombaton például beszélgetünk majd arról, hogy mi is történik az írás tanulás folyamán, és hogy miért is szűkülnek egyre inkább azok a vonalak, amik közé meg kell tanulniuk a gyerekeknek írni. A vasárnapi adásban pedig a pénzügyi percekben már azt a témát járjuk körül, hogy érdemes-e egy szülőt adóstársként bevonni egy hitelügyletbe. Számítok rátok tehát szombaton és vasárnap 3 és 6 között a Manna FM-en, a kanapéban.
0: Kanapé. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Őszies időre számíthatunk sok napsütéssel. Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Emelkedett a Duna vízszintje a fővárosnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy 6 milliárd forintot közvetlen szakmai programokra, 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Új krízisellátást hoznak létre 80 olyan gyerek számára, aki rendszeresen megszökik, illetve súlyos, pszichés és magatartás problémákkal küzd. A kormányfő arról is beszélt, hogy új célzott ellátást indítanak autizmus spektrum zavarral, fogyatékossággal küzdő és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek számára. Bentlakásos addiktológiai intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek segítésére. Ezen kívül 1,5 milliárd forintos programot indítanak a szakemberek mentális támogatására, és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét is. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézy Dávid, közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, tette hozzá a tárca vezető. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják. A Fidesz feladata, hogy politikai alternatívát kínáljon a Tisza kormánnyal szemben, és felépítse a Szabadság koalícióját, fogalmazott a párt frakcióvezetője Bóka János a Köccsei találkozó előtt. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén délelőtt jogászok vitatták meg az aktuál politikai történéseket, délután pedig összegzik az elmúlt 16 évet. Az esemény zárásaként Orbán Viktor volt kormányfő mond beszédet. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a Valahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Ma a nyugati középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. A hőmérséklet napközben 16-23, késő este 11 és 17 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
4: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf című műsora 2026. szeptember 12-én iskola kezdés, erről beszélgetünk ma. Csai Móni szociálpedagógus a vendégem. 8-ból középiskolába, ugye az imént az előző órában rosszul mondtam, mert hogy nem felsőből megyünk gimibe, hanem az alsóból a gimibe, amikor 8-osztályos történetről beszélünk. De amikor a 8-ból középiskolába lépnek a srácok, akkor ott vannak a félelmek, a kamaszkor, a kihívások, egy teljesen másik történet, egy szakma, és lehet, hogy nem is ezt akarta a gyerek.
1: Igen, én mindenkit arra szoktam bíztatni, hogy adjon fél évet, bárhova vették föl a gyereket. Ugye a felvétel ez egy hatalmas stressz, egy nagy lelkileg megterhelő folyamat az egész család számára, és mindig félnek a rossz döntésektől, hogy nem jól választanak, pedig most már van továbbtanulási tanácsadás, vannak felkészítő programok, vannak szakmai bemutató programok, tehát mégis egy annyira nagy nyomás, hogy elronthatja az életét, ha nem jó helyre megy, ez nem így van. Nyugodjunk meg. Ha fél év eltelt abba a bizonyos kiválasztott iskolába, ahova felvették, és azt látjuk, hogy én nem ilyen lovat akartam, ahogy mondtad, hogy ez nem jó, nem neki való, belekóstolt, de nagyon nem működik. Most elment egy technikumba, és az erdészettel foglalkozik, de rájött, hogy ő utálja ezt az egészet. Váltsunk. Tehát megvan a szabadságunk, a lehetőségünk. Mindig válthatunk. Ezt mindenki kérem, hogy tudatosítsa magába. Én nem azt mondom, hogy adja föl és meneküljön, de ne érezzék kudarcnak, hanem inkább egy józan beismerésnek, hogy hoppá, nem ez volt az elképzelés, elrontottuk, nincs sikerélmény, szenvedés van, akkor miért szenvedjünk még 3 vagy 4 vagy 5 évet? Nem kell ekkora erőszak, nem kell ennyire erőltetni, hogyha volt a szülőnek egy elképzelésed, a gyereknek nem. És átvitte a gyereken ezt az elképzelését, hogy folytatja a családi hagyományt, és orvos lesz, és emelt szintű biológiát tanul, de a gyereket nem érdekli a biológia, és nem tud ebben elmélyülni, és teljesen más vágyai vannak, akkor kérem szépen, hogy engedjük, mert nagyon keserves tud lenni egy olyan karrier, ami innen indul el a középiskolából. Nagyon keserves tud lenni, ha nem a saját útját járja. A másik probléma, amit látni szoktam, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen magával, nem tudja, hogy mit akar. Kérem szépen, tessék elmenni önkénteskedni. Amúgy is gyűjteni kell az 50 órát ilyen közösségi szolgálati munkám, ahhoz, hogy le tudjon érettségizni valaki. Csodálatos lehetőség, hogy végigjárok, írok egy listát, hogy hova mehetek el, a állatmenhelytől kezdve, vadasparkon keresztül millió egy lehetőség van az érdeklődési körömet megtalálni, és e szerint váltani később, mert bele lehet szeretni egy szakmába ilyen alkalmakor.
0: És ez mennyire fontos, és milyen nagyon sokat tud adni az embernek. Egyébként annyit még hozzátennék, hogy itt is van egy generációváltás ebben. Tehát az iskolaváltásnak a skrupulusát, vagy a skarlátbetűjét, azt nagyon sürgősen el kéne felejteni. Igen. Ez ránk volt nyomva, meg a szüleinkre Igen. volt nyomva. Aki iskolát váltott, az hú, vagy kisegítőbe kell, hogy menjen, mert olyan rossz gyerek, vagy hülye, vagy valami baja van, vagy valami fogyatéka van. Szó nincs erről. És a szülőknek is, ugyanúgy, ahogy az imént a Móni mondta, nagyon fontos, ha valahol a gyereknek nem jó, akkor vigyük el máshová. Semmi értelme legyilkolni a lelkét, a tehetségét, a gondolkodásmódját, traumákat rétegekben rápakolni csak azért, mert mit fognak szólni, hogy iskolát vált a gyerek? Tökre nem számít.
1: Amit elkezdtél, fejezve.
0: Ugye
1: ez az alaptétel. Amit elkezdtél, fejezve. Ennek néha van létjogosultsága.
0: Igen, de hát
1: ha elkezdtél rendet rakni a szobádba, fejezve. Ha elkezdtél valamit csinálni, azt értem, hogy fejezve, de nem minden áron, és nem minden.
0: Így van, nagyon fontos, úgyhogy ezt remélem, hogy jegyezte most mindenki világító toronyként. Iskola kezdés, ennek a lelki és a mentális fontos területei és vetületei, erről beszélgetek Csai Móni szociálpedagógus szakértő vendégemmel. Folytatjuk hamarosan azzal, hogy jön az egyetem, az információs dzsungel, az igazi nagy önállóság, ami már egy tök másik élet, mert itt nem csak iskolát váltunk, hanem tulajdonképpen korszakot és életet is, idézőjelben, vagy életmódot, ezzel folytatjuk. 98.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Iskola kezdés, erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Csai Móni, szociálpedagógus, és a nagy váltás az egyetem, amikor nem csak iskolát váltunk, hanem egy új életet is kezdünk.
3: Én abszolút a felnőtt korhoz sorolom. Ugye az egy dolog, hogy betöltötte a 18-at, mikor érettségizett, már a szóba is benne van, tehát éretté vált. Én abszolút a felnőtt korhoz sorolom, és ez szerint is várnám a szülők hozzáállását. Én nagyon szeretem azt, amikor egy gyerek dolgozik az egyetem mellett. Most tudom, hogy nem leszek népszerű, mert szegényeket leterhelni, így meg úgy meg amúgy. Én azt gondolom, hogy volt egy korszak, amikor még nagyon kevesen jártak felső oktatásba, és az egy privilégium volt, és nappalin végezték, sokkal kötöttebb órarend szerint, mint most van, tehát nem pontokat gyűjtöttek, hanem tantárgyakat kellett elvégezni, és akkor az volt a Kánaán, az az 5 év vagy 4 év, amit ott töltött, mert az egy csodálatos időszak volt, mert tulajdonképpen végigbulizták az egészet, lássuk be. A többség. Ugye? Hát na, ez így volt. És én azt gondolom, hogy ebbe viszont ezt később nagyon sokan nyögték. Nagyon sok addikció akkor alakul ki az egyetemi évek alatt, a függőség. És itt az alkoholról beszélek, a drogról, meg egyéb más dolgokról. Tehát, hogy én nagyon sok embert ismerek, aki beleragadt ebbe az egyetemi korszakába, ebbe a nihilbe, ebbe a nagyon nagy jólétbe, mert a szülők finanszírozták, hiszen tanul a gyerek, ez a legfontosabb. Más világban. Más világban, krediteket gyűjtenek, ők osztják be az idejüket, ők osztják be az energiájukat, behallgathatnak más egyetemek. Szóval nagyon-nagyon rugalmas lett ez a rendszer, nagyon átjárható, és ami a dzsungel is. Mert kimondom azt, hogy Neptun, szerintem sokan elkezdik tépni a hajukat.
2: Már én is téptem, pedig az rég volt.
3: Én most is járok egyetemre még, és én is tépem még a hajam. Tehát én folyamatosan tallok, úgyhogy belelátok ebbe a rendszerbe is. És azt kell, hogy mondjam, hogy én szülőként azt mondom, hogy dolgozom mellette. Tudom, hogy egy mocsok vagyok, és nem vagyok népszerű most az egyetemisták körébe.
2: De hosszú távon nagyon jót tesz. Igen.
3: De így van, és így tud tapasztalatot szerezni, mert a munkaerőpiacra kilépés, a következő etap, az ennek is a függvénye, hogy van-e valamilyen tapasztalatod. Hát persze, egyetemista koromban 3 évig voltam ennél, annál, amannál a cégnél. Van már szakmai tapasztalatom. Milyen más így elindulni? És kell a bulizás, meg kell az egyetemi feeling, meg lehet találni itt is az arányokat, ami még belefér. Nem kell minden nap dolgozni úgy, mint hogyha főállásba, nem kell az összes hétvégét Tivoldával tölteni, hanem van egy ilyen átmenet. Van egy átmenet, és én azt gondolom, nagyon jó tesz a fiataloknak, ha belekóstolhatnak közben, úgy, hogy még nincs tétje és erős következménye, belekóstolhatnak a munkavilágába.
2: Annyit még két mondat zárásképp szintén, hogy azt én hozzátenném, hogy srácok és szülők, azért itt még lehet egymásba kapaszkodni, sőt, érdemes elmesélni, érdemes hazaszaladni, hogyha valami olyan nagyon jó lett, vagy olyan nagyon rossz lett, vagy olyan nagyon szomorú lettem, akkor a ház az van, a csűr, ahova vissza lehet szaladni.
3: Abszolút, de nem a Mama Hotelba.
2: Nem úgy, hanem össze. Csak, hogy nem hazamenni, lakni, vagy hanem, nem. Csak persze. A komfortér, vagy hogy mondjam.
3: Még az se baj, ha otthon lakik, nincs azzal semmi gond, csak ne szolgáltassa ki magát. Tehát, hogy az tök rendben van, ha otthon lakik az egyetemi évak alatt, tud gyűjtögetni egy kicsit, ha van mellékkeresete. Tehát, ugye sokféleképp össze lehet rakni, és abszolút a szülők és a család, a tága család, hagy tudjon róla, mert ugye eléggé ki szokott szakadni, ebbe igazad van, egy egyetemista így a családi közegből valamiért arra úgy nem jut idő, energia, és inkább a kortársakkal osztja meg a bánatát, meg az örömét. Igen, a család nagyon várja ezeket az infókat, és ha jól áll hozzá a család, és nem, hogy mondjam, nem szidja le, vagy nem kisgyerekként kezeli, akkor ez egy nagyon klassz dolog lehet, hogyha bevonom a családomat az egyetemi éveimbe, mert lehet szorítgatni, meg lehet emlékeket gyűjteni.
2: Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az iskola kezdésről beszélgetünk. Jön a tanulás, mint 12 évig tartó megfelelés, szocializációs folyamat és személyiségfejlődés a közoktatásban. Hogyan látjuk ezt a gyerekek szemszögéből, és hogyan látja Móni ezt szociálpedagógusként? Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az iskola kezdésről beszélgetünk ma, a szakértő vendégem Csai Móni, szociálpedagógus. A tanulás, mint a 12 évig tartó megfelelés, szocializációs folyamat és a személyiség fejlődés a közoktatásban. Hogyan látod te a srácokat, és hogyan látják ők ezt?
3: Én azt érzem, hogy évről évre egyre nagyobb az ellenállás. Nem szeretik ezt a típusú oktatást, ami nálunk van. Őszintén egyet tudok velük érteni. Nem tudunk haladni úgy a korral, ahol ők tartanak. Gondolkodásban, tempóban, stílusban, tehát a frontális memoriterek magolása, én azt gondolom, hogy lejárt, és nagyon nagy társadalmi igény lenne arra, hogy nagyon sok minden mást tanuljunk az iskolákban, amire szükség lenne, lásd pénzügyi ismeretek, lásd háztartás, de tényleg, tehát nem úgy, hogy én elmondom a tutit, hogy így meg így kell csinálni, hanem közös gondolkodásra hívni őket. Én nagyon sokszor szoktam pályázni, meg csoportfoglalkozásokat tartani, és én nagyon szeretem, amikor ők élik meg az aha élményt, amikor nem én mondom meg a tutit, hanem a fiatalok jönnek rá egy-egy helyzet megoldására, vagy ők egy teljesen más megvilágításba helyeznek egy-egy dolgot. Most itt a függőségről szoktam például csoportfoglalkozást tartani, hogy ők hogy látják a mai fiatalok a függőségeket úgy általában, meg milyen ilyen veszély fenyegeti őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy és nagyon kritikus vagyok, a közoktatásunk nem felel meg a mai kor elvárásainak, pont. És ez nem azért, mert a pedagógusban ne lenne igény, ezt tudja, ezt tanulta, és mindenki érzi, hogy változásra van szükség, de senki nem tudja, hogy ez hogy történjen meg pontosan. Ez egy nagyon komplex és átfogó feladat, de a gyerekek hangját meg kell hallani ebben. És nem csak azt, hogy jaj, legyen rövidebb az óra, vagy hogy ne kelljen dolgozatot írnom, nem ez a lényeg, hogy nem tanítjuk meg őket tanulni. Ez például egy hatalmas hiányosságunk. Elmegy ötödik osztályba úgy, hogy ő nem tud jegyzetelni. Nem tudja átfogni, megérteni egy-egy tananyag lényegét, hanem megtanítjuk magolni, felmondani, dolgozatot írni. Nincs valódi haszna a társadalmi szempontjából az ilyen tudásnak. Itt tartunk most. Én nagyon kritikus vagyok ebben, bocsánatot kérek, valakit érzékenyen érint, de ezt kimondva, kimondatlan már szerintem mindenkibe ott van, hogy valami ez így, valami nem jó, valami máshogy kéne, csak még nem tudtuk megfogni, hogy hogyan építjük fel újra ezt a rendszert.
2: Egy mondatban még, a srácokon is ezt látod?
3: Igen, nagyon elutasítóak. Nem szeretik. Tehát, hogy nem találok még a kitűnő tanulók között se olyat, aki azt mondja, hogy egyébként szeret iskolába járni, és nekünk, ahol én dolgozom, egy nagyon jó iskolánk van, rengeteg programmal, rengeteg alternatív. Nem szeretnek iskolába járni, nincs valódi sikerélményük, nyomasztónak érzik, fárasztónak érzik, unalmasnak érzik, haszontalannak érzik, nem szeretik.
2: Vajon ez minek köszönhető?
3: Én azt gondolom, hogy előre haladott a kor, teljesen más ingerek érik ezeket a gyerekeket, nem tudnak azonosulni az ilyen típusú 100 évvel ezelőtti tanulási módszerekkel.
2: Ami teljesen logikus és abszolút valid. Tehát én ezt alá is írom.
3: Igen.
2: Ezt alá is írom. Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az iskola kezdésről beszélgettünk, és beszélgetünk még a következőkben, az útra valóban, az összefoglalónkban, minden mentális és lelki vetületét tekintve, úgyhogy hamarosan folytatjuk ezzel, és léleksportolunk tovább, jön az útra való.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az iskola kezdésről beszélgetünk Csai Móni szociálpedagógus szakértő vendégemmel, ennek minden lelki és mentális vetületével ezeket szálasztuk szét a mai Lélekszörfben, és akkor jó szokásunkhoz híven jön egy nagy adag útravaló, mit vihet magával, mik a legfontosabb sarokpontok, amiket odaadunk most a hallgatóknak az iskola kezdéssel kapcsolatban.
2: Nem tudom megállni, egyszerűen nem tudom megállni a vesszőparipámat. Lementem az első osztályosokhoz, és feltettem pár kérdést. Kinek van telefonja, tabletje, Xbox-a, stb. Nem sorolom a márkákat. Több, mint a fele. Ki az, aki korlátlanul játszhat ezekkel, majdnem a fele? Ki az, aki már erőszakos játékkal, tehát lövöldöző, stb. Hát a 30-ból 11-2. Tehát az egyharmada. Olyan idegrendszerrel jönnek iskolába ezek a gyerekek, hogy nem győzzük, tehát 7 napja járnak, vagy 8 napja iskolába, és már magatartási probléma, figyelemzavar, már csoportfoglalkozást tervezek, hogy simítsuk el ezeket, mert függő gyerekek jöttek az iskolába, képernyő függő gyerekek.
1: És ezt komolyan kéne venni? Tehát itt a függés szó, olyan komolyan kéne venni, mint a drog.
2: Tehát a vízcsapból is ez folyik, és annyira szeretném tudni, és próbálom a szülőket megkérdezni, hogy de mire gondoltak, mikor ezt megengedték. Tehát a vízcsapból is az folyik, komolyan olyan az agyuk a gyerekeknek, mint egy túlfőzött tészta, összeragadva, összekuszálódva, nem érdekli, nem tud odafigyelni, nem tud koncentrálni, nem köti le semmi, mert nem elég hangos, nem elég gyors, nem elég színes. Összezilált idegrendszerrel jönnek, nagyon rossz állapotban a gyerekek, már az óvodából, és ez csak romlik ez a helyzet, ahogy felsőbe megyünk. Őszintén beszélgettem felsős gyerekekkel, van, hogy 2-3 órát alszanak, mert egész éjjel nyomják a gépet, és két csoport van, a lányok a social médiát követnek, mit tudom én, hány embert, a fiúk pedig ezeket a játékokat, ami már átcsúszott szerencsejátékba, mert hogy pénzért vesznek ilyen különböző dobozokat, amikben különböző ilyen extrák vannak, azt se tudja, mit vesz meg, de kunyítja rá a pénzt. Borzalmas állapotban van. Könyörögve kérek minden szülőt, bárkit, aki hallja, ne csináljuk. Én értem, hogy fáradtak vagyunk, hogy nehéz, hogy mi is függők vagyunk, mi is pörge. Én értem, de tönkretesszük a gyerekeink jövőjét. Teljesen. Én drasztikusan megtiltanám, nem szabad felsőig semmilyen képernyő néhány mesenézésen kívül. Nincs tablet, nincs telefon, nincs semmilyen kütyű, mert tönkre teszem bele a gyerekem, és nem hiszik el.
1: Nem, tényleg
2: pedig
1: nem hiszik
2: annyit el. Beszélünk. Igen. Róla. Igen. És én itt egyből bemegyek egy osztályterembe, és pontosan tudom, 10 perc után tudom, hogy ki az, aki játszik. Elsősöknél pontosan tudom, látszik rajtuk a viselkedésükön, a mozgásukon, a tekintetükön, látszik rajtuk, hogy teljesen be van gőzölve az agyuk ettől a sok kütyüzéstől. Úgyhogy én ezt nyomatékosan, nagyon szépen kérve mindenkit, nem ártanak vele, ha nem engedik, csak jót tehetnek. Ne engedjék.
1: Ez a legfontosabb tanulsága a mai Lélekszörfnek, és kérünk mindenkit, hogy tényleg próbálja ki, ne csak a gyereken, próbálja ki magán, és mutassunk jó példát. Nekünk is nehéz leállni róla, de le lehet, mert régen is volt élet ezelőtt is, könyvekkel. Vagy csak mondjuk azt, hogy megnézem az Instát, de csak hetente kétszer. Csai Móni szociálpedagógusnak hálásan köszönöm az idejét, az iskola kezdésről beszélgettünk ma. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a figyelmet.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Észak-Magyarországon él a legtöbb veszélyeztetett gyermek, kerékpárosokat gázoltak el Békésben, délután keleten is eláll az eső. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Odessa megyében 2 teherhajóra és több lakóépületre mértek légicsapást. Zaporizsja megyében és Dnipróban pedig kohászati, acélcső és vasúti síngyártó üzemet ért találat. Dróntámadás ért egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A drónok Irak felől repültek be, de nem állami akcióról van szó. Az iraki miniszterelnök közölte, hogy felmentette a támadásban érintett Iránnal határos tartomány vezetőjét, miután a térségben megerősödtek az Iránt támogató milíciák. Itthon 2 kerékpárost gázolt halálra egy autós este Békés határában. A sofőr nem hívott segítséget, és megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök azonosították, és délelőtt elfogták a férfit. A beol.hu úgy tudja, hogy egy 41 éves férfi és egy 68 éves nő vesztette életét a Békés és Murony között történt balesetben. Nyugaton és a középső területeken süt a nap, az Alföldön viszont még elszórtan esik az eső. Délután már keleten is számíthatunk napsütésre. A sokfelé élénk szél helyenként megerősödik. Napközben 16-23, késő este 11-17 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
2: Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A hitem szerint mai epizódjában folytatódik az Elhívásban rejlő erő című minisorozatunk, aminek a vendége a fiatalokat képviselve most, vagy egy másik generációt képviselve, bocsánat, inkább így udvarias, Benedek Ruben, akik feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztorai, egyébként Ruben pedig férj és apuka, és hát nyilván az Éden gyülekezet már önmagában az ő elhívását jelenti szerintem, de ezt majd ő elmondja. Szia, Rubi, köszönjétél.
2: Szia, szia, jó, hogy itt lehetek, köszi a meghívást.
1: Szóval Éden gyülekezet. Hogyha valaki gyülekezetet alapít, nem is tudom, ez a jó szó, ezt mondjuk, egy gyülekezetet alapítunk,
2: helytálló,
1: vagy életre hívünk valami ilyesmi, akkor az már önmagában egy elhívás, nem?
2: Hát nagyon, nagyon. Mindenféleképp, ugye szokták még mondani, hogy plántálni, meg ilyesmi, ez annyira nem biztos, hogy mindenki számára érthető.
1: Igen,
2: abszolút alapítás, szerintem ez így jó. Igen, az elhívásnak nagyon része, mert gyülekezet önmagában nem mindig kézenfekvő, nem mindig logikus, és éppen ezért ezt nem tudod csinálni, ha csak nincs valamilyen belső olyan drive-od, ami keresztül visz.
1: Hogy ismerted föl az elhívásodat, vagy az elhívásaidat? Mert hogy aztán az is kiderült, hogy itt ebben a minisorozatban a vendégektől, hogy abból nem csak egy van feltétlenül, lehet több is, és egymásra is épülhetnek, tehát hogy ez lehet egy elhívás láncolat.
2: Igen, ebben nekem van egy kicsit, hát ilyen nagyon fajék egyszerű megfejtésem az én életemre, hogy én azt látom, hogy az elhívás az alapvetően minden keresztény ember életében örök, és ugyanaz, ami a Máté 28-ban van írva, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. Szerintem alapvetően ez a missziós parancsunk, vagy küldetésünk. És a platformja változik. Időszakonként az ember életében az, ahogy élethelyzetek adódnak, ahogy lehetőségek adódnak, ahogy bátrak vagyunk, vagy éppen gyávák vagyunk. Szóval ha az elhívás ilyen szempontból szerintem örök, de az, hogy ezt hogy éljük meg, vagy ezt az Isten hogy tud minket ebben a világban így használni, most ez lehet, hogy ura kifejezés lehet megint csak, hogy az Isten engem használhat, szerintem igen. Úgyhogy ebben biztos, hogy sokrétű a megfejtés, de valahol az alapja kicsit ilyen ellentmondásos szerintem, hogy amennyire egyszerű az alapja, annyira szerteágazó lehet. Szóval sok minden volt, de visszatérve, hogy hát én úgy nőttem fel, hogy ugye anya-apa is gyülekezetbe járt, sőt, már a felmenők is gyülekezetbe járó keresztény emberek voltak.
1: Tehát pici korodtól jártál te is?
2: Abszolút. Aha. Hát figyelj, én 34 éves vagyok, szerintem az elmúlt 34 évből, most nem a számokkal akarok flexelni, de hogy az elmúlt 34 évből szerintem, hogyha összességében kihagytam az életembe 10 vasárnapot,
1: Akkor sokat mondok.
2: Aha. Szóval itt ugye elképzelni a kedves hallgató, hogy én nagyon-nagyon ilyen tenyésztett keresztény vagyok. Ennek van sok jó vonatkozása, meg kevésbé jó. De én abban nőttem fel, hogy a vasárnap az ilyen szempontból az az Istené, és azt láttam a apa meg anya életébe is, hogy nem csak felvevők vagyunk a közösségben, hanem leadók is. Ez időt, pénzt, energiát is jelent. És azt láttam, hogy az Istennek a házában, amit a templomnak hívunk, oda jó menni, ott értékelnek, ott értékesnek érzem magam, ott van téradva, hogy kibontakozzak, stb. És ebben nőttem fel.
1: Akkor nem is kérdés veled kapcsolatban, hogy lesz valakiből ilyen fiatalon pásztor.
2: Azt mondod? Lehet.
1: Te mikor érezted azt, hogy vezetni szeretnéd a saját embereidet? Hány éve van az Éden?
2: 2,5. Aha. 2022. október második.
1: 31,5 voltál.
2: Igen. Aha. Igen. Ezt viszonylag én későn éreztem, mert én abban nőttem fel, hogy kb. 4-5 éves koromtól kezdve bekerültem a helyi gyülekezetnek a dicsőítő csapatába. Én úgy nőttem fel, mint ilyen csodabogár, ilyen tehetséges dobos fiú. És oda is úgy kerültem be, hogy otthon doboltam minden, és akkor mondta apa, hogy elég volt már, hogy otthon szétvertél mindent, akkor inkább beviszlek az imaházba, ott van valami dobszerű dolog, és akkor kalapáld azt. És akkor úgy kerültem be az egésznek a körforgásába, hogy volt egy alkalom, ahol az alapdobos, aki jött volna, ő lebetegedett, és akkor mondta apa, hogy na hát akkor kicsirigó, most dobolj. És akkor én így kezdtem el egyáltalán úgy a része lenni egy gyülekezetnek, hogy teszek bele valamit ilyen fiatalon. Aha. És éppen ezért ez nagyon jó dolog, mert az értékességemet meghatározta meg az identitásomat, viszont egy idő után, hogy az ember ebben nem lát többet, vagy nem hajlandó megújulni, milyen érdekes ugye, hogy lehet gyerekként, vagy fiatal felnőttként megújulni, de szükséges szerintem, akkor én például meg voltam győződve, hogy nekem ebben nincs több, tehát lényegében én egy dobos fiú vagyok, és pont. És akkor jöttek az évek, akkor milyen érdekes az elhívás, hogy kijött az, amit ugye az Isten viszont eleve az emberbe oda rakott képességet, habitust, ahogy gondolkodik, ahogy bánik az emberekkel.
1: És ez hogy jött ki?
2: És ezek előjöttek, így fiatalon, így az ifivel mocorogtunk, mentünk oda-vissza, szerveztünk sportnapokat, konferenciát,

0: kb. 11 éve leszünk most házasok, és onnantól meg az egész így beindult, hogy mint házaspár is ilyenek vagyunk. Aha. És akkor itt jött, hogy jó, hát akkor emberek vannak körülöttünk, akikben megvan ez a közös nevezőnk, hogy szeretnénk valamit tenni.
1: Hasonlókorúak, fiatalok? Tehát az a ti generációtok.
0: Igen. Aha. És akkor ez szépen így elindult, aztán felköltöztünk Pestre, és akkor elkezdtünk járni egy gyülekezetbe, aminek az a neve, hogy Hillsong. Ez egy ilyen full nemzetközi nagy gyülekezet, és volt Budapesten is egy ilyen plantálása. Uh-huh. És na, az viszont az így berúgta az ajtót arra, hogy én nem csak dobos fiú vagyok, hanem azt így nagyon szépen fenyitotta a szemem arra, hogy amiről ezelőtt beszéltem, hogy a dobolás az csak egy platform, de az alapja az, hogy én nagyon szeretem az embereket zsigerileg, nagyon érdekelnek az embereknek, hogy milyen gondolata van, ahogy működik, én észben tartom, hogy az embereknek valami fáj, vagy rossz napjuk volt, és akkor innentől indult az, hogy ho-ho, hát akkor én nem csak dobos vagyok, hanem ebben lehet valami más, vagy egy teljesen más irányba fog vinni az Isten, és akkor innen indultak a házi csoportvezetések, aztán utána IFIT vezettünk, és akkor abból jött az Éden gyülekezet később.
1: És gyűltek egyre az emberek köréd?
0: Igen.
1: Tehát növekszik ez a
0: abszolút
1: társaság. Aha. Hogyan jelenik meg a te elhívásod az Édenben?
0: Hát jelenleg abszolút olyan vagyok, mint valami tyúkanyó. Hát úgy jelenik meg, hogy most csúnyán fogalmazok, mert nyilván ezt nem lehet teljesen így kijelenteni, mert hogy nyilván Isten a forrása mindennek, de valahol minden belőlem indul ki. Aha. Meg sok folyamatot végig kísérek, még megtörténnek a dolgok. Úgy vagyok jelen, mint embereknek első szinten ilyen mindig elérhető személy, akitől mindig meg lehet kérdezni, hogy most mégis mi történik, vagy milyen irányba megyünk, tehát ilyen látáshordozó. Egy rétegnek vagyok barátja, és nagyon sok embernek vagyok az a személy, akivel szeretnék időt tölteni.
1: Aha. Vagy egy lelkivezető tulajdonképpen.
0: Igen. Aha.
1: Mennyiben más, mit látsz a ti generációtoknak az elhíváshoz való hozzáállása? Mit látsz bennük? Mennyiben mások, mint mondjuk a 45 vagy 50 pluszos
0: időben
1: járók?
0: Hát azt látom egyrészt, hogy míg a felettem lévő generáció, tehát 40-50-es korosztály, ők nagyon is megtisztelték ezt a szót, és ennek van jó vonatkozása is, de van az a része, amikor tudod, annyira elkezdünk félni a szerepvállalástól, a terhektől, hogy túl gondoljuk, hogy mivel fog ez nekem kerülni. Szerintem valahol, hogyha elhívásról beszélünk, akkor azt tud igazán az elhívásában járni, vagy hogy értse a kedves hallgató, aki mondjuk nem hisz Istenben, akkor azt tud igazából ezek elhívásában, vagy a küldetésében sikeres lenni, aki valahol tudja, hogy nem arra néz, amit most lát, hanem van benne valami, amit ki tud vetíteni a jövőre. És akkor azt mondja, hogy én már pedig ebbe el fogok indulni. És nem azt fogom megnézni, hogy miért nem tudok elindulni. Ez nyilván habitustól is függ, nyilván régebben is voltak ilyen emberek.
1: Hát meg ezt tudod, ezek ilyen generációs lenyomatok.
0: Igen,
1: szerintem.
0: Abszolút. De ezt nagyon látom a mostani fiatalabb, a mostani Z-generáció, aki ugye nálam is jóval fiatalabbak, azt látom, hogy ott az, hogy egy 16 éves ember azt mondja magáról, hogy nekem van küldetésudatom, vagy pedig én már most tényleg bele fogok lépni, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet azt mondani, hogy ó, hát majd meg tudod 10 év múlva, vagy várjunk még egy kicsit, mert ő ezt személyes sértésnek veszi, hogy ő 16 éves gondolkodó emberként ugyan miért nem csinálhat valamit, vagy miért ne csinálhatna valamit.
1: Vagy miért nem mondhatná azt, hogy igen, én megtaláltam az elhívásomat.
0: Ja.
1: Aha. Egyébként, hogyha azt tesszük, hogy mennyire gyors a világ, akkor simán lehetséges az, hogy még akár ennél hamarabb is rátalál valaki,
0: igen,
1: aki hitben jár, és sokat,
0: igen,
1: tölt időt Istennel, és olvas a Bibliát, stb. Tudsz-e vezetőként, pásztorként segíteni a többi embernek, akik mondjuk ott vannak a gyülekezetben, vagy akár egy nem hitben járónak segíteni megtalálni az elhívását? Vagy segíteni neki eligazodni abban, hogy amit érez, az elhívása-e vagy sem? Uh-huh. Vagy segíteni abban, hogy mit mondjon, hogyan kérjen, mit imádkozzon, mit mondjon az Istennek annak érdekében, hogy világossá váljék számára, hogy ez az-e, vagy csak a feje kitalált valamit?
0: Uh-huh. Ez nagyon jó kérdés szintén. Jó volt bejönni hozzád beszélgetni. Uh-huh. Szóval, hogy
1: köszönöm.
0: Én az

0: Én életemből szoktam kiindulni, mindezt úgy, hogy tudom, hogy az Isten bármit megtehet, tehát hogy nem feltétlen kell ez alapján az Istennek vezetni, hogy a Bibliát is nézzük, azért ahogy az Isten elhívott embereket, kezdve mondjuk Mózestől, hogy látjuk, hogy megjelenik csipkebokorba, stb., mond neki valamit, és akkor az ember elkezd el reagálni. De ha az ember végignéz számos ilyen bibliai szereplőt, ami szerintem tök jó kiindulási alap, akkor azt fogja látni, hogy ezek az emberek egy dologban voltak nagyon hasonlók, az, hogy elérhetőek voltak az Isten számára, nem tökéletes emberek voltak, hanem elérhető emberek. Uh-huh. És ha ezt kicsit árnyalni szeretném, akkor az elérhetőség mellé hozzátenném az engedelmes szót az Isten felé. Mivel vagyok engedelmes az Istennek? Nem azzal, hogy mindent jól csinálok, hanem hogy engedem azt, hogy az Isten amilyen helyzetekbe beleenged, azt nem kifogásnak fogom fel, hanem lehetőségnek. Mm. És ez most nem akarok ilyen nagyon nagy, ilyen coach megfejtésbe átmenni.
1: De mondj mindent, mondd.
0: De hogy én tényleg ezt látom, hogy ha az ember fel tudja azt fogni, vagy át tudja kapcsolni különböző helyzetekben, hogy ez, ami most történik velem, erre tudok reagálni úgy, hogy ó, hát én soha többet nem csinálok, vagy én semmiben nem fogok belekezdeni, mert mondjuk ezt elrontottam, mm. vagy nem jött össze, vagy nem úgy reagáltak rám, vagy úgy fogom fel, hogy ez lehetőség arra, hogy na, ebből én most mit tudok megtanulni a következő időszakomra, vagy engem ez mire tanít, akkor szerintem az ember már is lényegében már tett egy lépés, már egy fél lábbal kilépett az elhívásában, mert valahol, ahogy mondtam is, a platformok változni fognak, tehát hogy valószínűleg 20 év múlva nem így fogok beszélni, meg nem ezeket a dolgokat fogom csinálni, teljesen más lesz a dinamikám, stb. De az elhívás az való ugyanaz is, és tovább megyek, az elhívás az nem biztos, hogy mindig látványos, nem biztos, hogy mindig azok az emberek a legjobbak az elhívásban, csúnya kifejezéssel élve, akik a leghangosabbak.
1: Uh-huh. Sőt.
0: Sőt.
1: Ez azt is jelenti, hogy hogyha befelé figyelek, ha odafigyelek, akkor kaphatok az Istentől megerősítést arra, hogy igen, én a helyemen vagyok, igen, én azt csinálom, amit kell, és hogyha ahhoz jó érzés társul. Ugye szokták azt is mondani pszichológusok, vagy kócsok például, hogy milyen érzés, könnyű vagy nehéz. Uh-huh. Az a valami. Hogy érzed magad attól, vagy annak a valaminek a közelében, vagy annak a valakinek a közelében? Ez is az Istentől jövő válasz?
0: Biztos vagyok benne. Aha. Most mondok egy nagyon ilyen, amit én keresztül megyek, így ebben a elmúlt 2,5 évben, hogy gyülekezet vezetés, hogy rengeteg olyan dolgot kell csinálni, amire én azt gondolom, hogy zsigerileg én nem vagyok rá képes, vagy nem vagyok benne elég jó.
1: Aha. Tehát azt gondolod, hogy alapjáraton ez nem volna a te platformod.
0: Igen.
1: Aha.
0: Szóval, hogy
1: és ennek ellenére?
0: Igen. Tehát lényegében mondjuk az elmúlt 2,5 évben annyit kellett konfrontálódnom, mint idáig összesen az egész életemben. Aha. Úgy, hogy alapvetően én meg tudom ezt tenni, pláne hogyha sérti valami az igazságérzetem, akkor kiállok bármi mellett lényegében. De én nem az a vitatkozó ember, aki így keresem. Én mégis nap mint nap kerülök ilyen helyzetbe. Vagy például tovább megyek, hogy én nem gondolom magam ilyen főszereplő, vibe-os srácnak. Mégis ezt nem tudom máshogy végigcsinálni, hogy nyilván minden
1: csak
0: héten.
1: Csak a teászként.
0: Igen. És ezekből látom viszont, hogy ez valahol az isteni elhívás lehet, mert a Bibliát is, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy elhívott mondjuk egy Mózest, akiről annyit olvasunk a Bibliában, hogy nehéz beszédű volt, tehát lényegében nem tudott valószínűleg jól kommunikálni, és aztán, ha tovább megyünk a Bibliában, olvassuk, hogy volt rá lehetőség, hogy nem-e másnak kéne beszélni, vagy nem-e lehetne, hogy valaki szószólja legyen ennek a csávónak, mert hát értjük az isteni víziót, csak hát nem értjük, mit beszél.
1: Igen. Lehetséges dadogott szegény, igen, mindig arra gondolok.
0: Igen. Vagy megyünk tovább akár Gedeonnál, stb. Ó, én a legkisebb, én ezt, stb. Nem tudom megcsinálni. És itt jön képbe szerintem, ami kicsit viszont külön választja az elhívást, az isteni elhívást az ilyen emberi küldetéstudattól, hogy abban azért tudjuk, hogy az isteni, mert van benne valami isteni, ami nem tud emberi lenni. Tehát amikor én beszélek dolgokról, és rájövök a végén, hogy ez hogy tudtam ilyen jól megfogalmazni, vagy hogy jött ki ez belőlem, akkor sokszor tapasztalom azt, hogy ez valahol ez az isteni része, hogy ez csak azért tud jól működni, mondjuk az Éden gyülekezet is, mert az Isten fogta az én, ami nekem rendelkezésre áll, És azt mondja az Isten, hogy de jó, hogy találtam egy elérhető csávót, aki hajlandó ebben a mai világban is odafigyelni rá meg.
1: Így szólni a saját közegéhez.
0: És akkor ő, és akkor én meg azt mondja az Isten, hogy hozzá fogom tenni, amit én tudok hozzátenni. Hogy
1: hát igen, mert valamit, valószínűleg a Benedek Rubenség kell ahhoz, hogy ezt a felnövekvő generációt, a te korosztályodat és a még nálatok is fiatalabbakat meg tud szólítani.
0: Igen, én ezt gondolom.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, lazábbak a mostani keresztény ifik, vagy hitben járó fiatal keresztények? Miben mások, mint mondjuk az 50-60 évesek? Mit látsz?
0: Sokkal kevesebb.
1: Dumában, szövegben, szóhasználatban, létezésben, öltözködésben, miben, hogyan?
0: Az is, meg sokkal kevesebb, hát, hogy mondjam így, képmutatás van benne.
1: Okay,
0: szóval, hogy a mostani fiatalok, ők úgy vannak vele, hogy figyelj, hogyha nekem meg kell játszani magam, akkor inkább nem jövök. Míg ha kicsit így más korosztályban, míg akkor látjuk azt, hogy hát igen, el kell mennem, tudod.
1: Igen.
0: Mennem kell gyülekezetbe, mert...
1: Tanárember, mérnökember, orvosember, a pap.
0: Igen.
1: Nekik mindig igazuk
0: így van. Igen.
1: És nekik mindig meg kell felelnünk.
0: Pontosan. És akkor a mostani fiatalokban úgy vannak vele, hogy figyelj, hogyha jó, akkor jövök. De ha
1: jól
0: nem,
1: érzem magam,
0: igen.
1: Ugye?
0: Persze, azért az érzelem központ azért az brutálisan erős. Ez, tehát most nem azt akarom mondani, hogy a fiatalok része hibátlan megközelítés most, és a idősebb generáció meg rossz. Erről szó nincs, csak nagyon más.
1: Aha, értelek.
0: De ez érződik náluk, hogy úgy vannak vele, hogy figyelj, Rubi, függőségektől szenvedek, nem érzem magam értékesnek, keresem a válaszokat, futok dolgok után, nem tudok lemondani a külsőségekről, stb. Jöhetek így is? Felszetes, hogy jöhetsz így is. Jó, akkor jövök. Aha. És a szemem előtt változnak meg emberek. Ezeket nem én változtatom meg, még csak nem is az, ahogy beszélek. Ez egy eszköz benne. De az ember azt érzi, hogy oda tudok férkőzni valahogy az Istennek nevezett dolog, vagy személyhez. Mert sokszor nem tudják, hogy ez mi, vagy aha, mit jelent pontosan.
1: Azt mondtad, nem tudok lemondani a külsőségekről. Miért kéne? Tök lazán öltözködnek a keresztény fiatalok. Rajta is van egy olyan vagány kapucnis, eszens az Fear of God, hát tök menő. Mindjárt végzünk, akkor meg is keresem a neten. Szóval, hogy van benne egy nagyon lazán, de mégis tisztelettel újraértelmezett hitbéli viselkedés, én így látom, egy olyan mintázat, ami tök jól mutatja azt, hogy a lényeg az lényeg marad. A kapucnisba vagy szürke kis kosztümben, a hídben járás, vagy Istennel való rendszeres találkozás, vagy a Jézussal való rendszeres találkozás, tehát maga a hit, az nem kell, és most bocsánatot kérek előre mindenkit, senki ne sértésnek, vagy csak képekben beszélek. Tehát, hogy ezeknek, amiket az imént elmondtam, nem kell templomhideg, moírtószagú, nagyon esdeklős, Ferenciek terén erőszakos, bibliárus hangulatúnak lennie.
0: Így van.
1: És így most van. Bocsánat, senkit ne sértsek meg, képekben mondom, hogy mi az, amitől az emberek megijednek. Mert mi történt az elmúlt évtizedekben, hogyha valaki hitről, Jézusról beszélt, akkor egy idő után ugye az ember megállt, hogy jaj, nem, már jön mindjárt, hogy meg akar téríteni itt helybe.
0: Igen.
1: Miközben szerintem hitben járónak lenni, Istenben hinni, vagy a Bibliát olvasni, az szerintem tök rock'n'roll.
0: Szerintem is. A legtrendibb dolog szerintem.
1: És az tud vagány lenni, az tud élhető lenni, az nem azt jelenti, hogy nekem el kell zárnom magam egy sötét szobába.
0: Igen. Igen, ugye itt van szerintem képzavar így a társadalomban, hogy halljuk a nevet, hogy Jézus, de a képünk, amit a személyhez társítunk, az ilyen zűrzavar.
1: Igen.
0: Nagyon zűrzavar. Neked
1: ráadásul ugye volt egy időszak, amikor szegény Jézust, meg az Istent is olyan erőszakkal tudták az arcunkba tolni, hogy az ember azonnal azt mondta, hogy ne, tehát hogyha belegondolunk, mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, ha muszáj.
0: Nagyon egyetértek.
1: Tehát innentől kezdve hadd válasszam én. A magam tempójában.
0: Igen.
1: Úgy, ahogy én azonosulni tudok vele.
0: Igen.
1: Én ez alatt a másfél év alatt nagyon-nagyon sokat változtam. Szerintem én nem egyszer tértem meg ez alatt a másfél év alatt, hanem 11-szer.
0: De jó.
1: Legalább.
0: De jó.
1: De én nem merültem víz alá, és egy csomó minden van a mai napig, bevallom nagyon őszintén, amivel nekem vannak fenntartásaim, és amikről azt gondolom, hogyha lehetett a Bibliát értelmezni egyféleképpen évszázadokon keresztül, akkor az újításoknak ugyanúgy helye van. Hiszen igen, ez csak attól függ, és csak azon múlik, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát éppen.
0: Igen.
1: Ki az, aki kiáll, és elmond egy-egy mondatot. Tehát nekem például az eszenciája ennek az egésznek az, tehát amitől Isten és Jézus rock'n'roll, és a legőrületesebb jó arc, az az, hogy mindig van választásom.
0: Igen.
1: És minden adásban elmondom, lehet, hogy már unják, de szerintem ez nagyon fontos. Gondoljuk végig, hogy mennyire nagyon mély dolog ez. Azt mondja, nézd, ha ezt választod, ez lesz. Ha ezt választod, ez lesz. Mit szeretnél?
0: Igen.
1: Nem fogom mondani, hogy mit választ.
0: Igen. Igen.
1: És ha belegondolsz, a teremtés legelső pillanatától ez történt.
0: Igen.
1: Válasz. És még ha rosszul döntöttél, és én nem használnám az elárulni szót, de mondjuk ellenem döntöttél idézőjelben, akkor is szeretlek. Gyere, igen, semmi baj. Tehát az Isten, és akkor én ezt szeretném itt tisztába rakni, hogy én úgy tudok ebben hinni, hogy az Isten az nem egy büntető, féljél tőle, odaver majd neked, megleckésztet, esél el 8-szor, még egy lökök is rajtad egyet, ez nem így van.
0: Persze, hogy nem.
1: Tehát az, amikor lökök rajtad még egyet, az nem az Isten.
0: Így van, így van.
1: Persze. Az Isten a segíteni akar, akkor igen, is, hogyha hülye vagyok, a jó Isten nem fogja egy fuldoklónak a vízmélységét ecsetelni, mielőtt kihúzná. Soha.
0: Így van, így van.
1: Mekkora hülye vagy, na látod, hol vagy?
0: Persze.
1: Tehát egy ilyen igen, nincsen.
0: Igen.
1: Tehát, hogy szerintem ebben ez a nagyon franki.
0: Igen.
1: Hogy, és akkor, hogyha ezen elkezdünk merengeni, hogy akkor ehhez mi minden társul még? Mi a legfantasztikusabb dolog az életünkben? A döntés szabadsága. Mi az, ami végig kíséri az életünket? Igen. Minden nap, minden percét. A döntés.
0: Igen. Abszolút így van. Meg szerintem azért nagyon, nagyon erőteljes, amit képvisel a hitünk, mert hogy mindenkinek van bármi fog, vagy valami fogalma Jézusról, gondol róla valamit, és milyen erős az az a hit, vagy az a személy, amit kapunk Jézus által, hogy eljött erre a földre, és ha belegondolsz, ment egy társadalomba, vagy egy kultúrába, és igazából nem a kultúra változtatta meg Jézus, hanem Jézus volt hatással, és valahol most is igazából ez a mi küldetésünk, hogy nem az változtat meg minket, hogy most akkor mindent kigórunk belőle, meg mindent átírunk azért, mert a 2025-ben így működnek a dolgok, de benne vagyunk nyakig. Tehát igazából most ez tipik olyan dolog, hogyha most csak itt lehet kenyeret venni, akkor fogok én is kenyeret venni, most teljesen mindegy, hogy keresztény vagyok, vagy nem keresztény. De hogy nekünk is van egy ilyen küldetésünk, hogy legyünk hatással, hogy azt az értéket, ami Jézus személyéből fakad, ami nem tradíció, ami nem törvénykezés, ami, ahogy előbb mondtad, nem az, hogy na hol a hiba, hanem a lehetőségadás, az újrakezdésnek a lehetőség. Hát ebbe fullad meg az ember. Hát hány élet megy tönkre, hogy valamit tett 3 éve, és azt mondjuk rá, hogy hát ez úgyse fog megváltozni, de én meg elvárom az életemre, hogy nekem senki nem mondja azt, hogy én nem tudok megváltozni.
1: Ne verje belém a csúfot, azt mondják az öregek. Nagyon érdekes dolog az egészben az egyébként, hogyha ezt mind nézzük, akkor az elhívás alapvetően az, de lehet, hogy nem jól értelmezem, de hogy most már sok-sok-sok ebben a minisorozatban sok beszélgetés lezajlott ezzel a témával kapcsolatban, és sok-sok fantasztikus dolgot hallottam a vendégektől, meg is lehet hallgatni a Rivernek az oldalán, de hogy az elhívás önmagában az, hogy az Isten hív minket.
0: Igen.
1: Magához vissza.
0: Igen.
1: De ez nem egy kerítéssel elkerített, nem egy görcsös, nem egy nehéz, nem egy szöges dróttal körbevett udvar, és nem egy folytonos nehézségeknek a háza. Pont az ellenkező.
0: Igen.
1: Nyilván vannak dolgok, amikre az ember azt mondja, jó, hát én ezt nem tudom feladni, de hogy nem egyébként.
0: Persze.
1: De még az is elfogadható, én úgy tapasztaltam az Istennek, oké, majd fokozatosan.
0: Igen.
1: Egyszer egy dolog, hogy is van, hogy azért még a Bibliát nem tudom idézgetni, hogy legyen meg a holnap gondja, legyen a holnap.
0: Igen.
1: Elég
0: igen,
1: a mának a maga
0: igen,
1: gondja.
0: Igen, mindennek a maga baja, igen.
1: Hát ez pont elég.
0: Igen.
1: Egyszer egy.
0: Így van.
1: És egyébként olyan érdekes, hogy egy nagyon plasztikus dolgot mondok csak, hogy ez nagyon sok helyen megjelenik az életben, hogy egy nap egy dolgot.
0: Így van.
1: Vegyük csak az anonim alkoholistákat, ami a világon mindenhol ugyanúgy működik. Ez az X lépéses, most nem akarok butaságot mondani, hány lépéses program, és ők mindig azt mondják, hogy egy nap, egy, mindig csak egy napot nézünk.
0: Igen.
1: Egy nap.
0: Igen.
1: One day at a time.
0: Igen.
1: Azt mondják.
0: Igen.
1: Tehát a gyógyulás, a változás, az nem úgy jön, hogy fogom, azt megnyitom a csapot, az rám ömlik 270 liter víz. Áldásként. Hanem, hogy megyek szépen,
0: így van.
1: És egyenként.
0: Igen.
1: És az benne nagyon fontos, hogy nem szabad túl messzere nézni.
0: Igen.
1: Gyászban, örömben, szerencsében, szükségben, soha nem szabad túl messzere nézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Lássuk azt az egyet.
0: Igen. Abszolút.
1: Hogy lehet ezt az átmenetet felépíteni? Mert hogy én úgy érzem, hogy a te elhívásod az egy híd, az Éden gyülekezet, generációk között is, illetve, és akkor most ezt is kérem, értse jól mindenki, a hit újraértelmezésében is. A hit az egyféle, de akkor az odavezető út újraértelmezésében, vagy másképp tálalásában. Mert erre igény van, időről
0: igen.
1: időre. Ugye, hát színes tévénk is lett egyszer a fekete-fehér
0: így
1: után,
0: van,
1: és ez nem volt,
0: van,
1: nem volt, hogy mondjam, csak egy borzalmas ördögtől való dolog.
0: Igen. Figyelj, én azt látom, hogy nagyon egyszerű válaszok vannak ezekre a kérdésekre. Erre most én azt gondolom kifejezetten, hogy az őszinteség, hogy annyi mindenre rádobtuk ezt a keresztény leplet.
1: Uh-huh. Amit elmondtam, ez igen. a templomhideg, igen, erőszakos,
0: hogy,
1: igen.
0: Igen, hogy ez, hogy mi vagyunk a templomba, mi ott benn vagyunk, és akkor mi különbek vagyunk, mint ti, akik nem jöttek
1: és mi hiszünk, te még nem hisztek. Aki nem jár templomba, az nem
0: így van. Hisz. És gondolj bele, ez igazából ez egy nyílt provokáció, mert aki nem jött be, az azt mondja, hogy oké, de tudod-e, hogy miért nem jöttem be? Azért nem jöttem be, mert a munkahelyen hallom én, hogy beszélsz. Hallom a pletykálkodást, hallom a negatív beszédet, hallom a cinikusságot, hallom, hogy beszélsz a gyerekeddel, és akkor erre mi jövünk, hogy ja, hát igen, de az Isten, meg hát...
1: Úgyis emberek... megbocsájt.
0: Na.
1: Majd meggyónom.
0: Ja. És akkor az emberek meg azt mondják, hogy én értem, mondjuk Rubi, de én óvatosabb vagyok ennél egy kicsivel, csalódtam már dolgokban, meg eszmékben. Azt mondják, hogy tudok-e lenni a közeledben anélkül, hogy én, tehát én kapok ilyen kérdés, hogy oké, lehet-e veled beszélgetni anélkül, hogy én nem válok szektássá? És akkor most elkezdnék tudod erre
1: a
0: visszavágni.
1: A szektaság már, megint, igen.
0: És akkor visszavágnék erre, hogy nem szekta, nem vágok vissza, azt mondom, persze. Hát, hogy ha megyünk focizni, gyere nyugodtan. Nem fogok Bibliával járni focizni, és nem fogok mindenhol erről beszélni. Nyugodtan beszélgetek én veled kb. Bármiről az életben, és nem is akarok semmit rád kényszeríteni, és ha ezek alapján te azt mondod, hogy hát egyszer csak el fogok most már jönni az Éden gyülekezetbe, úgy is hallottam, hogy új helyre költözhetek az Akvárium Klubba, akkor eljövök egy vasárnap.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na mondjuk azért az menő.
0: Nem hagyhattam ki.
1: Há jó, hogy? Hát ez figyelj, olyan, mint valami amerikai fiatal gyüli.
0: Igen.
1: Ilyen helyen van, amit igen. a filmekbe látni tudod.
0: Igen. És akkor én ezt látom, hogy vissza kell térni oda, ahonnan az ember indult, hogy mi emberek vagyunk. Uh-huh. És attól, hogy valaki keresztény nem lesz tökéletes, attól, hogy bement a templomba.
1: Hát meg
0: és
1: a szeretet, az... nem?
0: Persze.
1: Gyere, úgy, hogy vagy, mezitláb vagy, gyere mezitláb.
0: Igen. Persze.
1: A annyi... szíved van mezitláb, jöjjön mezitláb a igen. szíved. Majd meglátjuk, hogy mit igen. tehetünk érted. Elfogadsz egy zombit először, nem?
0: Igen. Abszolút ezt látom, hogy nagyon sok dologra akkora megoldás, hogyha néha csöndben maradunk. Uh-huh. És oda menni egy emberhez, akinek látom, hogy az élete nem változik, sőt, látom, hogy mondjuk nem olyan jó irányba megy, ami szerintem jó lenne, de nincs annál felszabadítóbb érzés, mint oda menni hozzá, és magyarázkodás nélkül csak örülni, hogy találkozok vele, hogy eljött, megölelem, és érzem, hogy neki jó, és nem is akarja folytatni, mert lehet, hogy úgy jött el, hogy szégyenérzete van, hogy igen. tudom, hogy nem tudok belőle megváltozni. Tehát most, amikor az ember egy milyen
1: de
0: más
1: akkor,
0: ember megölel...
1: akkor, amikor valaki ezt kimondja, Rubi, az már azt jelenti, hogy ezt már felismerte.
0: Így van.
1: És beismerte, hogy ez a dolog van. Tehát
0: igen.
1: ő validálta magában, hogy neki van egy problémája. Hát ez a legnagyobb lépés, amit meg kell tenni. Onnan igen. már csak a könnyebb rész jön.
0: Igen.
1: Az csak már idő kérdése.
0: Igen. Persze. Szóval én ezt látom, és mellette meg amit nagyon tanulunk az elmúlt 2,5 évben, az, hogy így viszonyulni az emberekhez, hogy szeretettel, de ettől függetlenül, ami elhangzik a gyülekezetben, meg amit képvisel, az legyen isteni, az isteni értékrendszerint való dolog, de ne vádolva, hanem tisztán kimondva.
1: Aha.
0: És aztán nem behajtani a másik emberen, ami elhangzott, hanem azt képviselni, és ha már én mondjuk ezt elmondom a színpadról, valamilyen dolgot, akkor igazából nekem az a felelősségem onnantól kezdve, hogy ne mondjak olyan dolgot össze-vissza, amiben nincs meggyőződésem, uh-huh. amiben nekem sincs törekvésem az életemben.
1: Amiben nem vagy hiteles.
0: Így van. És akkor ezeket, mikor összerakom, akkor azt látom, hogy igazából a vasárnap az egy nagyszerű ünneplése, hogy kéne legyen a hitünknek.
1: Uh-huh.
0: És aztán a keresztény életet mindenki megéli a hétköznapjában, tehát nem vasárnap lesz az ember keresztény.
1: Igen. Joyce Meyert hallgatom mostanában, és ő mondta azt, hú, nagyon bírom a nőt. És azt mondta a múltkor, vagyis hát nem azt mondta neki, nem nekem mondta a múltkor, hogy hello, mondj valamit, hanem hogy pont egy olyan beszédét hallgattam, amiben azt, erről beszélt, hogy nem attól lesz valaki jó hívő, hogy minden vasárnap ott ül egy gyülekezetben. Utána meg megy töknek, passzújnak, és akkor amit felsoroltál, hogy így beszél és úgy viselkedik, és így gondolkodik, igen. és így cselekszik. Azt mondja, hogy attól, hogy órákat tűz napi szinten a garázsodban, nem leszel autó.
0: Így van.
1: Nagy és igazság. Azt mondta ő is, és akkor most visszakapcsolódok oda, hogy az embereknek miért nehéz, majdnapság már talán nem annyira változás miatt, amiről idáig beszéltünk, de hogy miért nehéz azért alapvetően megtalálni azt a default elhívást, ami az Isten hívás, hogy gyere vissza hozzám, legyünk újra együtt, én így értelmezem, mert egyrészt ez az erőszakos térítés van a fejükben, másrészt a megítéltetettség van a fejükben, harmadrészt pedig ez, hogy de bocsáss meg mindenkinek, és ezzel baromi nehéz kibékülni.
0: Igen.
1: Én nem csak saját életem szintjén, tehát nem privát, egyéni szinten, hanem a pedofilok, a gyilkosok, az állatkínzók, a terroristák, tehát hogy azoknak hogy tud megbocsátni, tehát hogy ezen mindenki megakad.
0: Igen.
1: Tehát hogy az ember a szívére teszi a kezét, szerintem ezen még a hitben járok, és meg tudnak akadni, erről ők azt mondják, hogy de hát az más szinten van már a megbocsátás, stb. Na erre azt mondta Joyce Meyer, hogy amikor meg akarunk bocsátani valakinek, akkor kérjünk az Istentől áldást rá.
0: Igen.
1: Arra az illetőre, áldja meg őt az Isten. Azt mondja, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ő kap ezután, hogy én ezt kértem neki, ő kap majd egy új autót, meg egy nagy házat, meg sok milliót, meg ilyenek, hanem az első áldás, amit kapni fog, az az, hogy találkozik az igazság.
0: Igen.
1: Hogy szembesül azzal, amit csinált. Igen. Na hát azt azért elég nehéz úgy elviselni. És akkor ilyenkor mindig eszembe jut, mert ezt most már több egyszer hallgattam meg, nem tudom, hogy kinek ismerős, lehet, hogy neked nem, mert ez a 90-es években volt ez a film, Bruce Lee fia, Brandon Lee a főszereplő, aki egyébként érdekes módon pont úgy, mint az apja, az életét vesztette a forgatás alatt, a Holló című film. Megvan?
0: Nincs.
1: Nézd meg.
0: Jó.
1: Kedves hallgatók is, nézzék meg, amiben van egy olyan rész, hogy úgyhogy ez igazságot a srác, hollóvá tud változni fájdalmában, ezt kéri, hogy nem, valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan, arra emlékszem pontosan, hogy úgy szolgáltat ő kvázi igazságot, vagy hát, de valahogy azt hiszem, hogy így az Isten közbenjárásában, mert valahogy mégiscsak hollóvá változik a kérése, tehát valami van benne, hogy az egyik gonosztevőnek, most nem akarom teljesen lelőni, hogy megfogja a fejét, és amit az ő barátnője, aki meghal egyébként a filmet, az elején megtörténik, úgyhogy nem lövöm le a poént, amit ő akkor, amikor történt vele az eset, amit akkor ő érzett, látott, hallott, a félelme, a fájdalma, a rémülete, minden egyszerre belemegy a fejébe, megfogja a srác a pasinak a fejét. Tehát én kb. Így, így gondolom ezt, hogy ott egy az egyben megkapod az információs csomagot. Tehát ez az igazságszolgáltatás, hogy nézd, ezt okoztad, nézd oda, ezt. Így érezte magát a másik tőled.
0: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy nagyon nehéz.
1: Vagy hülyeséget mondok?
0: Nem.
1: Jó.
0: Nem, én azt, abszolút ezt látom, hogy az Isten úgy érinti meg az embert, ahogy az, ami nem lehet emberi eszköz. De nem tud emberileg csak ezt értelmezni meg, felsorolni, de az tuti, hogy amikor mi áldást mondunk egy másik emberre, vagy minden nehézségünk ellenére azt mondjuk, hogy Uram, nem tudom ez miért történt, de hálás vagyok azért, hogy ezen keresztül megyek, és kérlek, hogy segíts ezen túlmenni, vagy mi ebben nekem, amit én tudok tenni, az megváltoztatja a gondolkodást, és abszolút ezt gondolom én is, hogy sokszor nem nekünk kell legyőzni a másik embert, hanem olyan jó lenne elengedni a másik ember felé a mi tartozásunkat, és hagyni, hogy az Isten az emberbe bekapcsolja azt, hogy figyelj, ez meg ez történt a múltban, ezt tetted, én nem foglak ezért elítélni, nem foglak tönkretenni, de ugye érzed a súlyát, hogy mit okoztál mondjuk másik emberek. Az én életemben rengeteg ilyen dolog történt mondjuk az elmúlt 10 évben, amit utólag jöttem rá, hogy figyelj, Rubi, 5 évvel ezelőtt történt valami, lehet már te el is felejtetted, de meg tudom most azt tenni, hogy ezt az embert felhívod, vagy eljövöd egy találkozóra, hogy ezt vagy azt a dolgot így átbeszéljétek. És lehet, és volt olyan eset, amikor ez ténylegesen nagyon dolgot indított el, meg hozott változást a másik embernek az életében. Valamikor látszólag nem történt semmi.
1: De van, amikor nem is kell ezt nekem.
0: Hát igen, de erőteljes volt ez a fajta ilyen dolog, hogy nekem nem került semmibe, és csomó dolgot meg én ismertem fel a beszélgetés közben, hogy Rubi, paraszt voltál, bántó voltál, nem voltál empatikus, önző módon reagáltál a dolgokra, és a másik ember meg csak kapkodott, hogy ezt most miért kapom. És visszamenni, és azt mondani, hogy figyelj, hogyha ekkor megbántottalak, akkor ne haragudj, rengeteg ilyen mentem keresztül, az én irányomba is kapok ilyeneket, és a legkirályabb dolog, hogy aminek nál nem volt súlya, mert már én is feldolgoztam, annyira megerősít, hogy tudom, hogy egy másik embernek az életében is van lehetőség az Istennek dolgozni, változtatni, felhozni, azt mondani, hogy figyelj, ez nem volt oké. Ezt van lehetőséged letenni, ettől megszabadulni, azt mondod, hogy ez bűn volt, azt mondod, hogy Uram, én ezt le akarom zárni, és az Isten ezt megadja, és megadhatja másnak is, csak az a szép, ugye, hogy ez a fájdalmas igazából, így mondanám, a kegyelemben, hogy amikor ténylegesen történik, akkor az embernek valahol fáj, mikor mással történik, mert annyira jó lenne, hogy ha mi tudnánk ezt kontrollálni, hogy az Isten kinek bocsájt meg, és kinek engedi el minden tartozását. De ahogy az Isten működik, az sokszor az ember számára botrányos. Hát látjuk Jézusnak az életét, hogy a kicsi Jézus mindenki szerette, a nagyot már nem annyira. Ott már a szombatok miatt, meg a törvények miatt voltak galibák, pedig azért jött, hogy az embernek élete legyen, és bővölködjön.
1: Az Isten elhívása az mindannyiunkra igaz. Valaki él vele, valaki meg még nem, vagy nem tud, vagy nem tudom, de nagyon sokféleképpen lehet erre reagálni. Hogyan tudom én nem tévútra vinni magam? Érted, mire gondolok?
0: Igen. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen emberekkel vesszük körbe magunkat. Én azt látom, hogy legyen az ember bármennyire introvertált, vagy extrovertált, társas lények vagyunk, és nagyon meghatározza, hogy milyen emberek vesznek körül. Nagyon erős megtartó ereje van annak, hogyha olyan emberek vannak, akik értik, vagy szeretnék érteni, hogy mibe kezdünk bele, és nem azért, mert hogy ők is pontosan így csinálnák, hanem azért, mert értik, hogy nekünk mi a belső meggyőződésünk. Ha ilyen embereket találunk, akik azt mondják, hogy figyelj, jövök veled ebben, akkor az nagyon sokat tud segíteni az embernek, a másik pedig az, hogy az embernek megtanulni, elfogadni azt, hogy mivel emberek vagyunk, ezért hibázni is fogunk, és a hiba az nem egyenlő azzal, hogy akkor nekünk vége van, és ha valamit elrontunk, az nem tesz minket rossz emberré feltétlenül, és engem ez elképesztő módon megerősít, meg ad újabb lendületet csinálni tovább, hogy nem az vagyok, amit elkövettem, hanem én az Isten szemében tudom, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, én tudom, hogy az Isten engem hogy lát, hogy néz rám, és hogy nem a tetteim alapján fog engem elítélni, és nem azt fogja mondani, hogy na Rubi, én mondtam neked, hogy ezt csináld, nem sikerült, akkor most ezt így elengedem.
1: Vagy majd jó, megkapod a magad.
0: Igen. Ugye azt mondja a Bibliában a Isten, hogy ő nem vonja vissza az ő elhívását. Hogy azt mondja, hogy megbánhatatlan az elhívása. Milyen szép, hogy Isten nem bánja meg. Igen. És lehet, hogy gondolj bele, hogy 0 évesen az Isten már tudja, hogy én ezt a drága gyermekemet, akit úgy lát, hagyom, hogy éljen, hozzon döntéseket, ahogy te is mondtad. Én tudom, hogy mit szeretnék vele, de alakulhat ez bárhogy. De ha 50 évesen még nem lépett bele, nem fog az Isten visszavonni, hogy na, lekésten.
1: Lekésten.
0: És ez egy nagyon érdekes volt, hogy ha nézzük a Bibliába, annyira előjön, annyira, hogy az Ószövetségbe is, hogy mondhatnánk, hogy az ott egy törvénykező, nagyon kemény Isten volt. Nem. Annyi esetben adott új esélyt az embernek, bármit megtett, hogy csak hogy legyen kapcsolat.
1: De mindig az ember hibázik, mindig igen. Sajnos ez a helyzet. Na, igen.
0: És ez a kulcs szerintem, hogy az ember tud-e abban az állapotban maradni, hogy igen, el tudom fogadni, hogy soha sem leszek tökéletes, de az Isten az, és megmerem-e engedni magamnak, direkt mondom így, hogy megmerem-e az Istentől függőségemet. Aha.
1: És megmerem engedni magamnak azt, hogy elhiggyem, hogy nekem nem kell, tehát hogy a könnyűséget.
0: Igen.
1: Nem kell nekem a főnöknek lenni, nem kell nekem állandóan okosnak lenni.
0: Így van.
1: Van, aki segít.
0: Így van, így van.
1: De ez az egóból, ez megint a választás. Tudod, hogy választasz engem, én segítek, vagy választod az egódat, ami valószínűleg meg fog csalni.
0: Igen.
1: Nem, én tudom.
0: Ja.
1: Megyek, ez az én háborúm. Jó, hát ezen átmegyünk sokszor, igen, sokan. Sőt, abszolút. Szerintem nincs is olyan ember, aki nem ment volna át. Milyen korosztály jár az Éden Gyülibe?
0: Hát mikor elindultunk, akkor úgy néztünk ki, mint egy, nem tudom, egy gólyabál.
1: Az jó?
0: Jó, hát persze. Mostanra azért, figyelj, pont érdekes, mert az elmúlt
1: fél évben... Hát megnőtt az a generáció most,
0: igen,
1: már.
0: Igen. Megnőtt. Hát nyilván minden szeptemberben érkezik egy ilyen frissítés, mert aki éppen felköltöznek Pestre, akkor megjelenik egy ilyen 5-10-20 nagyon fiatal. Aha. De most pont az elmúlt fél évben csináltunk egy ilyen házas kurzust, és pont összeszámoltuk, hogy 21-22 házas pár van
1: akit
0: a gyülekezetben.
1: Akit az Éden hozott össze?
0: Akik oda járnak házaspárként, és ebből van, aki...
1: Ja, azt hiszem, hogy ott találkoztak.
0: Nem. És ebből van olyan, aki 27 éve házas. Tehát az biztos, hogy nem fiatal. Aha. Nem annyira fiatal. Aha. Szóval, hogy most azért a korfa azért eléggé szépen nyílik kifelé. Aha. Szóval van egy... Nyilván jelentős réteg az még mindig ez a 20 és 35, 20 és 40 között. Aha. Ez a 80% a lényegében a gyülekezetnek. Úgyhogy így.
1: Miben más nálatok egy istentisztelet, mint máshol? Mert ahol fiatalok vannak, ott mindig, én azt feltételezem, hogy mindig lazább, egy kicsit idézőjelben kötetlenebb, vagy más, igen, mondjuk a dicsőítő muzsikának a stílusa.
0: Igen. Lényegében elmondtad.
1: Igen.
0: Aha, hát nagyon, nagyon hangsúlyt fektetünk arra, hogy amit csinálunk, az minőségi legyen. Ez nem azért fakad, hogy megmutassuk meg, hogy, hogy mi jobbnak tűnjünk, hanem igazából úgy működik a generáció, a fiatal generáció, hogy ahogy csinál valamit, abban kíméletlenül precíz akar lenni, vagy ilyen. Aha. Hogy ami érdekli, abban jó is. Uh-huh. Ami nem érdekli, az olyan is. Szóval nem csinálnak semmit, azért, mert másnak ez az elvárása, de amiben nekik megvan, abban nagyon jó. Éppen ezért a maga az egész, ami történik így zenei szinten, bárne most már ezen a helyszínen, abszolút olyan minőségi, hogy akik eljönnek azok...
1: Gyakorlatilag egy buli.
0: Igen, egy minőségi koncert, de mellette olyan élménnyel, ami az Istennek a jelenléte, és amit mondtál, a másik a kötetlenség, ez meg végképp nagyon így van, hogy mi szeretnénk, ha bár növekszik a gyűli, és a kis hal után jönni fog a nagy hal, meg stb. Nagyobb helyszínek, de hogy megmaradjon az egésznek az a fajta közvetlensége, ami az Istenből is fakad, hogy az Isten bármit megtehet, például a legutóbbi vasárnapi alkalmon nem volt ilyen szigorúan vett prédikáció. Mert a hálaadás volt a téma, a hála, és igazából valahogy kimaradt.
1: De akkor ott zajlik beszélgetés is?
0: Igen. Az egész közvetlenebb, nem ilyen...
1: Tehát interaktív, egy interaktív...
0: Jóval interaktívabb, igen. Tehát nem ilyen megvannak a szakaszok, és akkor erre ennyi perc van, akkor utána ennyit kell tanítani, utána pedig, stb. Van egy nagyjából váz, de ez csak azért van, hogy tudjuk, hogy mitől térünk el. Aha.
1: Robi, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm ezt a sok mindent. Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megbeszélhettük. Én azt hiszem, hogy ez sok embernek adott új értelmet, meg új megvilágítást a hittel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Benedek Róbán volt a vendégem a mai Hitem szerintben, aki feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztora, egyben férj és apuka természetesen, és akkor új helyen az Éden Gyüli, az akváriumban érdemes hozzájuk is elmenni. Köszönöm,
0: igen,
1: szépen.
0: Köszönöm.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Reklám hangzott el.
3: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, az ír miniszterelnökkel tárgyalt az amerikai elnök. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét. Bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. Krónikus a szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták két éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének, ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt Andy Burnham brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból.
0: Időjárás.
3: Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten marad felhősebb az ég. Holnap délutántól megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Kellemes szombatot kívánok, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Itt az ideje, hogy belevágjunk a mai 3 órás kanapénkba, amiben társas játékozással kezdünk szokás szerint Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Két magyar társas játék díj is itt van előttünk terítéken, hogy melyek a díjazott társas játékok, vagy éppen hogyan lehet a Yen magazin díjára a kedvenc társasunkat nevezni, ki fog derülni nem sokára. Aztán már grafológia, ha kell Hedvig grafológus igazságügyi szakértővel az írás tanulás lesz terítéken, illetve az, hogy a titkolózás látszik-e a kézírásban. Az utolsó órában pedig azoknak szeretnénk segíteni, akik a jövőjüket, illetve a tanulmányaikat külföldön tervezik, hogy középiskolában vagy egyetemen érdemesebb-e kifelé kacsingatni. Erre is hozunk majd lehetőségeket és akár választ is. De most jön Pink és a Just Like Fire.
5: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes szombatot, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, Argyelán Kriszta vagyok, és el is indulunk a mai társasjátékos óránkkal, ahol a vendég Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, és két társasjáték díj is előkerül ezúttal, a Menza Hungarika társasjáték díja és a Jem díja is. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Krista! Valóban itt az ősz nem csak a társasjáték bemutatók időszakáról szól, hanem bizony-bizony társasjáték díjakat is osztogatunk hazai környezetben. Már beszéltünk idén a Magyar Társasjáték díjról, és most a közelmúltban átadásra került a Menza Társasjáték díj, és a Játékos Emberek magazinjának társasjáték díjazási folyamata pedig zajlik, úgyhogy erről a kettőről fogunk most egy kicsit részletesebben beszélni.
0: Kezdjünk a Menzával!
1: A Menza Hungarika idén már 18. alkalommal választotta ki az év kiemelkedő társasjátékait, mégpedig úgy működik ez a kis díj átadási folyamat, vagy kiválasztási folyamat, hogy a 2025. július 1. és 2026. június 30-a között hazai megjelenésű játékok közül kerül be játék a Menza Hungarika tagok elé. Idén egyébként 27 ilyen társasjáték került be az ő szűrőjükön keresztül, és ezeket a csapat tagjai, az egyesület tagjai tesztelik, különböző társasjátékos alkalmakon, jegyzeteket készítenek hozzá, értékelik, pontozzák, és a végén a legtöbb elismerést, pontot kapott játékok kerülnek a négy kategóriában díjazásra. Nagyon érdekes volt, azt gondolom, hogy az idei mezőny, meg általában elmondható, hogy a társas játék kiadók nagy-nagy szeretettel gondolnak most már a szólóban társas játékozókra, hát ez most egy ilyen kicsit furcsa mondat, a szólóban játszókra, és igen, én is szeretek nagyon-nagyon szólóban társas játékozni. Én a szólóban való játékot mindig úgy fogom föl, hogy az olyan, mintha egy keresztrejtvényt fejtenék meg, és egymagam próbálnám az elém görgetett akadályokat valahogy okosan leküzdeni, és szerencsére egyre több társasjáték kap ilyen szólószabályt, sőt, egyre több játék jelenik meg, ami kifejezetten egyszemélyes játék.
0: Mióta létezik ez a hazai társasjáték díja, Menza díja?
1: A Menza Hungarika csapata egyébként ezt a társasjáték díjat 2009 óta ítéli oda, és gyakorlatilag az elmúlt, ha jól számom, 18 évben már 62 játék kapott valamiféle elismerést a csapattól.
0: Milyen kategóriákban versenyeznek ebben a díjban a társasok?
1: Négy kategóriában választottak győztest, és zajlott a tesztelés, pontozás a Menza csapata által. Családi játékok, haladó játékok, logikai játékok és kooperatív társasjátékok kerültek gorcső alá. Mindegyik kategóriának a top 3-as játékát én most ismertetni fogom, és természetesen a végére hagyom az ismertetésnek a győztes, a kategória győztes játéknak a bemutatását, és azokat egy picit részletesebben ismertetni fogom a kedves hallgatók számára. Mit szólsz hozzá?
0: Kezdjük is akkor mindjárt Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, de csak rövid életörömzene után. Ez a 98.6 Manna FM kanapéjában a társasjátékos óránk.

0: Kellemes szombatot kívánok, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a társasjátékos óránkban Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, a Menza Hungarika társasjáték díjról beszélgetünk, és ott tartottunk, hogy belemegyünk a különböző kategóriákba, és a kategóriák hármasába, na meg a győztes társasokba is kezdjük.
1: Családi játék kategóriában a top 3 a Piatnik kiadótól a Meister Makacu elnevezésű játék, a Gameclubtól a Kárnuta játék, és a győztes a családi játék kategóriában a Csodák kertje elnevezésű játék lett. Erről a játékról azt kell tudni, hogy 1-4 fő játszhatja, 40-60 perces játékidővel bír, 8 éves kortól jó szívvel ajánlható. A Csodák kertje játék egy tökéletes választás lehet az egész család számára, de tapasztalt játékosok körében is megállja a helyét. Nagyon-nagyon gazdag tartalom van a játékban. Játéktábla, teraszlapkák, fordulójelölők, pontozótömb, oszlopok, szimpla oszlopok, dupla oszlopok, kilátók, úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas asztalképpel rendelkező, háromdimenzióban építkező társasjátékról beszélünk. Tényleg kiemelkedik az asztalról ez a játék. Egy nagyon-nagyon esztétikus asztalképpel rendelkező játékról beszélünk.
0: Mi ennek a játéknak a sztoria?
1: Ebben a játékban egyébként mi egy tapasztalt építészt alakítunk, és ki kell lássunk a legjobb kőzeteket a kőbányából, használni kell ezeket a köveket bölcsen a függőkert megépítéséhez, és az a játékos nyeri meg a játékot, a királyság legnagyobb építésze címét, aki a leglenyűgözőbb terveket mutat.

0: mutatja be a királynak. Ásunk, építünk, raktározunk, tehát ahogy mondtam, ez egy ideális, tökéletes választás lehet az egész család számára. Még egyszer a fő adatai a Csodák kertje elnevezésű játéknak. 1-4 fő játszhatja, igen, tehát szólóban is játszható játék, 40-60 perces játékidő és 8 éves kortól ajánlható. Ez a játék a Mensa Hungarica játékdíjnak a családi kategóriában első helyezést elért játékot jelenti.
1: Ugorjunk akkor, jöjjön a következő kategória.
0: Logikai játékok közül a top 3-as játék az Uralkodó elnevezésű játék a Reflex Shoptól, az Állati Kanapé Csata a Régió Toys-tól, és a győztes játékunk az pedig a Lidérc Fény elnevezésű játék, melyet a Game Club kiadó hozott el a hazai játékosok számára. Ennek a játéknak a fő adatai, ez is játszható szólóban, tehát 1-4 fő játszhatja, 30-45 perces játékidővel bír, 10 éves kortól írja maga a doboz, de hát a gyakorlott fiatalok már akár 7-8 éves kortól játszhatják ezt a lapkalerakós tablóépítős játékot. Fordulóról fordulóra összetettebb és nagyobb varázserdőt alakítunk ki magunk előtt a saját kis tablónkon. Tetris alakzatok is a játékba jönnek, tehát aki, ugye ez egy logikai kategóriájú játék, tehát a Tetris alakzatok, a térlátás az egy nagyon fontos eleme ennek a játéknak. Folyamatosan fordulóról fordulóra egyre több terület és hely lesz a különböző kombinációkra és hosszabb távú tervezésre a játékos esetén, ugyanis az első fordulóban egy 4x4-es, a második fordulóban egy 5x5-ös, a harmadik fordulóban pedig egy 6x6-os területet építenek be a játékosok. Izgalmas fejlődési íve van magának a játéknak. Minden játék más és más lesz, ugyanis mindig 5 különböző célkártyát aktiválunk a játékban, lidérceket helyezünk le, illetve fákat fogunk pontozni, különböző csoportokat, elhelyezkedéseket és kapcsolatokat fogunk, szomszédsági kapcsolatokat fogunk majd jutalmazni és díjazni. Van benne egy izgalmas macska karakter is a játékban, aminek nem árulom el a szerepét, fedezzék fel a kedves játékosok, de nagyon szép grafikai, világú, hangulatos, varázslatos játék lett a Lidérc Fény, amely a Mensa Hungarica csapatának társasjáték díjazásában a logikai játék kategóriát nyerte meg.
1: Megyünk tovább, még a többi kategória is sorra fog kerülni Horváth Zoltánnal, a Játékkunyhó játékmesterével. A Mensa Hungarica társasjáték díjról beszélgetünk, és a győztes játékokról is itt a kanapéban.

Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Ha egy társasjáték díjat nyer, akkor lehet tudni, hogy azzal nem nagyon tudunk mellé nyúlni, úgyhogy nekünk is segíthet az, hogy például melyik társas kapta meg a magyarországi Mensa Hungarica díjat. Björk és a Hiperballad után fogjuk folytatni Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikációnk.

0: Köszönöm szépen, hogy ti is letettétek a voksotokat a Manna kanapé mellett, 98.6 Manna FM életörömzene, és szombat délután az első órában mindig társas játékozunk, olyan jó, hogyha tudunk időt szakítani a gyerekekkel, a barátainkkal, vagy éppen a szüleinkkel arra, hogy leüljünk közösen társas játékozni, és új közös élményeket szerezzünk jó sokat. Hogy milyen társas játékkal ülünk le játszani, az egyáltalán nem mindegy, és hogy ne okozzon csalódást a társas, nem árt, hogyha díjazott játékokra tesszük le a voksunkat. Például a Mensa Hungarica társasjáték díj is ilyen, lehet tudni, hogy mondjuk ezek a társasjátékok nem nagyon fognak bennünket csalódással eltölteni. Zoli, arról volt szó, hogy mind a négy kategóriát megnézzük, amiben a Mensa Hungarica díjazott társasjátékot. Na, akkor menjünk.
1: Harmadik kategóriánk a kooperatív játékok kategóriája. Ebben a játékban a Jekyll és Hyde a Scotland Yard ellen elnevezésű játék a Reflex Shoptól került a top 3-ba, illetve az Időhurok a Game Clubtól. Végül a győztes címet kooperatív játék kategóriában a Bombaírtók elnevezésű játék kapta meg a Reflex Shoptól.
0: Ez ugye, ha jól emlékszem, már kapott díjat ez a társas.
1: Igen, ez az a játék, ami már évjáték a díjat is bezsepelt 2025-ben, és most ezt a díjat is bezsebelte, hiszen ez a játék bomba jó formában van, 2-5 fő játszhatja, 30 perces játékidővel bír 10 éves kortól, ajánlható, robban a bomba, hamarosan egyetlen esély van, hogy mi bombaírtóként elhárítsuk a veszélyt. Ebben a játékban bombaszakértők vagyunk, és fordulóról fordulóra próbálunk bombaszakértőként egy csapatot alkotva hatástalanítani az aktuális küldetés bombáját. Amiért szeretem ezt a játékot, az az, hogy tényleg együtt kell dolgozni a csapatnak, és 66 egyre nehezedő küldetés vár a játékosokra, hogy közös erővel próbáljuk meg megoldani a feladványokat, a rejtvények, vagy hát a magát a küldetést, és ebben az az izgalmas, hogy nem tudjuk, hogy ki milyen drótra lát rá a játékosok közül, ügyesen kell következtetni, és előbb-utóbb leállíthatjuk ezt a ketyegő bombát, és hát jó esetben sikerünk lesz ebben a játékban. Tehát a Bombaírtók elnevezésű játék nem csak az év játéka díjat nyert el 2025-ben, hanem idén kooperatív játék kategóriában a Mensa társasjáték díjnak is győztese lett.
0: Hogy áll az utolsó kategória?
1: Negyedik kategóriában haladó játékok között, a három dobogós játék pedig a Clank katakombák játék lett a Reflex Shoptól, valamint a Peaks csúcstámadás a Vagabond kiadótól, és Doppergés a győztese a haladó játék kategóriának az Orloj elnevezésű játék lett a Vagabond kiadótól. Az Orloj játékról azt kell tudni, hogy magának a játéknak a teljes neve Orloj Prága csillagászati órája. Meg kell építenünk Prága csillagászati óraművét a középkori Prágában, mégpedig Prága óvárosának szívében járunk, Orloj néven ismert ősi csillagászati óramű bonyolult szerkezetével és rejtélyes alakjával gyakorlatilag fáradhatatlanul jelzi az idő múlását mai napig, és a középkori technológiai csoda még a mai napig is működőképes állapotban maradt fent. Maga a társasjáték ugye gamer, azaz összetett, kombinatív, haladó kategóriájú társasjáték. Szóló játék módja is van, illetve 4 játékos tudja maximum játszani a játékot. 14 éves kortól csatlakozhatnak be a játékosok, hiszen egy komplexebb, összetettebb szabályrendszert kell átlátni. Nagyjából 1-2 óra közötti játékideje van a játéknak, és jellemzői, hogy vannak benne játékvégi bónuszok, gyűjtögetünk, munkást helyezünk le, változó játékállással indulunk. Középkori Prága tematikájú maga a játék, és egy összetettebb stratégiai játék, nagyon-nagyon szép és gazdag asztalképpel bír az Orloj Prága csillagászati órája elnevezésű játék, és mind a 4 kategória győztesének, a Csodák kertje, a Bombaírtók, a Lidércfény és az Orloj játéknak tiszta szívből gratulálok, hogy a Mensa társasjáték díj címet elnyertek.
0: A Mensa társasjáték díjjal végeztünk, de van egy másik hazai megmérettetés, hogy arról mit érdemes tudni, és hogy hogyan juttathatjuk be a kedvenc játékunkat, erre is ki fogunk térni Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Jó kanapézás, sziasztok, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével a Menza társasjáték díjat már kivégeztük, elmondtuk mind a négy kategória győztes társasait, de van egy másik hazai megmérettetés is, a Jem magazin díjáról. Mit érdemes tudni, Zoli?
1: A Játékos Emberek magazinja pedig 2026. szeptember 1-e és október 11-e között nyílt szavazással a játékosok által juttathatunk be különböző játékokat a végső fordulóba, mégpedig a jemmagazin.hu honlap felületen keresztül. A Jem társasjáték díj az a Játékos Emberek magazinja által 2020-ban alapított több kategóriában odaítélt elismerés, elsősorban szintén az adott évben magyar nyelven megjelenő játékok között, és külön díjazásra kerülnek a magyar fejlesztők által létrehozott, megalkotott játékok. És itt nem egy szakmai zsűri választja ki először a játékokat, hogy kik kerülnek be a döntőbe, hanem mi magunk játékosok tudjuk a saját kedvenceinket beszavazni az adott évből megjelenő játékok közül. És ez szerintem nagyon értékesít tudja tenni a játékos díjat, hiszen játékosok tudnak értékelni szavazatukkal játékokat, tehát két részből áll maga a díjazás folyamata. Az első, hogy mi játékosként szavazunk, mi juttatunk be a kategóriákba, 3-3 játékot tudunk egy-egy egyszerű kattintással benevezni a játék listára, és utána a minden kategóriában a legtöbb szavazatot kapott 3 játékot értékeli egy szakmai zsűri, egy szerkesztőség, és ítéli oda gyermek, könnyed, haladó, gamer, parti és hazai fejlesztésű kategóriában a díjakat.
0: Meddig lehet szavazatot leadni?
1: Szavazni nekünk játékosoknak október 11-ig lehet, utána a zsűri összesít, értékel, és játszik, és majd november 27-én lesz a szakmai díjátadója a Játékos Emberek magazinjának társasjáték díjában, de mi magunk addig játszunk sokat, és döntsünk, szavazzunk, október 11-ig még bőven megismerhetünk játékokat, ezek közül a gazdag kínálat közül. Még egyszer mondom, a jemmagazin.hu honlapon keresztül tudunk szavazni, egy nagyon egyszerű szavazófelületen keresztül tudjuk a kategória javasolt játékai közül saját személyes 3 kedvencünket bejuttatni a végső fordulóba, hogy november 27-én majd kiderüljön, hogy a Játékos Emberek magazinjának társasjáték díját melyik játék kapja. Jó játékot kívánunk minden díjazott játékkal és díjazásra méltó játékkal. Játszunk sokat, legyen sok-sok élményünk a társasjátékozás csodálatos és végtelen világában.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével beszélgettünk a társasjátékos díjakról. Ezek hazai díjak egyébként, amik azért is fontosak, mert segítenek nekünk eligazodni a társasjátékok világában, hogy könnyebben tudjunk jót választani, és olyat, ami a családnak, az igényeinknek megfelelő, és amiben nem fogunk csalódni. Ezt a beszélgetést is visszahallgathatóvá fogom tenni, a Manna podcastján kereshetitek, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Kézírásunkkal fogjuk folytatni, itt az iskola kezdés, úgyhogy sokakat érdekel a téma, például, hogy miért lehet annyiféle csíkos füzetet kapni alsó tagozatban, egy apuka teljesen elveszett a kínálatban, úgyhogy erre is ki fogunk térni nem sokára, ha kell Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel, és a Bright Lights Bigger City-vel is jövök Szilo Green-től.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan már az őszi szetted?
2: Még nincs,
3: de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
5: Reklám hangzott el.
6: Nőtt a családból kiemelt gyermekek száma az elmúlt másfél évtizedben. Jelentős károkat okozott az idei rendkívüli aszály. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, mondta Orbán Viktor a Somogy megyei Köcsén. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá, 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyistónak például csak a harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten marad felhősebb az ég, eső, zápor az északi tájakon fordulhat elő. Holnap délutántól megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 múlt, sziasztok! Folytatódik a Manna kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Én Argyelán Kriszta vagyok, és most az első osztályos, illetve az iskola kezdő szülőknek szeretnénk segítséget nyújtani, majd írás tanulás lesz a téma, ha kell Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel. De azt is megnézzük majd ebben az órában, hogy vajon a titkolózás látszik-e a kézírásban. Most jön Szilo Green és a Bright Lights Bigger City.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, és Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő a beszélgető partnerem, a www.írásszakértők.hu munkatársa, aki két izgalmas hallgatói kérdést is kapott. Na lássuk akkor az elsőt. Írástanulás. Most lesz elsős a kisfiam, és döbbenten vettem észre, hogy mennyiféle írásfüzet van, más kell az elsősöknek, másodikosoknak, felsősöknek. Tényleg szükség van erre? Kérdezte Zoli, úgyhogy Hédi várja Zoli a válaszodat.
1: Kedves Zoltán, nagyon megértem az aggodalmát a téren. Szülőként éppen elég a kis elsősért aggódni. Hogyan fog beilleszkedni? Elfogadja a tanítónéniét, lesznek-e barátai, és mindezek mellé még a füzetek is? Hihetetlen. De ne szaladjunk ennyire előre. Úgy gondolom, egyelőre elég, ha csak az első osztályos felszerelésre koncentrál. Az első osztály kezdő néhány hónapjában a füzeteknek még úgysem lesz hangsúlyos szerepe. Ebben az időszakban a kicsik a tanítónénivel is egymással ismerkednek főként. Lassan, lépésről lépésre lesznek bevezetve a betűk és a számok világába. Mert hogy az oktatásban mindennek megvan a maga helye és ideje. Ahogy ön is észrevette, a különböző osztályokban különböző vonaltávolságú füzeteket használnak az íráshoz. Természetesen mindegyiknek megvan a maga jól meghatározott funkciója, de haladjunk csak sorban.
0: Foglalkozunk akkor csak most az elsős füzettel.
1: Elsőként általában csak a betűelemekkel ismerkednek, és ezeket próbálják felismerni, vagy kiválasztani és kirakni a gyereket. Épp így a helyes íróeszköztartást is el kell sajátítaniuk, még mielőtt valójában írni kezdenének. Ennek különböző fázisai módszerei vannak. Kezdetben vastagabb hegyű íróeszközzel gyakorolnak majd, mint például a postaíron. Ezt ugyanis könnyebb megfogniuk, és bár kicsit nehezebb a ceruzánál vagy a tollnál, jól erősítik a csuklóizmokat, és fejlesztik a későbbi íráshoz szükséges mikromotorikus mozgást. Az ergonomikus kialakítású íróeszközök éppen e célból kerültek ki fejlesztésre. Feltételezem, hogy már ilyenekkel is találkozott, mikor az iskolai felszerelést próbálta beszerezni. Mivel itt még kevésbé fejlettek és erősek a csukló, illetve kézizmok, a finom motorikus mozgásokat igénylő formák kivitelezése egyáltalán nem könnyű a kicsik számára, pláne nem egy vonalak által határolt, viszonylag kicsi területen. Emiatt először még nem használják az írásfüzetet.
0: Hogy mit használnak akkor a gyerekek az írásfüzet helyett, folytassuk ezzel.
1: Csak érdekességként említem meg, hogy a mi időnkben több hasábos napi lapokból, mint a Népszava meg a Népszabadság, emlékeim szerint legalábbis, készítettek a szüleink írást gyakorló segédanyagot, kvázi füzetet, és ennek a lapjai vízszintesen elfordítva kerültek összefűzésre. A cikkhasábok magassága adta az éppen tanulandó betűelő elemek magasságát, ez számított sornak, vagy ha lehet ezt mondani, ugye vonalak által határolt területnek, míg a hasábok közötti távolság az egyes sorok távolságát jelölte, illetve a sorok közötti távolságot jelölte. Ebben a kvázi füzetben kék és piros hegyű postaíront használva gyakoroltuk be a sor mintát az egyes betűelemek révén, és próbáltuk azoknak a formáit úgy kialakítani, hogy ne lépjenek túl a cikkhasábokon. Majd ezt követték az egyszerű betűk gyakorlásai. A rávezető írásgyakorlatokhoz, ugye mert ez még nem igazi írás, ma már főként írólapokat és előre nyomtatott munkafüzeteket használnak a tanítás során.
0: Nézzük meg akkor még azt, hogy hogyan folytatódik az írástanulás az elsősöknél. A beszélgető partnerem Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa.

0: Ez a szombati kanapé a 98.6 Manna FM-en, és azt nézzük meg, hogy miért is van ilyen sokféle csíkozású füzet más az elsősöknek, másodikosoknak, felsősöknek. A beszélgető partnerem Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és akkor ott tartottunk, hogy megnézzük, hogy hogyan néz ki az írástanulás az elsősöknél.
1: Akkor a betűelemek rajzolása már viszonylag jobban megy a gyerekeknek, áttérnek előbb a ceruza használatra, majd kisebb vonaltávolságok közé való betűrajzolásra. Ha meg fogják kapni az iskolai könyveiket, nézze meg az íráshoz jelölt munkafüzetek felépítését. Azok vége felé lapozva, hogyan szűkülnek folyamatosan azok a vonaltávolságok, amelyek közé az egyes elemeket, később a betűket kell majd beírnia a kicsiknek. Amíg azonban idáig eljutnak, minden nap rendszeresen kell majd gyakorolniuk, azért ugye, ahogy említettem, erősödjenek a kézizmai, és hogy olyan szintre fejlődjön az ujjak finom mozgása, hogy a kisebb területeken is kivitelezni tudják majd a betűket. Ha ezt a szintet elérték, majd akkor kerülnek elő az iskolai vonalas füzetek.
0: Hogy nézne ki az írást éppen tanuló kicsik füzete?
1: Az első osztályban egy sort ezekben a füzetekben négy darab egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő vonal jelöl. Itt a vonalak távolsága egymáshoz képest még viszonylag nagy, de higgye el, így is igazi kihívást ad a kicsiknek a betűk elhelyezése és kivitelezése tekintetében. Ez a négy vonal három egyenlő részre fogja osztani a sort, ezeket a részeket mi zónáknak nevezzük grafológus szakmai nyelven, vagyis lesz egy felső,

0: felső zóna, egy középzóna és egy alsó zóna egy soron belül. Elsőként a sort képező négy vonal közül a vastagon jelölt, vagyis felülről a harmadikként jelölt alapvonallal ismerkednek meg a gyerekek. Ide kerülnek majd azok a középzónás betűk, például az O, A, U, Ü, amelyeknek nincsen sem felfelé, sem lefelé kinyúló hosszabb száruk. Az elsősöknek szánt írásfüzetben az ABC írott nagy és kis betűit tanulják meg arányosan elhelyezni a vonalak segítségével. Éppen ezért itt már nem csak a betűk ívelt vagy egyenes formáira kell ügyelniük a kicsiknek írás közben, de arra is, hogy ne lépjék túl az egyes betűelemek számukra fenntartott helyet jelölő segédvonalai, mint több a kijelölt margókat sem a füzetben. Ebben az időszakban minden írás feladat, minden írás gyakorlás ezt a célt szolgálja. A betűk felismerésén, a megkülönböztetésén és a reprodukálási képességén túl.
1: Látva mindezt tavaly a kisfiamnál testközelből is, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem is olyan egyszerű.
0: Mindez igen összetett működést és nagyon nagy koncentrációt igényel a kicsik részéről. Miközben folyamatosan fejlődik a térlátásuk, a finom motorikájuk, az arányérzékük, a szemkész koordinációjuk, a gondolkodásuk, és még hosszan sorolhatnám. Ahogy a széles vonaltávolságoktól kezdve haladnak az egyre szűkebbek felé évközben, úgy válik egyre ügyesebbé a kezük az írás kivitelezés során. Többi osztályokban használt írásfüzetek előre nyomtatott segédvonalainak távolsága már kisebb, mint az első osztályban használt füzeteké, és ez egyre szűkülni fog. Később elmaradnak a zónák, és már csak a sorok kerülnek majd jelölésre. Tehát ezeknek a füzeteknek az a szerepe, hogy ezt a kezdeti folyamatot, hogy megtanulják a betűk arányos kialakítását, és a térlátásuk fejlődjön, ezt a folyamatot hivatottak továbbvinni, és mind magasabb szintre emelni, fejleszteni, finomítani a tanulók kézmozgás rendszerét. Ennek révén válhat az írásuk egyre könnyedebbé, gördülékenyebbé, sőt, idővel teljesen egyénibbé. Tehát azt kell, hogy mondjam, kedves Zoltán, igen, ezekre a füzetekre bizony szükség van.
1: Nagyon szépen köszönöm, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel pipáltuk ki az első hallgatói kérdésünket, amit Zoli tett fel. Az írás tanulással kapcsolatban most lesz elsős a kisfia, és hát döbbenten látta, hogy mennyiféle írásfüzet van, más kell az elsősöknek, a másodikosoknak, a felsősöknek, és hogy tényleg szükség van erre. Hát belementünk egy picikét abba, hogy hogy is néz ki az elsősöknél az írás tanulás. Ha kíváncsiak vagytok rá, lemaradtatok volna a beszélgetésünkről, akkor hallgassátok meg a Manna FM podcastján, oda is felteszem, akár iTunes-on, akár Spotify-on megtaláljátok majd.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a titkolózás. Látszik-e vajon a kézírásban, ha valaki elhallgat előlünk dolgokat? Na ennek megyünk utána a következő fél órában, ha kell Hedviggel. És Dermot Kennedy a Power Over Me-vel is jön hozzánk ide a Manna FM-re.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Rádiózzatok velem itt a 98.6 Manna FM-en, grafológiával folytatjuk a kanapéban. Én Argyelen Kriszta vagyok, és Hakel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértő a vendégem, aki kapott egy hallgatói kérdést, ami így szól, hogy látszik-e a kézírásban az, ha valaki titkolózik? Hú, ez nagyon izgalmas.
1: Titkaink mindannyiunknak vannak, hiszen ez tesz igazán érdekes és izgalmassá minket a környezetünk, vagy akár a partnerünk szemébe, és segít fenntartani az érdeklődést irányunkba. A titkolózás hátterében ugyanakkor nagyon sokféle ok állhat. Ezeknek az okoknak egy része az érthető, tolerálható, elfogadható, de más része kevésbé. Például elfogadható lehet, hogyha valaki a szerep elvárások miatt inkább a szerepnek igyekszik megfelelni, és nem a valós énjét mutatja. Vagy valamilyen okból sebződéstől való félelem munkálkodik benne, és ezért nem meri úgy felvállalni magát, vagy tart a megszégyenüléstől valamilyen korábbi helyzet kapcsán, és ezeket próbálja meg palástolni vagy titkolni. Ugye ezek az elfogadható, érthető indokok. Kevésbé tolerálható azonban, hogyha valaki a párkapcsolatában titkolózik, vagy a baráti kapcsolataiban, vagy szándékos megtévesztés okán.
0: Milyen jellemzőkkel ír egy titkolózó személy?
1: A kézírásban megjelenő írás jellemzőket általában árnyalja az, hogy mi az, amit az adott személy szeretne megtartani magának, és mennyire motivált annak az eltitkolására. Ez csak egy apró részlet, vagy valami számára nagyobb jelentőséggel bíró információ, vagy korábbi esemény, amire esetleg nem büszke. Az is árnyalhatja a titkolózás erősségét, hogy milyen okból titkol bizonyos információkat. Az imidzsének a fenntartása okán, vagy tényleg valami megszégyenüléstől, valamilyen okból megszégyenüléstől tart. Az sem mindegy, hogy melyik szerepében fontos, hogy a titok-titok maradjon. Munkavégzésével összefüggésben, magánemberi mi voltával összefüggésben, tehát ennek a hátterébe sok minden állhat. Ami nagyon lényeges szintén, annak megállapítása is, hogy az adott személyiség milyen alapattitűddel bír.
0: Milyen alapattitűdre gondolhatunk itt?
1: Eleve zárkózott, csendes, külső ingerekre lassan reagáló személye, vagy esetleg egy nyitottabb személyiség kézírásában jelennek meg ilyen jellemzők. Azért szeretném megnyugtatni a hallgatókat, hogy a kézírás vizsgálata során, különösen a személyiség alapattitűdjének a meghatározása kiemelten fontos, emellett az is, hogy milyen írásrutinnal bír. Lényeges az, hogy egy zárkózott, csendes, visszahúzódó attitűdöt, vagy egy gyenge írásrutint még véletlenül se keverjünk össze a titkolózással. Amennyiben az elemzés eredményei annak irányába mutatnak, hogy itt valami titok van a háttérben az író személy részéről, amit nem szeretne, ha kiderülne róla, akkor ugyancsak megnyugtatásul szeretném elmondani, hogy ez nem kerül nyilvánosságra, tehát az kizárólag az írást készítő személy és a grafológus közötti személyes beszélgetés keretében marad, ha egyáltalán ilyen szóba kerül az elemzés során.
0: Folytatjuk innét akkor nem sokára, hogy mit tudsz elmondani Hédi a titkolózó emberek írásáról, na erre nagyon kíváncsiak vagyunk. Rövid életöröm zene után folytatjuk Hakel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel.

0: Kanapézzunk együtt szombat délután is. Titkolózik valaki? Szeretnénk tudni, hogy vajon igazat mond egy témában? Hát a kézírásunk lebuktathat bennünket ilyen esetekben is. Legalábbis ez derül ki a beszélgetésünkből, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi éresszakértő válaszol arra a kérdésre, hogy vajon látszik-e a kézírásban, ha valaki titkolózik. És akkor ott tartottunk, hogy mit tudsz elmondani egyébként nekünk a titkolózó emberek írásáról.
1: A titkokkal élő emberek írásában megjelenhetnek olyan általánosan említhető írásjellemzők, amelyek arra utalnak, hogy van, amit nem akar másokkal megosztani. Ha több ilyen írásjellemző is feltárható a kézírásában, úgy azokból minél több fordul elő a kézírásban, a számmal arányosan válik egyre valószínűbbé, a szám növekedésével arányosan válik egyre valószínűbbé, hogy ő titkol valamit. Ennek az ellenkezője is igaz persze, ha ezen az írásjellemzőkből csak pár jelenik meg az írásban, vagy elvétve egy-egy helyen mutatkozik a kézírásban, az nem jelenti, hogy ő titkolózna, vagy nem jelentheti azt, hogy neki bármi titka lenne mások előtt.
0: Milyen írásjellemzők utalhatnak arra, hogy takargat valamit az illető?
1: Ilyenek lehetnek például a duplán zárt oválok, amik nagyon erősen be vannak zárva, sehol nem nyitottak. A kötetlen nyomtatott jellegű írás például, vagy az árkádos kezdővonalak, vagy a felül elhelyezett kapcsolóvonalak, ahogy ugye írjuk a szavakat és kapcsoljuk össze a betűket, ugye tanult norma szerint ezeket az alapvonalhoz közelítő kapcsolóvonalakkal kell megtennünk. Van olyan ember, akinél ez felülre kerül a középzóna felső részére. Aztán a szűk oválszélességek, vagy a nagy sortávolságok, vagy a nagyon norma követő írás is esetleg utalhat ilyenre, de itt kell megemlíteni a körformájú ékezeteket, vagy a feltűnően díszített, vagy elnagyolt írást. A nagy és széles felső hurokképzés lehet például ilyen. Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni a hallgatók felé, hogy az itt említett írásjellemzőket hallva ne kezdjék azokat kutatni a szeretteik, ismerőseik kézírásában. Mert ahogy említettem, ugye nagyon sok mindentől függhet az, hogy adott jellemzők milyen elbírálás alá esnek az elemzés során. Nem lenne szerencsés, ha ok nélkül gyanakodnának, és ezzel megmérgeznék a kialakult, jól működő kapcsolatukat. Nem beszélve arról sem, hogy vannak titkok, amelyek jók, ha örökre azok maradnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi éresszakértővel jártuk körbe a kérdést, és bizony azt mondhatjuk szummázva, hogy vannak jelek, amik arra utalhatnak, hogy valaki titkolózik a kézírásban is, viszont természetesen itt is igaz az egy jel nem jel, tehát több ismétlődő jelnek kell megerősíteni azt, hogy hát lehet, hogy itt van valami, amit szeretne a másik előlünk elrejteni, elhallgatni. Írjatok kérdéseket nekünk 0677 1986, jöhet ide SMS Viber, és visszahallgatható ez a beszélgetésem is, amit Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi éresszakértővel készítettünk. A Manna FM podcastján találjátok, akár iTunes-on, akár Spotify-on vissza lehet majd hallgatni. Ugye.

0: Kellemes rádiózást, köszi, hogy a Manna FM mellett tettétek le a voksotokat. Hogyha valaki gondolkodik külföldi továbbtanulásban, akkor mondjuk, hogy mire érdemes figyelni, sőt a legnépszerűbb úti célokat is kiderítem. És Ariana Grande is jön a Yes And-el a következő óra elejére.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
7: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
8: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád. Reklám hangzott el.
10: Jelentős a szakemberhiány a gyermekvédelemben, nem találtak szennyezést az Iváncsai kutak vizében, napos felhős idő várható elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon, Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Krónikus a szakember hiánya gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták 2 éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofiliáért elítélt egykori igazgatóját, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének, ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Minden kútvize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Estig csak az északi tájakon fordulhat elő esőzápor, holnap délutántól megnövekszik a felhőzet. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 óra után is köszönöm, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és az utolsó órában azoknak szeretnénk segíteni, akik tervbe vették már, fontolgatják, hogy esetleg külföldön is folytatnának tanulmányokat. Akár középiskolásokról van szó, akár egyetemistákról, mondjuk a legfontosabb tudnivalókat Ariana Grande után itt a Mannán.

0: Kellemes rádiózás, sziasztok! Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, Argyelán Kriszta vagyok, és hát itt van az évkezdet, ami magával hoz egy csomó mindent, például az elsősöknek az írástanulás nehézségeit, visszarázódást az iskolába, vagy éppen a jövő tervezgetését, ki milyen fakultációt választ magának, hol képzeli el a tovább tanulását, és akár az is benne lehet a pakliban, hogy irány külföld. Na most azoknak szeretnénk segítséget nyújtani egy szeptember 26-ai rendezvény ajánlatával, akik külföldön képzelik el a továbbtanulást, akár középiskolás, akár egyetemi szinten. Budapesten kerül megrendezésre a Days of International Education nemzetközi oktatási kiállítás, ahol külföldi egyetemek, középiskolák, nyelviskolák és nyári táborok képviselői is jelen lesznek, és ez egy ingyenes rendezvény egyébként, ami regisztrációhoz kötött. Siva Petra, a Baltic Council regionális menedzsere, ügyvezető a beszélgető partnerem. Szia Petra, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Időben vagyunk egyébként? Most kell ezen gondolkodni, hogyha valaki külföldre menne tovább tanulni?
1: Igen, pont most vannak időben azok, akik majd 27. szeptemberében szeretnének egyetemet kezdeni külföldön.
0: Mi egyébként ennek a külföldi továbbtanulásnak a menete?
1: Alapvetően attól függ, hogy mikor fogalmazódik meg ez egy gyermek vagy egy család fejében, mert mi már egészen kicsi kortól foglalkozunk gyerekekkel, nyári táboroztatás anyanyelvi környezetben, vagy esetleg egy rövid vagy egy hosszú távú középiskolai kintartózkodás, mondjuk a nyelvi szint fejlesztése érdekében. Akik ilyen lehetőségekkel élnek, ők már hamarabb elkezdenek gondolkozni külföldi egyetemi továbbtanuláson. Akik végzős korukban, vagy 11-12-ben kezdenek el így nyitni a nemzetközi lehetőségek felé, hogy majd egyetemre mennek tovább, ők mostanság találják ki, hogy milyen szakot szeretnének, és melyik országban tanulni.
0: Még mindig az a népszerű egyébként nálunk, hogy középiskola után mennek általában a fiatalok inkább külföldre tanulni?
1: Ez a legnépszerűbb itthon, mi ezt látjuk, ez a tendencia, tehát az egyetemisták azok, akik a legnagyobb számban mennek tovább külföldre.
0: Mely országok a legnépszerűbbek jelenleg a magyar diákok körében?
1: Továbbra is Hollandiát és a skandináv országokat mondanám, ahol ingyenes lehetőségek vannak, de az előző évekhez képest idén újra megnövekedett az Egyesült Királyságba jelentkezők száma, pedig a Brexit után ez visszaesett, és most újra valahogy egyre többen érdeklődnek ez iránt, ez egy érdekes statisztika, valamint egyre nagyobb trend az ázsiai országok felé menni, például Korea kimondottan kedvelt a magyar diákok körében, valamint attól függ, hogy ki mit szeretne tanulni, de így a technológiai fejlődés és minden, ami IT és ezzel kapcsolatos szakok iránt is egyre többen érdeklődnek Hongkong, Korea, Shanghai, kicsit távolabbi országok iránt is. Ez eltér az előző évekhez képest.
0: Még mindig előfordul az és népszerű, hogyha valaki külföldre megy tanulni, akkor akár ott is ragad?
1: Igen, is és nem is, ezt így nem jelenteném ki, tehát ez, hogy valaki külföldön tanul tovább, az azt jelenti, hogy nemzetközi tapasztalatokat szerez, nemzetközi kapcsolatrendszert épít, nagyon talpra esett lesz, nagyon jó lesz a probléma megoldó képessége, és az, hogy majd ezt a tudást ő hol fogja hasznosítani, itthon vagy máshol, én azt gondolom, hogy ez alakul a tanulmányai során is, hogy milyen lehetőségeket fog kapni.
0: Na, hogy miért választják egyre többen a külföldi továbbtanulást, ezzel fogjuk folytatni akkor a beszélgetésünket. Nem sokára Siva Petrával, a Baltic Council regionális menedzserével, ügyvezetőjével beszélgettünk itt a Manna FM-en, és hogyha valakit érdekel a külföldi továbbtanulás témája, akkor írja fel szeptember 26-án a fővárosban kerül megrendezésre a Days of International Education nemzetközi oktatási kiállítás, ami ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

0: minden szép felállni.
1: Jó kanapézer, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, és folytatjuk a külföldi továbbtanulás, külföldi egyetemek, középiskolák témáját Siva Petrával, aki a Baltic Council regionális menedzsere és ügyvezetője, és 26-án lesz a fővárosban egy nemzetközi oktatási kiállítás, ahol tájékozódhatnak az érdeklődők, de hát azért engem továbbra is érdekel az, hogy az is még mindig elég népszerű, vagy bevált gyakorlat, hogy valaki külföldre megy tanulni, és akár ott is ragad?
2: Igen, is és nem is, ezt így nem jelenteném ki, tehát ez, hogy valaki külföldön tanul tovább, az azt jelenti, hogy nemzetközi tapasztalatokat szerez, nemzetközi kapcsolatrendszert épít, nagyon talpra esett lesz, nagyon jó lesz a probléma megoldó képessége, és az, hogy majd ezt a tudást ő hol fogja hasznosítani, itthon vagy máshol, én azt gondolom, hogy ez alakul a tanulmányai során is, hogy milyen lehetőségeket fog kapni.
1: Miért választják egyébként egyre többen a külföldi továbbtanulás lehetőségét, hiszen azért nagyon szeretjük azt mi magyarok hangoztatni, hogy nagyon jó egyetemeink vannak, hogy nálunk aztán tényleg igazán kiváló minőségi az egyetemi oktatás.
2: Szerintem ez nem arról szól, hogy hol milyenek az egyetemek, vagy hogy jók vagy nem jók az egyetemek. Minden országnak vannak jó egyetemei szinte. Tehát mindenhol lehet jó egyetemet találni. Én azt gondolom, hogy az itt a kérdés, hogy mit szeretne tanulni az adott illető, tehát hogyha valaki egy konkrét intézményt választ, akkor miért? Lehet, hogy annak az iskolának olyan partneri kapcsolatrendszere van, ahol majd szeretne később a diák dolgozni, elhelyezkedni, vagy lehet, hogy azért szeretne külföldre menni, hogy tényleg a kapcsolatrendszerét, egy nemzetközi kapcsolatrendszert tudjon kialakítani, vagy azért, hogy egy gyakorlatiasabb projektalapú oktatásba vegyen részt. Tehát az, hogy külföldön tanulni, ez nagyon sok mindent jelenthet. Minden ország más az oktatás, más az oktatási forma, más lehetőségei vannak, milyen intézménybe megy, melyik országba megy. Tehát mi azt látjuk, hogy azért mennek a diákok külföldre, hogy a személyiségük fejlődjön, hogy egy másfajta oktatási rendszerben, egy gyakorlatias oktatást kapva nemzetközi kapcsolatrendszert építsenek ki maguknak.

0: és olyan talpra esetten, és olyan magabiztosan egy más jellegű tudással és tapasztalattal jönnek haza, amit utána nagyon könnyen tudnak itthon érvényesíteni.
1: Megnézzük azt is, hogy milyen szempontok alapján érdemes egyetemet vagy országot választani azoknak, akik külföldön szeretnének tovább tanulni, de Anikó azt kérdezte, hogy ha középiskolában menne valaki ki külföldre, akkor milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, illetve hogy hogyan tud információkat szerezni, vagy tanácsot kapni ebben a témában, úgyhogy ezeket is meg fogom még kérdezni. Siva Petra, regionális menedzser, ügyvezető, a beszélgető partnerem a Baltic Council-tól, és a Days of International Education nemzetközi oktatás kiállítást is ajánljuk mindenki figyelmébe, ami szeptember 26-án lesz a fővárosban.

0: Szédíts már!
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a mikor, milyen úton, módon érdemes külföldön tovább tanulni, és milyen legnépszerűbb úti célok léteznek a hazai diákok számára. Ezeket is megbeszéljük még meg Bianco és a Get Out Your Lazy Bed után.
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
2: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Vagyok, hogy itt vagytok velem a 98.6 Manna FM kanapéjában, Argyelán Kriszta vagyok, és a beszélgető partnerem Siva Petra, aki a Baltic Council regionális menedzsere, ügyvezetője, és akivel a külföldi továbbtanulás lehetőségeiről beszélgetünk. Petra, ott tartottunk, hogy milyen szempontok alapján választanak országot, vagy éppen egyetemet a hazai diákok és családjaik?
1: Elég sok szempont van, amit át szoktunk a diákokkal beszélni, ez akár lehet itt az elhelyezkedése az intézménynek, közlekedés, éghajlat, az iskolának a nemzetiségi összetétele, hogy ez egy nagy iskola, egy kisebb iskola, inkább ilyen egyéni mentorálás van, jelen kiscsoportos jellegű órák, vagy hatalmas előadótermek, milyen kapcsolatrendszere van az egyetemnek, milyen cégekkel állnak kapcsolatba, milyen más külföldi egyetemek megkel állnak kapcsolatba, ahova esetleg ki lehet majd menni projektmunkát csinálni egy-két hónapra, belekóstolni egy harmadik féle oktatási rendszerbe. Ezek a fő szempontok, valamint, hogy tudnak majd azzal a nemzetközi diplomával elhelyezkedni a tanulmányaik után, milyen lehetőségeik lesznek majd ott.
0: Valóban drágább külföldön tanulni, mint Magyarországon?
1: Én azt gondolom, hogy ez sosem volt igaz, ezt így nem lehet kijelenteni, rengeteg ingyenes továbbtanulási lehetőség van külföldön is, például a skandináv országokban, vagy az osztrákoknál, akár a németeknél, tehát hogy ezt nem lehet kijelenteni, hogy külföldön drágább továbbtanulni. Természetesen egy amerikai kutatóegyetemen magasabb tandíj lesz, mint mondjuk egy magyarországi egyetemen, de ugyanúgy, mint itthon is, külföldön is vannak állami és magánintézmények is.
0: Térjünk rá arra is, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik már középiskolásként külföldi tanulmányokban gondolkodnak.
1: Akik már korábban is kint vannak középiskolában, nekik lehet, hogy egy picit könnyebb dolguk van, mert már hozzászoktak, és már beintegrálódtak az adott rendszerbe. Hozzászoktak ahhoz, hogy egy idegen nyelven, bármilyen nyelven is idegen nyelven tanulnak, és például tegyük fel, hogyha egy brit rendszerben vannak középiskolában, akkor A-level rendszerben tanulnak, ami azt jelenti, hogy csak 3 tantárgyat tanulnak az utolsó 2 évükben. Ez egy picit igazságtalan, hiszen itthon nagyon sok tantárgyat tanulnak 12-ig a diákok, és aki 3 olyan tantárgyra fókuszál az utolsó évében, amivel majd egyetemre szeretne jelentkezni, ez azt eredményezi, hogy abból egy mélyebb, átfogóbb tudása lesz a diáknak, és valószínűleg jobb eredményekkel fog jelentkezni ugyanarra az egyetemre, mint aki mondjuk nem egy ilyen angol rendszerben tanul. Tehát vannak ilyen előnyei ennek a külföldi továbbtanulásnak, arról nem is beszélve, hogy már hozzászokott ahhoz, hogy ő külföldön van, esetlegesen egyedül mondjuk egy bentlakásos iskolában, ez nem egy kizáró ok.
0: Na, hogy mik az új trendek ezen a téren, egyetemi tanulmányok külföldön, ezt is megkérdezem majd, illetve, hogy mi mindennel várják majd az érdeklődőket szeptember 26-án a fővárosban, a Days of International Education nemzetközi oktatási kiállításon. Ha van kérdésetek, írjatok 0677 1986, ide jöhet SMS Viber.

0: Kellemes szombatot kívánok, sziasztok! Ez a Manna FM kanapéja, és még egy kis időnk hátra van a mai műsoridőből, úgyhogy használjuk ezt ki, és Iva Petra regionális menedzserrel, ügyvezetővel beszélgetünk a Budapesten 26-án megrendezésre kerülő Days of International Education nemzetközi oktatási kiállítás apropójából is. Tehát a téma a külföldi továbbtanulás, ugye említetted már, Petra, hogy Hollandia az egyik legnépszerűbb úti cél, de hát vannak-e új trendek az egyetemi tanulmányok terén?
1: Aki egyetemre megy külföldre, ők általában ezt a bachelor, tehát az alapképzésüket, azt a 3 vagy 4 évet ugye megcsinálják, és utána majd opció, hogy a mesterképzésüket is kint csinálják, vagy egy teljesen más országban, vagy itthon. Trend tekintetében, ország tekintetében, ahogyan említettem, ez a Korea, ami nekünk most egyre jobban vissza-vissza jön itt a jelentkezőink körében, ezért is hozzuk amúgy az oktatási kiállításunkra szeptember 26-án az egyik koreai egyetemet is, hogy még több embernek legyen lehetősége megismerkedni ilyen jellegű intézményekkel is, ahol teljes mértékben angol nyelven lehet tovább tanulni. Valamint is szak tekintetében is van egy-két trend, mert ez az economics, tehát a gazdaságtan, a pszichológia, a sportmenedzsment, ezek vissza-vissza térő szakok, amit nagyon sok diák szeretne.
0: Miért érdemes kilátogatni egyébként erre a szeptember 26-ai fővárosi rendezvényre, a Days of International Education nemzetközi oktatási kiállításra?
1: Ezen a rendezvényen több mint 50 intézmény jelen lesz. Idehozzuk ezeket az iskolákat az érdeklődőknek, tehát bárki, aki külföldi továbbtanulásban gondolkozik, teljesen ingyen fel tudja tenni a kérdéseit az iskolák képviselőinek, akár a tandíjakról, követelményekről, ösztöndíjakról, határidőkről, tehát tényleg minden olyan hasznos információt, ami így a külföldi továbbtanulással kapcsolatos, itt személyesen meg tudnak kérdezni az iskolák, anélkül, hogy ki kéne utazni ezeket az iskolákat meglátogatni, tehát ez egy hasznos rendezvény, hogyha valaki itt a továbbtanulás előtt áll, amúgy középiskolák és egyetemek is jelen lesznek ezen a rendezvényen.
0: Petra, hogyan tudtok a diákoknak, a családjaiknak ti segítséget nyújtani, hogyha akár most kezdik el a külföldi utazás tervezését?
1: Nálunk teljesen díjmentesen van mindenki számára elérhető konzultáció, tehát várjuk őket sok szeretettel, akár személyesen itt az irodában, vagy online is akár. Minden információ elérhető amúgy rólunk az interneten, honlapunkon, keressenek bizalommal.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Iva Petrával, a Baltic Council regionális menedzserével, ügyvezetőjével beszélgettünk itt a Manna kanapéban, és mindenkinek szeretnénk a figyelmébe ajánlani a szeptember 26-ai fővárosban megrendezésre kerülő nemzetközi oktatási kiállítást, ahol külföldi egyetemek, középiskolák, nyelviskolák, de nyári táborok is jelen vannak. Hogyha valakit érdekel, regisztrációhoz kötött, de ingyenes egyébként ezen a konferencián a részvétel, és a beszélgetésünket is természetesen visszahallgathatóvá fogom tenni, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Pékpaker röpent megint 3 óra, csak pislogok, és itt van a 6 óra a mai kanapénk vége. Argyelen Kriszta, köszöni szépen a figyelmet. Hallgassátok vissza a mai beszélgetéseimet, akár a Menza Hungarika társasjáték díjazott társasjátékairól van szó, akár arról, hogy látszik-e a kézírásból, ha valaki titkolózik, akár pedig arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre azok számára, akik külföldön képzelik el a továbbtanulást. Én holnap is jövök, ezt megígérhetem, többek között osztrák császármorzsát is készítünk meg gluténmentesen, de megnézzük azt is, hogy megéri-e adóstársként bevonni szülőket például egy hitelügyletbe. Holnap is kanapé 3 és 6 között a Mannán. Addig is legyen nagyon kellemes szombatestétek, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
6: Reklám hangzott el.
7: Gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten, folytatódik a napos felhős idő, néhol záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Kötcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kell visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Orbán Viktor közölte, hogy holnap TV-interjúban számol be Kötcsei beszédéről. Túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Rövidített útvonalon jár a Csömöri Héva jövő héten. A szerelvények csak az Őrs vezértere és a Szabadság telep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a H9-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni. Jelentős forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell készülni délután és este a fővárosban a Hősök tere környékén a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje miatt. Szakaszosan lezárják egyebek között az Andrássy út és a Dózsa-György út egy részét, valamint a Kóskároly sétányt. A helyszín megközelítésére a sűrűbben járó kis föld alattit javasolja a BKK. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
5: Cross GPS.
8: Az érzelmi szünet nem magány, ne félj tőle. Hello, én Bali Mónika vagyok, és itt van velem természetesen Pajor Tamás és vendégeink, Szilágyi Tamás, pszichológus barátunk, aki ezúttal nem egyedül jött, hanem a feleségével, Kuis Lillával. Sziasztok!
9: Sziasztok, köszi a meghívást!
0: Sziasztok!
10: Sziasztok!
8: Na, a mai témánk, húha, kemény lesz, de azt is mondhatnám, hogy gondolkodtunk azon, hogy a nyári szezonban milyen téma az, ami megmozgatja az embereket, a futball, VB és a politika mellett. Hát gondoltam, dobjuk be a magány és a művészet, és ezek kapcsolata és a művésznek a magánya témát. Előtte azonban egy rövid kis bemutatása a vendégeinknek. Tamás barátunk, pszichológus, a Nyílt Osztály TikTok és Insta csatorna tulajdonosa és tartalomgyártója, mert nem is tudom, egy éve jársz ide hozzánk. Lilla animációs rendezőként, majd a mesters szakon vizuális nevelő tanárként végzett, és szuper jó önéletrajzi ihletésű képregényt írt, olvastam, csak semmi szédítő magasság ez a címe. Képregény író képzőművész a Lilla, mert festő is, a Tamásról meg még azt el kell mondani, sörfőző vállalkozó. Tehát magány és művészet, akkor a mélyre úszunk rögtön az elején. Azt mondja a WHO, hogy a magány globális közegészségügyi probléma. És megnéztem néhány statisztikát, például a Stada Health Report 2024-es eredményei alapján a magyaroknak, a fiataloknak, 18 és 24 év közöttieknek, azt mondja, nagy része, konkrétan 10-ből 7-en úgy érzik, hogy ők magányosak. A felmérés szerint nagyon zúzós. Igen, a magyar a 7. legmagányosabb európai nemzet, ami még nem is annyira gáz, mert képzeljétek el, hogy Lengyelország, Finnország, Svédország megelőznek bennünket. És mit mondanak a magyarok, aztán átadom a szót, hogyan kell orvosolni, ezért is hívtunk egy művészt, meg egy pszichológust ebbe a beszélgetésbe, hogyan kell orvosolni a magányt. Azt mondják a magyarok, hogy a jobb gazdasági helyzet leginkább a megoldás. A szabadidős tevékenységeket vegyük már komolyan, mert ez is megoldaná a problémát. Kevesebb online tartalomfogyasztás, és még azt is hozzáteszi ez a felmérés, hogy hozzáférést adjunk terápiához az idősebbek számára, akik mondjuk és akik rosszabb anyagi körülmények között élnek. Hát, a véleményed.
9: Na most egyébként ez, hogy a jobb gazdasági helyzet ezt így megoldaná, ez, hogyha így rögtön az elején ránézünk, akkor úgy tűnhet, hogy fú, hát ez így jó kifogás, tudod, az ellen,
8: én
9: hogy,
8: is ezt
9: hogy miért nem találkozunk.
10: De akkor még Svédország nem annyira rossz anyagi helyzetű ország is.
8: Finnország.
9: És ennek ellenére egyébként, hogy egy picit jobban belegondolunk, akkor valamilyen szinten ennek tényleg van relevanciája. Tehát jelenleg egy picit ez a fajta gazdasági berendezkedés, ami ugye azt már mindenki tudja, hogy nagyjából a 70-es évek óta a produktivitás nem fogja lekövetni a reálbéreknek a növekedése. Tehát gyakorlatilag a 70-es évek óta a legesleg gazdagabb réteg gazdagodik csak jobban a produktivitás növekedése miatt. Most eljutott oda nálunk Magyarországunk 2026-ban, hogyha azt szeretnénk, hogy úgy a jelenlegi sztenderdek szerint jó életet éljünk, akkor azért a családi és a baráti kapcsolatainkat is be kell, hogy áldozzuk. Tehát ez a fajta élet, amit mondjuk a milleniáloknak annó, amikor gyerekek voltak, akkor ígértek, hogy te keményen tanulsz, meg keményen dolgozol, és cserébe meg lesz sok szabadidőd, meg sok időt tudsz eltölteni a családoddal, meg a barátaiddal, ez nem annyira van így. Mert hogy a jelenlegi Y generáció, tehát a mostani 30-40 év közöttiek nagyjából, ez egy picit azért ennél tágabb, az folyamatosan dolgozik azért, hogy tudjon magának lakhatást biztosítani, meg esetleg a családját el tudja tartani. És nálunk az, hogy mondjuk valaki 35 évesen egy olyan baráti társasággal rendelkezzen, akik minden szerdán összegyűlnek sörözgetni, társasjátékozni, kártyázni, akármi, ez félig meddig az álom kategóriába tartozik.
10: Ez hihetetlenül riasztó és igazságtalan visszaélés a létezéssel, mert végül is az ember nem arra van, hogy fenntartsa önmagát. Itt valami olyan kérlelhetetlen ilyen utonállás történik a lét és az ember között, ami hasonló ahhoz, mint amikor egy pénzszállítmány vagy egy érték nem tud célba jutni, mert útközben kirabolják. Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Az ilyen rendszereket meg kell dönteni, és ha nem döntik meg ezeket a rendszereket, akkor megdőlnek maguktól, mert az emberek nem fogják bírni. És jó, hogy nem bírják, nem fogják elfogadni azt, hogy a létezésnek erről kell szólnia.
8: Megoldási javaslatai a magyaroknak. Mi a véleményed erről, Lilla? És kérlek, hogy húzd közelebb egy kicsit a mikrofont, emeld följebb, úgy szuper.
11: Ő, én most még egyelőre figyelek, hogy miről beszélgetnek, vagy hogy miket mondanak a fiúk.
8: A magyarok megoldási javaslatai, jobb gazdasági helyzet, kevesebb
11: jobb gazdasági
8: online.
11: Helyzet. Ugye művészként én sokat találkozom a magánnyal, mivel otthonról dolgozom egyedül, és amióta a gyerekeim elég nagyok ahhoz, hogy mind a ketten óvodában és iskolában legyenek, azóta a hétköznapjaimat egyedül töltöm, és ezt nem annyira szeretem. És én is keresem a megoldást, hogy hogy lehetne javítani a helyzeten, milyen opciói vannak egy képzőművésznek, közösségi iroda, ami még mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt egy elég divatos dolog volt, hogy összegyűltek a művészek egy közösségi ilyen műteremházban, régen működött a Tűzraktér, a Korvintetőn is voltak ilyen közösségi házak, aztán ezek később annyira drágák lettek, akkor itt a gazdasági helyzetre visszatérünk, hogy megfizethetetlenné vált, kidolgozhatatlanná vált, és a koronavírus pedig szépen megtanította az embereknek, hogy ugyanezt a nappali sarkában is meg lehet oldani ingyen, vagy legalábbis tehát amennyibe kerül a házadnak a bérleti díja, vagy a rezsie, és hogy milyen felesleges egyébként minden nap 30 percet az esőben odautazni a műteremházba, hogy ott a többiekkel együtt alkos, amikor lehetne otthon is maradni. Igen, erre még nem tudom a megoldást, de én is keresem.
8: De az online ellen vagy te is, mert ugye ez is ott volt a felmérésben, hogy a kevesebb online jelenléttel bírunk, akkor talán még győztesen jöhetünk ki ebből a magány elleni küzdelemből.
11: Természetesen. Tehát azt gondolom, hogy az online az egy olyan helyzet, ami elhiteti velünk, hogy egyébként közösségben vagyunk, hiszen egész nap online kapcsolatban vagyok esetleg a művésztársaimmal, Messengeren, meg Zoomon, meg amikor egy projekten dolgozom, akkor a kollégáimmal, és elhiteti velem, hogy én közösségben vagyok, miközben van, hogy olyan emberrel dolgozom együtt, akivel soha az életben nem találkoztam személyesen, és azt sem tudom, hogy hogy néz ki. És ez megint csak egy elég nyomasztó érzés nekem. Ugye mondtad, hogy animációs filmrendező vagyok, nemrég megpróbáltunk egy animációs projektbe beleugrani, ami végül meghiúsult, de az is benne volt a meghiúsulásban, hogy kiderült, hogy az animációs filmeket is úgy készítik már, hogy nincsenek stúdiók, hanem mindenki otthonról dolgozik, és egy ilyen online mappa rendszerbe tölti föl a megkapott munkát, akivel együtt dolgozik, és vannak olyan emberek, akikkel szintén a rendező soha nem is találkozik. És ez megint egy nagyon ijesztő dolog számomra.
9: Illetve hát ami szerintem a művészetnek egy nagy tragédiája, az, hogy szinte elvárja a jelenlegi kor az online jelenlétet minden művésztől, és alapvetően a művészet nagyon sokszor egy befelé forduló.
8: Hát igen.
9: Dolog. A művészek nem annyira extrovertáltak. Sokszor egyébként a színpadon lévő művészek nagy
10: sem, de azért ez alkati kérdés azért. De abban egyetértünk, hogy a művészet halála, hogyha állandóan a produktumok felmutatásáról kell szólnia, mert akkor az alkotó munka és annak az igazi mélysége elvész. És ez egy valóban óriási veszély.
9: Mert ugye ezzel, hogy minden így megdrágult, és az emberek nem annyira tudnak költeni mondjuk művészetre, ezzel azért ugye a galériák és a galeristák is egy picit háttérbe szorultak, hiszen mondjuk a festmények tekintetében, amiket ugye Lilla is csinált régen, már inkább Instagramon választják ki az emberek azt, hogy ők mondjuk kitől vesznek festményt, és így ezáltal a kurátorok, illetve a kurátori tevékenység nagyon kezd hasonlítani mondjuk a rádiónak, vagy a lemezkiadóknak a kurátori tevékenységének a jelentőség vesztéséhez. Tehát alapvetően a hangosság fogja eldönteni azt, hogy ki lesz látható, és nem nagyon van olyan köztes szakértői elem, egy étteremkritikus, egy zenekritikus, egy műkritikus, aki segítené ezt a szelekciót.
8: Amitől annyira emberi
9: És mondjuk lenne megvédené a nagy közönséget adott esetben attól a szeméttől, amitől jó lenne megvédeni a nagy közönséget. Ezek a köztes emberek, ezek megszűnőben vannak, és ez elég rosszul hangzik nekem.
10: A tőke forgatónyomatéka barbarizálja a világot.
8: Hozom a következő kutatást. A Harvard és a Michigan Egyetem kutatásai következnek. Talán a HVG-n olvastam erről, hogy a forrást is megjelöljem. 25%-kal nagyobb a stroke kockázata, visszatérünk a magányra, illetve a két témát mi fonjuk folyamatosan össze. Tehát amikor a vizsgálat elején több éves vizsgálatról van szó, ha már a vizsgálat elején magányosnak vallja magát az adott vizsgálati személy, akkor az ő esetében 25%-kal nagyobb lesz a stroke-nak a kockázata. Természetesen a

0: muszáj cigaretta, egy krónikus magány. Mert hogy van egy csomó olyan dolog, amit így nem veszünk figyelembe. Ugye mostanában sokat beszélgetünk Lillával arról, hogy minden egy csereütlet az életben. Nem nagyon van ingyen ebéd. Mindig az van, hogy adsz valamit, és kapsz valamit cserébe. És ez a fajta izoláció, ez mondjuk tud téged effektívebbé tenni abban, hogy többet dolgozol, vagy többet tudsz edzeni. És azt gondolod, hogy a barátaiddal meg tudod beszélgetni a dolgaidat online. Azt mondják a fiatalok, hogy hát úgyis mindent tudok róla, igazából minek találkozni. De valójában, amit elveszünk magunktól, az egy olyan jellegű fiziológiai szükséglet, ami hasonlít a vízíváshoz. A magány az egy fizikai tüneteket okozó valami. És ami hazugságba egy picit így bele nyugtattuk magunkat, az, hogy ezt ki tudjuk elégíteni ilyen sűrített módon. Hogy akkor írok 15 embernek az interneten, messengeren, és akkor gyakorlatilag kielégítettem a magányomat, vagy becsatlakozok egy streambe, ahol ott van 1500 ember, és akkor velük így csetelek, és ez kielégíti a magányomat, de valójában nem fogja. Ez egy paradoxon.
1: És itt jön be az AI pszichológusok szerepe. És értéke, mert hogy ez sem elvetendő, néztem az egyik videódban egy összefoglalót erről, Tamás, hogy mi is ennek az értéke, és mire használjuk?
0: Na, és ez nagyon trükkös, mert valójában a magányérzésünk az akkor tud csökkenni, hogyha kapcsolódás érzést érzünk. Ha azt érezzük, hogy valaki ténylegesen odafigyel ránk. Mindig fel szoktam hozni a podcastet. Ez például egy olyan dolog, ami abszolút csökkenti ezt a magányérzést.
1: Ezért van ennyi podcaster, meg podcast hallgató?
0: Igen, szerintem a podcastereknek...
2: Igen, mert a podcastban ugye emberek...
1: Beszélgetés, nézed, és
0: hallgatod. Hát, ha körbenézel a YouTube-on, vagy az interneten, egy csomó olyan podcast, vagy van 20 darab megtekintése. Most ez azért fizet mondjuk, hogyha monetizálod 20 forintot a YouTube, érted? Tehát ezt soha nem fognak megtérülni. Egy podcast akkor se térül meg, hogyha 50 ezer megtekintése van, mert egy podcast stúdió többbe kerül. Nem, ezt azért csinálják az emberek, hogy végre ne lehessen lemondani a beszélgetéseket, és eltöltsünk telefonpiszkálás nélkül egy órát egymással.
1: De közben nézik azért, hidd el, nézik a telefont is, meg közben főznek, meg telefon néznek.
2: Azért bizizgáltam a telefonon, mert erről eszembe jutott egy fontos dolog, és valakinek írnom kellett egy rövid SMS-t.
0: Ezt akinek nem inge, ne vegye magára.
2: Én magamra vettem, mert nem ingben vagyok, nem trikóban.
1: Hawaii pólóban. Jó, és az AI pszichológusra azért még csatolját kérlek, mielőtt a Lillát megbombázom.
0: Nagyon érdekes, mert egyébként ugye, hogyha úgy érzed, hogy valaki odafigyel rá. És az, hogy valaki odafigyel rád, arra egyébként vannak tök jó jelzések, például az, hogy tükröz, tehát, hogy te mondasz nekem valamit, és akkor én azt mondom erre, hogy igen, mert hogy ezt ezért mondtad, és ez ebből a szempontból egy jó gondolat, én akkor ezt tükrözöm, van egy ilyen stratégia, csak az utolsó mondatot félig meddig megismétled, és akkor te azt mondod, hogy igen, és hogy megismételjük az utolsó mondatot, ez tök jó gondolat. Na, ezeket ugye nagyon-nagyon frankon tudja lehozni az AI, és tudunk egyfajta kapcsolódás érzést érezni, és szerintem, hogyha arca is lesz, akkor ez még veszélyesebb lesz.
2: Ez nagyon veszélyes, ez életveszélyes.
0: De hogy már takarózhatunk ezzel, meg nyivákolhatunk emiatt, vagy pedig azt mondhatjuk, hogy nehogy már egy robot lenyomjon minket emberi kapcsolódásba, ez azért elég bizarr.
2: De most... itt a lázadás szerintem beindulhat a normális embereknél.
0: És a Lilla ugye állandóan keresi ezeket a művész közegeket, csak hát ugye a gazdasági helyzetre visszatérve, mondjuk egy képregény fesztiválnak, vagy egy művészeti közösségnek a 0 forint támogatás jutott az elmúlt időszakban, és mindent saját pénzből kellett létrehozni. És így megcsináltad ezeket a kis meetingeket, de hogyha az összes sütit, meg ropit, meg csokit, meg terembéletet, meg mindent neked kell fizetni, mert egy petákod nincs erre, és tagdíjat sem nagyon szeretnének fizetni az emberek, vagy összedobni ebbe, akkor ezek ugye szét fognak hullani.
2: Jó, de viszont azt ne felejtsd el, hogy nagyon fontos, hogy több magánrepülőt a magyaroknak. Tehát a magyarok egy részén, nem olyan nagy részén, de nekik viszont nagyon jó lesz, és ez nekünk is.
1: És ott ők nem magányosak, ugye? Beszélgessünk a szükséges alkotói magányról, amire szüksége van egy

0: színművésznek. Annyira jó, hogy Tamás felhoztad, hogy nagyon sok színpadon álló és filmben szereplő színművész a munkájában kiéli az extrovertáltságot, de alapvetően teljesen introvertált ember. Rám is jellemző ez a munkámon kívül, de egy képzőművésznek, te, aki naponta alkotsz, tehát festőművész vagy, ezt mondjuk el azért még egyszer.
1: Azért hívom magam képzőművésznek, mert ugye a képregény, festészet, tehát hogy sokféle ilyen alkotóművészeti tevékenységben részt veszek.
0: Mondtad az elején, hogy azért már kell a magány, de azért már téged zavar, és keresed a kapcsolódási pontokat. Biztos, hogy nem online, mert szerintem a média zajban, és itt mi erről nagyon sokat beszélünk, a média zajról, sőt a spirituális zajról is, nagyon nehéz elvonulni egy embernek. Hol van a művésznek a határa? Amikor már sok a magány, és ott van az igény is, hogy azért kell. Van két kisgyereked, meg egy férjed, aki lehet, hogy még otthon is pszichologizál.
1: Igen, az van, hogy amikor a magány olyan szinten elhatalmasodik rajtam, ami talán a könyvemben is benne van, tehát mondjuk egyetemistaként, amikor nem volt párom, és kerestem a helyem a világban, és ezt az űrt a barátaimmal próbáltam betölteni, akkor ez egy nagyon intenzív időszak volt, tehát a baráti kapcsolataim szempontjából egy életre szóló, hiszen több barátom azóta is 15-20 éve is szoros barátom lett, viszont nem tudtam alkotni. Tehát, hogy ebben a ilyen körülmények között nem tudtam elmélyedni saját magamban, mert rettegtem attól, hogy mit fogok ott találni. Tehát folyamatosan megpróbáltam kifelé fordulni, és keresni a kapcsolódást, a biztonságot más emberekkel. Amikor férjem lett és családom, akkor a szabadidőm az így hirtelen elképesztően lecsökkent, egy ideig ijesztően lecsökkent, és azt se tudtam, hogy hol lesz ebből a kiút. Majd amikor már a gyerekeim elértek egy bizonyos kort, akkor most így úgy tudok neki ülni, alkotni, hogy tudom, hogy van mögöttem egy elég erős háttér. Tehát, hogy nem félek el süllyedni a saját mélységemben, mert tudom, hogy 3-4-kor föl kell onnan kelnem, és el kell mennem az óvodába, és haza kell hozni a kisfiamat, meg a nagylányomat, és velük onnantól kezdve hétköznapi családi életet kell élni, tehát levest kell főzni, meg házi feladatot kell írni, meg legózni kell, és emiatt soha nem tudok így elveszni ebben a mélységben, ami szerintem nekem rám jó hatással van, mert sokkal bátrabban merek hozzányúlni. Egyébként szükség van erre, tehát, hogy ilyenkor születnek a jó gondolatok, ilyenkor jönnek a jó történetek, a legizgalmasabb festmények, amikor tudok otthon egyedül lenni, és senki nem figyel. Tehát,
0: és mennyi idő még lecsendesedsz, amikor megérkezel ebbe a jó alkotói magányba?
1: Ez hullámzó, és van, hogy egy hónapig sem tudom ezt elérni, mert hogy annyira másban van az életem, és egyébként akkor itt egy pici becsatolás, amikor Instagram videókat készítek, az nagyon sokat ront ezen. Pedig szeretek Instagram videókat készíteni, van benne valami filmes kihívás, hiszen mégiscsak van egy ilyen filmes végzettségem is, és ha ott pozitív visszajelzést kapok, tehát jól fut egy videóm, akkor utána hetekig azon pörgök, hogy milyen új videót kellene készíteni, és nem tudok visszasüllyedni a saját kis belső világomba. Tehát ez egy ördögi kör, amikor már jó régóta nem működik az Instagram, akkor félre tudom dobni, és vissza tudok menni oda, hogy akkor festenem kellene, vagy könyvet írnom. És sokszor az van, ha sikerül ebbe elmélyednem, akkor viszont van, hogy hetekig benne vagyok. Amúgy ez jó, tehát szeretem ezt az érzést, de fárasztó is. Tehát utána most, amikor elkészült a könyvem, pont egy éve fejeztem be a könyvem, egy éve nem tudtam képregényt írni, azóta festek. Mert annyira intenzív volt ez az élmény ebben létezni, pláne a végén, a befejezés előtt már nagyon-nagyon intenzíven hatott rám, hogy kellett szünet, hogy ezt kipihenjem. Most már várom a szeptembert, mert azt gondolom, hogy amikor majd újra stabilan az iskolában és az óvodában tudom a gyerekek, akkor újra el fogok merni mélyedni ebben.
0: Nagyon-nagyon kevés videót nézek, engem rendkívül felzaklatnak ezek a pörgő, és nagyon dinamikus, és gyors, tehát nagyon vágott videók, állandó dinamikaváltás, meg nagyon-nagyon idegesít.
2: Ó, de ez olyan, Mónika, mint a cigi egyébként. hogy ha valaki nem dohányzik, és beleszív egy szálcigibe, akkor az elején köhög tőle.
0: Én akkor köhögök. Évek óta köhögök. Hallod, Máté? Ez a baj velem.
2: Szóval azért amiatt ne érezd magad rosszul, nem hogy ezt a cigitől rosszul. Te még köhögsz. Azért vagy rá stresszelve, mert arra van fölépítve az egész dolog, hogy egy irracionális töltetet adjon neked dopaminba, amitől egyébként be lehet szédülni, meg rosszul lehet lenni. Azért deszenzitizálódnak az emberek a dopaminra, hogyha ezt hosszú ideig használják, és azért lesznek nyugtalanok, mint egy szerhasználó, mert dopamin hiányos állapotba kell, hogy kerülj a normális életbe, ahhoz, hogy el tud viselni azt a mennyiségű dopamint, amit ezek a rövid videók adnak. Tehát gyakorlatilag az van, hogy már nem köhögsz a cigitől, de hogy már nem érzel szagokat, tudod.
0: Aha. Mikor készültem, meg kellett, hogy nézzem természetesen az Insta oldaladat, és ott rögtön az első videó, amit megnéztem, meghallgattam, nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, úgyhogy jól szűrtem. És ebben azt mondod, hogy kellenek az érzelmi szünetek. Erre ezt lovagoltam meg a címben, hogy az érzelmi szünet az nem magány, nem azt jelenti, hogy én magányos vagyok, és az emberek mégis félnek tőle. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miért van szükség ezekre az érzelmi szünetekre, akár szakmai szempontból, akár a te szempontodból, Tamás, aki nagy, évtizedek óta nagyon felpörgetett életet él, vagy egy képzőművész, hogy látja ezt? Érzelmi szünetek, hát ez kincs, ez a fogalom.
3: Én azt a terápiát próbálom alkalmazni önmagam számára, amit részben Tamás is, meg más hozzáértő pszichológus barátaim mondanak, de amire egyébként már ezeket a beszélgetéseket megelőzően is valahogy magamtól rájöttem belülről, amit én úgy hívok, hogy szent semmit tevés, tehát egyfajta ilyen lepárlódás, ilyen desztillálódás, amikor viszonylag hosszú időn keresztül, hát jó lenne még hosszabb időn keresztül, mert minél több van ebből, annál jobb, de akár már egy fél óra is, 3-4 óra is nagyon-nagyon jó, vagy még ennél kevesebb is nagyon jó tud lenni.
0: És te kimész ilyenkor sokszor a természetbe?
3: Hát az egyébként is megyek, de ilyenkor általában még ez se számít, mert inkább az számít, hogy minél kevesebb ingerénsz, ülök egy fotelben, és nézek ki magamból, és még azt sem nézem, amit látok, hanem csak így lefelé kontemplálok, és azért jó ez, mert ilyenkor azt tapasztalom, hogy elkezdenek leválni az emberről ezek a hamis késztetések. Megfelelni akarás, kötelességtudás, bűntudat, kárhoztatás, félelmek, és az ezek által kiváltott cselekvési kényszerek. És amikor az ember ezeknek így sorozatosan ellenáll, és mer nemet mondani magában ezekre. Ezek is apró tűszúrásszerű impulzusokként így záporoznak ilyenkor egy jó ideig, és amikor mindenki így mindegyiknek ilyen páncélként ellentart az ember, és hamisnak tartja, lehet, hogy van igazsága, de abban a pillanatban nem ez a dolgom, hanem semmi sem a dolgom, és ez egy csodálatos dolog. Akkor egy idő után így elkezd szép lassan ez oldódni, és az ember elkezdi felfedezni egy mélyebb valót. Most ebben nem megy bele, hogy ez mi, mert nagyon nehéz ezt meghatározni, de ha bibliai terminológiát akarok használni, akkor ez valószínűleg ez a szellem. Az emberi szellem területe, ha pszichológiait, akkor a tudat talan felé való közeledés, vagy az elpszt, hogyha Jung híres meghatározását az ember igazi valójáról. Tehát nyilván ennél szakszerűbben is sokkal precízebben ki lehet fejezni, de most a meghatározást a független az ember elkezdi érezni azt, hogy ez most tényleg én vagyok, és akkor nincs akkora gáz, mint amit gondoltam, ugye a hétköznapok során a kattogásban, hogy milyen nagy bajban vagyok, csak lefolytom, hogy gyorsan ne törődjünk vele, hogy bajban vagyunk. De érdekes, amikor lefúrunk oda mélyre, akkor rájövünk, hogy nem vagyunk olyan nagy bajban. Én, mint hívő, erre én azt tudom mondani, valószínűleg azért, mert az Isten szeret bennünket, és ott ezt mélyen elkezdjük megérezni. és ezért szűnik meg az a szorongásteli állapot. Úgyhogy én ezt próbálom gyakorolni, sajnos sokkal kevesebbszer, mint érzem, hogy kéne, de az is valami.
0: Az érzelmi szünetekre én akkor éreztem rá ezeknek az ízére, a finom ízére, amikor elkezdtem felépülni kiégésből, ami egy kórházi műtőágyon végződött, meg fel is épültem, de ott már a felépülésben rájöttem, hogy hú, ezt meg kéne tanulni, ezeket az érzelmi szüneteket. És most meg azt tanulom, hogy az érzelmi szünetek után ki tudom csatornázni, ki tudom vezetni a gondolatokat, megértéseket, akár teológiai, akár pszichológiai megértéseket, és írás terápiába kezdtem, és ezt kitettem a nyilvánosság elé, hetente egyszer egy hatalmas nagy szövegfal, ami nem trendi, de közben megtanultam, képzeljétek el, csak hogyha már ennyit beszélünk az online világról, hogy ezt úgy hívják, hogy Facebook jegyzet, amiket csinálok, tehát ugye a saját vélemény megfogalmazása nyilván sok átéléssel, és nekem ez rengeteget segít, és nem érdekel, hogy csak több százan olvassák, van, amit több ezren, de hát az is egy óriási dolog, hogy én ezt megmerem lépni, hogy kiteszem magam a nyilvánosság elé, olyan lelki lemesztelenedés, de már nem érzem úgy, hogy gáz van velem.
2: Ja, hát passzus egyébként, már most egy ilyen keresztény rádióban több százan olvassák, amikor egyébként Jézus 12 embernek tanított, és itt teljesen rendben volt.
0: Jaj, de jó, ezért jön vissza ez a
3: film. Változást hozott, szóval nehéz nominalizálni.
2: Meg már úgy vagyunk vele, hogy csak több ezren nézik. Hát
3: igen. És elég nagy változást hozott a történelemben. Az a
0: 12 lúzer. Úgy
3: igen,
0: indultak,
3: hogy
0: ugye?
3: 12 kis egyszerű emberke elkezdte követni az igazságot. Pénz nélkül, fegyver nélkül, hatalom nélkül, minden nélkül, aztán elég nagy dolog lett belőle.
0: Lilla, érzelmi szünetek. Miért érezted azt a késztetést, hogy erről egy külön videót készíts?
1: Keresem én is a saját inspirációmnak a forrását, és végig kell gondolnom.
2: Alapvetően addig, amíg Lilla végig gondolja, addig, mint adminisztrátora az emberi működésnek, elmondom, hogy mi az, ami történik e mögött, az egész mögött. Vagy alapvetően kétféle működésünk van. Az egyik úgy hívják, hogy TPN, vagy Task Positive Network, és ez akkor működik az agyunkban, amikor aktívan cselekszünk. Ebben a helyzetben te ráfókuszálsz egy cselekvésre, és ebben az üzemmódban, ebben a TPN üzemmódban te aktívan részt veszel valamiben. A másikat pedig úgy hívják, hogy DMN, vagy Default Mode Network, és ez érdekes módon, ez a DMN egy kicsit mostanában így átment abba, hogy így démonizálva lett az emberek számára. Mert,
3: és nem keverendő össze a DMA-val.
2: Mert ez egy passzív rendszerező üzemmód. Egy ilyen kószáló agy.
3: Default
2: Mode Network, DMN. És az az egésznek a lényege, hogy ha nem csinálsz semmit, akkor az agyad elkezdi rendszerezni saját magát. Tehát, hogy te ugye úgy képzeld el ezt az egészet, mint mondjuk, hogyha egy séf lennél, és te folyamatosan készíted a kajákat, és közben dobálod félre ugye a serpenyőket, mert neked nincs arra időd, hogy mindent elmos.
0: Igen.
2: És egy idő után elkezd viszonylag nagy rendetlenség lenni. A Default Mode Network az akkor van, amikor éppen nem kell kaját készíteni, és akkor azt tudod mondani, hogy akkor most rendbe rakjuk ezt a dolgot. Vagy még egy másik metafora az, hogy mondjuk egy könyvtárba haigárod be a könyveket, és akkor na nézzük meg, hogy mik vannak a földön, mik ezek a könyvek. Ugyanis a DMN a múltból veszi az információt, és a jelenjét értelmezi az embernek azáltal, hogy adott esetben szimulálja a jövőt. Biztos volt már ilyen, Tamásra tuti volt már ilyen, hogy autóval mentél valahova, valaki rosszul eléd ment, vagy valami, és akkor te elkezdted szimulálni a jövőt, hogy mit tennék ezzel az emberrel, hogyha most így szembeállnék vele, hogy mi történne, és akkor egy idő után, miután egy rahedli jövőt leszimuláltál, akkor azt mondja az agyat, hogy mindegy, jó van ez így, ahogy csináltam. És akkor te a könyvet beteszed oda, hogy ő volt a hülye. És akkor ez így rendben van. Egyébként ott van egy megfejtetlen, kategorizálatlan információ, ami szimplán csak egy stressz. és még nincsen lezárva azzal, hogy ő volt a hülye, én szerintem jól csináltam, jó van ez így, megyünk tovább. Nem tudsz tovább lépni, hogyha nem töltesz időt ebben a DMN-ben. Nagyon-nagyon fontos, és jelenleg ott vagyunk, hogyha egy gyalog átkelő helynél pirosra vált a lámpa, és lenne egy perced ebben a DMN-ben, akkor előkapod a telefont, és azt is a TPM-be fogod eltölteni. Uh-huh. És hogy...
3: Fú, ebben nagyon nagy önfegyelem kell.
2: A 4 órás képernyő idő a telefonodon, az így nem tűnik olyan nagyon-nagyon soknak, de valójában ez az összes idő kb., amit magadra szállhatsz egy nap, és mindet ebbe töltöd el. Szóval Mónika, hogyha van kedved majd egyszer egy kísérletre, nem most, hanem majd otthon, vagy akárkinek, aki hallgatja, próbáld meg azt, hogy kinézel egy fehér falat, odaülsz a fehér fal elé, közvetlenül, úgy, hogy teljesen a szemed előtt legyen, és 20 percen keresztül nézd ezt a fehér falat. Aztán nézd meg, hogy mi történik benned. Ez egy nagyon-nagyon érdekes terápia, és egyébként bizonyítottan 1-2 héten keresztül, hogyha ezt csinálod napi egyszer, akkor masszív változások kezdődnek.
3: Ezt megcsinálom.
2: És 20 percről beszélünk, Tamás. Szóval nagyon-nagyon fontos.
0: Napi 20 percről.
2: Nekünk, a mi párkapcsolatunkban alapvetően én vagyok az, aki a nyughatatlanabb, a TPM felé megy el, cselekedni
3: most
2: akarok.
3: A TPN az mindenki is volt.
2: Az aktív cselekvő. Test pozitív network.
3: Test pozitív network.
2: Okay. És akkor Lilla az, aki ebben úgy visszahúz, és azt mondja, hogy egyébként jó ebben a helyzetben nem csinálni semmit, és hogy elfogadhatjuk azt, hogy most nem vagyunk tökéletesek, vagy perfektek ebben a helyzetben. És talán a művészet az ebben a fajta merengő, kreatív állapotban fogja tudni megtalálni önmagát. Hogyha végig gondoljátok az elmúlt pár éveteknek a kreatív ötleteit és a legzseniálisabb dolgait, akkor azt általában akkor csináltad, amikor valamilyen merengő állapotban voltál, és mégis haszontalannak érzed ezt az állapotot, mert azt közvetíti számodra a nagyvállalat, hogy még 2 órát kéne dolgoznod, mert én szeretném még 20%-kal növelni a profitomat.
3: Igen, Lilla, egyébként
0: állandóan
3: tapasztalom meg ilyen állapotokban, hogy amikor sikerül így lefúrni, és úgy eléri az ember az önvalóját valahogy, akkor viszont írdatlanul megnő a kreativitás. Uh-huh. Aránytalanul.
0: Az érzelmi szünetekben te mit szoktál csinálni a fehér fal nézésén túl?
1: Igen, az a helyzet, és éppen ezt szerettem volna mondani, hogy nekem nem elég 20 perc, tehát, hogy én nem működök ilyen jól órákban és percekben, ahogy az előbb is mondtam, van olyan, hogy egy hónapig nem tudok dolgozni, utána egy hónapig nagyon intenzíven dolgozom. Tehát nekem az érzelmi szünethez hetekre van szükségem, és most nagyon szépen rákényszerít erre a nyári szünet. Uh-huh. És évek óta ez az első nyári szünet, amit most nagyon-nagyon élvezek. Mert nem tudok dolgozni, legalábbis nagyon kicsit tudok dolgozni, tényleg csak egy picit festeni, mert ahhoz nem baj, ha nem vagyok annyira bevonódva, de érzem, ahogy tisztul ki mindenki, tehát főleg Tomi hozott itt példákat, de otthon van egy példánk erre, egy olyan számítógép, ahol rengeteg ablak meg van nyitva, és hogy már nem fér el több ablak, és már nem tudok az ablakok között eligazodni, és most érzem, hogy csukom be az ablakokat, és lesz terem, lesz a memóriában újra hely arra, hogy alkossak, és ilyenkor gyűjtöm, és azt remélem, hogy mire eljutok a nyári szünet végére, addigra annyira intenzíven összegyűlik bennem egy csomó inspiráció, iklet és ötlet, hogy utána pedig ezt ilyen nagyon aktívan bele fogom tudni vetni magam a munkába. És egyébként igen, ilyenkor takarítok, rendet rakok a műtermemben, rendet rakok az asztalomon, felfeszítem a vásznaimat, előkészítem, mert ezzel tudok haladni, tehát ilyen klasszikus munkát tudok végezni, hiszen ott van 2 óra hosszám, hogy valamit csináljak, de nincs még kapacitásom, vagy lehetőségem elmélyedni. És készülök arra, amikor majd lesz, hogy ne akkor kelljen elkezdenem festéket vásárolni, amikor már tudok festeni.
0: A 21. században szerintetek mi adja a művészetnek az igazi értékét, amit természetesen forintosítani szoktak, de most tekintsünk már el ettől. Számos televíziós műsor is készül már erről, hogy régi tárgyakat otthon megtalálnak az emberek, és akkor beviszik a szakértőkhöz, ki mennyit ajánl érte, de ott még azért marad egy-két emberi vonást, ezt szeretem, hogy így készülnek ezek a műsorok, de annyira átalakult a művészet, hogy már a filmek is annyira pörögnek, hogy ott sincs, ahogy te mondtad ezt a videóban, hogy már ott sincs érzelmi szünet, igen, nincsenek hosszú, eszembe jutottak, figyeltek a Jane Austen regények. Igen. Hát 30 oldalon keresztül semmi nem történik, csak az érzésekről, megélt érzésekről olvasunk. Ma már az ember átkapcsol, vagy félreteszi azt a könyvet. Na, itt mi az érték? Mind a hároman kapcsolódhattok ehhez, hiszen a művészetben otthon vagytok.
1: Szerintem itt fontos megkülönböztetni azokat a filmeket, amik nem művészeti értékből jönnek létre, hanem csak valamilyen promócióból, reklámból, valamilyen egyéb
3: tevékenység
1: eladásából, a hatodik része, vagy a 12. része valaminek, egy megrendelés alapján, vagy tehát igen, elvárás alapján jön létre azokkal a filmekkel szemben, amiket pedig az a rendezőnek vagy az írónak ez a szerelem projektje, amiben ő szeretne valami fontos gondolatot átadni, és ahogy mi emberek az emberiségben haladunk a Maslow piramison fölfelé, és egyre inkább egy csomó mindenünk megvan, úgy elkezdünk gondolkodni a létezésünk értelmén, és talán ez erre a művészet egy jó terület lehet, hogy gondolatokat ébresszen.
0: Ó, de szép ez.
2: Mostanában egy csomószor szerencsére, vagy nagy szerencsémre kapok meghívásokat ilyen művészmozikba, hogy mint pszichológus beszéljek filmek után, és egyébként az ilyen automatás kólától, meg popcorn gőztől távolabb ezekben a kis művészmozikban még mindig nagyon-nagyon értékes filmeket lehet látni. Szóval alapvetően ne a filmeket temessük, hanem a mainstreamet, mert alapvetően a mainstream lett egyre erősebb, és egyre exkluzívabb, és egyre inkább monopól helyzetben, mert hogy már szinte csak ebből lehet pénzt keresni. De azért alapvetően a művészet még mindig ott rejtőzik ezekben a pici zugokban, saját pénzből elkészített filmekben, és profit nélküli baráti társaságok által összerakott projektekkel. Ugye ez az, amiről sokat beszélünk Lillával, hogy ha a művészeti támogatási rendszer esetleg arra lenne kíváncsi, hogy mi lenne az ő szerepe, akkor szerintem az lenne, vagy szerintünk az lenne a szerepe, hogy alapvetően a valódi művészetet, ami már maga a nis jellege miatt is alapvetően piacképtelen lesz egy olyan piacon, ahol csak a mainstream tud menni, támogassa meg, és ez egy olyan jellegű összefogás a társadalom részéről, ahol szerintem sokan egyet tudunk abba érteni, hogy az adónk egy bizonyos részét költsünk el arra, hogy emberek szép dolgokat létrehozhassanak, amiket alapból nem tudnának létrehozni támogatás nélkül, mert nem tudnának a piacon érvényesülni vele.
0: Amen.
3: Ugye ilyenekre gondolsz, mint a Halálos iramban 8, meg a Bosszúállók 7. Tehát én nekem ezek a...
1: Most vagy soha.
2: Igen.
3: De egyébként nagyon egyetértek veled, és ezért van az, hogy főleg egy ilyen kis országban, mint Magyarország, szerintem az államnak igenis részt kell vennie a kultúra támogatásában. Ez nagyon nagy kérdés, nagyon nagy pro-kontra érvek sorakoznak fel, de, és ez nem mindig sikerül, amennyire lehet értéksemlegesen. Szóval a kurzusművészet az rosszabb, mint a kapitalista termelése se a széria dolgoknak, mert ott legalább csak egy ilyen neutrális, kellemetlen forgató nyomaték a pénz diktál. De amikor az ideológia diktál, annál hazugabb és pusztítóbb úgymond művek nem születnek.
2: Ó, nem, annak nem szabad részt vennie ebben a rangsorolásban. Alapvetően két dolog van, kettő darab tengely. Az egyik tengely az a nettó művészeti értéke egy projektnek, a másik tengely pedig a piac képessége, a profitabilitása ennek a projektnek. És az kell priorizálni, aminek a legkisebb a profitabilitása és a piac képessége, és emellett a legnagyobb művészeti értéke van.
0: A közelmúltban felvételiztem ismét egy fősulira, és éveket vártam, hogy lássam már, hogy mi az utamnak a következő állomása az intézményesített oktatási rendszerben, és képzeljétek el, hogy feltették nekem azt a kérdést is. Ez egy mesterszak, tehát nem egy komoly tárgyi tudás kellett itt, hogy melyik az a művészeti alkotás, amelyik a legközelebb áll az én szívemhez, vagy akár a személyiségemet, vagy a hitem fejlődését leginkább kifejezi, és nekem a szobrászat az, ami annyira megfoghatatlan, annyira lenyűgöző, annyira isteni, hogy egy hatalmas kőtömbből mire képesek az emberek, és két alkotást választottam, de amit... Mivel ez a beszélgetés nem rólam szól, már van itt egy művész velünk. Téged mi inspirál, és melyik az a művészeti ág, ami nagyon közel áll hozzád? Milyen művészetet fogyasztasz röviden?
1: Nagyon szerettem a történeteket, és mindig is nagyon szerettem rajzolni. Tehát így kerültem az animációs rendező szakra, ami egyébként sajnos nem az én igazi terepem, mert nem tudok filmet készíteni rendesen, nagyon rossz a ritmus érzékem, és ez teljesen elvágja azt, hogy én egyedül rendezőként egy olyan látásmódot tudjak, amiben érzem a filmnek a ritmusát. Később sokáig, évekig festettem, mert nagyon szerettem a manuális ilyen textúrákat, a festéket, a színeket. Így kerültem az animációs rendezés után a festészethez közelebb, majd később pedig a képregény úgy jött, hogy ha már szeretem a történeteket, és szeretem a képeket, akkor ezt össze tudom éleszteni egy képregényé, és innentől kezdve tudtam történeteket átadni. Folyamatosan alakul bennem, hogy én melyik művészeti ágban érzem magam otthon, ezért is mondtam, hogy talán képzőművészként hivatkoznék saját magamra, és nem tényleg nagy hatásra vannak, egyébként az irodalom is, tehát irodalomból érettségiztem emelt szinten, úgy voltam vele, ha nem vesznek föl a Momira, akkor elmegyek valamilyen filmkritika vagy irodalom irányba. Tehát minden, ezért is a művészfilmeket is nagyon-nagyon szeretem. És akkor a művész képregényeket, aminek nagyon kicsi itthon a piaca, meg kicsi rá az érdeklődés, de a világon egyre inkább szélesedik, hiszen egy olyan műfaj, amit viszonylag gyorsan lehet fogyasztani, tehát akár a Reels videó pörgetéshez szokott fiatalok is egyébként komoly irodalmi értéket tudnak a magukével tenni. Most épp az 1984-nek a képregény verzióját olvasom, és nem is gondoltam volna, hogy ez tetszeni fog nekem. Szerettem a regényt.
0: Igen, én is.
1: És nem gondoltam, hogy működik képregényben, de nagyon jól működik képregényben.
0: És ami nem a te erősséged, melyik az a művészeti ág, amiből mégis inspirálódsz?
1: A zene.
0: Aha.
1: Borzaszt. Tehát pont emiatt az ritmusérzék hiányom miatt én elképesztően analfabéta vagyok a zenében, és azért szerettem a magyar zenéket, mert hogy minden apró részletét értem a szövegnek. Nyilván egy pop számnak, egy angol számnak értem a szövegét, de hogy a mélységeit azt a magyar zenének értem, és nagyon szeretem, amikor a zenének a szövege egy vers, és akkor festés közben, vagy képregényírás közben hallgatok rengeteg magyar zenét. A mostaniakat is nagyon szeretem, a 20 évvel ezelőttieket is, éppen mikor milyen hangulatban vagyok.
3: És az nem viszi el a fókusz az állatokat, és főleg amikor egy ilyen intenzív szöveg megszólal, és te meg épp rajzolsz, akkor nem, de fókuszál.
1: De van olyan, amikor igen, olyankor igyekszem instrumentális zenét választani, tehát amikor a történeten dolgozom, akkor csak olyan zenét hallgatok, ami vagy reflektál a történetemre, vagy nincsen benne szöveg, de nagyon sokszor van egy oldalnál, hogy ki kell festenem, ki kell húznom tussal, utána ki kell festenem, és az órák a közben már bármilyen zenét tudok hallgatni.
0: Ó, de gyönyörű. Pár percünk maradt ebből a nagyon-nagyon értékes beszélgetésből, nagyon élvezem. Tamás, kitettél egy videót, amihez a side note az volt, hogy why we expect more from technology and less from each other? Miért várunk el többet a technológiától, és sokkal kevesebbet, vagyis egészen keveset magunktól, és te Alone Together, ez volt azt hiszem a címe, egy Turkle nevű íróra hivatkoztál, társas magány, ez itt a téma, jól emlékszem. Ezzel zárjuk már le, kérlek, ezt a beszélgetést, hogy hogyan veszük észre a csapdákat, a piros lámpákat, és hogyan tudunk ebből kijönni? Csak hogy adjunk már valami gyakorlati módszert a beszélgetés végére.
2: Én számítottam erre a kérdésre, Mónika, bevallom őszintén, úgyhogy írtam magamnak egy piros lámpa listát.
0: Jaj, de jó, látod, ezért jársz te ide negyed évente hozzánk a stúdióba.
2: Szóval figyeljetek, piros lámpák, amik arra utalhatnak, hogy társas magányban vagyunk. Nem bírjuk a csendet. Minden olyan pillanatban, amikor valamilyen várakozásban vagyunk, akkor elővesszük a telefonunkat. A pihenésünket is produktivitási projektként kezeljük. Uh-huh. Nagyon sokat kommunikálunk, viszont nagyon kevés valódi kapcsolatunk van. Ahogy a Carson Coma mondta, 100 haverom van, barátom egy sem. Effektus. A nehéz érzésekre rögtön ingerrel akarunk válaszolni. Ugye ezek mind olyan dolgok, hogy teljesen el vagyunk csúszva.
0: És ez csak a magányra utal?
2: Minden pozitív élmény közben megjelenik a kérdés, hogy ezt hogyan lehetne megosztani másokkal. Az egyedüllét szorongást vált ki. Állandóan fáradtak vagyunk, de nem tudunk leállni. Kapcsolatunkban jelen vagyunk, de közben félig online. Tehát ez... az a szituáció.
3: Elég sok találat, nagy a találati arány szerintem.
2: Nem akartam a Tamásra nézni egyszer sem a lista közben.
3: Nem, egyébként azért nem érzem magam, de bevallanám azt is teljes mértékben magányosnak, vagy a társas magány szimptoma emblémájának, mert hogy viszont tudom, hogy tényleg vannak nagyon mély és nagyon őszinte kapcsolatok, de ez az állandó szétszórtság, defókuszáltság, egyszerre több irányba való figyelési kísérlet, a szabadidő feldarabolása, ezek óriási veszélyek, sőt csapdák, amiből biztos, hogy ki kell jönni.
2: Ezt neveztük ugye mi Lillával úgy, hogy túl sok ablakszindróma, amit ő is mondott, vagy egy olyan böngésző, amiben megvan nyitva 30 ablak, abból kettőből szól valamilyen zene, vagy valamilyen hang, nem is tudod, hogy melyikből. Egyszerűen kellenek azok az idők, hogy ezeket így be tud zárni, mert alapvetően kapcsolódni egymáshoz, azt csak akkor tudunk, hogyha így le vagyunk higgadva, és nem azt érezzük ebben, hogy ez egy ilyen hatalmas lehetőség költséggel járó, egy ilyen kihagyott zicser, amikor te egyébként gyúrhatnál is, vagy nem tudom, csinálhatnál valami produktívat, átnézhetnéd a befektetési portfóliódat.
1: Készíthetnél egy Insta videót,
2: és ehelyett meg emberekkel beszélgetni. Ezzel nyugtatják magukat az emberek, hogy jó, akkor beszélgessünk, de akkor legyen belőle podcast, és akkor abból legyenek Instagram videók, meg legyen belőle valamilyen produktív.
3: És akkor más nem az, amiről, ami miatt az egész. Egyébként ezt a Byung-Chul Han zseniálisan úgy fogalmazza meg, dél-koreai Németországban élő filozófus, az egyik legnagyobb ilyen mai szociál filozófus.
0: Mondd a nevét még egyszer.
3: Byung-Chul Han, hogy a kell zsarnokságát, ami a régi típusú berendezkedéseket jellemezte, felváltotta a lehet zsarnoksága. Tehát az, hogy nem kívülről jön a kényszerítés, hanem belülre költözött az adatkapitalizmusnak a zsarnoka, és belülről hajt bennünket, tulajdonképpen egy nagyobb zsarnokságba taszítva az embert.
2: Mert mindig jelen vagy, mert a kell zsarnokságában valamikor elhagyod a munkahelyedet, és akárki is fogta a kezében a korbácsot, ő is hazamegy és elalszik. Igen. Most viszont egész nap a kezedben van a korbács. Igen. És bármikor, amikor úgy adódik, hogy lehetné produktívabb, vagy szebb, vagy mit tudom én mi, akkor rácsapsz egyet a hátadra. És azért mennek el az emberek ugye mostanában utazni, vagy nagyon-nagyon messzire, mert hogy akkor ott a repülőtéren leteszed a kezedből a korbácsot, és azt mondják, hogy ez milyen csodálatos volt. De valójában egyébként Budapest is, meg Magyarország is csodálatos, csak nem távolodunk el eléggé.
3: És az a rossz, amikor a repülőtér után se teszed le.
2: Az rossz. Igen, na hát akkor kell hosszabb út. Van olyan, hogy ez
3: korbácsot a korbácsot otthon kell hagyni.
2: Van olyan, hogy csak egy hét mire a kezedből hajlandó vagy kiengedni a korbácsot, akkor az azt jelenti, hogy egy hosszabb pihenésre van szükséged. De az, hogy mi most így jelenleg alul töltjük az időt saját magunkkal, mert hogy félünk kettesbe lenni saját magunkkal, az azért probléma. És nem úgy kell orvosolni ezt a fajta magányérzést, mint ahogy gondoljuk, hogy orvosolni kell. Tehát nem véletlenül van az, hogy ahogy valakinek gyógyul egy kicsit az idegrendszere, és fejlődik az önbecsülése, akkor inkább egy picit az egyedüllét felé fog húzni. Nem véletlenül mondja sok vallási hagyomány azt, hogy az ember középpontja az egy enyhén introvertált ember.
0: Ó, de szép. Legyen ez a zárszó, a végszó, a konklúzió meg korbácsot letenni, ablakokat bezárni, elkezdeni bezárni. Kuizs Lillának és Szilágyi Tamásnak nagyon köszönjük, hogy meglátogattak bennünket a Cross GPS-ben.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük szépen.
0: A Cross GPS premierekkel a Cross Online Rádióban és a Cross Rádió YouTube csatornáján keddenként este 7-kor találkozol a Manna FM-en a hanganyaggal, szombatonként este 6-tól, ha még a Cross Rádió YouTube csatornájára nem iratkoztál fel, akkor kérlek, tedd azt meg. Hú, de jól éreztem magam ebben a beszélgetésben. Bali Mónika vagyok, és jövök
3: én
0: még a Bajor Tomival.
3: Úgyhogy folytatjuk majd legközelebb is.
0: Sziasztok!
4: Cross GPS a Manna FM-en.
5: Cross GPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Reklám hangzott el.
3: Kezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ebből 6 milliárdot szakmai programokra, csaknem 3,5 milliárdot fejlesztésekre, 440 millió forintot pedig veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására fordítanak. Több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köccsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kell ne visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Orbán Viktor közölte, hogy holnap TV-interjúban számol be Köccsei beszédéről. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
2: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta, még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: Anna Morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: Manna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A határidőig körülbelül 1000 jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. Orbán Viktor közölte, hogy holnap TV-interjúban számol be köcsei beszédéről. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A becsapódás helyén 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön is Románia felé tart. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit-szigeten. A robbanóeszközöket elszállították a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a Balahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállást a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
3: Manna

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down.
2: I keep running away from love. You keep hunting me down.
1: After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
3: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
1: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél, folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Közölte a miniszterelnök a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a sziget tagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogyha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. Orbán Viktor közölte, hogy holnap TV-interjúban számol be Köcsei beszédéről. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A becsapódás helyén 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön is Románia felé tart. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit szigeten. A robbanó eszközöket elszállították a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség. A kézigránát és a német 3 cm-es puskagránát a sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A tűzszerész művelet idejére elrendelt korlátozást már feloldották. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a Balahamért legalacsonyabb 0 cm-es vízállást a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, my name is Andrea Olson, and this is the story behind my song, What a God You Are. I found myself captivated by Psalm 66. I love the
2: passion. Egy nap, ahogyan leültem a zongorámhoz, ez a három szó zakatolt a fejemben. Micsoda Isten vagy! Annyi ismeretlen jelentés van ezek mögött, a szavak mögött. Elkezdtem kiönteni a szívemet, és elkezdtem kimondani azokat a dolgokat, amelyekről tudtam, hogy igazak a megváltómról. Ugyanis azokban a hónapokban annyi nehézségen mentem keresztül, hogy folyamatosan emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy amit tudok Istenről, amit tudok a megváltómról, az mind igaz, még akkor is, ha éppen nem ezt érzem. Ez a dal egy himnusz Krisztus követői számára. Akár fáradt vagy, akár erős, miközben meghallgatod, állj meg Isten jelenlétében, és emlékezz a szavaira, mert Isten mindig is volt, és mindig is lesz, és amit tudsz róla, az mindig az.
1: And let the words remind you of who God always has been and always will be.
3: When I was young, you called my name. I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.

0: Rózsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzem mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban is hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me.
2: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
3: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Stay.

0: so often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
2: Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Mindnyájan boldogok akarunk lenni, nem igaz? Azt mondanám, hogy ha most végig gondoljátok, ha egyszerűen összegezni kéne, mit akar mindenki, igazából csak boldogok akarunk lenni. Élvezni akarjuk az életünket, és boldogok akarunk lenni. És a hozzáállásunk nagyon-nagyon-nagyon fontos, és olyasmit fogok nektek mondani, amit nem fogtok elhinni itt az elején, de remélhetőleg egy kicsit jobban meggyőződtök majd róla, ahogy haladunk előre a hétvégén. Hiszem, hogy nem a körülményeink tesznek minket boldogtalanná. Nem azt mondom, hogy nem kellemetlenek, és nem nehezek, és nem jelentenek kihívást, és biztos, hogy el tudják lopni az örömünket, ha hagyjuk. Ám tényleg nem hiszem, hogy a körülményeink tesznek minket boldogtalanná. Hajlandó valaki ennyire messzire menni velem ma este? A körülményeinkkel szembeni hozzáállásunk az, ami valójában boldogtalanná tesz. Talán már hallottátok ezt az idézetet Viktor Franktól, aki egy holokauszt túlélő volt. Elvehetnek mindent tőlem itt, az emberi méltóságomat, ételt, minden jogot, amivel egy embernek rendelkeznie kellene, egy dolgot azonban nem tudnak tőlem elvenni, a döntésemet, hogy jól fogok hozzáállni a dolgokhoz. Ez annyira igaz, hogyha te és én egyszerűen eldöntjük, hogy jó lesz a hozzáállásunk, a jó hozzáállás azt jelenti, hogy még egy rossz helyzetben is azt mondod, tudod, nem tetszik ez a helyzet, de hiszem, hogy ki fogok hozni belőle. Valamit tanulni fogok, túl fogok nőni rajta, és ez is el fog múlni. Vége lesz. És hányan tudjátok, hogy miután elmúltak a nehéz idők, általában mélyebb, gazdagabb lesz a személyiségetek. És észrevettétek, hogy igazán az ilyen időkben tudjátok mélyebben megismerni Istent. Mielőtt belevetném magam a boldog mondásokba, amiről prédikálni fogunk ezen a hétvégén, azokról a csodálatos dolgokról, melyekről Jézus beszélt a hegyi beszédben, szeretnék egy kis bevezetőt mondani nektek, hogy képbe kerüljetek. Először is azt gondolom, rögtön rávághatjuk, hogy Jézusnak hatalma volt, mikor itt volt a földön. Bemutatta erejét, erőben járt. Gyógyulások és csodák követték, és olyan nagy ereje volt, hogy azt olvassuk az evangéliumokban, csak ment, és erő áradt ki belőle. És egy nő odament hozzá, hittel megérintette őt, és meggyógyult. És a Biblia azt mondja, hogy Jézus érezte, hogy erő áradt ki belőle. És azt mondta, ki érintett meg engem? Tehát nem kellett szándékosan semmit tennie. Annyi erő volt ott, hogyha valaki hittel megragadta ezt az erőt, birtokolhatta. Néhány fordítás azt mondja, erény származott ki belőle. Más fordítások erőt írnak. És az erény szó nagyon érdekes, mert a boldog mondások, melyekről ezen a hétvégén beszélni fogok, keresztény erényekként ismeretesek. A lélek erényei, a lélek erkölcsi kiválóságai, melyek aztán felszabadítják Isten bennünk lévő erejét, hogy az kiáradjon az életünkbe. Nem csak arról van szó, hogy Istennek van ereje, Jézus erőben járt, a Szent Szellem erőteljes, hanem az Úr megosztotta az erejét velünk. Isten ereje lakozik benned, ha hiszel Jézus Krisztusban. Nem vagy erőtlen, erőteljes vagy. Azt mondtam, nem vagy erőtlen, te erőteljes vagy. Tudjátok, Pál többek között azért imádkozott, hogy az emberek ismerjék meg az erőt, ami elérhető számukra Krisztusban. Tehát ma este biztos akarok lenni benne, hogy tudjátok, hogy Isten ereje lakozik bennetek. Ha újjászületett hívő vagy, Isten ereje ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Krisztust a halálból, ha ez benned lakozik, már pedig ott van, ha újjászületett hívő vagy. A Biblia azt mondja, ez az erő meg fogja eleveníteni, illetve életre hívja nem csak a halandó testedet, hanem mindent az életedben. Tehát gondolkodásunknak erőközpontúnak kell lennie, nem szánalmasnak vagy sajnálkozónak. És tudjátok, annyira bele tudunk merülni az önsajnálatba. Van egy problémám, szegény én, és rá kell ébrednünk, hogy Isten ereje a mi oldalunkon áll. Tudjátok, idézzük ezeket az igéket, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, diadalmaskodunk Krisztusban, aki szeret minket, egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, de tudjátok mit? Úgy hozzá tudsz szokni valami idézgetéshez, hogy azt sem tudod már, hogy hiszel-e benne vagy sem. És meg kell állnunk annyi időre, hogy feltegyük a kérdést. Tényleg hiszem, hogy Isten ereje elérhető a számomra? Na most csak azért, mert valami elérhető, hallgassatok ide, csak mert valami elérhető, az nem jelenti azt, hogy Isten ezt automatikusan felszabadítja az életünkben. Ezen a ponton nagyon sok keresztény összezavarodik, mert hallunk arról, mi a miénk Krisztusban, és Isten minden ígéretéről, ami a miénk, és mégsem látják ezeket megvalósulni az életükben. És el fogom mondani nektek olyan világosan, amennyire csak tudom, ez mind a szellemi érettséghez köthető, és ahhoz, hogy hajlandóak vagyunk-e felnőni Istenben, és krisztusiakká válunk-e jellemünkben és természetünkben. Az erény szó 7-szer szerepel az Új Szövetségben, és 3-szor a dynamis görög szóból fordítják, amit erőnek is fordíthatunk. Ugyanez a szó szerepel az Apostolok Cselekedete 1:8-ban. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Tehát van 3 hely, ahol a dynamis szót nem erőnek, hanem erénynek fordítják. Ebből tehát leszűrhetjük, hogy az erény és az erő lényegében ugyanaz a dolog. És aztán van 4 olyan hely, ahol az erény kiválóságnak van fordítva. De itt igazából a lélek kiválóságára utal. Tudjátok, milyen csodálatos, kiváló lélekkel rendelkezni? Kiválónak lenni belül? Nagyszerű belső életet élni, és kiváló gondolatokat gondolni. Úgy írnám le, ha nincs erény, ha nincs meg az erkölcsi jellem kiválósága bennünk, akkor nem fog virtus, illetve erő áradni belőlünk. Szóval már bennem lakik Isten ereje, Isten fogja azt felszabadítani, ha megmutatom, hogy képes vagyok felelősséggel kezelni ezt az erőt. Tudjátok, ha rengeteg erőt adsz egy kisbabának, akkor ő azt önző, énközpontú célokra fogja használni. Úgy vesszük, mint az igében. Isten nem a félelemnek a szellemét adta nekünk, hanem az erő, szeretet és józanságnak szellemét. Az Amplified fordítás azt mondja a fegyelem és az önkontroll szellemét. Nos, hogy használják az erőt az emberek? Általában arra, hogy megkapják, amit akarnak. Az ellenség ellen kellene használnunk az erőt, hogy megállítsuk, és a sötétség királysága ellen, hogy ne rabolja meg Isten gyermekeit. Fogják a szeretetet, és magukat szeretik, ahelyett, hogy másokat szeretnének, pedig pontosan azt kellene tennünk vele. És fogják az önkontrollt, amit saját maguk kontrollálására kellene használniuk, és megpróbálnak vele másokat leuralni. Tényleg meg kell értenünk, mit jelentenek ezek a dolgok, és el kell kezdenünk alkalmazni őket a saját életünkben. A jellemünk az általános viselkedésünk. Az, ami elvárható tőlünk minden helyzetben. Hány embert ismertek, aki nagyszerű, amíg minden az ő szája íze szerint alakul? De aztán, mikor nem úgy mennek a dolgok, vagy valami a kedvét szegi, úgy értem, mint Jekyll és Hyde. Tudjátok, teljesen más emberek lesznek. Nézzétek, az az ember, aki tényleg kifejlesztette azt a jellemet, amit Isten akar nála látni, az az ember stabil marad minden helyzetben. Amen. Ez csak egy példa, amiről beszélek. Az ilyen emberek nem mennek fel és le, amikor a körülmények hullámzóak. És nem boldogok, mikor megkapják, amit akarnak, és nem boldogok, amikor nem. A jellem egy olyan valami, ami benned van. Mélyen beléd van ágyazva, és ez alkot téged. Nem olyan dolog, amit ki és bekapcsolhatsz, ahogy Isten sem tud hazudni. Ő nem tud hazudni. Ő nem mondja, hogy valamit meg fog tenni, aztán nem teszi meg. Máté 5:1. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá a tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Az Amplified Biblia elég hosszan időzik azon, hogy boldogok. Próbálok nem unalmas lenni, de figyeljetek, milyen lenyűgözőek ezek a szavak. Boldogok, áldottak, irigylésre méltóak és szellemileg gyümölcsözők, élettel, örömmel és megelégedéssel, Isten jókedvében és üdvösségében, tekintet nélkül a külső körülményekre. Tehát nem számít, mi zajlik éppen az életedben, attól független boldog lehetsz, és annyira áldott, hogy az emberek irigyelni fognak téged és az életed. Tehát nem számít, mi zajlik éppen az életedben. Az áldás egy erkölcsi kiválósághoz, a lélek erényéhez tartozik, amit lelki szegénységnek hívnak, ami igazából alázatos gondolkodásot jelent, olyan embert, aki teljesen Istentől függ, és nem tartja magát jobbnak a többieknél. Az Amplified fordítás azt mondja, boldogok a lelki szegények, az alázatosok, akik magukat jelentéktelennek tartják, mert ővék a mennyek országa. Én sem különösebben szeretem ezt a fordítást. Tudjátok, sok különböző Biblia fordítás van, és mind igazán nagyszerű. És szeretem az Amplified Bibliát, de nem akarom, hogy bárki azt gondolja, hogy mikor azt írja, akik magukat jelentéktelennek tartják, az azt jelenti, hogy hitványnak gondoljuk magunkat. Ez nem azt jelenti. Gondolkodtam erről, és rengeteget imádkoztam, és meg vagyok róla győződve, hogy ez igazából azt jelenti, hogy nem tartjuk magunkat jobbnak a többi embernél. Tudjátok, itt szoktunk bajba kerülni, amikor elkezdünk másokra nézni, és azt gondoljuk, inkább kezdem én, többet tudok nálad, jobb vagyok, mint te. Tudod, én fontosabb vagyok, mint te. És elkezdjük lenézni az embereket, és egy csomó problémát okozunk. El tudjátok képzelni, hogy ha a világon mindenki megbecsülne mindenkit, tekintet nélkül, hogy kicsoda az illető, milyen csodálatos lenne ez a világ, nem? Gyorsan átmegyek ezen, mert tanítani fogok ezekről a hétvégén. Nem fogom versenként elemezni, mit jelent a boldog. De aztán itt jön ez. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Most biztosan azt gondoljátok, hú, mi? Hát beszéljünk majd róla. Boldogok a szelídek, a jóindulatúak, a türelmesek, a hosszú tűrőek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. 7. vers. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Milyen csodálatos lelki hozzáállás az irgalmasság, hogy kész vagy irgalmasnak lenni mindenkivel, és hogy nem arra készülsz, hogy kihajítsd az illetőt az életedből, valahányszor hibát követ el. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Talán ez az egyik kedvencem. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. 10. vers. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert ővék a mennyek országa. És ha ez nem lenne elég, a 11-es, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12-es vers, örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. És aztán az utolsó, amit igazából nem sorolnak a boldog mondások közé, de én ebbe a csoportba teszem. A továbbiakban Jézus beszél arról, hogy ti vagytok a világ világossága, és hogy jó cselekedeteket kell tennünk, és az emberek látni fogják a mennyei atyát. Azt gondolom, ez lényegében arról beszél, hogy legyünk önzetlenek, és tanuljuk meg igazán szeretni a többi embert. Tehát ezen a hétvégén Isten akaratából, kegyelméből és irgalmából erről a 9 boldogság hozzáállásról fogunk beszélni. És az első, amiről ma este beszélni akarunk az, hogy az alázatos gondolkozású ember az erős. Más szóval, ha képesek vagyunk teljesen Istentől függeni, az egy hatalmi pozíció, és ha képesek vagyunk alázatosak lenni, és ez magában foglal egy csomó különböző dolgot, fogunk ezek közül néhányról beszélni, mert mindez nagyon szépen hangzik, de mikor tényleg meg akarod valósítani az életedben, akkor olyan dolgokkal találod szembe magad, minthogy nem kell, hogy mindig neked legyen igazad. Na hallok egy kis zajt ott. Látjátok, milyen könnyű volt, mikor azt mondtam, legyetek alázatosak? Ilyen volt. Igen, dicsőség az Úrnak, legyünk alázatosak. Ez olyan dolgokat is jelent, hogy nem amilyen kell, hogy legyen az utolsó szó. Tudjátok, hogy nagyon is túl van értékelve az, hogy valakinek igaza van-e vagy sem. Tudjátok? Úgy értem, hihetetlen, hogy mit harcolunk csak azért, hogy nekünk legyen igazunk. Nagy cucc. De tudjátok, mi van? Lehet, hogy a másik fél elismeri, hogy neked van igazad, csak azért, hogy fogd már be végre. Valószínűleg úgysem gondolja, hogy ez így van. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Webster 1828-as szótárát, vagy nem, de ez volt az eredeti Webster szótár. Elfelejtettem mennyi százalék, de valami 70%-át Isten igéje töltötte meg. Ez nagyon különbözik a mai szótáraktól. De nekem van belőle, és még ti is vehettek magatoknak. Nem is olyan drága, $20 vagy valami ilyesmi. Az 1828-as Webster szótár így határozza meg az erény szót. Erő, bátorság, hősiesség, erkölcsi jóság. Az erkölcsi kötelességek gyakorlása és tartózkodás az erkölcsi kicsapongásoktól. Az erényt, most figyeljetek, az erényt meg kell különböztetni a vallástól, mert a vallás gyakran csak külső cselekedetekben látható, míg az erény szívbéli dolog. Tehát elmehet valaki a gyülekezetbe, dicsőség az Úrnak, köszönöm Jézus, dicsőség Istennek, halleluja, énekelheti fennhangon a dalokat, felemelheti a kezét, és közben átnéz a túloldalt ülőre, és azt gondolja, te vagy a legostobább kinézetű ember, akit az egész életemben láttam. Felnéz a színpadon lévő emberekre, hát ti aztán nagyon gyatrán énekeltek. Gyerünk! Tehát vallásosak vagyunk. Megvan a vallásos rész. Ragaszkodunk egy sor doktrinához, és megjelenünk az épületben, leparkoljuk a kis fenekünket a padsorban. És a megfelelő időben tapsolunk, és a megfelelő időben mondjuk az áment, de mi folyik odabent? Mi történik idebent? Istent a szív rejtett embere érdekli. És én igazán, ha semmi más nem tettem ezen a hétvégén, remélem ez tényleg megérint bennetek valamit, és figyelni fogtok rá, mi történik bennetek. Erő van bennünk, bennünk lakozó erő, de ahhoz, hogy ez felszabaduljon, Istennek ránk kell bíznia azt. A többi ember talán nem tudja, mi zajlik bennünk, de Isten igen. És ő azt mondja, hogy számára a legfontosabb a szív elrejtett embere. És menjünk tovább a régi szótári meghatározással, ami azt mondja, az erény nem más, mint az igazságnak való önkéntes engedelmesség, semmi másért, mint az Isten iránti őszinte szeretet miatt. Szeretem ezt. Nem azért engedelmeskedünk az igének, hogy kapjunk valamit, hanem engedelmeskedünk, mert szeretjük Istent. Jézus azt mondta, ha szerettek engem, engedelmeskedünk. Nekem. Egy csomó dolgot teszek, amit általában nem csinálok, vagy nem akarnék megtenni, de megteszem, mert szeretem Istent, és tudom, hogy egy nap ott fogok állni előtte, és számot fogok adni az életemről. És bár tudom, hogy befedez az ő kegyelme, egy dolgot mondok nektek, meg fogom tenni a tőlem telhető legjobbat. Az én legjobbam tökéletlen, de akkor is megteszem, ami tőlem telik, és boldog vagyok, hogy a kegyelem befedezi a tökéletlen. Részt. De ez nem azt jelenti, hogy ernyet, langyos hozzáállással fogok élni, ami azt mondja, ó, hát Isten szeret engem, és hát tudod, befedez engem. Amen. Azt akarom látni, hogy Isten harcosai felkelnek, és elfoglalják jogos helyüket. És Isten jelenlétében állnak, és meghúzzák az életükben az erkölcsi határt, és nem fognak megalkudni, és nem fognak tovább hajózni mindenki mással a vallásosság hajójában, és tudjátok, állandóan kompromisszumokat kötni. Ki kell állnunk az igazságért? Éheznünk és szomjaznunk kell az igazságra. Ez különleges kiválósága a léleknek, mely olyan dolgokban ölt testet, mint a mértékletesség, szexuális tisztaság, jótékonyság, türelem, alázat, szelídség, irgalmasság. Ilyen dolgokban. Tehát áldottnak lenni egy csodálatos dolog. Úgy értem, tényleg csodálatos. Tudjátok, ezt a szót túl lazán használjuk a gyülekezetben. Hogy vagy? Áldott vagyok. Hát tényleg az vagy? Mármint jogilag lehetsz áldott, de boldog vagy? Úgy értem, tényleg boldog vagy? Nem számít, hogy milyenek a körülményeid? Olyan boldog életed van, hogy az emberek irigyek a boldog életedre? Olyanok, mint ember. Bárcsak olyan boldog lennék, mint az az ember. Hát igazából én áldott vagyok, de 3 hétig tudod depresszió. Csügget, és elkeseredett voltam. És igazából még dühös is, mert nem kaptam meg a munkahelyemen azt az előléptetést, amit akartam. De hát dicsőség az Úrnak, áldott vagyok kimenetelemben, és áldott vagyok bejövetelemben. Igen, Uram, ez én vagyok, az Úr áldottja. Ha-ha-ha-ha, gyerünk, csak próbálom magunkat egy kicsit felébreszteni. Boldogok a lelki szegények, akik tudják, hogy szükségük van Istenre. Szeretném, ha elgondolkodnátok egy percre ezen. Már túl késő volt, hogy szerezek egyet és idehozzam, de mondjuk van itt nekem egy barackfaág, és lógna le rólam 3 zamatos barack. Hányan tudjátok, hogy a barack teljes súlyát az ág tartja? Hát, Jézus az ág, vagy a szőlővesző, és mi vagyunk a gyümölcs. Ő azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. Csüngenünk kell, és teljesen Istentől kell függnünk minden időben. Teljesen Istentől kell függnünk mindenben és minden időben. És tudjátok, általában úgy kezdjük az Istennel való járásunkat, hogy elég függetlenek vagyunk. Hányan mondjátok, hogy ez eléggé igaz, hogy függetlenek vagyunk? Még időnként Istennek is javaslatokat teszünk, hogyan oldhatja meg a dolgokat. Csináltad már ezt valaha? Én igen. Istenem, tudod, csinálhatnád ezt. Mármint gondoltál már erre valaha, Istenem? Úgy értem, megtehetnéd ezt. És buta módon azt gondoljuk, hogy Istennek szüksége van a tanácsunkra. Mármint csak Péter apostolra kellene gondolnunk, amikor megdorgálta Jézust, hogy felismerjük, hogy milyen ostobák tudunk lenni időnként. Boldogok a lelki szegények. Boldogok az alázatosak, akik nem látják magukat jobbnak másoknál. Akik mindenkivel kiemelkedő módon bánnak. Tudjátok, szeretem ezt az igazán kiváló hozzáállást. Ez egy nagyon nagyszerű boldogság hozzáállás. Egyszerűen ez. Mindenki fontos. Látjátok, úgy értem, ez egy nagyszerű hozzáállás, hogy mindenki fontos. Belegondoltatok abba, hogyan viselkednétek velem, és igazából ez meg is történt. Éppen próbáltunk kijutni a tömegből alkalom után, és valaki eltökélte, hogy bevág elém, és kimegy előttem, amíg meg nem látta, hogy én vagyok az. Értitek, ugye? Szóval nem kellene másképp bánnunk azokkal az emberekkel, akiket le akarunk nyűgözni, és azokkal, akiket kisembereknek gondolunk. Ez ostobaság, hiszen Isten szemében egyenlőek vagyunk. Nincs férfi, nincs nő, nincs többé zsidó vagy görög, nincs többé rabszolga vagy szabad ember. Nézzétek, minden, ami én vagyok, és minden, amit ti vagytok, minden, amit meg tudtok tenni, az jó, és minden, amit én tudok tenni, az jó. Isten kegyelmének ajándéka ez az élet.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentes sététét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a kekvától az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a köcsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a köcsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm,
0: Ez a

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg a fővárosról a mai napon. Például újabb gyalogos barátfejlesztés készült el Budapesten. Biztonságosabbá vált az átkelés a Margit körúton a szénatéri villamos megállónál, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a BKK. A közlemény szerint a fejlesztés része az úgynevezett kiskorrekciós beavatkozások programnak, melynek célja, hogy új kisléptékű, gyorsan megvalósítható fejlesztésekkel, így gyalogos átkelőhelyek, középszigetek és kerékpáros infrastruktúra kialakításával, illetve azok átalakításával biztonságosabb és kényelmesebb legyen a közlekedés. A szénatéri fejlesztésnek köszönhetően a terület átláthatóbbá és biztonságosabbá vált, csökkentve a közlekedési kockázatokat. A bevásárlóközpont bejáratánál található átkelőnél is kényelmesebben és biztonságosabban lehet közlekedni. Neki kezdtek közben az elhagyatott épületek bontásának Rákos rendezőn, az angyalföldi kerületvezető bejelentése alapján. A romok elszállítását azonban még meg kell oldania a BKM-nek. A feladat ezzel még nem ér véget, az egy hónapig tartó munkálatokat követően a budapesti közművek, mint a terület tulajdonosa, vállalta a romok elszállítását. Bízom benne, hogy ez haladéktalanul meg is valósul majd, mielőtt a környék illegális hulladék lerakóként kezdene funkcionálni, zárta a Facebook posztját Tóth József polgármester, aki több képet is közzétett a most zajló munkafolyamatokról. Sajnos újabb kolotkó szobrot loptak el a fővárosban, már több alkotásnak is nyoma veszett. A Liget Budapest közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén az éjszakai órákban ismeretlenek eltulajdonították a Néprajzi Múzeum mellett álló alkotást. A bejegyzés szerint a térfigyelő kamerák rögzítették az esetet, a felvételek alapján pedig együttműködnek a hatóságokkal. A Néprajzi Múzeum mellett található Among Us című miniszobrot Kolotkó Mihály 2022. októberében helyezte el. Az alkotás egy gördeszkán guruló Sztálin csizma párt ábrázol, amely az egykori Sztálin szoborra utal. Az elmúlt években több Kolotkó miniszobornak is nyoma veszett Budapesten. 2020 nyarán például a Dracula című alkotás tűnt el a Városligetből a Vajdahunyadvára mellől. Az eset kapcsán Kolotkó Mihály megerősítette, hogy a szobrot ellopták. Nem sokkal később a Margit szigetről is eltűnt a Meditáló nyúl. A bronzalkotás mindössze néhány héttel a kihelyezése után augusztus 17-én tűnt el. Korábban a Süsű, a Sárkány és Bőrében, valamint a Magyar Sárga, vagyis Liza Simpson miniszobra is eltűnt a fővárosból. Egyik alkotás sem került még elő. Szeptemberben két újabb fővárosi kerületben kerül elő a pince és a padlás mélyén őrzött régi bútor, matrac vagy nagymama szőnyege. A budapesti lomtalanítás 2026-os következő szakasza már elkezdődött a 13. kerületben, majd szeptember 20-ától a 3. kerületben folytatódik. Van azonban egy fontos szabály, nem lehet a teljes kerületi időszak alatt bármikor kipakolni. A hegyvidéken egészen szeptember 14-ig tart a lomkikészítés, a kerület 7 körzetre oszlik más-más dátumokkal. A lomot mindig csak a saját címhez tartozó napon 18 óra után szabad az utcára tenni. A pontos időpontot a MOHU tájékoztatójában kell ellenőrizni. Szeptember 20-ától aztán Óbuda jön, a budapesti lomtalanítás a 3. kerületben folytatódik, ahol október 5-ig tart a kerületi lomkikészítési időszak. Óbudát 12 körzetre osztották, ezért itt is minden címnek meghatározott napja lesz. A szabály ugyanaz, a lomokat csak a címhez tartozó napon este 6 óra után lehet kitenni. Lomtalanításkor olyan nagy a háztartásban feleslegessé vált tárgyak kerülhetnek az utcára, amelyek méretük miatt nem férnek a kukába. Ilyen lehet például a régi bútor, matrac, szőnyeg, bőrönd, síléc vagy egy nagyobb használati tárgy. Nem lehet viszont a lomok közé tenni kommunális szemetet, papír, műanyag vagy fémcsomagolást, sittet és más építési törmeléket, földet, hamut, gumiabroncsot, síküveget, zöld hulladékot, textilt, valamint elektromos és elektronikai hulladékot. Veszélyes hulladékot szintén tilos kihelyezni. A MOHU azt is kéri tőlünk, hogy a megfelelő fahulladékot a többi lomtól elkülönítve rakjuk ki. A kupacot a lakóház előtt a gyűjtőjárművel jól megközelíthető helyre kell tenni, úgyhogy ne akadályozza a gyalogos és autóforgalmat. Úttestre, kerékpárútra vagy zöld területre lom nem kerülhet. A budapesti lomtalanítás 2026 áprilisa óta egy másik változtatást is behozott. A MOHU már nem külön szórólapon küldi a részletes értesítést, hanem a havi számlán az csatolt mellékletben, postai vagy elektronikus úton. Ebben szerepel a címhez tartozó pontos időpont és minden fontos kihelyezési szabály is. Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben esett vissza a legnagyobb mértékben a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben. A legfrissebb adatok szerint a 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15%-ra esett, a 13. kerületé 25-ről 21-re, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a 9., a 11. és a 7. kerület iránt is. A 7 vizsgált kerület közül egyedül a 2. kerületben nem történt érdemi elmozdulás, az érdeklődés így gyakorlatilag a tavalyi szinten áll. Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A 2. kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másút, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásokat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. Az első lakásukat vásárlók árérzékenyebbek, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább népszerű kerületeket, tette hozzá Szegő Péter. Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább városrészek visszaeső érdeklődési mutatói. A legnagyobb visszaesés a 14. kerületben történt, ott az érdeklődés több mint 5% ponttal esett, miközben a piac egészen a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A 6 érintett kerületben átlagosan 3,6% ponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb mértékben vesztettek vonzerejükből. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapest Kongresszusi Központban jövőre január 8-a és 17-e között, és 3 teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó Munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadványjal is jelentkezik a tervek szerint. 6 évtizedes munkám során sokaknak írattam Zsoktalt, Sokfélét. Egy szerző előadó pályájának ezen a szakaszán egy 2 órás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni, innen a sorozat ötlete. 2 éve a megvalósítás közelében voltam, de nem tudtam összehozni, most úgy néz ki sikerül. 3 féle műsorral, 70-75 dallal, 8 koncertet adok 10 nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás, mondta Presser Gábor. Mint kifejtette, az első 3 este címe Hódolat a női hangnak. Ez a műsor nem csak női hangok által inspirált dalaiból áll, csak nem 6 évtized munkáiból merítve, a színpadon általam szeretett és csodált énekesnőkkel, mint mondta. Biztosan ott lesz közöttük Falusi Maria, Nolái Bolya, Ruzsa Magdi és Szena. Nagy egyéniségek, különleges énekesnők ők, mindeközben szakmai életükben így úgy akarva akaratlanul fontos a rivalizálás. Erre a 3 estre velem egy zenei társulást, egy társulatot alapítanak, fogalmazott a zenész. Január 12-én és 13-án pedig egy zongora estet ad Presser Gábor a BKK-ban, Dalok a szívről címmel. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszent Mihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszent Mihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10 000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlata Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalat

politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállalat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terévé. A tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM, Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 12-e van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Már bankkártyával is lehet jegyet venni egyes budapesti buszokon. Új Dunapart születhet Dél-Budán. Folytatódik ősszel az országos kamarai beszállítói program. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Már bankkártyával is ki lehet fizetni a buszvezetőnél megváltott vonaljegyet 3 budapesti buszjáraton. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint az új fizetési lehetőséggel elsősorban azoknak az utasoknak szeretnék egyszerűbbé tenni a jegyvásárlást, akik felszálláskor közvetlenül a sofőrtől váltanak jegyet. A szolgáltatás egyelőre 3 fővárosi buszvonalon érhető el, de a BKK tervei szerint a későbbiekben további járatokra is kiterjeszthetik majd a bankkártyás fizetést. A következő lépés pedig várhatóan a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is kiszolgáló 200E autóbusz lesz. A tervek szerint ezen a járaton október közepétől válhat elérhetővé a bankkártyás fizetés a járművezetőnél történő jegyvásárláskor. A fejlesztéssel azoknak az utasoknak is könnyebb lehet a jegyváltás, akiknél nincsen készpénz, vagy utazás előtt nem vásároltak jegyet más értékesítési csatornán. A BKK a tapasztalatok alapján dönthet majd arról, hogy a lehetőséget később mely további budapesti járatokon vezetik be. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felületek megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepcióterv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű parkfejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Ingyenes támogató csoportot indít szeptemberben az Óvóhely Józsefváros olyan nők számára, akik már kiléptek egy bántalmazó kapcsolatból és segítséget szeretnének kapni az átélt események feldolgozásához. Az Erő a változáshoz elnevezésű program 10 alkalomból áll, és szeptember 15-én kezdődik. A szervezők szerint egy bántalmazó kapcsolat lezárása után sokszor hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy az érintettek visszanyerjék biztonságérzetüket és önbizalmukat. A foglalkozások ezért olyan biztonságos és elfogadó közeget kínálnak, ahol szakemberek és hasonló tapasztalatokat átélt nők segítségével dolgozhatják fel a történteket. A program az önismeret erősítésében és a saját erőforrások felismerésében is támogatást nyújt. A csoport szeptember 15-től november 17-ig működik. A 3 órás foglalkozásokat keddenként tartják majd egy nem nyilvános 8. kerületi helyszínen. A pontos címet biztonsági okokból kizárólag a résztvevőkkel közlik. A jelentkezőktől azt kérik, hogy lehetőség szerint mind a 10 alkalmon vegyenek részt. Jelentkezni szeptember 10-ig lehet az Óvóhely Józsefváros munkatársainál telefonon, e-mailben vagy személyesen a 2. János Pál Pápa tér 22-es szám alatti irodában. Az Óvóhely Józsefváros 2025 őszén kezdte meg működését. A neve ellenére nem menedékház, hanem helyi áldozatsegítő szolgáltatás, amelyhez nem csak nők fordulhatnak. Családon belüli vagy párkapcsolati erőszak esetén gyermekek, férfiak, idősek és hozzátartozók is kérhetnek ingyenes segítséget, de azok is megkereshetik a szolgálatot, akik a környezetükben tapasztalnak bántalmazást. A Citadelláról nyílik a legszebb kilátás Budapestre, legalábbis a magyarok szerint. A Visit Hungary legfrissebb felmérésében a válaszadók 40%-a választotta a Gellért-hegy tetején található Citadellát kedvenc fővárosi panoráma pontjának. A kutatást a Sziget Fesztiválon végezték, csaknem 500 belföldi résztvevő megkérdezésével. A képzeletbeli dobogó második helyére a Halászbástya került, amelyre a válaszadók 23%-a szavazott, míg 13%-kal a Dunapart végzett a harmadik helyen. A parlament környékéről nyíló látványt 7% választotta, a normafa és a dunai hajózás pedig egyaránt 6%-ot kapott. A Várkert bazár 5%-kal került fel a legkedveltebb panoráma helyszínek listájára. A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, hogy mit tartanak az emberek Budapest legnagyobb vonzerejének. A megkérdezettek 40%-a a kulturális kínálatot, például a múzeumokat és a kiállításokat emelte ki. A koncertek és fesztiválok 28%-kal kerültek a második helyre, míg a fővárosi fürdőket és wellness lehetőségeket 12% tartottak különösen vonzónak. A zöld területek, a gasztronómia, a szezonális rendezvények és a sportesemények kisebb arányban, de szintén szerepeltek a válaszok között. És persze az örök budapesti kérdést sem hagyták ki, Buda vagy Pest? Összesítésben tökéletes döntetlen született, de attól függően már változott az eredmény, hogy kiket kérdeztek. A budapestiek körében Pest nyert 52-48%-kal, a vidéki válaszadók viszont Budát választották 53-47%-os arányban. Budapesten is folytatódik ősszel az Országos Kamarai Beszállítói Program, amelynek célja, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a meghatározó nagyvállalatok között. A fővárosi rendezvényt október 22-én tartják, ahol személyes üzleti tárgyalásokra és új beszállítói kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik. A programra elsősorban a járműipar, a feldolgozóipar, a fém- és műanyagipar, a gépipar, az élelmiszeripar és az elektronikai ágazat vállalkozásait várják, de más területekről is lehet csatlakozni. A résztvevő cégek már a rendezvény előtt kapcsolatba léphetnek a nagyvállalatokkal és egymással egy üzleti partnerkereső platform segítségével. Így előre megtervezhetik a számukra legfontosabb találkozókat. A személyes tárgyalásokra külön fel is készítik a vállalkozásokat. A rendezvényt megelőző héten egy órás online programot tartanak, ahol tapasztalt nagyvállalati beszerzők adnak gyakorlati tanácsokat, többek között arról, hogyan is érdemes bemutatkozni és mire figyelnek a cégek egy lehetséges új beszállító kiválasztásakor. Az őszi fórum sorozat 6 várost érint, szeptemberben Békéscsabán, októberben pedig Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron rendeznek majd találkozókat. A program a tavaszi események tapasztalataira épül, amikor 7 helyszínen 89 nagyvállalat és több mint 1600 beszállító vett részt, és összesen csak nem 3300 üzleti tárgyalást tartottak. A budapesti eseményre és a többi őszi rendezvényre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos kamarai beszállítói programjának oldalán lehet jelentkezni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzá fordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett fel. Esleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a Bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani, kipróbálni az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan tábori idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, úgy a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögár időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízesés megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az állásinterjúkon egyre többször figyelhető meg egészen különös dolgok sokasága. Például egyes főnökök azt a szokatlan módszert alkalmazzák az állásinterjú során, hogy sót és borsot tesznek a jelentkező elé, és így el tudják dönteni, hogy felveszik-e őket. Na, miről is van szó pontosan? Ugyanez Basa Mirtél a Feminán írja, hogy állásinterjú előtt az ember mindenre felkészül, legalábbis ezt hiszi. Indokolatlan kérdésekre, vizslató szempárokra, buktató feladatokra, beugrottos kérdésekre, kellemetlen kérdésekre, arra azonban azért ritkán készülünk föl, hogy az interjúztató sót és borsot tesz elénk az interjú szobában, az asztalra. Egyes munkáltatók viszont előszeretettel vetik be ezt a tesztet, és sokan erre is alapozzák a végső döntésüket. Na, ez benne az igazán különös. Mit is jelent ez a bizonyos sóbors teszt az állásinterjú? Egy Reddit felhasználó osztotta meg ezt a történetet a korábbi munkahelyéről, ahol az egész napos interjú lezárása egy közös ebéd volt, és az interjúztatóit egyetlen dolgot figyelt, hogy vajon a jelölt megkóstolja az ételt, mielőtt sót vagy borsot tenne rá. És a döntését végül nem a jelentkező szakmai múltja vagy a személyiségtesztek alapján hozta meg, hanem az ebédnél tapasztaltak alapján. Ha ugyanis valaki automatikusan nyúl a fűszerekhez, anélkül, hogy megkóstolta volna az ételt, elbukott az interjú. A magyarázat pedig a vezető szerint, aki ezt alkalmazza, egyszerű, az, hogy aki előbb ítél, mielőtt megismerné a dolgokat, nem biztos, hogy kellően nyitott gondolkodású vagy jó alkalmazkodó képességű. Egy másik vezető, a Trent Inc, a Xero Ausztrália korábbi igazgatója, szintén furcsa, de sokat mondó módszert alkalmazott. Az interjúk végén kifigyelte, visszaviszi a jelölt az üres kávécsészét a konyhába. Úgy vélte, a viselkedés apró részletei árulkodnak igazán a hozzáállásról, és ez sokkal fontosabb, mint a szakmai tapasztalat. És bár ezek elsőre jelentéktelen apróságnak tűnnek, a munkaadók egy része valóban nagy súlyt helyez az ilyen gesztusokra. A só és bors teszt persze vitatható, sokak szerint egy túl egyoldalú és szubjektív ítélet, ami nem feltétlenül tükrözi a munkavállaló valódi kompetenciáját, viszont hogyha egy vezető a hozzáállás előbbre valónak teszi a hosszú távú gondolkodás miatt, mint a valódi kompetenciát itt, hiszen azt látjuk ugye az életrajz szerint, akkor ez nem biztos, hogy nem megfontolandó kis trükk a só és bors teszt. Szóval akárhogy is, mint ez rámutat arra, hogy egy állásinterjú nem csak a tapasztalat és a tudás számít, hanem a hozzáállásunk, az élet egyszerű dolgaihoz, a reakcióink, a viselkedésünk. Szóval legközelebb, ha bárkinél egy állásinterjú ebéddel végződik, akkor érdemes kétszer is meggondolni, hogy nyúljunk-e automatikusan a sótartóhoz, mert lehet, hogy éppen ezen múlik majd az a bizonyos, akár zsíros, akár nem zsíros állás. Egyébként itt tenném hozzá, hogyha valaki emlékszik a és megszeretni című filmre. Ott is úgy veszi föl a francia étterem tulajdonos Matthew Broderick-et, vagyis hát a Matthew Broderick által alakított figurát az étterembe, mert megigazítja a vázát, hogy az asztal közepén legyen, és a dolgok szimmetrikusan álljanak, és ennyi dönti el nála azt, hogy felveszik. Úgyhogy ez érdekes dolog egyébként, és teszem hozzá, ezt már persze csak én, és aki szeretné, az megszívleli ezt, hogy ez nem csak állásinterjú, de mondjuk egy első randevún, vagy egy baráti találkozón is, vagy egy megbeszélésen, ahol többen jelen vannak, szintén nagyon jó mérce, ki hogyan nyúl az asztalon, a sütemény, a pohárért, a kávés csészér, amikor egy üvegben van víz, megkérdezi-e mielőtt magának önt a többiektől, hogy ők kérnek-e. Egy gyors étteremben, ha valakivel randizunk, visszaviszi-e a gyűjtőhelyre a tálcát, vagy azt mondja, hogy ugyan már erre vannak itt emberek. Szóval ez nagyon jó mérce, és egyébként azt is csendben hozzáteszem, hogy nem csak a másik embert, hanem magunkat is meg tudjuk vizsgálni, és akkor egy kis önvizsgálat után tudunk változtatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki szereti magát, és akkor most beszéljünk egy kicsit az önszeretetről, ahogy ezt ígértem. Tehát aki szereti magát, az tud nemet mondani a túlzott munkára, méltatlan helyzetekre. Úgyhogy itt van az a 8 módszer, amivel az önszeretet tanulható, hogy ne csak ezt a két dolgot, amit az imént mondtam, hanem egy csomó minden mást is. A magunk tempója és a magunk kívánsága szerint tudjunk befogadni, vagy nemet mondani rá. Hogyan viselkedik az ember magával nehéz helyzetekben? Nagyon fontos dolog, hogy ezzel tisztában legyünk. Manha Dóra írása alapján haladunk tovább, hogy ezt a Glamour is írja. Az önszeretet a kedvességgel kezdődik például, hiszen nagyon sokan kritikusan állnak önmagukhoz. Sokkal kevesebb az az ember, aki elfogadó önmagával. Sokat elmond rólunk az, hogy milyen belső párbeszédünk zajlik nap mint nap saját magunkkal. Szidjuk-e magunkat, ostorozzuk, vagy épp elfogadjuk, biztatjuk, dicsérjük magunkat. Számon kérünk, vagy megbocsátunk magunknak egy-egy hibáért. A pozitív belső párbeszéd tanulható, ez a jó hír, de mielőtt ennek kényszerből vagy külső nyomásra nekiállnánk, érdemes magunkban helyre tenni azokat a múltbéli eseményeket, amelyeket még nem dolgoztunk fel. Addig nem fog menni a pozitív belső párbeszéd, amíg ott van bennünk az önvád, a lelkiismeret furdalás vagy a dac. Kell, hogy legyen én idő, ez a legfontosabb. Szakítsunk rá időt és teret, hogy naponta idéző jelben átöleljük magunkat, megvigasztaljuk magunkat, hogy megdicsérjük magunkat, hogy megengedjük magunknak a pihenést, a látszólagos semmittevést, ami sokszor egy sokkal nehezebb önmunkát takar, mint ezt az ember gondolná. Olyan minőségi időről beszélünk ilyenkor, amit úgy tudunk eltölteni, hogy jól érezzük magunkat igazán, amiben töltődünk, pihenünk, felfrissülünk, vagy épp lelassulunk attól függően, hogy kinek mire van igénye. Azt is észre kell venni, és el kell ismerni, hogy ha valamit teremtettünk, valami sikerül, és ennek tudunk büszkén örülni, az nem baj. Jutalmazzuk meg magunkat, ezért nem, hogy nem baj, ennek örülni kéne, kell. Minden ilyen sikernek a tudatosítása hozzájárul az önbizalom és az önértékelés növeléséhez. És ami nagyon lényeges, az itt és most számít. Ne akarjunk folyton elutazni, hogy konkrét helyen találjuk meg a nyugalmat. Megbékélni először önmagunkban és önmagunkkal kell, azt pedig lássuk be, bárhol lehet, ahol ott vagyunk, és hát magunkkal mindig együtt vagyunk. Aki ezt nem tudja megtenni, arra jellemző, hogy nem szeret egyedül lenni. Hiszen minden egyedül töltött pillanatban felszínre kerülhetnek olyan érzések, amelyekkel nincs idő foglalkozni akkor, hogyha épp utazunk, pörgünk, programokon vagyunk, barátokkal vagyunk, vacsorázunk, ide megyünk, oda megyünk, de amikor a körülöttünk lévő csendben hirtelen ezek a gondolatok, ezek az érzések előtörnek, azok például, amikkel fájdalmas szembenézni, de előbb-utóbb szembe kell nézni, hát ezt egyrészt nem lehet megúszni, másrészt viszont nagyon fontos lenne, hogy legalább validáljuk a létezésüket, jobb mielőbb túl lenni rajta, és megkönnyebbülve élni tovább a mindennapokat. Azok az emberek, akik nem tudnak magukkal egyedül lenni, gyakran ragadnak benne. Például nem működő kapcsolatokban, vagy épp erőszakosan akarják rábírni arra a másikat, a párjukat, a gyereküket, barátokat, hogy ne hagyják el őket. Nem szabad megspórolni a belső munkát, a saját érdekünkben nem. Magunkban fogjuk megtalálni azt, amit valójában keresünk. Tudom, patetikus, de tényleg így van, erre mondják manapság nagyon divatosan, hogy ugye először befele nézzünk, és az út először befelé vezet. Sokan azonban nem értik ennek a mélységét, ha a felszínt megkapargatva is már találnak fájdalmas dolgot, akkor nem akarnak túlmenni rajta. Meg kell látni azt is, hogy sokkal többek vagyunk, mint pusztán egy fizikai test, vagy néhány gondolathalmaz, vagy gubanc, vagy gondolatcsomó. Ez egy fontos mérföldkő abban, hogy az ember el tudja kezdeni az önszeretést. Aki egyszer tudott már magára lélekként nézni, aki tudta, hogy ez sokkal több ez a létezés, akkor biztos, hogy érezte azt a harmóniát, szeretetet, azt az isteni energiát és erőt, ami mindannyiunkban benne van, csak hagyni kell, hogy előjöjjön. Nagyon fontos, hogy szeressük magunkat, és az imént felsorolt pontok alapján ezt meg is lehet tanulni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője az 1908-ban született csehországi születésű Oskar Schindler, ahol Zwittauban, ahol született, az egyik leggazdagabb család volt az övék. Édesapjának, Hans Schindlernek ugyanis hatalmas gyára volt. A családi cég a gazdasági válság idején csődbe ment, Schindler pedig egy évre munkanélkülivé vált. 1931-ben és 32-ben háromszor is őrizetbe vették részegeskedésért és közbotrány okozásáért. Aztán 1935-ben belépett a Szudéta német pártba, egy évvel később pedig a náci Németország katonai hírszerzésének a kémje lett. Ezt később azzal magyarázta a cserendőrségnek, hogy pénzre volt szüksége, mert alkoholista volt és úszott az adósságban. 1938-ban letartóztatták, és aztán a szabadulása után az Abwehr vezető helyettese lett, és feleségével együtt Osztrávába költözött, és ott részt vett a maradék Csehszlovákia márciusi hitleri megszállását előkészítő kém tevékenységben. Üzleti útnak átszázva gyakran utazott Lengyelországba, ahol 25 beosztott ügynökével együtt a Lengyelország ellen tervezett támadás előkészítése keretében a lengyel katonai tevékenységről és a vasutakról gyűjtött információkat. Miután Lengyelországot megszálltak,

0: voltak a legolcsóbb munkaerő, kapcsolatainak köszönhetően pedig elérte, hogy az alkalmazottai egy külön számukra kialakított altáborban lakhassanak. Ez azért is volt fontos, mert a hírhet Amon Göth nagyjából ez időben döntött úgy, hogy felszámolja a gettókat, és az ott élőket munkatáborokba hurcoltatja el. A rabokkal brutálisan bánt Göth, egyes információk szerint ritkán élt egy fogvatartott 4 hétnél tovább a táborában. A körülmények borzasztóak voltak, ráadásul egyetlen szokása volt az is, hogy távcsöves pucskával vadásszon a rabokra. Schindlernek a külön kialakított altáborokhoz azonban élelmiszerekre, gyógyszerekre volt szüksége, melyeket a fekete piac segítségével szerzett be. Egyszer őrizetbe is vették illegális üzletei miatt, és egy másik alkalommal is volt börtönben, ám erről szerencsére Göth nem tudott. Schindler gyárában teljesen más körülmények uralkodtak, mint Göth táborában, ám engedély nélkül a náci katonák nem léphettek be az üzembe, így nem tudtak erről. Az ott dolgozók 2-szer annyi élelmet kaptak, mint a munkatáborban, amire Schindler egy vagyont költött. A gyárban nem verték a dolgozókat, senkit nem öltek meg, és nem küldtek Auschwitzba, ráadásul volt egy titkos kórház is a betegek részére. 1943-ban a gyárat átalakították lőszergyárra, ám 2 év alatt egyetlen használható lőszer sem készült ott. Miután a Szovjetunió csapatai elérték Lengyelországot, a táborokat elköltöztették, így Schindler gyára sem maradhatott. Mivel ő is a náci párt tagja volt, minden követ megmozgatott, és végül elérte, hogy Csehországba helyezzék át az üzemét. Ekkor készült a Hollywoodot is megihlető Schindler listája, ami azoknak a zsidóknak a nevét tartalmazta, akiket magával vitt az új gyárába. A lista 1098 nevet tartalmazott, melyen az időseket 20 évvel fiatalabbként, a gyermekeket pedig felnőttként tüntették fel. Az orvosok, tanárok neve mellett szakmunkás végzettség szerepelt. A listán van Abraham Bankier neve is, aki eredetileg a gyár tulajdonosa volt. A gyár 1945. május 8-áig üzemelt, ám Hitler halála után Schindlernek menekülnie kellett. Búcsúajándékként egy gyűrűt kapott, amibe ezt vésték bele. Aki egy életet is megment, az egész világot menti meg. A háború után félő volt, hogy Schindlert is elítélik háborús bűnökért, hiszen hivatalosan a nácikat szolgálta. Nagyon sokan mellé álltak azonban, és igazolták az amerikaiaknak, hogy a gyár tulajdonos rengeteg zsidó életét mentette meg. Schindler és felesége a háború után nem igazán találta a helyét a világban, próbáltak nyugatra költözni, éltek Argentínában, de végül is mégis Németországban kötöttek ki. 1974. október 9-én Hildesheimben halt meg 66 éves korában, ám Jeruzsálemben a Sion hegyén temették el. Ő az egyetlen, akit a náci párt tagjaként így tartanak tiszteletben. Kalandos életéből Steven Spielberg filmet is rendezett, melyben a főszerepét Liam Neeson játszotta.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: lesz még rosszabb.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nem akarok senkit riogatni, sokkal inkább azt szeretném tanácsolni, hogy figyeljünk oda magunkra. A stroke-kal kapcsolatban mondok néhány mondatot. Sokkal nagyobb eséllyel alakulhat ki, hogyha bizonyos vitaminokból hiány van a szervezetünkben. Tavasz elején általában jobban odafigyelünk a vitaminbevitelre, ősszel pedig amiatt, hogy már jön a téli időszak. A téli időszakban mindenki kevesebb zöldséghez, gyümölcshöz jut, amikor a téli időszakra készülünk fel, akkor pedig próbálunk betárazni. Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy mi is az a stroke, hogy a kiinduló pontunk meglegyen. A stroke egy hirtelen kialakuló állapot, amelynek a során bizonyos agyterületeink vérellátása olyan mértékben romlik, hogy az ott lévő sejtek egy része elpusztul. A stroke esetek 80%-a vértelen isémiás, rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzár egy eret az agyban, és ahogy a vérellátás megszűnik, az idegsejtek oxigénes tápanyag hiány miatt néhány percen belül elhalnak vagy elhalhatnak. A másik fajtája a vérzéses stroke, amely során az agyban egy ér megreped és a vérzés keletkezik a helyén, a kiömlő vér pedig egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt pedig az adott ér által ellátott távolabbi agyterületekre már nem jut elegendő vér. Az utóbbi évek kutatásainak eredményeképpen a megelőzés egy új dimenziója nyílhat meg azzal, hogy fény derült rá, vannak vitaminok, amelyeknek a hiánya növelheti a stroke kialakulásának a rizikóját, más vitaminok hiánya pedig a stroke utáni felépülés esélyeit ronthatják. A B-vitaminok például elengedhetetlenek a sejtek osztódásához, energiaellátásához és anyagcseréjéhez. A B12 vitaminnak kiemelt szerepe van a vörösvérsejtek képzésében és támogatja az idegrendszer működését is. A B12 vitamin hiány azért növelheti például a stroke kockázatát, mert ha nincs jelen ez a vitamin a szervezetben, egy bizonyos homocisztein nevű, ami aminosabb felhalmozódik, ez pedig csökkenti az erek tápanyag ellátását és oxidatív stresszhez vezet. Ez a bizonyos oxidatív stressz pedig, amiről már sokszor beszéltünk, hogy milyen káros, ez károsítani képes az erek falát is, amely rizikófaktora a vérrögképződésnek. Az úgynevezett pitvar fibrilláció, a B12 vitaminhiány és az ebből eredő emelkedett homocisztein szint az életkorral növeli a stroke kockázati tényezőjét. Hogyan alakul ki a B12 vitaminhiány? Azt gondolnánk, ugye, hogy hát nincs elég a szervezetben, na de miért? Kialakulhat például, és legtöbbször így is van, táplálkozás miatt, például egy szigorú vegán étrend esetén, kialakulhat, nem feltétlenül alakul ki B12 vitaminhiány, de kialakulhat, ami ugye tiltja az állati eredet ételeket, még a tejtermékek fogyasztását is, de B12 vitaminhiány alakul ki a túlzott alkoholfogyasztás vagy a bélrendszeri problémák miatt is, mert ezek pedig gátolják a B12 vitamin felszívódását, így hiába juttatunk be ételekkel például, vagy akár étrendkiegészítővel elegendő mennyiséget a szervezetbe, nem fog tudni hasznosulni, mert nem tud felszívódni. És hát a másik dolog pedig, ahogy öregszünk, változik az anyagcserénk, és ezzel együtt a tápanyagok és a vitaminok felszívódása, felszívódó képessége is. Részben emiatt az idős emberek 20%-ánál a B12 vitamin hiánya állapítható meg. Az anyagcsere változásán felül a savlekötők is akadályozhatják ennek a vitaminnek a felszívódását. Az 50 év felettiak pedig gyakran szednek, ugye, ilyen gyógyszereket, úgyhogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy erre a korosztályra gyakrabban jellemző a B12 vitamin hiány. Az ételek közül leginkább a vörös húsok és a máj tartalmazzák a legtöbb B12 vitamin, de csirkehússal, tojással, tejtermékkel, halfélékkel is hozzájuttathatjuk a szervezetünket. A növényi alapú vegán étrendből hiányzik ez a vitamin, ilyen esetben mindenképpen javasolt a táplálék kiegészítők szedése, de talán emiatt is fogyasztanak például nagyon sokszor sörélesztőt az ételeikben a vegánok. A tavaszi fáradtságot, illetve az őszi vitaminfelkészülést, a D-vitamin bevitel is nagyon erőteljesen meghatározza. A D-vitamint leginkább arról ismerjük, ugye, hogy a kálcium felszívódását segíti, így járul hozzá a csontok egészségéhez, de vannak új kutatások, amik azt vizsgálják, hogy talán a szív- és érrendszeri egészségünkre is hatással lehet, úgyhogy B12 vitamin és D-vitamin ennek a mennyiségére, a bevitelére tessék nagyon odafigyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb nagyon klassz program, így a kora ősz elejére, illetve a nyár végére. Itt van a második Magyar Egészség Piknik. Most szombaton a Múzeumkertben. Erről beszélgetek Fülöp Sára Violával, a Magyar Egészség Piknik főszervezőjével, ötödéves orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselőjével. Szia Sára Viola, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
1: Nem csak a másodiknak, de az elsőnek is te vagy voltál a főszervezője. Mesélj egy kicsit, hogy hogyan indult el az egész, és milyen szerepet vállalnak ebben az orvostanhallgatók?
2: Ugye tavaly évben indult ez az egész kezdeményezés, amiatt találtuk ki, mivel úgy éreztük, hogy az egészségügy az egy nagyon struktúrált keretrendszer, és a modern társadalomnak, főleg a fiataloknak egyre inkább szüksége lenne talán arra, hogy picit emberközelibb módon, picit kimozdítva a megszokott struktúrájából, élmény alapúban tudjuk megszólítani az embereket, és emiatt találtuk ki tavaly előtt, és tavaly ugye meg is szerveztük az elsőt, ezt 100%-ban orvostanhallgatók szervezik, szakmai, logisztikai, gazdasági és kommunikációs csapatainkkal, viszont nagyon szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a segítséget, akik például sajtós kommunikációval segítenek akár, vagy gazdasági partnerekként nem csak gazdaságban segítenek, hanem folyamatosan is tápolják a kis utunkat, mivel orvostanhallgatóként nem értünk teljesen mindenhez.
1: Az orvostanhallgatóknak ez egy nagyon jó kezdet ahhoz, hogy a betegekkel való kommunikációt egy kicsit más képéjék meg, más alapokra helyezzék, vagy ezt csak én gondolom így?
2: Szerintünk a Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége és ugyanígy alegyesület az alapvető tevékenységével is hozzátesz ahhoz, hogy az átlag megszokott orvoslást picit preventívebbé tegyük, picit emberközelibbé ugyancsak, és nagyon sok új skillet, nagyon sok új készséget tudunk fejleszteni így a szervezői csapatban, mivel ezeket tényleg mindennapi életben használjuk, és sokkal jobban belelátunk, hogy hogyan is kell talán hozzászólni az emberekhez, mennyire nehéz megszólítani őket prevenciósan, és ez sokkal jobban felértékeli azt, hogy hát sikerül, és sokkal több módot ki tudunk találni később a saját praxisukban arra, hogy hogyan effektív ez igazából.
1: Hogy látod, hogy mennyiben kell javítani, és miben kell javítani az orvos-beteg kommunikációt, hiszen nagyon sokan úgy nőttek fel, mondjuk a 40-45 pluszos generáció, és az ő szüleik, ugye, hogy orvosember, tanárember, mérnökember, tőlük nem kérdezünk, és bennük nem kételkedünk, amit ők mondanak, az úgy van, és nagyon sokszor látni a mai napig ezt orvosi rendelőkben, az SZTK-kban, a kórházakban főleg, hogy nem mernek kérdezni a betegek.
2: Hát ugye ezt nagyon nehéz csak orvosként megváltoztatni, ehhez szükség van a társadalomnak is a nyitottságára és a kíváncsiságára és a vágyára, hogy többet tudjon az egészségéről, a szervezetéről, a terápiás módszerekről. Nyilván orvosként, vagy orvostanhallgatóként, jövőbeli szakemberként fontos az empátia a kommunikációban elsősorban, de szerintem ez mindig is megvolt az orvosokban, szeretném azt hinni. Talán az, hogy más az inger küszöbe a mai embereknek, sokkal másabb az időmennyiség, amire tudnak figyelni, és sokkal tájékozottabbak, ami egy fantasztikus dolog is lehet, viszont akár ez hátráltató is lehet, tehát nagyon meg kell találni, azt hiszem, orvosként is, meg páciensként is azt a kellemes határterületet, ahol tájékozott is vagyok, de ezért elfogadom, hogy egy szakember mit javasol, illetve meghallgatom a betegnek az összes kérését, kérdését, amiket valahonnan kigyűjtött, ami neki fontos, megkérdezem, hogy hogyan éli meg ő maga személyesen ezt az egészet, és nem csak a folyamatos számokban gondolkodom, hanem az emberben.
1: A mai kori orvostanhallgatók másképp tanulnak erre a kommunikációra már eleve? Az oktatásban, vagy az oktatásotokban erre is figyelmet és súlyt fektetnek?
2: Nekünk az utóbbi 5 évben ugye már volt orvosi kommunikációnk, orvosi szociológiánk és orvosi pszichológiánk mindannyiunknak kötelezően a kurikulumban. Valószínűleg korábban is volt, sajnos ezt nem tudom megmondani, hogy milyen szinten, viszont szerintem az, hogy ennyire aktívan része, és mindenkinek kötelező részt venni, és ezek ilyen nagyon interaktívak, tehát nagyon életszerű, nagyon gyakorlatorientált oktatások, ezek szerintem nagyon fontosak ahhoz, hogy ne csak teoretikusan tudjuk ezeket, ne csak az elképzelésben, ne csak ha majd egyszer oda kerülünk, elképzeljük, hogy hogyan működne, hanem tényleg a tanáraink azok beállnak egy beteg szerepbe, egy problémás beteg szerepébe, akinek nagyon sok kérdése van, nagyon sok félelme van, és velük meg kell tanulni ilyen játékosan, de nagyon szigorú keretek között kommunikálni, és megtanulni, hogy hogyan lehet a megadott információt így átjuttatni nekik.
1: Fülöp Sára Viola 5 éves orvostan hallgatóval beszélgetek a szombati második magyar egészség piknikről, és annak kapcsán, melynek főszervezője Sára Viola, és egyébként és nem mellesleg a Magyar Orvostan Hallgatók Szövetségének a képviselője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, ötödéves orvostanhallgató, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, és egyben a második és az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is. Az Egészségpiknik kapcsán is arról beszélgetünk, ahogy tettük már bevezetőként az előzőekben is. Most szombaton a Múzeum kertben lesz a rendezvény. Miben lesz ez más, mint a tavalyi?
2: Az idei évben próbáltunk picit még távolabb menni az egészségügytől abban a tekintetben, hogy nem csak szakembereket hívtunk meg, hanem néhány közéleti személyiséget, zenészt, színészt, írót, aktivistát, akik a saját megélt tapasztalataikat is el tudják mesélni, úgyhogy mindeközben erre a szakértők reflektálnak. Ezeknek a okait például el tudják magyarázni sokkal érthetőbben a szakértők, illetve idén még több szakmai partnerünk lesz, szóval szélesebb lesz az a kör, amilyen szakmai programjaink lesznek, illetve több workshopunk lesz, tehát több ilyen egy órás, fél órás interaktív sáv, amikor a családokkal így külön foglalkoznak, nem csak bemutatják a szakmai partnerek a tevékenységeiket, illetve több sport lesz például baba-mama joga, meg lesz társas tánc is, de mindemellett ugye lesznek szakértői panelbeszélgetések, több színű talán inkább ezt mondanám.
1: Milyen a kommunikáció a gyerekekkel? Ugye az is egy nehéz dolog, hogy a gyerekekhez hogyan lehet vizsgálat közben egyáltalán mondjuk egy gyógyulási vagy gyógyítási folyamatban közel kerülni, hogy azt az alapvető félelmet, amit a legjobb tudomásom szerint és egy orvostól kapott információ szerint, ugye nekik nincsen betegségtudatuk, a szülők félelme által, hát hogy mondjam, csak ragadát rájuk, talán fogalmazhatunk ilyen egyszerűen, hogyan lehet egy ilyen, mondhatjuk ezt a családi rendezvényen a gyerekekhez is közel kerülni orvosként, hogy ne féljenek, hogy merjenek orvoshoz menni, hogy ez ne legyen mumus többé.
2: Igen, ez a fehér köpeny szindrómának nevezett jelenség, sokszor még a felnőttek is ugye félnek és rosszul érzik magukat, mivel egy nagyon negatív érzés az, amit összekapcsolnak az egészségüggyel, emiatt is szervezzük a pikniket, hogy az egészségügy az igazából a mindennapunknak a része, az egészség, és az nem egy negatív dolog, azzal foglalkozni kell, az tehát, hogyha nem teszünk érte, az rosszabb lesz, de attól függetlenül egy szűrés az nem csak fájdalmas lehet, vagy igen kellemetlen, de attól még életeket menthet. A gyerekeket ugye úgy szokták orvostan hallgatók között jelezni, hogy igazából nem is a beteget kezeletet, nem is a gyereket főleg, hanem az egész családot alapvetően, és emiatt ugye meg kell tanulni kezelni a szülőknek az aggodalmát is, miközben a kisgyerekkel hát ugye vizsgálod, meg szórakoztatod és tereled a picit a figyelmét, hogy ne a fájdalomra fókuszáljon. A Teddy Maci Kórház mozgalmat azt ugye orvostanhallgatók is folyamatosan végzik, aminek az a lényege, hogy a kisgyerekek mockókon tudják megtanulni ilyen nagyon egyszerűen, nagyon látványosan ilyen kis vatta szerveken azt, hogy is néz ki egy szív, hogy is néz ki egy máj, körülbelül az mit csinál a szervezetben. Vannak eszközeink arra, hogy néz ki egy CT, hogy néz ki egy MR, milyen egy stetoszkóp, és ezt orvostanhallgatók óvodákba, iskolákba szokták elvinni, illetve most is nagy dózisban lesz az egészségpikniken, illetve lesz gyermekelsősegély oktatás is, és több módon próbáljuk a gyerekeket egészséges étkezési rulettel például bevonni, ilyen forgatós, tapasztalati, élményszerű dolgokkal, hogy tényleg ők is realizálják, hogy nekik ez fontos, milyen lehetőségeik vannak. És amúgy a gyerekek nagyon gyorsan tanulnak, és nagyon értelmesek, csak a megfelelő adatokra van szükségük szerintem ahhoz, hogy együttműködjenek az édesanyával, orvossal, tanítóval.
1: Mit tapasztalsz, hogy mondjuk a nyugati példához képest hol tart Magyarország ebben a kommunikációban, ebben a típusú orvos-beteg kommunikációban?
2: Szerintem sok szempontból vagyunk jó irányban. Nyilván vannak nyugati példák, ahol ezt nem most jöttek rá ezekre a dolgokra, nyilván mi is ezért több ideje csináljuk, de nekem például Kanadában a sebész egy gyakorlatot kint teljesítettem, ott folyamatos ez az orvosi edukáció, tehát a betegek felé minden tele van poszterekkel, folyamatosan a betegek kapnak több tájékoztatást. Nyilván nekik erre is van keretük az orvosnak is, mivel kevesebb beteget lát el, az egész ellátórendszernek több kerete van rá, de kint nagyon azt hangsúlyozzák, hogy a beteg edukáció az értelmes és nevelt beteg, az már a terápiának a fele igazából. több múlik rajta, mint sokszor a gyógyszeren vagy a beavatkozáson. Szerintem van hová fejlődnünk, de én azt gondolom, hogy a mi generációnk, mind az oktatók és mind a hallgatók sokkal nyitottabbak és sokkal aktívabban tesznek például egészségpiknik szervezéssel, de akár csak a kutatásaikban vagy a praxisukban azért, hogy ez még jobb legyen Magyarországon is.
1: Fülöp Sára Viola, 5. éves orvostanhallgató, a 2. Magyar Egészségpiknik főszervezője, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének képviselője, a műsor mai vendége. A szombaton megrendezésre kerülő 2. Magyar Egészségpiknikről és annak kapcsán beszélgetünk a továbbiakban is. Tehát Múzeumkert, szeptember 12, most szombat. Erről beszélgetünk a továbbiakban is, és érdemes azt is tudni, hogy Sára Viola nem csak a mostani, tehát a 2., hanem az első Magyar Egészségpiknik főszervezője is volt, úgyhogy az összehasonlításról már beszéltünk, de most jön majd az idei egészségpiknik részletes programja, hova, kinek érdemes menni, milyen szűrések lesznek, milyen programokon vehetünk részt, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Fülöp Sára Viola, 5 éves orvostanhallgató, az első és a második magyar egészségpiknik főszervezője, melyből a második most szombaton szeptember 12-én kerül megrendezésre a Múzeum kertbe itt Budapesten. Egyébként Sára Viola a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselője, és ígértem, hogy már amellett és azon túl, amit megbeszéltünk, és amiről tájékoztatott bennünket a piknik kapcsán Sára Viola, amellett beszélnünk kell és érdemes a részletes programról is, hova kiket vártok, az egész családnak érdemes mennie, tulajdonképpen kortól függetlenül, mesélj a részletes programról, kérlek.
2: A program kezdete az reggel 10 órakor lesz, akkor lesz egy hivatalos megnyitó, illetve a kortól várjuk a családokat, illetve minden korosztályát és fiatalokat is. Kiemelt fókusz idén is, meg tavaly is ez a generáció, mivel ők nem annyira érzékelik talán még a betegségeknek a létét, a közelségét és annak a nehézségét, de természetesen az időseknek is számos programmal készülünk. 10 órától este 8 óráig a múzeum kertben és a múzeum környékén, a múzeumban lesz véradás is, ami remek lehetőség, hogy életeket mentsünk, miközben a sajátunkra is próbálunk vigyázni. Emellett lesznek panelbeszélgetések a nagy színpadunkon, az egészségkalauz nagy színpadunkon. Ott 5 témakör, igazából így az életmódorvoslás, a gyermekvállalás, a mentális egészség, a szűréseknek a fontossága, illetve a függőségek, az addikcióknak a kialakulása lesznek terítéken, és lesznek sporttevékenységek egész nap, itt idősebbeknek is, fiataloknak is, tehát lesz babamama tornánk is, például lesz jóga, lesz tai chi, lesz az időseknek szent, most már Sarolta a gyaloglóklub is megjelenik például, illetve tényleg lesz zumba, társas tánc, tehát hogyha valaki esetleg kortól függetlenül szeretne aktívabban részt venni, illetve az egészségügyi szűrések, lesz tüdőszűrésünk, illetve lesz vércukormérésünk, általános testösszetétel, több különböző kérdőívet lehet kitölteni, általános mentális egészséggel, nőgyógyászati konzultációk is lesznek, gyógyszerésszel is lehet beszélgetni. Nagyon színes és sokszínű lesz idén is a program.
1: Nagyon tetszik nekem a programban az 5 órás kezdetű lelki egyensúly egy turbulens világban, illetve a gyermekvállalásról, valamint az elhízásról szóló, mondjuk úgy, hogy kerekasztal beszélgetés. Miért éreztétek fontosnak, hogy ezekről szó legyen?
2: Mi azt tapasztaljuk, hogy ezek a leginkább tabu témák, amik körbeveszik a mai magyar, meg az egész társadalmat. Emiatt fontosnak gondoltuk azt, hogy tényleg picit ilyen tabu döndögető jelleggel is a kényelmetlenebb témák is megjelenjenek, úgyhogy szakértők, közéleti személyiségek mesélnek róla, hogy például a sport, meg a főzés minimális, meg magas szinten is hogy tud hozzátenni az elhízás elkerüléséhez, mivel ez nem csak egy gyógyszeres megoldás lehet, nyilván néha arra is szükség van, néha műtétre is szükség lehet, de nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy mit tudunk tenni, és tudjuk, hogy milyen módszereink vannak, ne csak féljünk, és ne csak rosszul érezzük magunkat, illetve hogy a szülés körüli témakörben is, meg a mentális egészségben is nagyon, nagyon nehéz segítséget kérni, ezt mind magánemberek mi is érezzük, és mind szakemberek is, hogy ezek nagyon, nagyon félelmetes dolgok tudnak lenni. És fontos megtanulni, hogy hogyan tudunk kérdezni, fontos felmérni, hogy nekünk talán mire lenne szükségünk azzal, akihez tudunk fordulni, és emiatt próbáltuk ezeket aktívabban bevonni, például egy édesapa is megszólal, egy zenész édesapa abban, hogy hogyan lehet esetleg így a szülés körüli félelmeinket feldolgozni, hogyan lehet egészségesebben átadni a következő generációnak ezeket.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönöm ezt a sok információt, köszönöm azt a kedvességet, amivel válaszoltál azokra a kérdésekre, ami szerintem nagyon sokunkban megjelenik az orvosokkal, illetve az orvoslással, a vizsgálatokkal kapcsolatban. Szóval tessék jegyezni a dátumot, 2026. szeptember 12. második magyar egészségpiknik Múzeumkert Budapest, és a kezdés 10 óra, akkor lesz a megnyitó ünnepség. Fülöp Sára Violával beszélgettem, a második magyar egészségpiknik főszervezőjével, 5 éves orvostanhallgatóval, a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének a képviselőjével. Köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Öregségi foltok, vagyis pigmentfoltok, ugye kicsi elszíneződött területek a bőrön, a napsugárzásnak leginkább kitett területeken, és alig ha van ember igazából, aki 40 fölött ne találkozna az úgynevezett hiperpigmentáltsággal, vagyis az öregségi foltokkal. Nagyon sok mindenkinek a készfején jelentkezik először, az arcán fiatalabb korában is előjön, és minél többet tartózkodik a napon, annál erőteljesebben és annál több tűnik majd fel a pofacsont, az állkapocs csont mentén, az orcácskákon, illetve a mellkason is, ugye a dekoltás területén, amit leginkább ér a nap, de a készfej a leggyakoribb a hölgyeknél. Mit lehet velük kezdeni? Igazából ez a kérdés. Hát a bőrben található pigment túltermelődése miatt kialakuló úgynevezett hiperpigmentáció teljesen hétköznapi bőrelváltozás. A foltos, egyenetlen bőrtónus viszont nagyon sokakat zavar, és nem segít az a tudat sem, hogy ezek az elváltozások jó indulatú pigmentzavarok, nem viszketnek, nem véreznek. Ha viszont igen, akkor azonnal orvoshoz kell velük menni. Főleg a kézen, arcon, dekoltáson, ahogy mondtam, kialakuló pigmentfoltok megjelenésének valójában a hátterében az áll, hogy a melanint termelő bőr bazális rétegében lévő melanociták túlzottan aktívak, helyenként túl sok festékanyagot termelnek. Ez elsősorban akkor következik be, hogyha a napozást hosszabb ideig túlzásba visszük. Le lehet lassítani a bőr öregedését, a bőr tömörsége egészen addig nem foglalkoztatja ugye a nőket, amíg a természetes öregedési folyamatoktól változni nem kezd a megjelenésük. Ebbe a csoportba és ebbe a folyamatba tartozik bele a pigmentálódás is, a hiperpigmentáció. A fő gond az, hogy ezek az úgynevezett melanociták, pontosabban az ő számuk, a kor előre haladtával folyamatosan csökken, viszont a méretük megnőhet. Ennek a következménye az, hogy a barna foltok adott területre koncentrálódhatnak. Ez a változás áll annak hátterében, hogy az öregségi foltoknak is nevezett bőrelváltozások jellemzően 40 éves kor fölött jelennek meg. Persze fiatalabbakon is kialakulhatnak, de egyre inkább ez csak a terhesség vagy a fogamzásgátló tabletta szedése idején feltűnő és megjelenő, tehát különböző hormonváltozások miatt. Van ugyan rá példa, de ez sokkal kisebb eséllyel és sokkal kisebb arányban történik így fiatalabb korban, mivel a hiperpigmentációra való hajlam genetikailag is meghatározott, nagyobb eséllyel alakulnak ki ilyen elváltozások azoknál, akiknek a szülei is érintettek voltak. No, hát az öregségi foltok megjelenésének a rizikóját nyilván a fényvédelemmel lehet csökkenteni, ha pedig már kialakultak, akkor lehet őket kezelni is. Az egyik módja ennek az elszíneződött bőr eltávolítása, míg a másik a hiperpigmentáció szabályozása, a tünetek azzal történő enyhítése. A fizikai eltávolítás legegyszerűbb módja a kémiai hámlasztás, amihez alapvetően savas oldatot használnak, azt kenik a bőrre, ez az úgynevezett AHA kezelés. Ennek a hatására a bőr legfelső rétege felhólyagosodik és lehámlik, aminek eredményeként az alatta lévő egyenletesen pigmentált bőr kerül a felszínre. Az eltávolítás másik módszere a lézeres terápia, illetve az IPL néven emlegetett intenzív pulzáló fényterápia. Ezek hasonló hatásúak, mint a savas hámlasztás, ám annál precízebbek. Alkalmazásuk során a bőrgyógyász az elszíneződött foltokat nagy energiájú fényjel úgymond leszedi. Tulajdonképpen az történik, hogy a pigmentálódott felületek és területek úgy hevülnek fel, hogy az elszíneződését felelős sejtek a felhám és a környező szövetek roncsolódása nélkül menjenek tönkre. Ezt követően a szervezet több hét alatt maga távolítja el a pigmentszemcséket és a sejtmaradványokat a szövetekből. Az ilyen kezeléseket általában ismételni kell, a fényáram erősségét növelhetik is. A halványudás fokozatos, a folt felszívódásához akár több hónapra is szükség lehet, viszont mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy onnantól kezdve és a folyamat alatt is fényvédelemről gondoskodjatok mindenképpen. A bőr különféle peeling kezeléssel is halványítható, ezek lényege szintén a sötétebb tónus leradírozása, mivel az ilyen jellegű beavatkozásoknál akár AHA kezelésről, vagy IPR-ről, vagy másról van szó, a hámréteg felső részét tényleges behatás éri, úgyhogy számítani kell bőrpirosságra, a rövidebb, hosszabb ideig tartó gyulladásra, akár égő érzésre. Egyéni érzékenység kérdése nyilván, hogy ezeket ki hogy viseli. Vannak, akiknél semmilyen probléma nem jelentkezik, míg mások azt érzik, hogy nagyon komoly árat fizetnek a foltok eltüntetésért. Az esetek többségében a beavatkozás nem annyira vészes, de hideg pakolásra azért lehet, hogy szükség van a kezelést követő napon, és számolni kell azzal is, hogy hajlam esetén idővel a foltok kiújulhatnak, főleg akkor, hogyha nem figyelünk oda. Tehát magas faktorszámú, kifejezetten kéz, fejbőrére, arcbőrre és dekoltázsra kifejlesztett fényvédőkrém, és ezek a kezelések, így tudjuk felvenni a harcot az öreg öregségi foltok ellen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Őszindító, almás pite, mézes kalács fűszerektől, illatosan, omlós tésztával, csinos is, és finom is, és ajándékba is nagyon jó, szülinapra is nagyon jó, meg hát úgy egyáltalán azokra kicsit hűvösebb estékre már, amik ilyenkor szeptember-október

0: most szélű rendes pitesütő formába sütjük meg. Egy kicsit ünnepélyesebb is a megjelenése. A receptnek az a különlegessége, hogy a tésztához ez szerint a recept szerint egy növényi vaj alternatívát használtak, ami nem ugyanaz, mint a margarin, tessék figyelni, kapitány beírása alapján haladunk egyébként. Az eredmény mindkettővel ugyanolyan omlós és finom, nem tartalmaz tejterméket, úgyhogy aki laktózérzékeny, vagy kazeinérzékeny, vagy vegán, azok is mind fogyaszthatják. Természetesen, hogyha nem így van, akkor érdemes vajjal készíteni a klasszikus finom omolós tésztát. Az almát sem a megszokott módon készítjük el ebben a receptben, ennél a piténél. Hámozás után negyedekbe vágjuk, vékonyan felszeleteljük, így szintén gyorsan átsül, de minden falatra jut egy-egy olyan lédús kis darabka, amiben bele lehet harapni. A megadott mennyiséghez nagyjából egy 25 cm-es pite formát érdemes használni, és csodaszép lesz tényleg. 8 szeletes pitét készítünk, kell hozzá 30 dl liszt, plusz egy kevés anyú. Szerintem érdemes ennél a receptnél is rétes lisztet használni, zárójel bezárva. Egy darab biocitrom reszelt héja is kell, 2 evőkanál cukor, 1,2 deciliter hűtőhideg víz, egy teáskanál barna cukor, a világos színű a szóráshoz, de hogyha valakinek sötét van otthon ez a kezeletlen nátszukor, akkor sincsen semmi. Fél teáskanál só, egy teáskanál vanília kivonat, 25 dek a hűtőhideg vaj, ne vegyük ki előtte. Egy evőkanál növényi ital, ez lehet kókuszab vagy mandula. Az almás töltelékhez pedig kell 8 darab édes piros alma, 25 g kukorica keményítő, ez nagyjából 2 evőkanál, egy teáskanál őrölt szerecsendió, egy evőkanál friss citromlé, 15 dek a barna cukor, egy teáskanál őrölt fahéj, itt is egy darab biocitrom reszelt héja, és 2 evőkanál zappehely liszt, vagy gríz, hogy egy kicsit felígya az almának a nedvességét. A tésztához összekeverjük a lisztet, a sót, a cukrot, a vanília kivonatot, a citromhéjat, felkockázva hozzáadjuk a vajat, vagy a vaj alternatívát, egy kanállal, vagy kenőkéssel vagdosuk egészen apró darabokra, és így tudjuk egységesíteni a száraz hozzávalókkal, és aztán 2-3 adagban hozzákeverjük a hideg vizet. Nagyon gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát, hogy ne melegedjen fel túlságosan a kezünk melegétől a vaj. Ketté osztjuk nagyjából úgy 60-40%-os arányban, az egyik a pite alja, a másik pedig a teteje lesz. Formázunk belőle korongokat, csomagoljuk fóliába, és minimum egy órára tegyük a hűtőbe. Itt is a trükk és a fontos rész a pihentetés. Közben az almákat megmossuk, meghámozzuk, negyedeljük, kicsumázzuk, egy zöldségszeletelővel vékony szeletekre vágjuk, összekeverjük egy tálkában a barna cukrot, a keményítővel, a fahéjjal, a szerecsendióval, a citromhéjjal, és ezt szépen rákanalazzuk az almára, rálocsoljuk a citromlevet, alaposan összeforgatjuk, betesszük a hűtőbe. Ekkor kicsomagoljuk a nagyobb adag tésztát, egy lisztezett felületen kinyújtjuk nagyjából olyan 29-30 centiméter átmérőjűre, hogy legyen oldala is a formának, mert a forma az ugye 25 centi. A sodrofa segítségével átemeljük a pite formába, tenyérrel odaigazgatjuk az aljához, az oldalához, a lelógó részeket visszahagyjuk a peremig, és nyomkodjuk szépen szabályos pite formájúra. Szórjunk az aljára 2 evőkanálnyi zappehelylisztet, kanalazzuk rá, vagy a grízt, kanalazzuk rá fűszeres almát, tegyük a hűtőbe. Kicsomagoljuk a másik tésztakorongot, kinyújtjuk 26 cm átmérőjére, egy picivel túllógjon a formán. Rátesszük az almás töltelékre, a széleket összenyomkodjuk az alsó réteggel, hogy a töltelék ne tudjon kifolyni, és a tésztán ejtsünk néhány bemetszést, vagy a hagyományos módszerrel megszurkálhatjuk villával, de hogyha a bemetszést virágalakban ejtjük meg, akkor még csinosabb lesz a piténk. A tetejét lekenjük egy kevés növényi itallal, megszórjuk barna cukorral, és a 200 fokra előmelegített sütőbe szépen betoljuk, 15 perc után visszavesszük a hőfokot 180 fokra, és további 45-50 percig sütjük, vagy addig, amíg a tészta szélei szépen láthatóan aranybarnára pirultak. Figyeljük a tölteléket a bemetszések között, onnan számít, hogy elkezd bugyogni, még 10 percig kell sütni. Kivesszük a sütőből, és nagyon fontos, hogy hagyjuk teljesen kihűlni, mert ha túl korán vágjuk fel, a töltelék kifolyik és szétesik az egész pite. Egészségünkre bonyolultnak tűnik, de nem az, a recept pedig már kint van a Facebook oldalán, nem Anna Facebook oldalán, úgyhogy ott lehet keresni és jegyezni a hozzávalókat. Jó étvágyat!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Van még a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Meg lehet enni vajon a joghurtot például a lejárati idő után? Nagyon sok mindenkinek okoz ez fejtörést, hogy akkor most kidobja azt, ami egy napja járt le, vagy meg lehet-e még azt enni. Tejtermék lévén a joghurt érzékenyebb a romlásra, mint más élelmiszerek, de modern gyártási technológiának hála megfelelő körülmények között viszonylag sokáig fogyasztható marad, legalábbis addig, amíg nem bontjuk fel a csomagolást. Úgyhogy itt van néhány jó tanács, amiből az ember biztosra tud menni majd, vagy aminek a segítségével biztosra tudunk menni. Hogy meddig tartható el a joghurt, és meddig fogyasztható, és honnan lehet tudni, ha már romlott, hiszen a minőségét megőrzi jelzés, azt azért érdemes tudni, hogy ez a gyártó által garantált legmagasabb minőséget jelzi egy bizonyos határig annál az adott terméknél. Az nem jelenti azt, hogy másnap ez a termék már romlott, hanem mondjuk az az ízhatás, amire ezt kifejlesztették, a legmagasabb élvezeti érték, az már nem biztos, hogy megvan, de attól az még nem romlott. Viszont, amire figyelnünk kell, hogyha maradunk a tejterméknél, vagyis jelesül a joghurtnál, akkor vásárláskor mindig figyeljünk a terméken feltüntetett jelölésre. A minőség megőrzési, de leginkább, és akkor ugye itt van a nagy különbség, a fogyaszthatósági időjére, valamint a csomagolás épségére. A lejárt, illetve sérült csomagolású készítményt nem érdemes megvásárolni, ezt maga a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tanácsolja. Korábbi cél ellenőrzés kapcsán a hivatal azt is kiemelte, ahogyan ezt Köves Péter is írja, hogy ami nagyon fontos, ilyenkor arra kell figyelni, hogy a gyártó által előírt hőmérsékleten hűtve legyen ez tárolva. Ennek megfelelően a hűtendő joghurtokat csak akkor szabad megvenni, hogyha azokat az üzletben a hűtőtérben tárolják, és mi is a hűtőből vesszük ki őket. Ha el akarjuk kerülni az élelmiszerbiztonsági kockázatokat, akkor érdemes arra is ügyelni, hogy más hűtendő termékekkel együtt a joghurt utoljára kerüljön a kosárba vásárláskor, ha pedig hazaértünk, a lehető leghamarabb tegyük el a hűtőbe. Sőt, hogyha nyári időben vásárol az ember, vagy melegebb napokon, és vagy sokáig a kocsiban hagyjuk mondjuk, és fűtési szezon van, tehát bármi, amikor hosszan hűtés nélkül van a joghurt szállítva, akkor mindenképpen kis hűtőtáskában kell, vagy ezekben a hűtőszatyrokban kell szállítani őket. A gyártó által előírt tárolási és fogyasztási javaslatokat pedig mindig be kell tartani, nem csak a boltban, hanem nekünk otthon is. Felbontás után például a joghurtot javasolt azonnal elfogyasztani, de ha ez mégsem történne meg, akkor a hűtőben sem érdemes egy-két napnál tovább felbontva tartani, a másért nem azért, mert a hűtőben tárolt összes élelmiszernek az aromáját beszívja magába, úgyhogy kolbász ízű lesz a málnás joghurt. Minőség megőrzési vagy fogyaszthatósági idő lejártát követően pedig ne, mert hogy az ugyanis a bontatlan termékekre vonatkozik, tehát ez a kis rugalmasság, amit én is mondtam már a termékeknek a fogyaszthatósági idejével, minőség megőrzési idejével kapcsolatban, ez a bontatlan termékre vonatkozik. Visszatérve konkrétan a joghurtra, az általános irányelvek szerint a joghurt a hűtőszekrényben 4 Celsius fokon 1-2 hétig, a fagyasztóban tárolva mínusz 18 Celsius fokon pedig 1-2 hónapig áll el. Ez a tejtermékek között viszonylag hosszúnak mondható eltarthatósági idő, és ez annak köszönhető, hogy miközben korábban ugye a legtöbb joghurtot lezárás nélkül nyitott konténerekben fermentálták, addig most már az előállításuk mai napság olyan modern technológiákkal történik, zárt rendszerben, ami lényegesen kisebb kívülről származó nem kívánatos mikroorganizmusok által bevitt szennyeződés kockázatot ad. Tehát tulajdonképpen a normalizált starter kultúrák és esetenként a bioprotektív kultúrák használata is segít a termék minőség javításában és megőrzésében, tehát sokkal tovább eltarthatóak a joghurtok. Honnan tudjuk, hogy ehető-e még, ha lejárt? Hát ugye egyes vélemények szerint, és én is ezek közé tartozom, a lejárati idő után a joghurt akár még 2 hétig is ehető, de ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket, akkor jobban járunk, ha megbizonyosodunk róla, hogy valóban megpirtyant-e, ahogy szokták volt mondani vidéken, tehát hogy megromlott-e. Ehhez nyilván az alábbi nagyon ravasz tényezőket kell alkalmazni, meg kell szagolni, az állagát is meg kell vizsgálni, és a külső megjelenésén is látni, hogyha elszíneződött, vagy láthatóan penészes, vagy kiszaladt a szélére, tetejére egy ilyen nyálkás folyadék, akkor az már nem fogyasztható a szagnál, nem kell különösebben körbeírnom, hogyha kellemetlen szaga van, akkor nem esszük meg. És hogyha nem sima, krémes állagú, darabos, csomós, kicsit olyan ragacsos nyálkás, akkor szintén nem fogyasztható a joghurt, de egyébként nyugodtan a lejárati idő után még ki akár 2 hétig is elfogyaszthatjuk, ha nincs kinyitva és hűtőben tároltuk megfelelő körülmények között.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM annap közéjének az állatbarát rovatában ma arról lesz szó, hogy hova vigyük, milyen kutyafuttatóba érdemes vinni a kutyánkat, mert hogy itt van egy jó kis ajánlás 8 olyan szuper kutyafuttatóról, ahol tök jót bulizhatnak a kutyák itt Budapest környékén, sőt Budapesten, a fővárosban, hogyha az ember lakásban vagy társasházban lakik, és nem tudja a kertbe kiengedni csak úgy a kutyát, hogy ez ki mozogja, kitombolja, kijáthassa magát, akkor érdemes ezeket a kutyafuttatókat sorra venni, és akár egy-egy távolabbiba is elmenni sétával a kutyával együtt. Budapesten szerencsére pont úgy, mint nyugaton, egyre több a kutyafuttató, mint ahogy egyre több a kutya is szerencsére. Egyre professzionálisabb helyszíneket alakítanak ki annak érdekében, hogy a négylábú barátok minél jobban ki tudják hancúrozni magukat, és ilyenkor általában jó fejemberekkel is találkozunk, mert egy biztos, hogy aki az állatot szereti, az rossz ember nem lehet, ez nem csak a virágokra és a növényekre igaz, úgyhogy ott jókat lehet beszélgetni a hasonló gondolkodású emberekkel, úgyhogy itt van az én kutyám ajánlása alapján egy lista. Az első a Városliget, ami mindig is kutyás hely volt, ám amikor a Liget projekt elindult, akkor megváltozott a park arculata és a felhasználási vagy használhatósági módja is, de hát a kutyák sem maradtak helyszín nélkül, ami már jóval több, mint egy kutyafuttató, sokkal inkább egy kutya élménypark. Van szlalomterep, híd, vannak ugratók, van dombokba rejtett alagutak, pedállal működtethető vizes medence, ásásra alkalmas homokos felület, ez mind várja a kutyusokat. Aztán a Dunához egészen közel, az 5. kerületben ott van az Olimpia Park, ami minden nap várja a kutyásokat reggel 6-tól este 11-ig, az ebeket egy kis apró kavicsos futtató várja, és hát nem csak kutyajátékokat talál ott a dupla kapus helyszínen az ember, hanem vízvételi lehetőséget is, árnyat adó fákat, árnyékos helyeket, pihenési lehetőséget, oda mi lehuppanunk, a kutya játszik, valamint padokat is oda is le lehet csüccsenni a gazdiknak. Aztán ott van Újbodán a Bikás Park, ahol egy hatalmas méretű közparkot találunk, és nyilván van ott egy nagyon klassz kutyafuttató, ami ráadásul elég nagy területen is fekszik. Vannak padok, vannak árnyas fák, jó nagy árnyékot adó fák, és sokféle kutyajárték várja ott is a kutyusokat és a gazdikat is. Aztán ott van Kőbányán az Óhegy Park, ott is van egy 518 négyzetméteres kutyafuttató, oda is el lehet vinni a kutyust. Azt fontos tudni, hogy ezen a helyszínen nem ez az egyetlen. A nagy futtató mellett van két kisebb is, a nagyról pedig azt érdemes tudni, hogy dombos, úgyhogy a kutyák boldogan futnak le róla, majd vissza fel, és aztán újra le, és fel, és le, és fel, és van, aki bucskázik, és hengergőzik, és nagyon jól játszanak ilyenkor, hogyha a dombra feldobjuk a botocskát, vagy a labdát, és úgy hozzák vissza, nagyon édesek egyébként, olyan, mint hogyha valami kis mesefilmet néznénk. Aztán ott van a 11. kerületben a Bikás Parkon túl is még egy másik jó kis futtató, a Hamzsabégi úti futtató. A Szerémi út és a Hamzsabégi út között húzódik. A parkos részen gond és bármiféle zavaró tényező nélkül hancúrozhatnak a kutyusok, ezt pedig számos kutyajáték segíti, ott is egy csomó olyan játék van, aminek örülnek a kutyusok, úgyhogy így örülnek a gazdik is. Aztán ott van a 6. az újpesti futtató a Szilas Parkban, a park végén található, ez viszonylag kicsi, de nagyon hangulatos, ugyanakkor viszont kevés az árnyék, úgyhogy erre majd tessék figyelni, hogyha valaki meleg napokon megy arra felé, vagy nagy napsütésben, bármilyen évszakban legyünk is, ott nincsen árnyék, a gazdik viszont le tudnak ülni, és világítás is van, így aztán például, hogyha esti sétáról van szó, akkor is elmehetünk oda. A vízvételi lehetőség ugyan nincs, de a park másik végén viszont van, és akkor onnan vihetünk magunkkal, a szomjas a kutya, vagy mi szomjasak vagyunk, akkor átsétálunk a park másik felébe. Aztán Újpesten van több futtató is, és akkor így a következő, a 7. a Megyeri úton van. A Megyeri út és az Óceánárok találkozásánál a Farkaserdő mellett található, hosszúkás és elég nagy, és bár kevés a kutyajáték, de rohangálni, labdázni pont jól lehet, és ez a kutya számára abszolút aranyat érő foglalatosság, úgyhogy nem biztos, hogy ez probléma, hogy ott nincsenek kutyajátékok. Aztán a 3. kerület, a 8. ajánlás, ez az Őszike utca Óbudán. Ott van egy jó kis futtató, még a méreteit tekintve talán a legnagyobb futtató Budapesten, részben lakossági, részben pedig a kutyás közösségek kezdeményezésére alakították ki. Különleges zsilipes kapurendszerrel van ellátva, és külön részt kaptak a kisebb és nagyobb testű kutyák, úgyhogy ezekre a helyekre érdemes elvinni a kutyafuttatóba Budapesten a kutyuskákat.
0: Manna FM. További információért és és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Nem.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt biztosan mindannyian tudjátok, hogy az E-vitamin milyen elképesztően fontos a szervezetünknek, hogy milyen jót tud tenni a bőrünknek, a hajunknak és a szívünknek, meg hát még sok egyébnek is. De úgy tűnik, mintha az E-vitamin csak testápolókhoz, kondicionálókhoz vagy krémekhez adnák hozzá, pedig ez egy olyan alapvető tápanyag, ami nem csak a bőrt és a hajat táplálja. Nagyon nagy szerepet játszik az immunrendszer támogatásában, a szívbetegség és a rákos megbetegedések elleni védelemben. Ennek a vitaminnek a hiánya miatt lehetünk például hajlamosabbak a betegségekre, a fertőzésekre, valamint a látásromlásra, sőt az izomgyengeségre is. Az E-vitamin az egy zsírban oldódó tápanyag, aminek a felszívódása megnő az étkezési zsír jelenlétében. Ezért, hogyha magas E-vitamin tartalmú ételeket fogyasztunk, ami nem olaj vagy zsír, akkor a legjobb, hogyha egy másik zsírtartalmú étellel párosítjuk. Szerencsére elég sok olyan élelmiszer van, ami legalább némi E-vitamint tartalmaz, bár a legjobb étrendi E-vitamin források magas úgynevezett alfa-tokoferol tartalommal, ez az E-vitamin egyik fajtája, szóval ezzel rendelkeznek, amely a tápanyag leginkább bioaktív formája. A kérdés persze ilyenkor mindig az, hogy mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, mennyi E-vitaminra, tehát hogy mennyi vitaminra van szükségünk ilyen vitaminból, ami zsírban oldódott, tehát ebben a pillanatban, hogy mennyi E-vitaminra van szükségünk. Az ajánlott napi érték 14 éves és idősebb személyek számára 15 mg egy napra. A napi E-vitamin adagot általában kiegyensúlyozott étrenddel is be lehet vinni. Szájon át szedhető étrendkiegészítők is rendelkezésre állnak, de a kiegészítők szedésekor óvatosan kell eljárni, ugyanis a túlzott mennyiségű E-vitamin bevitel mellékhatásokat okozhat. Hogyan szerezhetünk be E-vitamint? Hát E-vitaminban gazdag élelmiszer csoportok természetesen vannak, és ide tartoznak például az olyan zsírok, mint a repceolaj, az olívaolaj, valamint E-vitaminhoz juthatunk diófélékből és magvakból is, például mandulából és földi mogyoróból. Aztán a húsok, a tejtermékek, a leveles zöldségek és a dúsított gabonafélék szintén nagyszerű E-vitamin források. Napraforgó mag, mandula például. A mandula közel 7 mg-ot tartalmaz adagonként, tehát 128 g mandulában 7 mg E-vitamin van, ami közel a fele az ajánlott napi adagnak. Emellett magnézium, kálcium, omega 3 zsírsav és biotin is egyszerre van a mandulában, egymás felszívódását segítik. További magas E-vitamin tartalma van még a diófélék közé tartozó mogyorónak, a fenyőmagnak és a brazil diónak, de a dióolajok, a mandulaolaj és a mogyoróolaj szintén nagyon gazdag E-vitamin forrás. Egy evőkanál mogyoróolaj például 6,4 mg E-vitamint tartalmaz, ugye ez az ajánlott napi mennyiség 43%. Aztán ott van az avokádó, amit nagyon sokszor említek, és nagyon sokszor ünnepeljük is, mert egyrészt finom, nagyon klassz dolgokat lehet belőle készíteni, másrészt pedig roppant egészséges. Nagyon sokan szeretik is, ugye magas a kálium tartalma, nagyon egészséges zsírsavakat tartalmaz, és a mediterrán étrendre jellemzően szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírtartalma van, amelyről ismert, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Aztán ott van a mangó, ugye a kiwi és a szeder szintén egyébként ezek mind magas E-vitamin tartalmúak, szintén érdemes fogyasztani, és itt van a barátunk a spenót. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni a spenótot, ne csak a spenót főzelékre gondoljunk, aminek ugye a gyerekkori sokat fogyasztottsága miatt nagyon kevesen bólintanak rá azonnal, bár most már akik egészségesebb életmód felé fordultak, pontosan jól tudják, hogy a spenótot lepároljuk egy kis vajas fokhagymával, és ha csak magában megeszed, vagy rápakolod pirítós, akkor már mennyei ízvilágot kapsz. Egy kis olívaolajjal is érdemes meglocsolni, lehet rá forgácsolni zöldséghámozóval egy kis parmezánt, és puff, olyan finom csemegét, lakomát csapsz, hogy csak na. Leginkább egyébként a vastartalmáról ismert a spenót, de mint az egyik legegészségesebb zöldség, más alapvető tápanyagok, például a fehérje, kálcium, A-vitamin, C-vitamin és az E-vitamin nagyszerű forrása is. Egy adag, ami szintén 128 grammot jelent, tehát egy adag főtt spenót a napi E-vitamin szükséglet 25%-át biztosítja. Most gondoljatok bele, hogyha mondjuk ezt kombináljuk tört pirított mandulával és avokádóval. Hát az egy E-vitamin és vitamin bomba. Mivel a spenót nem tartalmaz zsírt, ezért meg kell locsolni a kedvenc olajunkkal, vagy párosítsuk fenyőmaggal, diófélékkel, magvakkal, például ugye ott a mandula, hogy elősegítsük a zsírban oldódó E-vitamin felszívódását, és más sötét leveles zöldségek, mint a mángolda, répa, fehérrépa, zöldje is nagyon tisztességes mennyiségben tartalmaz E-vitamint, úgyhogy ezeket mind tessék enni a szépségetek érdekében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: elmúlt az élet.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei